0: 2-én a Budapest Arénában. A banda arra ösztönzi a rajongókat, hogy adjanak vért, ezzel segítve, hogy a kórházi betegeknek soha ne kelljen várniuk életmentő ellátásra. A részletekről Váradi Marian, véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezető beszélt a Sláger FM-nek.
1: Június 11-én és 12-én a Budapest Aréna metró felüli bejárata lesz a mi véradási helyszínünk. Az első napon reggel 9 és délután 16 óra, a második napon pedig reggel 9 és 18 óra között lehet regisztrálni. A regisztráció azért nagyon fontos, hogy elkerüljük a felesleges hosszú várakozásokat. Természetesen nem marad a segítségnyújtás köszönet nélkül. A zenekar tagjai egy kereskedelmi forgalomban nem elérhető pólóval hálálja meg az életmentést. Nagyon bízunk abban, hogy a két napon, hát közel 2000 véradót fogadhatunk sok szeretettel a helyszínen.
0: A véradáson való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, ezt a metallica.véradás.fankód.hu oldalon lehet megtenni, és kizárólag a regisztrációkor kapott időpontban lehetséges. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkon ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékkel, értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, vagy képesek hatással lenni a kulturális életünkre. Csényi Kati meg jó régóta hatással van erre a bizonyos kulturális életre, most éppen producerként. Örülök neki, hogy itt vagy, még nem találkoztunk az éterben, most legalább akkor ez megtörténik. Azt, hogy az életben találkoztunk, ezt látod, nem tudtunk eldönteni, amikor itt megláttalak kint a stúdió folyosóján, de az biztos, hogy nagyon régóta teszed a dolgodat a kulturális életben, és most is hoztál egy csoda. Egy csoda alkotást, méghozzá egy filmet.
2: Igen, na, örülök neked. És köszöntöm a hallgatókat is. Igen, egy kínai-magyar filmet hoztam, ami most kerül bemutatásra, és most indul a magyarországi mozi forgalmazása.
1: Jó a címe is.
2: Igen, nem én vagyok, az a címe.
1: Hát ki? Akkor,
2: na, hát ez a nagy kérdés.
1: Kiderül?
2: Igen.
1: Oké.
2: Igen, ez egy nagyon különös film. Tulajdonképpen úgy fogalmaztunk, hogy ez egy fantasy dráma. Az ázsiai filmekhez hasonlóan van egy nagyon érdekes vonalvezetése. Testvérpárról szól, ahol nem fogok spoilerezni, remélem túl sokat, de történik egy haláleset, és egy test marad a két léleknek.
1: Izgalmas.
2: Egy izgalmas film.
1: Mi kelti fel egy producernek az érdeklődését? A történet? Vagy te magad találod ki a történetet, és megteremted hozzá a hátteret?
2: Nem. Általában optimális esetben a producereket megtalálják a forgatókönyvek.
1: Ez így volt nálad is?
2: Igen. A Zange, vagyis Cangi, a rövidebb nevén, ő nagyon sok éve ismerem, tulajdonképpen a családomhoz tartozik, évek óta együtt dolgozunk, és ő csinált egy nagyon sikeres kis filmet is már velünk, aminek Mely Mirázs a címem. És aztán előállt ezzel a forgatókönyvvel, ami egészen fantasztikusan különös, és ez ugye 23-ban forgott, 22-be kezdődött el a forgatókönyvnek a véglegesítése, és ez egy nagyon jó időszak volt, akkor nagyon mentek az ázsiai filmek, akkor volt a Parazita.
1: De ez ennyi időt készült? Mire be lett mutatva?
2: Fesztiváloztattuk nagyon sokat, és így eltolódott mostanra. Hát azért egy bő év volt, mire...
1: Azért is örülök, hogy jöttél, hogy végre akkor kinyitsz egy ajtót, ahol most beláthatunk, hogy zajlik ez. Kulisszákra vagyok kíváncsi, tehát oda visznek neked egy történetet. Akkor ezek szerint nem volt kidolgozva teljesen a forgatókönyv, vagy ki volt dolgozva?
2: De az a végtelenségig.
1: Azt csak elengedni lehet?
2: Még a forgatáson is.
1: Befejezni, nem?
2: Igen, tulajdonképpen igen. Tehát ez még a forgatáson is teljesen hétköznapi dolog, hogy módosítanak az alkotók.
1: Tehát elindult ennek a húzavonája, most ezt persze értsd jól, meg a hallgatók is, és 23-mal lett leforgatva, és aztán mennyi volt a vágás?
2: Hát a teljes utamunk azért egy bő év volt.
1: Na, azt mondják itt a filmes szakemberek, és akkor majd gondolom ezt meg fogod erősíteni, hogy nagyon sok múlik tényleg a vágóasztalon?
2: Persze, rengeteg. Hát egy teljesen új dolgot lehet belőle csinálni.
1: És mi zajlik, vagy mi tart egy évig?
2: Ketté kell, hogy válasszuk a dolgot, mert azért az úgynevezett független filmek, amik...
1: És ez független
2: amik film? Azt jelentik, igen, hogy nem kapnak állami támogatást, tehát minket is kidobott az NFI, és hát azért egy ilyen alkotó folyamat úgy kezdődik, hogy először, ha van egy forgatókönyved, akkor megpróbálsz rá pénzt szerezni. Ez nekünk az NFI felé nem sikerült, és innentől kezdve, hogy egy projekt nagyon, nagyon low budget, nagyon kevésből kell, hogy elkészüljön, ez nagyon, nagyon meghosszabbítja ennek az előkészítését is adott esetben, a forgatását lerövidíti, de és természetesen az utómunkát is.
1: Egyébként az mennyi ideig tartott maga a forgatás? Tehát végülis az a legkevesebb az egész folyamatban.
2: Hát bizonyos szempontból igen, de közben meg a legmegterhelőbb is nyilván. Ott azért egy nagyon, nagyon, nagyon katonás rendben 40-60-70 embernek dolgozni a napi 12-14 órát, és így már a 30 nap azért az egy nagyon, nagyon hosszú.
1: Ki az igazi főnök?
2: Hát mindenképpen a rendező és a gyártásvezető, ők ketten.
1: Tehát de gondolom, te is ott voltál végig?
2: Én kevesebbet voltam ott, mint szoktam, de azért voltam, de hát a gyártási csapat, aki tartotta a frontot, ugye nekik az a feladatuk, hogy mindent oda teremtsenek és oda diszponáljanak ahhoz, hogy a rendező tudjon nyugalomba dolgozni, és onnantól kezdve, hogy minden és mindenki ott van, akkor veszi át a rendező tulajdonképpen a stábot, és onnantól kezdve pedig ő.
1: Azért jó, hogy ezeket elmondod, mert csak hogy érezzék a hallgatók, hogy azért ez egy rendkívül hosszú folyamat, de mi az, ami folyamatosan a szenvedélyt tartja benned? Tehát a nehezebb időszakokban is. Tehát kellenek ilyen kattanó időszakok, amikor valamikinek át kell segíteni? Vagy egy producer pontosan tudja, hogy ez egy ilyen hosszú távfutás lesz?
2: Hát azt tudod, egész életemben ezt csináltam, úgyhogy nem az első ilyen nagy projektem volt. Ez egészen csodálatos dolog, tehát mert önmagában az, hogy valamit 60-70 ember csinál, mert önmagában az egy nagyon, nagyon, nagyon jó móka, és egy nagyon szép folyamata, hogy így egyenként mindenki a maga gyöngyét hozzárakja ehhez, és akkor ott egyszer csak ott megformálódik valami. Én nagyon szerintem ez az egyik része ennek a szakmának, amit én szeretek, hogy a legnemesebb értelmében ez egy csapatmunka, és nem lehet gyenge láncszem. A másik dolog, hogy nagyon, nagyon változatos a kihívások és a problémák sora, ami szintén egy állandó feszültséget tart fent, meg hát történetet mesélsz, annál semmi se izgalmas.
1: Az biztos. De azért ez nagyon más, mint egy tévéműsornak az elkészítés. Ott is sokan vagytok, ugye, egy tévéműsorban, meg annak is megvan a bája. No, de hát a film az valahogy megmarad, jobban megmarad.
2: Igen, a tévéműsorban meg én ugye akkor kezdtem el televíziózni, meg akkor éltem a fénykoromat, amikor még a streaming az nem volt ennyire népszerű és általános.
1: És elképesztő nézettségeket produkáltak azok a műsorok, amivel benne voltál.
2: Igen.
1: Tehát azt mondjuk, sok millióan nézték.
2: Igen. Abban meg pont az a csodálatos, hogy az meg egy órára szól, vagy kettőre. Aha.
1: Na jó, mindegyiknek megvan a maga bája, hogy ennek a filmnek is egy test, két lélek, tényleg nagyon jó az alaptörténet. Mik a visszajelzések a fesztiválokról?
2: A fesztiválokon mindig nagyon közel jutunk egy díjhoz, de még igazán jelentős díjat nem nyertünk. Most nagyon készülünk a TIFF-re Erdélybe. Magyarországon is versenybe került, versenyig mindig eljutunk. Elsősorban a fiatalok filmje, úgy láttam, tehát házzal ment mind a két vetítés a Magyar Filmszemlén is, és ezt a formanyelvet ez a 20-30-as korosztály beszéli, aki azért ebben van egy ilyen csavar, van egy ilyen nagyon jó ízű furcsasága. Hát ha csak azt veszed, hogy kínai magyarok beszélnek és szaladgálnak benne jobbra-balra.
1: De mennyi az arány egyébként a magyar és a
2: nyelvbeli?
1: Hát meg a szereplők.
2: Hát a két főszereplők mind a ketten kínaiak, de magyarul játszódik a film, de nagyon sok kínai nyelv is van benne, és tulajdonképpen az öt, mondhatom, hogy öt kiemelt vagy főszereplő van, abból kettő az, aki magyar.
1: Aha, oké.
2: A Polgár Csaba és a Fúzs Benyámin, akik nagyon nagyszerűek voltak.
1: És mondd el kérlek akkor a többieket is. a főbb szerepeket.
2: Mondjam el a kínaiakat? Igen. Jó, hát Cici Tsui-nak hívják a mi csodálatos főszereplőnünket, ő az egyik, akkor Lee Chad-nak hívják a másik főszereplőt. Uh-huh. Van egy nagyon helyes apukánk, őt úgy hívják, hogy Yu Debin, ő az egyetlen, aki nem amatőr szereplő egyébként a kínaiak közül, és hát ők, ja, és hát még van a Liu Hao, aki a sámánt játsza, őt nagyon szerettük, egy évet próbált a rendező, képzeld el a két főszereplővel, 12 hónapot, igen.
1: Az szép. Na mindjárt beszéljünk a lélektanáról, a amatőr, nem amatőr kérdésről, de mondjuk el május 21-e, a bemutató hol lesz?
2: Hát akkor indul a moziforgalmazás.
1: Jó, hogy akkor már mindenhol
2: igen,
1: látható.
2: Igen, a díszbemutató, igen, az 19-e, de ez nem publikus. Igen, 21-től országosan.
1: A 19-én azt csak meghívottak?
2: Igen.
1: Lesznek
2: igen.
1: Ott, oké. De 21-én már mindenhol,
2: igen.
1: Pesten is. Ugye
2: igen,
1: mi most
2: igen,
1: a Pesten
2: országos.
1: Vagyunk, de országosan is
2: igen.
1: Indul az egész. Testvérdráma a műfaj, és fantasy.
2: Igen.
1: Na, hogy vannak ezek az amatőr, nem amatőr színészek? Ez koncepció volt?
2: Hát nézd, egyrészt ugye elsősorban azért minden rendező karaktert keres, és hát Magyarországon kínai színész olyan nagyon sok
1: nem
2: nincs.
1: Sok van,
2: de amúgy is az elmúlt éveknek a filmgyártását a legnagyobb rendezőktől is sorolhatunk millió példát. Ez nagyon népszerű dolog lett az amatőrökkel való dolgozás, úgyhogy ez adta magát, plusz a főszereplő, aki egyben egy inspiráció is volt a Canginak, ők régóta ismerték egymást, és ő már játszott a Canginak az első filmjében is. Úgyhogy tulajdonképpen ilyen kis keresgélés, magán kapcsolatok, hát ugye a Cangi egy itt élő kínai fiú, aki 4 éves korolt él a Magyarországon, tehát abszolút a két világ között itt járt egyetemre, itt diplomázott, de Bécsben született, tehát egy teljesen multikulti fej, egy világpolgár. De hát Budapesten kellett ugye megtalálnia, és akkor így hosszas. A Sisi megvolt, a fiúkat azért eltartott egy darabig, mire.
1: És a 12 hónap az tökéletes felkészítés volt? Tehát utána már a forgatáson mindent profi módon?
2: Igen, nagyon, az egy nagyon szép. A Richardot, aki a Langot játssza a filmben, őt tulajdonképpen magyarul is meg kellett tanítanunk. De koreográfus, beszédtanár, mindenféle mozgásterápia, mindenféle dologra szükség volt, hiszen a Sisinek, a főszereplőnek ugye azt is el kell játszania, hogy hol egy nő, hol pedig egy férfi lelke van a testébe, ami isteni jól sikerült neki. De hát ez meló volt.
1: Elhiszem. No, hát akkor ebbe a isteni jól sikerült neki bekapaszkodnék. Azt láttad a vásznom viszont, amit lelki szemeid előtt az ötlet kapcsán megjelent?
2: Igen.
1: Szereted ezt a filmet?
2: Én szeretem ezt a filmet. Nagyon nekem, én ugye nem klasszikus értelembe vett alkotó vagyok, nekem nagyon fáj az, amit ki kellett hagynunk, amiatt, hogy azért itt nagyon szoros volt a nadrágszíj, és még menet közben is változtatásokra volt szükség. Nekem az hiányzik, nyilván aki nem olvasta.
1: Annak fogalma nincs, hogy
2: annak,
1: neked
2: annak
1: mi
2: fogalma
1: hiányzik.
2: Sincs, de azért van egy-két grandi jelenet, amit én nagyon szerettem leírva. Aztán még a forgatás alatt volt egy kis gigszer, mert az első forgatási nap után kirúgtak minket a ganzból.
1: Komolyan?
2: Első nap, igen.
1: Mert
2: akkor vettük fel a filmnek azt a jelenetét, ahol a főszereplő fiú egy női ruhába öltözve szalad, és ők ezt nem szerették. Aha. Sajnos ez nem voltak jó fejek. Úgyhogy nekünk ott improvizálnunk kellett, és akkor a Monari Center, aki nagyon édesen és szupportívan befogadott minket, de azért ugye egy leterep szemlézett, előkészített helyszín után egy ilyen váltás, szóval azért ott is volt egy kis kavarsz, azért voltak nehezítő tényezők. Úgyhogy némi kompromisszum ez ügyben is született.
1: De egy filmkészítés ilyen, hogy egy csomó előre nem látható problematika tud persze, történni?
2: Persze, pláne ha a kis költségvetésű tudod, mert azért amikor nagyba utazol és nagy pénzeket fizetsz, nagy szerződéseket kötsz, az nagyon más, mint amikor nem.
1: És ilyenkor kinek kell nagyobb lélek jelenlét, amikor megoldandó feladat adódik?
2: Hát általában a gyártás és produceri vonal, itt egyel annyival volt a Cangi nehezebb helyzetben, hogy hát ugye egy kínainak teljesen más a viszonyrendszere, de volt egy Dávid nevű csodálatos kínai producerünk is, a Sirisin Dávid, úgy hívják őt, ő is nagyon sokat segített nekünk, mint kapcsolattartó.
1: Egyébként, ha nincsenek a fesztiválok, akkor mikor lehetett volna bemutatni ezt a filmet? Tehát mennyit?
2: Hát 24 vége, 25 eleje. Uh-huh. Szóval azért egy bő évet biztos, hogy ültünk az utómunkán. Ugye ilyenkor mindig várod azt, hogy sorra kerülj a szívesség munkákkal, a stúdióknál, az utómunkaházakba, a hangstúdiókba.
1: Tehát itt még ezekkel is.
2: Ez igen, tehát ez egy hosszú folyamat.
1: Jó a plakát is.
2: Ugye? Igen, hatásos
1: igen. Az egész. Azt mondod, hogy fiatalok filmje lesz, vagy hát a szerintem. Fesztiválokon az volt. Kíváncsi leszek, hogy majd itt Magyarországon mi lesz. Szerinted a kínai-magyar viszonyrendszert befolyásolni fogja, vagy szorosabbá teheti?
2: Én nagyon szeretném, ha így lenne. Hát én nagyon remélem. Annyira befeszült, befejült ez az ország az elmúlt években. Nem tett jót a nacionalizmus, ez a dühös prüszkölés, ez egymás ellenségeskedés, szerintem nagyon sokat vesztettünk a nyitottságunkból, a pozitívságunkból. Én többek között ezért is gondolom, hogy ez egy fontos dolog. 20 000 kínai él hozzávetőlegesen itt, és alig tudunk róluk valamit. Nyilván ennek vannak kulturális okai is, nyilván a nyelvi és egyéb különbségek miatt is van, hogy ők azért relatíve zártak a kommunikáció miatt is, az üzleti viszonyaik miatt is, de iszonyú helyes emberek. És nagyon, nagyon kedvesek és nyitottak, és jó lenne, sokkal jobb lenne, ha nagyobb lenne az átjárás. Most például lesz egy vetítésünk pénteken, 8-án az például a Monori Centerben, ott helyben, kínai felirattal.
1: Ja, hogy ezekkel is külön
2: igen,
1: lehet
2: igen.
1: Szépen.
2: Persze.
1: Na jó, hát én azt kívánom, hogy minden sikerüljön, ahogy csak szeretnél, mert ez azért sokkal több egy átlagos alkotásnál, itt azért komoly misszió van.
2: Hát
1: a háttérben.
2: Igen.
1: Mikor lennél igazán boldog? Mi lenne az igazi cél? Minél többen lássák?
2: Abszolút.
1: Tehát
2: abszolút.
1: Egy producernek azért
2: persze.
1: A mérőszámok az, hogy milyen nézik?
2: Persze. Ha megosztó lesz, most is megosztó. Tehát olyat nem nagyon hallok, hogy kicsit tetszett. Tehát vagy azt hallom, hogy imádom, úristen, ez mennyire menő, vagy azt hallom, hogy ez most azt nem tudom, hogy ez mi volt.
1: Uh-huh. De hát az is baj. Lehet, hogy nem tudják majd hova tenni.
2: Igen.
1: Jó, de az jó.
2: Az már jó, igen.
1: Na jó, kíváncsi leszek én is rá. Ilyenkor meddig, tehát elindul 21-én a játszás, akkor meddig van műsoron ez a közönségen is múlik?
2: Persze.
1: Meddig
2: persze,
1: tartják életben?
2: Persze, igen. Hát ameddig pörög, addig nem veszi le a
1: mozi. Na te hányszor láttad már?
2: Végtelenszer.
1: És találsz-e minden egyes nézésnél benne új?
2: Igen, mert...
1: Valamit, kapaszkodott, útravalót.
2: Igen, mert ugye mi nagyon sokáig nem láttuk Nagyvásznon, tehát nem láttuk Mozivásznon. És amikor elkezdődött az az időszak a szemle előtt, hogy kész lett a DCP, és el lehetett kezdeni nézegetni Mozivásznon, az egy ilyen új világ.
1: Hát az itt teljesen más.
2: Az te persze, Dolby hanggal, és egy ilyen... Akkor megint nagyon jó volt 2-3-szor megnézni. Persze, mindig van.
1: De ilyenkor, amikor nézed a jelenetet, be is ugrik, esetleg ha ott is voltál, hogy ez hogy zajlott
2: persze,
1: kint? Minden
2: persze,
1: megvan.
2: Persze.
1: Na jó, hát izgalmas a te munkád, területed. Sajnos, Kati, jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk, de kívánom, hogy a nem én vagyok tényleg érje el azt, amit minimum szeretnél, és induljon el ez hódító útjára, mert ugye innentől már tulajdonképpen nem is feltétlenül rajtad múlik, ez éli a saját életét.
2: Igen.
1: Mint egy gyerek.
2: Igen.
1: Na jó, akkor sok nézőt kívánok neked. Van külön weboldalatok erre?
2: Weboldalunk nincs, social médián vagyunk.
1: Tehát nem én vagyok, ott kell beírni az összes létező...
2: Nem én vagyok, és mindenféle feljön. Igen, meg IMDb-n is természetesen.
1: Na jó, köszönöm.
2: Én is köszönöm.
1: Vigyázz magadra, és várlak szeretettel vissza természetesen a műsorba. Csényi Katival beszélgettem, kedves hallgatóink, a Nem én vagyok című film producerével, és Katitól ugyan most elköszönök. Önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: A Schlagerkult.

0: ez. A Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgokat. Jós István pedig jó régóta hatással van a kulturális életünkre, és akkor én most az író Jós Istvánról beszélek, az emberről, ugye? Azt hiszem, te így hívod magad a közösségi média felületeken. Örülök neked, még nem találkoztunk sem az életben, sem az éterben. Milyen jó, hogy ez most egyszerre
2: így megtörténik. Köszönöm szépen a meghívást.
1: És hát ha hallgat minket a másik Jós Pisti, aki a régi barátom, gyerekkorom óta zuglói, majdnem szomszédom, a popgurut, őt is csókoltatjuk természetesen. No, de nagyon örülök neked, hadd mondjam el egy élményemet, a hallgatók érteni fogják, hogy miről beszélek. Kimentem most az előbb ide a stúdió előterébe, megláttalak, és egyben azt kérdezem, hogy találkoztunk? És beleestem ugyanabba a csapdába, mert valószínűleg nagyon sokan beleesnek a közismert emberek által, hogy annyit láttalak a minden felületen, a közösségi oldalakon, akár a tévében, hogy tulajdonképpen majd, hogy nem családtaként, vagy régi ismerősként üdvözöltelek. Na, jó, hogy itt vagy.
2: Megtisztelő nagyon egyébként, meg még szokom ezt egyébként. Tehát én a határán vagyok ennek a közismertségnek, néha egy utcán emberek rám köszönnek, és máig csodálkozom.
1: Hát akkor valószínűleg ezért, amiért igen, én is ugyanaz, most kint ugyanazt kérdeztem. Örülök, hogy könyvvel kapcsolatban jöttél, azt szintén külön szívügyként kezelem. Szeretsz írni?
2: Ez érdekes, nekem nagyon nehéz az írás. Ezek olyan dolgok, hogy nem tudom nem csinálni. És általában is ez az élményem, hogy akkor van az ember helyén, hogy olyasmit csinál, amit nem tud nem csinálni.
1: Akkor ez egy belső erő, ami
2: úgy tudnám mondani, hogy ez egy feszültség, amitől meg kell szabaduljak. Tehát egyfajta terápia. Tehát úgy nyugszom meg, hogy videót csinálok róla, vagy írok róla, vagy valamit csinálok. Tehát és akkor így tudom magamat visszaegyensúlyba hozni.
1: Aha, de az fontos.
2: Igen.
1: Az egyensúly. No, bent van már a könyv?
2: Egyébként bent, boltokban, igen.
1: A boltokban,
2: bent, akkor bent.
1: Szívből ajánljuk, mondd a címét.
2: Élettérkép, ez a cím.
1: Mennyivel jobban hangzik a te szádból, mint ha most én mondtam volna, de nagyon tetszik egyébként a cím, és pont azon gondolkodtam, amíg vártalak ide a stúdióba, hogy ha például ezt az élettérképet 10 évvel ezelőtt csinálod meg, akkor előrébb tartanánk? Mi olvasok?
2: Ez egyébként nagyon érdekes, mert 10 évvel ezelőtt csináltam meg.
1: Komolyan?
2: Ezt a könyvet én 10 évvel ezelőtt írtam, és most talált meg egy kiadó tavaly, hogy hát úgy látszik magánkiadásban nekem van egy könyvem, és akkor ők ezt kiadnák, meg tényleg popularizálnák, és elvinnék boltokba, stb.
1: Van ilyen, hogy egy nagy kiadóba jelentkezik ők egy magánkiadásos könyvért?
2: Igen.
1: Na,
2: igen.
1: Ilyet még nem is hallottam Magyarországon. Basz. Pedig akár valamennyire benne vagyok a könyves bizniszben, de...
2: Nem, más címen adták ki, más borítóval, de a könyv az egy az egyben ugyanaz. Kapott egy új előszót, meg egy új zárást.
1: De nagyon más? Vagy csak ennyi más az előszó,
2: ennyi
1: meg
2: más,
1: az zárás?
2: A könyv maga változatlan.
1: Aha.
2: És egyébként érdekes, mert az az élmény, hogy 10 évvel ezelőtt ez nem volt időszerű az a mondás. Én akkor kezdtem ezt az egészet, amikor még ez a nagy MeToo hullám volt, és hogy én férfinő szerepekről mertem bátor állításokat tenni tapasztalatok alapján. Mert én az voltam, aki 30 éves koromra már összeomlott, az életem rámomlott, és túl arrogáns voltam segítséget kérni, úgyhogy elkezdtem nyilvános terápiába őszintén az interneten megnyílni ilyen blogokban, meg Facebook oldalakon, igen. És ezt kezdték emberek olvasni, és ettől lettem embereknek releváns. Jöttek a történeteikkel, megismertem sok ezer élettörténetet, és ténylegesen szó szerint kialakult egy térkép. Ahogy én látom, hogy az emberi személyiség fejlődik. És egy kis kártyát is ki is tettem itt eléd. És hogy ennek vannak nagy korszakai, ami viszonylag könnyen érthető és nagyon fontos. És tényleg az a tapasztalatom, hogy a válság az mindig azt mutatja az emberi életben, hogy valami változási időszer, mint az ember ellenáll. És nagyon furcsa a kultúránkban, hogy visszatartjuk az embereket, és próbáljuk megmenteni, ahelyett, hogy segítenénk, hogy ő átmenjen ezen a megújuláson, hogy szembenézzen az igazsággal, hogy változni tudjon.
1: Jó, tehát a szembenézés, az átmenetel, ahogy fogalmaztál, az se baj, ha fájdalmas.
2: Az szükségszerűen fájdalmas lesz. Tehát én azt látom, hogy az mindenképp fájdalmas. Ahogy most egyébként azt nemzetszinten is tapasztaljuk én. Tehát ilyen érdekes időket élünk, hogy szembe kell nézni igazságokkal, és ez nehéz, nagyon-nagyon nehéz.
1: Ez mindig nálad van ez a kártya?
2: Egy valamilyen példányban mindig, igen, kicsiben, nagyban.
1: Ezt gondolom előhúzod bizonyos beszélgetéseknél. Értik, hogy miről van szó?
2: Már értik, mert megtanultam egyszerűen mondani. Ez úgy indult, hogy egy nagyon komplikált ábra volt, 6 szakasszal, hogy akkor a férfi útja az a királyfi, és aztán utána a vándor, és a lovag, és a harcos, és a hős, és a nő is ugyanígy. Most ez leegyszerűsödött már. Tehát most úgy magyarázom egyszerűen, hogy van 3 nagy korszak, a tudatlan, a tudatos, a céltudatos, és a tudatlan időszakban mintáink szerint élünk, vagyunk királyfik, királylányok, titánok, a tudatos időszakban, mivel csalódtunk, mivel nem voltunk boldogok, kezdünk azzal szembenézni, hogy nem értjük, hogy kik vagyunk, ez az életközepi válság, kiégés, megújulás, párkapcsolati válság, sokféle arccal jelentkezik ez, de a lényege az az, hogy több van benned ember. Tehát, hogy így jöjjél rá, hogy ki vagy te igazából, és mi a te dolgod igazából, és ki a te társad igazából. Uh-huh. Ami lehet a házasságnak az újjászülítése, sokan elválnak, ez is gyakori, de hogy az életközepe az arról szól, hogy nekem vannak talentumaim, és ez mire való valójában. Tehát egy fura fogalommal én azt találtam, hogy az emberek nagy része kurválkodik a pénzért, mert ezt látjuk a szocializációs közegünkből, tehát hogy mindig indulunk, hogy akkor működik az élet, hogyha te sikeres vagy. És az anyagi sikerből indul mindenki. És az anyagi sikert toljuk 20-30-40 évig, de egyre nagyobb az ár, mert boldogtalan vagyok. És akkor felfedezzük azt, hogy az anyagi siker után, ami az első hegy, hát uh-huh. lehet, hogy kéne lelki siker is. Tehát, hogy én kéne boldog legyek, meg kéne jó apa legyek, meg te jóságos ég, hát én hogy elhanyagoltam a gyerekeimet, micsoda válságban van a házasságom, és akkor ráfordulunk erre, mint következő projekt az anyagi siker után, hogy akkor oké, akkor hát kéne a lelki siker, kéne a boldogság. És aztán utána az anyagi és a lelki után jutunk el oda, hogy 3 évön ismered, 5 évön ismered, 10 évön ismered, és még mindig így valami hiányzik, valami nem stimmel, és megtaláljuk azt, hogy jó, de hát lehet, hogy értelme kéne legyen az életemnek. Uh-huh. Hogy kéne egy ügyet, egy célt, egy küldetést találjuk magamnak, tehát hogy az evolúciós út, ahogy én ezt látom, ennek a lényege pont az, hogy 18 évesen nem vagyunk kész, hanem indulunk egy anyagias világba, vagy anyagias gondolkodással, társadalom is ugye ezt hívja ki belőlünk, meg akarjuk mutatni, uh-huh. stb., meg akarunk egzisztenciát, szép családot, autót, stb. És aztán utána nem vagyunk boldogok, és találjuk meg azt, hogy kell egy lelki cél is, ami egy 3 lábú széknek a második lába, hogy jó, akkor önismeret, akkor megérteni, akkor kik voltak a szüleim, miért lett ilyen a házasságom, mi az én felelősségem ebbe, és. De hogy ez se a vége a sztorinak. Sokan azt hiszik, hogy ez a megoldás, mert akkor én sokat járok Everness Fesztiválra, és megvilágosodom, és akkor ezzel végeztem, de valójában meg nem, mert valójában én azt találtam, hogy mindannyian valók vagyunk valamire. Valók vagyunk valamire, és meg kell találjuk azt, hogy mi az én dolgom, amit tényleg az érdemel, hogy csere szabatos. Uh-huh. És hallgattalak itt, hogy elkezdted, te jóságos ég, hogy vannak ilyen műsorvezet, így folyik a szó, és értelme van, és tehát, hogy így érződik, hogy neked ez van tehetséged, meg van lelkesedésed, de hogy az emberek nagy része nincs.
3: Hát meg érdekel a másik ember, ugye az is fontos.
2: Oké, de valószínűleg te már azt is érted, hogy ezzel embereket szolgálsz. Tehát szerintem a harmadik nagy téma az, hogy oké, ki kell dolgom nekem szolgálni az én tehetségeimmel, ahol már okozatként leszek én boldog, és okozatként leszek anyagilag sikeres. Uh-huh. De mindaddig, amíg az én saját boldogságom, az én saját megélhetésem, az én házasságom, az én gyerekem, az én akármi van csak a középpontban, azok az életberendezkedéseken úgy látom, hogy válságba jutnak, mert tényleg így kicsit a Jóisten kegyelme, hogy így terelve vagyunk. Uh-huh. Olykor balesetek által, olykor megbetegedések által, olykor kapcsolati válságok által, ilyen-olyan módon terelve vagyunk, hogy több van benned ember. Bontakoztasd ki, vállalt föl, találd meg.
3: István, hol tartasz te most ehhez képest?
2: Küszködő tökéleten ember vagyok. Mire gondolsz?
3: Na oké, okay. Megválaszoltad.
2: De nekem most egyébként, én tényleg itt tartok amúgy, hogy én azt látom, hogy a tökéletesnek pózolás kultúráját éljük. Tehát a pózolás és kukkolás nagy platformja, a Facebook, az Instagram, a TikTok és minden más. És én most ott vagyok, hogy nekem a felvállalt tökéletlenség, mert mint mondom, elkezdtem nyilvánosan interneten írni, hogy én mennyire béna vagyok, és embereknek ez hiteles volt, és jöttek és megosztották az ő történeteiket velem. És ez tart 20 éve, és nem azért, mert papírom van róla, hanem azért, mert mertem vállalni, hogy tökéletlen vagyok. És az élményem, hogy egy új paradigma kell, tehát, de olyannyira, hogy most elkezdtünk egy közösségi oldalt építeni, ahol így jöhetsz akár álnéven is, de ki vagy te igazából. Uh-huh. És nekem, tehát most én itt tartok az életemben, hogy foglalkoztam férfinő szerepekkel, önismerettel sokat, ott vannak ezek az online kurzusok, ott van a könyv, meg lehet venni a Libribe, de az én aktuális lelkesedésem az, hogy legyen egy közösségi oldal, az emberek mernek igazán önmaguk lenni, mert a magány, tehát ugye a tökéletesnek pózolás következménye a magány. Aki tökéletesnek pózol, az egy ilyen biliárdgolyóként a másik emberrel csak ütközni tud, és a helyes életstratégia szerintem a kirakós játék. A kirakós játék meg úgy működik, hogy én merek egy konkrét darab lenni, és kell mutassam a hiányaimat. Nem csak azt, hogy én milyen nagyszerű vagyok, és itt-ott kicsúcsosodom, de hogy hol vannak nekem hiányaim. És ahol én tökéletlen vagyok, nekem az a 20 éveim már a tapasztalatom, hogy a világ így megindul felém, hogy betöltsön, hogy kitöltsön. Jönnek emberek, a társam ettől lett, hogy így láthatóan voltam tökéletlen. Mm. És a kirakós darab stratégia, és ehhez egy social networköt építünk, ami szerintem 10 év alatt lenyomja a Facebookot, de még gyerekcipő.
3: Legyen így, nagyon drukkolok nektek, nem is bánnám egyébként.
2: Na, úgyhogy,
3: valódiságot. Azért kérdeztem, hogy hol tartasz te most, mert ha ez egy 10 évvel ezelőtt, és látod, pedig nem is tudtam egyébként, hogy ahhoz képest, aki akkor megírta, azt a könyvet. Hát hiszen változunk folyamatosan, már nem ugyanaz vagy, aki egy évese voltál, hát még 10 évvel korábbról. Nem akartál volna mást, vagy nagyon más könyvet írtál volna? Most.
2: Most más könyvet írnék. Illetve el is kezdtem írni egy harmadik könyvet egyébként, majd egyszer hozzájutok, akkor befejezem. Mert az változott az évek alatt egyébként, hogy tehát az elején nagyon büszke voltam magam, meg marhára örültem magamnak, hogy én találtam olyasmit, ami legalábbis az én életemben működik, és sokak szerint az ő életükben is működik, tehát akkor talán valahogy így átfed az igazsággal, vagy értelmes tanács, mert hát emberek életében működik. És ez pedig az egyébként, hogy a férfinő szerepek fontosak, és hogy inverz úton járunk, tehát hogy a női útnak a korszakai szerintem a király lány először, aki mintakövető, a király nő, aki amazon, aki istennő, aki megcsinálja egyedül is, de aztán elege lesz a nőnek ebből a világban harcolásból, és már királyné szeretne lenni, tehát egy lenyűgöző férfit szeretne. De a férfi ugye attól lenyűgöző, nem attól, hogy jó genetikája, vagy a hasizma milyen, nem attól, hogy milyen a pénztárcája, vagy milyen autója van, vagy hova visz nyaralni, az attól lenyűgöző, hogy van egy küldetése, mint a csillagszemű juhász, egy ilyen teljes univerzumban a tekintetében valami lelkesít, amiről ő beszél. És tehát akkor a királyné állapotú nő, tehát akkor király lány, királynő, királyné, annak kell a király, kell. És ugye a férfi korszakai azok meg a titánból indul, aki, hát ahogy én is voltam, ez az arrogáns pöcs, nem tudom, sípoljatok ki, bocs, hogy ezt szabad egyet egyáltalán mondani.
3: De hogy már sokadik az mondod.
2: Abba hagyom, tehát nem mondom többet, tehát egy nagyon ebből jövök. De utána jön a kereső, utána jön a vándor, utána jön, aki próbál jóvátételt adni, próbálja megérteni, megjelennek az érzelmei, már vannak könnyei, elkezd önismereti YouTube tartalmakat folytatni, stb. Ez a férfinak a tudatos korszaka. És aztán utána jön a céltudatos, amikor megtalálja azt, hogy mi a küldetése, amihez képest már lehet királynénak lenni. Mert miért? Mert van egy országa a férfinek, ország alatt értve azokat, akiket nekem dolgom szolgálni. De azt képzelem, hogy te szolgálsz embereket a műsoraid által.
3: Abszolút, ahogy
2: és ez az a király minőség. Igen, és ez az a király minőségből több kell szerintem a világon.
3: Most azon gondolkod, egyébként zseniális a Jaffa, hogy úgy csomagolta újra ezt a könyvet, hogy még én sem vettem észre.
2: Na.
3: Hogy ez egy recycling, akár hogy...
2: Kiderül egyébként szerintem.
3: Oké.
2: A borítón nem látszik, hogy ez
3: na, egy de hogy, kérdés. Meg hát ez nem egy ördögtől való dolog, valószínűleg azért szerettek bele, mert alap dolgokról beszélsz benne, amik ősi igazságok.
2: És
3: erre
2: fontos.
3: Kell építkezni.
2: Így van, ez tök fontos. Tehát, hogy én itt a rádióhallgatók nem látják, hogy lobogtatok egy rajzot. Van egy olyan jósistván.com-ot, meg lehet ezt
3: találni.
2: Ott van a rajz, de mindegy. De a lényeg, hogy ez igazából csak egy kortárs és népmesei hagyományok által befolyásolt ábrázolása, az szerintem az egyetemes emberi történetnek, mert ez soha nem változott. Tehát én azt látom, hogy már a tékozló fiú útja erről szólt, hogy így nevelkedsz valahol, aztán most így eleged van, köszi apádból, kikéred a vagyonodat, és most te jössz, aztán eltapsolod az egészet. Uh-huh. És hogy pont rájössz, hogy hát lehet, hogy nem így kéne mégse élni, és akkor fordulsz vissza a helyes irányba. De hogy Mózes története is ugyanez, de a Csillagok háborúja története ugyanez, az Avatar története ugyanez, a Matrix szerintem azért volt világsiker, mert ugyanez a sztori, csak közérthetően popkultúrába behozva. És én is csak erre vagyok egy változat. Tehát nem mondom, hogy bármi újat alkottam volna, Odüsszeia már ez volt, tudod meg.
3: Abszolút. Szeretsz találkozni a követőiddel, az olvasóiddal?
2: Én nagyon szeretek, nekem tehát így a függésem a hasznosnak lenni. Tehát én tökre, nekem ez való lélegzetre állító egyébként, én döbbenetesen hálás vagyok, hogy én itt élhetek, és ez lehetek. Tehát, hogy én ugye jogi egyetemre jártam meg töriszakra, kínéltem Amerikában egy évet, informatikai céget csináltam, nagyváltok első websájtjait építettük már 20-as éveimben, 30-as éveim elejére én már megbuktam, tehát 30 évesen már egy bukott emberként kerestem magamat, néztem a köldökömet, stb., és lett ebből egy önismereti iskola, meg tényleg már a sok ezer embernek az életét. 15 ezer ember vett nálunk online kurzust, és kapott azt ebből valamit. Hatalára. És nem anyázós reakciók jönnek, hogy fú, hát elloptátok a pénzemet, hanem tényleg tudunk értéket adni, miért, mert adunk egy térképet, amivel meg lehet érteni, hogy mi történik épp veled. Tehát ez kicsit olyan, mint egy ilyen lelki Google Maps, ez az egész élettérkép sztori, hogy ha ezt megérted, akkor érted, hogy mitől kéne távolodj, és merre fele van a következő lépés, és merre tudsz tovább lépni. Tehát egy érthetetlen helyzetet egyik pillanatról a másikra tudunk emberek számára ennek a rendszernek a segítségével ilyen közérthetővé tenni.
3: Ha még abban a pillanatban, amikor nem buktad el, amit elbuktál, valaki egy ezt odaadja a kezedbe.
2: Nem. Tehát, hogy az a nehéz, hogy azt látom, hogy az ember, ezek ilyen identitás korszakok, amiről én beszélek, és amíg az ember sikeres, addig nincs motiváció nyitni arra, hogy lehet, hogy bármit is rosszul lát. Tehát, hogy nem tud változtatni. Ezért én azt látom, hogy a legnagyobb szövetséges végül a szenvedés. Tök nagy érték az is, amikor az ember lelkes, de akkor...
3: De milyen jó lenne, ha a szenvedély lenne?
2: Igen, Igen, igen. Hát a szenvedély meg a szenvedés. Mert amikor lelkes vagyok, akkor a szenvedély, és megyünk és csinálom, és te is így beszélsz, és én is, és érezhet, hogy nem szenvedésből vagyunk most.
3: Igen. Itt.
2: De ugyanakkor gondolom neked is voltak ilyen szenvedés ciklusaid, amikor rettentő nehéz volt épp, és át kellett értelmezni dolgokat.
3: Én meguntam, és azt mondtam, hogy elég volt.
2: Na, igen, igen. Na jó, de pont ez az, hogy eléggé kellett szenvedni hozzá, hogy meg tudjam unni.
3: Ez igaz.
2: Jó kedvemben én nem változtattam. Én vettem a kábriót, és marha büszke voltam magamra, hogy 20-as éveim közepe végére milyen nagyon frankó kis sikeres vállalkozócska lettem.
3: És most van kabrió?
2: Nincs kabrió.
3: Nincs. Nem hiányzik?
2: Nem hiányzik. Van nagy tetőablak a kombimnak, és na, itt tökre okay. El vagyok vele.
3: Okay. Meg volt az is. Az
2: volt, így az volt, volt a Ducati motor, meg volt, ezek így voltak.
3: Hölgyek, férfiak egyaránt? Igen. Hozzád fordulnak?
2: Igen, és ugye a jó hírem, az elénte sokkal több volt persze a nő, de az utóbbi időben sokkal több, tehát hogy vagy kiegyenlítődött legalábbis a férfi. Tehát, hogy tökre jönnek férfiak is.
3: Uh-huh. Igen. Én emlékszem egy csomó videódra, tehát ezt valószínűleg a mai napig így van, de hát volt egy időszak, amikor különösen nagy divat volt küldözgetni a videóidat. Tehát amikor a szeretői viszonyokról beszéltél, igen, és a, igen. Szerintem sok-sok ember talált.
2: Talált
3: tükröt ezekben a videókban.
2: Igen, ez ilyen időszakos. Tehát azt látom, hogy én is ilyen egyfajta ilyen gateway drog vagyok, vagy nem tudom mit. Tehát, hogy segítek valamire rácsodálkozni, de aztán utána ez már nem kell, az ember így megért, és akkor megy tovább az élet.
3: De ezt is tulajdonképpen az élet természetes folyamatának tartod? Segítesz, mennek, aztán majd jönnek újak.
2: Abszolút. Egyrészt igen, tehát ez abszolút, tehát ez teljesen. Sőt, tovább megyek egyébként, mert van az, hogy segítenek, vagy én segítek, így megtalálnak, akkor én vagyok a gurú, a szent, a nem tudom, tehát valami irdatlan irás piadesztára kerülök, de onnan még reken rángassanak a földbe, és meg kell tapossanak. Tehát, hogy az apákat meg kell ölni, a gurukat is meg kell ölni egy ponton, és úgy jut az ember el, hova a helyes kapcsolathoz végül. Mert ezt az egész utat úgy is el tudom mondani, hogy végül eleinte a szüleink az istenek, aztán magunkból csinálok isteneket, guruk segítségével, aztán megtaláljuk azt, hogy igazából Isten nem öltük meg, ahogy Nietzsche mondta, hanem úgy van továbbra is. Tehát, hogy a nagyobbal valahogy visszanyúlni kell az embernek, aztán később.
3: No, tényleg egy óriási dolognak tartom, amit felépítettél. De hogy látod ma ezt az önfejlesztő piacot, meg az ipart itt 2026 májusában?
2: Köszi a kérdést. Úgy látom, hogy nagyon sokan, tehát az önismeret is tud egy csapda lenni. Én ezt a spirituális ego póznak, vagy spirituális ego csapdának hívom, és ebben nagyon benne lehet ragadni. És az az élmény...
3: Félre viheti az embert?
2: Igen, mert nem, tehát nem feltétlen félrevisz, tehát ugye az a nehéz, hogy a minták csődje, amit mondok, hogy a tudatosság kezdete, ott kellenek ilyen típusú tartalmak, ilyen típusú guruk, könyvek, vezetők, hogy megértsen, mi van. De nagyon ritka az olyan rendszer, az olyan tanító, az olyan mester, aki azt mondja, hogy hát egy ponton tovább kell lépj, el kell tudjál hagyni engem. Tehát, hogy tényleg Luke Skywalker ott hagyja a francba Jodát, mert érted, neki dolga van.
3: Igen.
2: És most mennie kell. És nagyon sokan ebből ilyen megélhetési segítést csináltak, és a rendszerek egy nagy része valahogy úgy alakult meg, nem szándékkal lett szerintem így alakítva, de úgy alakult, hogy bent tartani próbálja ezekbe az önismereti rendszerekbe az embereket. És tényleg, tehát az, hogy te 10 évig jársz terápiába, vagy 15, tehát én ezt így értem, de akkor tehát most így haladsz, vagy nem haladsz? Haladsz, vagy menedzselsz egy állapotot azzal? Úgyhogy én így látom ezt, hogy szerintem az önismeret egy, tehát úgy látom ezt, hogy egyébként nem csak a személyes útnak vannak korszakai, hanem szerintem a mainstream társadalmi gondolkodásnak is vannak korszakai.
3: Az biztos.
2: És
3: biztos.
2: Amikor én is divatos voltam, nem tudom, 4-5 éve, hogy küldözgették embereket a linkeket, akkor ez még nagyon jött befelé, és most szerintem már a következő üzenet kezd jönni majd befelé, az meg az, hogy az önismeret bizonyos értelemben még mindig önimádat. Tehát ott még mindig magad önimádat. Tehát ott még mindig magaddal foglalkozol. Aha. És ebből, hogy magaddal foglalkozol, tovább kell juss oda, ezt én úgy hívom, hogy ráció halála.

0: Most így lassan vissza kell térni a világba az embereknek.
1: És az élettérképre is szükség van. Rád is szükség van.
0: Köszi, kedves.
1: Az útmutatásaidra is. Hát, köszönöm, köszönöm. Jó társaságban repül az idő. Sajnos a végén vagyunk. Állj. Gyere, mert rengeteg vagy vissza a műsorban, rengeteg kérdés bennem ragadt. Hát meg ez aztán egy olyan téma, amit nem nagyon lehet kivesézni.
0: Hát de olyannyira, hogy végigmentünk egyesével ezeken a szakaszokon, pláne, bármit is csinálunk.
1: Pláne, úgyhogy várlak vissza Labdan most állatok. Ez. A nagy esküt letettem, kedves hallgatóink, szívből ajánlom az újra csomagolt könyvet, de hát pont azért, mert már elteltek az évek. Vagy nem olvas, vagy ha olvasták, akkor azért, hogy igen. Picit érdemes szerintem az értékeket leporolni.
0: Érdemes bemenni egy könyvesboltba, megkeresni ezt a könyvet, és kinyitni a belső borítót. Ott van ez a rajz, és ott aztán az ember érzi, hogy ezzel van dolgom, vagy nincs, és ezt szerint megvenni, vagy sem.
1: Örültem neked.
0: Köszönöm.
1: Vigyázz magadra. Jós Istvánt ajánljuk minden létező platformon, jósistvan.com. Oké, meg az összes közösségi.
0: Ott van, ott minden megtalálható.
1: Megtalálják azt a sok-sok energiát, amit az imádott, bár nem könnyű hivatásába beletesz, azt a figyelmükkel viszonozzák. Istvántól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Csényi Katinak és Jós Istvánnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Átadja a kegyelmi ügy iratait a Sándor Palota. Megnyílik a Liszt Ferenc repülőtér egyes terminálja a BL döntő miatt. 3 héttel tovább tart nyitva a kínai agyakatonákat bemutató kiállítás a Szépművészetiben. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. Átadja a kegyelmi ügy iratait a Sándor Palota hivatalos megkeresés esetén. A Sándor Palota közleményben jelezte, hogy együttműködik a dokumentumok nyilvánosságra hozatalában, és a rendelkezésre álló iratokat átadja a kabinet képviselőjének. Magyar Péter miniszterelnök hétfői és keddi sajtótájékoztatóján is sürgette, hogy Súlyog Tamás államfő hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy dokumentumait. A kormányfő az igazságügyi minisztériumnál található dosszié tartalmát tegnap már bemutatta, és az azóta is nyilvános. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint környezetkárosítás történhet a szegedi BYD gyár építkezésén, ezért felszólította a vállalat vezetését a kifogásolt tevékenységek azonnali leállítására. A miniszter közlése szerint a beruházás során súlyos környezetvédelmi szabályszegések merültek fel. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal közben bejelentette, környezetkárosítás gyanúja miatt feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a szegedi rendőrkapitányságon. A hatóságok a beruházási területen letermelt talajréteg felhasználását vizsgálják. A BYD egyelőre nem nyilatkozott az ügy kapcsán. Lejár a határidő, ma kell beadni a személyi jövedelemadó bevallásokat. A NAV a határidő utolsó napjára hosszabb nyitvatartással készül. A hivatal központi ügyfélszolgálatai reggel 8 óra 30 perctől 18 óráig várják az ügyfeleket. A 18-19-es adóvonalon pedig ma egészen este 8-ig fel lehet tenni a bevallással kapcsolatos kérdéseket. Az adóhivatal közlése szerint már több mint 2,2 millió bevallás érkezett be, de még sokaknak lehet teendőjük. Aki személyesen intézné ügyét, segítséget kaphat a bevallási tervezet átnézéséhez, módosításához, elfogadásához, az adófizetéshez és az Ügyfélkapu Pluszhoz is. Ne feledjék azt sem, hogy az adó 1+1%-áról is máig kell nyilatkozni. A Bajnokok Ligája döntőjének idejére ismét megnyitják a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es terminálját. A Budapest Airport közlése szerint a megnövekedett utasforgalom miatt május 29-e és 31-e között a járatok száma várhatóan megduplázódik, egyes napokon akár napi 800 járat is közlekedhet. A forgalom növekedést főként a külön járatok, a kisgépes forgalom és a sűrített menetrend okozza. Az egyes terminál teljes értékű terminálként működik majd, ahol a Wizz Air 1-es londoni járatait is kezelik. A repülőtér az eseményre speciális utaskezelési folyamatokkal és megerősített személyzettel készül. Budapest történetében először adott honta BL döntőnek a Puskás Arénában május 30-án. 3 héttel tovább látható az első kínai császár agyakkatonáit bemutató kiállítás a Szépművészetiben. Eddig már csaknem 200 ezeren látták az Öröklét őrei az első kínai császár agyakkatonái című tárlatot, amely meghosszabbítva még június 14-éig látogatható. Az első császár agyakhadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagyfalon innen és túl, ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látható. Marad a jó idő, a napsütés csak fátyol felhők zavarhatják, délen lehet több gomoly felhő is, de jelentős csapadék nem valószínű sehol sem. Az északi szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható. Holnap a Dunántúl fölé több felhő úszik be, és ott lehetnek záporok, máshol sok napsütés valószínű. A hőmérséklet 24-25 fokig emelkedik.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, sercek a bakelé.

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával, a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény

0: mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újra rendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat, tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megnevezte az új vezérkari főnököt Ruszin Szendi Romulus. Egy ország búcsúzik a hirtelen elhunyt Scherer Pétertől. Véradást szervez a Metallica a Budapest arénában. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. Megnevezte az új vezérkari főnököt Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel, aki elvállalta a feladatot. A miniszter kiemelte, a magyar honvédség előtt álló időszak kulcskérdése nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is. Mint írta, Sándor Zsolt volt a helyettese, akivel együtt szolgált és harcolt, így jól ismeri. Az altábornagy több mint 3 évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben, és bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is, írta a miniszter. Pályatársai és barátai búcsúznak a hirtelen elhunyt Scherer Pétertől. A Jászai Mari díjas színész súlyos betegség következtében hunyt el tegnap. Halálának hírére színésztársai közül mások mellett Mucsi Zoltán, Csúlya Imre, Liptai Klaudia, Balsai Móni és Molnár Áron is megható sorokat írt róla és a veszteségről. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter azt írta, Scherer Péter halála pótolhatatlan űrt hagy maga után. Karácsony Gergely főpolgármester pedig úgy emlékezett, Budapest szerelmese volt, és Budapest is szerette az ő Pepéjét. A Jancsó filmekből, tévésorozatokból, a legendás Kapa Pepe párosból és számtalan szinkron szerepéből ismert színművészt a Víg Színház, a Kecskeméti Katona József Színház, Ókovács Szilveszter az Operaház főigazgatója és a Pagony kiadó is búcsúztatta. A budapesti metróvonalakon a jegyelutazók egyharmada már érintéses fizetéssel vásárol jegyet, derült ki a Mastercard adataiból. A PNK rendszer április végi kiterjesztése óta 93 ezer jegyet adtak el így, a teljes vonaljegy értékesítésben pedig 12%-os a részesedése. A szolgáltatás valamennyi metróvonalon és a 100-er reptéri expresszen is elérhető. A kutatás szerint a jegyvásárlók 26%-a már kipróbálta, és 70%-uk elégedett vele. Összefogott a Metallica a Magyar Vöröskereszttel, hogy életeket mentsenek. A zenekar európai turnéjának állomásain véradást szervez, így a magyar koncertek mellett is, június 11-én és 12-én a Budapest arénában. A banda arra ösztönzi a rajongókat, hogy adjanak vért, ezzel segítve, hogy a kórházi betegeknek soha ne kelljen várniuk életmentő ellátásra. A részletekről Váradi Marian, a véradást szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezető beszélt a Sláger FM-nek.
3: Június 11-én és 12-én a Budapest Aréna metró felüli bejárata lesz a mi téradási helyszínünk. Az első napon reggel 9 és délután 16 óra, a második napon pedig reggel 9 és 18 óra között lehet regisztrálni. A regisztráció azért nagyon fontos, hogy elkerüljük a felesleges hosszú várakozásokat. Természetesen nem marad a segítségnyújtás köszönet nélkül. A zenekar tagjai egy kereskedelmi forgalomban nem elérhető pólóval hálálja meg az életmentést. Nagyon bízunk abban, hogy a két napon közel 2000 véradót fogadhatók.
2: A véradáson való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ezt a metallica.véradás.fancode.hu oldalon lehet megtenni, és kizárólag a regisztrációkor kapott időpontban lehetséges. Egyre nyáriasabbá válik az idő, ma csak fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napsütést, egy-egy zápor zivatar viszont kialakulhat. Délután 20 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, és erős lesz az UV-sugárzás, így ne feledkezzenek meg a napvédelemről.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Nálunk csak a zene szól. Sláger FM. Ha magyar slágerek, nem szóltál, akkor Sláger FM. Sláger FM.

Hülyed a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.

0: Sláger FM.
1: A szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie és Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohemian Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánk.

0: Londonban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Átadja a kegyelmi ügy iratait a Sándor Palota. Megnyílik a Liszt Ferenc repülőtér egyes terminálja a BL döntő miatt. 3 héttel tovább tart nyitva a kínai agyakatonákat bemutató kiállítás a Szépművészetiben. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. Átadja a kegyelmi ügy iratait a Sándor Palota hivatalos megkeresés esetén. A Sándor Palota közleményben jelezte, hogy együttműködik a dokumentumok nyilvánosságra hozatalában, és a rendelkezésre álló iratokat átadja a kabinet képviselőjének. Magyar Péter miniszterelnök hétfői és keddi sajtótájékoztatóján is sürgette, hogy Súlyog Tamás államfő hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy dokumentumait. A kormányfő az igazságügyi minisztériumnál található dosszié tartalmát tegnap már bemutatta, és az azóta is nyilvános. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint környezetkárosítás történhet a szegedi BYD gyár építkezésén, ezért felszólította a vállalat vezetését a kifogásolt tevékenységek azonnali leállítására. A miniszter közlése szerint a beruházás során súlyos környezetvédelmi szabályszegések merültek fel. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal közben bejelentette, környezetkárosítás gyanúja miatt feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a szegedi rendőrkapitányságon. A hatóságok a beruházási területen letermelt talajréteg felhasználását vizsgálják. A BYD egyelőre nem nyilatkozott az ügy kapcsán. Lejár a határidő, ma kell beadni a személyi jövedelemadó bevallásokat. A NAV a határidő utolsó napjára hosszabb nyitvatartással készül. A hivatal központi ügyfélszolgálatai reggel 8 óra 30 perctől 18 óráig várják az ügyfeleket. A 18-19-es adóvonalon pedig ma egészen este 8-ig fel lehet tenni a bevallással kapcsolatos kérdéseket. Az adóhivatal közlése szerint már több mint 2,2 millió bevallás érkezett be, de még sokaknak lehet teendőjük. Aki személyesen intézné ügyét, segítséget kaphat a bevallási tervezet átnézéséhez, módosításához, elfogadásához, az adófizetéshez és az ügyfélkapu pluszhoz is. Ne feledjék azt sem, hogy az adó 1+1%-áról is máig kell nyilatkozni. A Bajnokok Ligája döntőjének idejére ismét megnyitják a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es terminálját. A Budapest Airport közlése szerint a megnövekedett utasforgalom miatt május 29-e és 31-e között a járatok száma várhatóan megduplázódik, egyes napokon akár napi 800 járat is közlekedhet. A forgalom növekedést főként a külön járatok, a kisgépes forgalom és a sűrített menetrend okozza. Az egyes terminál teljes értékű terminálként működik majd, ahol a Wizz Air 1-es londoni járatait is kezelik. A repülőtér az eseményre speciális utaskezelési folyamatokkal és megerősített személyzettel készül. Budapest történetében először adott honta BL döntőnek a Puskás Arénában május 30-án. 3 héttel tovább látható az első kínai császár agyakkatonáit bemutató kiállítás a Szépművészetiben. Eddig már csaknem 200 ezeren látták az Öröklét őrei az első kínai császár agyakkatonái című tárlatot, amely meghosszabbítva még június 14-éig látogatható. Az első császár agyakhadseregéből 10 eredeti példányt bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagyfalon innen és túl, ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látható. Marad a jó idő, a napsütés csak fátyol felhők zavarhatják, délen lehet több gomoly felhő is, de jelentős csapadék nem valószínű sehol sem. Az északi szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható. Holnap a Dunántúl fölé több felhő úszik be, és ott lehetnek záporok, máshol sok napsütés valószínű. A hőmérséklet 24-25 fokig emelkedik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, a ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk. Mindig mondom, Budapest is a vétel között. Pezsgő kulturális életének a legjavával, a kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókat hozok el a kulturális élet olyan alkotóit, és mondom még egyszer ezt a kifejezést, akik nagyon is hatással tudnak lenni a kulturális életünkre. Én ezt legalább már 25-ször elmondtam, amikor Gáspár Ágnes meglátogatott itt a stúdióban, és még valószínűleg néhányszor el is fogom mondani, hogy ha valaki, akkor ő nagyon is hatással tud lenni, hiszen egyetemi docens, protokollszakért és a hazai etikett és rendezvényszervezés, hát és a kultúra egyik legismertebb alakja és alakotója, úgyhogy örülök neked most is, mint mindig.
2: Ági. Jaj, nagyon szépen köszönöm ezeket a szavakat, az, én nem most nehéz megszólalni.
1: De hát így van.
2: Hogy ennyi dicséretet kapok, nem nagyon vagyok hozzászokva ehhez, de nagyon
1: csak
2: csodálatos,
1: és
2: köszönöm
1: mondtam.
2: Szépen. Az tény és való, hogy több egyetemen oktatok, tehát nagyon fontos számomra a felső oktatás, a Pázmány Egyetemen, a Metropolitán Egyetemen, a Nemzeti Közszolgálatin, Milton Friedman Egyetemen, Sporttudományi Egyetemen, természetesen egyéb más oktatási területeken és még tréningeken is, tehát eléggé átlátom az oktatást, eléggé átlátom a protokoll helyzetét és a rendezvényeket, természetesen saját gyakorlatomból is tudom mondani a tapasztalatokat, és hát főleg amiért most összejöttünk, ugye ez a konferencia,
1: hát ez is egy,
2: ami gyakorlatilag
1: fontos rendezvényed.
2: Bizony. Ez egy protokoll és oktatás rendezvényszervezési konferencia, de egy picikét szomorú gondolat miatt és apropó miatt és esemény miatt jött ez létre. Egyébként is szoktam ilyet szervezni természetesen, de most azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon szomorú halálesetnek a következményeképpen, ugye dr. Vámos Lászlóné volt igazságügyi főtanácsos és a Nemzetközi Szertartás és Protokoll Akadémia rendes tagja, és ő az, aki a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének alapítója, elnöke volt, és azóta pedig, mióta átadta a stafétapotot, azóta pedig a tiszteletbeli elnöke. És az ő távozása indítatott el abba, hogy ő bizony egész életében ezt a hivatást gyakorolta, és ezt szerette volna továbbadni nekünk, és ráadásul én azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy barátnőjének, barátjának tekintett, én pedig mindig, ugye 32 éve ismerem, és sőt több 30 igen, 32 körülbelül ismerem őt, és én mindig úgy is mondtam neki, hogy mesterem. Aha. Mert tulajdonképpen azt a sokféle dolgot, amit én már akkor nemzetközileg protokoll rendezvényszervezésben, európai projekteken keresztül végeztem, amikor én második, harmadik tanulmányaimat végeztem, akkor vele találkoztam, és meghatározó volt az életemben.
1: Tehát hát, ahogy most beszélsz róla, valószínűleg ez sok minden, sok közös volt bennetek, de a szenvedély az biztos. Ugyanolyan, azzal a szenvedéllyel állhattatok az imádott hivatásotokhoz.
2: Igen, igen, és ez nagyon fontos, köszönöm, hogy kimondtad, ez hivatás és nem munka. A 24 órás munka sem munka, ha az ember úgy végzi, igen, hogy hivatás, és lelkesen, és motivációnk van. És hiszek abban, hogy amit csinálok, az fontos, és amit csinálunk, természetesen nagy nevek vannak körülöttem, nagyon-nagyon jó szakemberek, és pontosan ezért ennek a gondolatnak a keretében gondoltam ki, hogy egy emlékkonferencia az ő tiszteletére legyen.
1: Méltón.
2: Méltón, nagyon méltón. Remélem, hát ez még majd lesz, ugye, május végén.
1: Hát én azért mertem ezt mondani, mert látom a kínálatot. Azért az nagyon gazdag.
2: Nagyon szerencsés vagyok, mert sokféle területet belátok, és sokfelé dolgozok, és sok nagyon-nagyon személyes kapcsolatom van különböző nagyon-nagyon jeles szakemberekkel, és éppen ezért nagyon könnyű is volt felkérni azokat a az előadókat, akik eljönnek, mert ők is érzik ennek az ügynek a fontosságát. Ez most helyileg ugye a Metropolitan Egyetemen lesz megrendezésre, és gyakorlatilag már mondhatom ott is, hogy a professzorasszony dr. Németh Erzsébet is egy olyan gondolatot hoz, hogy elegánsan, magabiztosan asszertív viselkedés. Na most, hát ez egyszerűen ugye már önmagáért egy fantasztikus. De mondjuk inkább azt, hogy Lackó Rita, aki a legnagyobb utóda Katikának, mint elnök, ugye a Protokoll Egyesület elnökeként, jelenlegi elnökeként elmondja gondolatait. Tehát minden, ami gondolat, az a protokoll viselkedés kultúra, és akik még kapcsolatban voltak Katikával, bocsánat, hogy így mondom, mert nekünk ő a Katika, ugye Vámos Lászlóné Katika, a plusz személyes gondolatokat is oda tudjuk tenni, és hát a Protokoll Egyesület alapítása kapcsán mindenféleképpen, hogy az Egyesületnek az életébe való nagy-nagy szerepéről tudunk beszélni. De ugyanúgy mondjuk emerit a tiszteletbeli konzul Komjáti Emese például elmondja a konzuli feladatokat, és a konzuli diplomáciai és viselkedés kultúra helyzeteit, tehát hogy mindenki a maga szerepköréből. De azt is el tudjuk mondani, hogy például a Pázmány Egyetemen a dr. Kántor Zoltán az, aki a Nemzetközi Politikai Tudományintézet vezetője, de viszont ő pedig, hogy a nemzetközi hallgatóknak mire van szüksége a protokoll oktatásban, viselkedés kultúrában. Akkor az Edutus Egyetemnél a dr. Gondos Borbála, ő pedig a rendezvényszervezés turizmus oldaláról és a sportturizmusról például, aki nagyon nagy szerepe van személyesen is a sportturizmusban. De például Kék Emerencia, aki erkölcsteológus, főiskolai docens, ő pedig a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskoláról jön. Doktorként elvégezte, nagy örömömre jött, és a legcsodálatosabb hallgatók közé sorolhatom, de mindenki csodálatos, tényleg el vagyok nagyon bűvölve, és nagyon szeretem a hallgatókat, de eljött doktorként a protokoll tanácsadó és rendezvényszervező szakirályra tanulni és tovább képezni magát, és ő például ebből az oldalból közelíti meg a protokollt.
1: Izgalmas lesz.
2: Nagyon. Akkor van a vendéglátás oldaláról megközelítve, hogy mit kell a vendéglátás oldaláról látni a rendezvényeken a protokoll és a viselkedés kultúra szempontjából. Akkor ott van például megint a sportdiplomácia, ugye? Például a Nagy József, aki a SOSZ képzési igazgatója, aki pont a Vippáholyból, a címbe is benne van, nézi ennek a jelentőségét. Tehát maga a sportdiplomácia. És hát ugye, mint nagykövet, Ambrós Jenő excellenciás, ő pedig a diplomáciával kapcsolatban említi meg azokat a gondolatokat, amire jó felhívni a figyelmet, amiből tanulunk. Igen. És aztán utána lesz egy nagy pódiumbeszélgetés, az már egy picikét még jobban a személyes kapcsolódás képpen és vonalán, de a szakmaiságot szeretnénk kihangsúlyozni. A moderátor ennek a Ocsanás Katalin, aki nekünk a tulajdonképpeni protokoll tanácsadó képzésnek a szakmenedzsere, nekem egy fantasztikus kollégám, és nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Ugye az egészet én moderálom, viszont a pódium beszélgetést ő moderálja, és ezeknek a szereplője, ennek a szereplője, ugye Lackó Ritát már említettem, ugye a Protokoll Egyesület elnöke, de viszont a főtitkára az Egyesületnek, ugye Bakos Ildikó, aki még cégtulajdonos és ügyvezetője is egy cégnek, tehát minden szempontból fontos az ő jelenléte is, és Sáskáné Nádas Ágnes, aki a menedzser asszisztensek magyarországi vezetője, elnöke, és jó magam. Na most ez a négyes, ez az abszolút személyes megközelítésből vizsgáló gondolatokat ébresztő, vagy elmesélő, hogy a Katikától mit kaptunk, mint szakma, és mint emberi oldalról. És hát ezzel fejeződik be ez a gyönyörű, remélem, hogy gyönyörűre sikeredett konferencia.
1: Na most már akkor másodszor mondtam, hogy méltó módon, ahogy én most rakom össze a mozaikokat, meghallgatom az építő kockákat ebből a minek nevezzük, akkor emléknap? Emlékkonferencia,
2: a protokoll és a rendezvény szervezés jegyében.
1: Büszke lenne rá? Az előkészületek alapján?
2: Igen. Én azért úgy kapcsolatban vagyok vele továbbra is, gondolatainkban, és mindig szerette, hogyha a szakmát előtérbe helyezzük, de azért, mint mindenki, ő is szerette, hogyha dicsérik, hogyha elismerik, hogyha ott van. Mert azért ne felejtsük el, hogy dr. Vámos Lászlóné a Magyarországon, és talán Európában elmondható, a legnagyobb protokoll elismeréseket kapta. Ugye a brazil protokoll nagy láncot, a Madridit, tehát a széket, ahol ő ült, jelképesen róla nevezték el halála után. Tehát, hogy elismert, csak itt Magyarországon még nincs akkora visszhangja ennek, mert ugye a protokoll, de mint ahogy a művészetek is, vannak alkalmazott művészetek, na most a protokoll és rendezvényszervezés, az a háttérben van. Úgy, hogy minden rendben legyen, úgy a diplomácia, mint egy kisebb rendezvény. Tehát ez egy kiszolgáló egysége annak az eseménynek, aminek ugye szeretnénk, hogy minden részlete tökéletesen megtörténjen. Tehát ugye mi az alkalmazott művészetekhez tartozunk, ha úgy tetszik, akár egy grafikus, amikor plakátot készít, vagy bármilyen illusztrációt mondjuk egy mesekönyvhöz például. Igen. Ugye?
1: Neked lelkileg milyen érzés megszervezni ezt a konferenciát? Nehezebb a dolgod az érintettség miatt, hogy barátok?
2: Nem, inkább inspirálóbb. Aha. Inkább inspirálóbb. Hát a rendezvény, az ember csinálja, mert megvan hozzá a lendülete, kapcsolatai, gondolatai, logisztika, időmenedzsment. Ugye, tehát az ember életébe sok minden belefér. Az éjszaka is hosszú az adminisztráció intézéséhez, tehát minden belefér. De viszont az a fajta lelkesedés, az a fajta érzelmi plusz, ami jelent az ő kapcsolata az életemben, az egy olyan, hogy sokkal nagyobb lendületet kapok.
1: Értem.
2: Sokkal nagyobb odaadást és alázatot, mert nagyon fontos, hogy valakit elismerjünk, és hogy büszkék lehessünk rá, hogy vigyék a hírét, és amit ő képviselt, ő is nem önmagát, hanem igazából magát a szakmát, ennek a becsületét hangsúlyozta sokszor, és hát ne felejtsük el, talán egyszer már elmondtam, hogy ugye OK és képzésben is neki sikerült elérni, hogy legyen protokoll, de aztán kiderült, protokolloktatás, meg rendezvényszervezés, de most aztán kiderült, hogy azért több kell ehhez, és ezért is nagyon fontos, hogy diplomások legyenek, ahogy én, és ugye a protokoll szaktanás és rendezvényszervező szakiránynak ugye a lényege, hogy már egy diplomával jelentkeznek, és nagyon fontos, hogy akkor utána még akár egy jogász végzettségű, a bármilyen más végzettségű, akár kultúra területén is pluszt hozzátesz, és már rendelkezik olyan tudással, olyan világlátással, ami szükséges ahhoz, hogy aztán jó protokollos vagy rendezvényszervező legyen. És ez nem csak, hogy minisztériumi protokollos, hanem egy egyetemen is van protokoll, kabinetfőnök, egy multinál nagyon fontos a szervezés, de tehát minden. De ha azt nézzük, hogy az egyházaknál is, hát megszervezni egy egyházi ünnepet, az mekkora nagy biztonsági intézkedésektől kezdve helyfoglalásig, közlekedés lezárásig, eljárásáig, védelemért, stb. Stb. És hát a többiről már ne is beszéljünk, igényel. Na most az élet minden területére kell gondolni, tehát ez egy általános dolog. És hát nagyon fontos, hogy ezért is gondolkodunk el most ezen a konferencián, hogy fontos-e a protokoll, és hogy szeretném bebizonyítani, hogy mennyi területen érintett mindenki, mert én nagyon szomorúan tapasztalom az oktatásban, hogy nincs viselkedéskultúra, üzleti kommunikációs oktatás. És mindig azt mondják, hogy sokat tanulnak a hallgatók az gimnáziumban, vagy az általános iskolában. Túl vannak terhelve a gyerekek. Hát én azért eléggé sok mindent tanultam. Én egy boomer generáció vagyok. Én mégis itt vagyok, kérem szépen, és boldog vagyok, hogy nagyon sok minden olyat megtanultam még az általános iskolában, amire sokszor az egyetemistákat figyelmeztettem, hogy ez az általános iskola felső vagy alsó tagozata, és nem tudják. És akkor nagyon fontos, hogy színusz-koszínuszt is tudjanak, persze természetesen reáltantárgyak, stb. Stb. De mindenki, aki reálba vagy humánba erős, annak is szüksége van arra, hogy menedzselje magát. Olyan. Hogy az üzleti kommunikációban a társadalmi helyzetekben megállja a helyét, nem az, hogy megállja, tudja magát képviselni. Hát nem tudnak kezet fogni, nem tudnak kopogni, nincs fókuszban, hogy ez egy általános dolog, ahogy megfogom a kést és a villát, és szépen eszek. Hát hogy esznek az emberek most őszintén? Egy villával tövig megfogva marokra. Tehát, hogy valami nem stimmel. És én azt mondom, hogy nem a mennyi, hanem a minőség és a hogyan az, amivel egy oktatási rendszerben nagyon fontos, hogy motiváljuk a gyerekeket. Igen. De akár, hogyha szülőként nézzük, hogy a picike kora óta egészen felnőtt koráig hogyan tudjuk motiválni. Nem lehet beleverni se az egyetemen, se az iskolába, se otthon a tudást a gyerek fejébe. Az az erőszak. Viszont ha motiváljuk, ha rávilágítunk dolgokra, ha azt érzed, hogy te nagyon jól, most akkor elegáns vagy, udvarias vagy, hogy az imidzsed olyan, stb., akkor egy gyerek azt mondja, hogy hát igen, és akkor már egymás közötti közlekedésünk egy kultúrált, hát nézzük meg az utca emberét, tisztelet a kivételnek, de közlekedési eszközökön miket tapasztalunk, vagy bár egy rendezvényen, nem is kis rendezvényeken, mit tapasztalunk? Szomorú helyzetek.
1: Dühít téged, amikor ilyet tapasztalsz?
2: Van, amikor dühít, de inkább az elkeseredés az, ami tudok mondani, és szomorú. És ezért nagyon fontosnak tartom az oktatást. És az oktatás az egy rossz szó valahol, hogy okítás. Én megosztani kell gondolatokat, ismereteket, tapasztalatokat a hallgatókkal. Mindegy az, hogy milyen évjáratú, melyik rendszerben tanul. Tehát ebből, és a gyakorlat, én mindig azt is mondom, hogy ugye én gyakorlati képzésben vagyok érdekelt. Tréningeket is, stb. Tartok, hogy nagyon fontos, hogy a gyakorlatot csak úgy tudjuk megvalósítani, hogyha tudjuk az elméletet hozzá. Az nem csak úgy, hogy nem kell tanulni hozzá, meg nem kell ismeretanyagot szerezni.
1: No, hát jó társaságban repül az idő, képzeld, de megint a végén vagyunk, és millió kérdés bennem ragadt, de erről hosszan beszélgethetnénk erről a kiapadhatatlan témáról. A tréningeknél megütötte a fülemet most ez a tréningek, hol lehet téged megtalálni? Tehát ha bárki most, aki hallgat minket, cégvezető, és szeretne a cégébe egy kis kultúrát vinni jobban, vagy a te területedet, az hol ér el téged?
2: Az egyetemeken keresztül megtalál, mert egyetemeken szoktam tréningezni, és hívnak. Tehát valahol szájról szájra, és hát hívnak, de el kell mondanom, hogy van a Protokoll Egyesületen belül is egy honlap, ahol engem megtalálnak, de egyébként aki akar, mindenki megtalál.
1: Oké. Gáspár Ágnes keressék, kedves.
2: Igen, hát szoktam nagyon nagy nevű cégeknél, és ott lenni, és hát felkérnek.
1: Vidd a jó hírt, meg vidd a mindazt, boldogság, amit tudnunk kell, mert csak így tudunk fejlődni. Úgyhogy mit illik kívánni így a végén? Sok csillogó szempárt ott az emlékkonferencián? Meg mindenhol, ahol megtalálható vagy?
2: Igen, ez akkor a csillogó szempár, ez fontos.
1: Nagy baj nem lesz, ugye? Igen. Gáspár Ágnessel beszélgettem, kedves hallgatóink, és vigyázz magadra, és várlak vissza szeretettel.
2: Köszönöm, és boldogan jövök.
1: Mindig szeretettel várunk. Egyetemi docens, protokoll szakértő, hazai etikett és rendezvényszervezési kultúra egyik legismertebb alakjával beszélgettem, és Ágnestől most elköszönök, önöktől még nem, jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult. A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megnevezte az új vezérkari főnököt Ruszin Szendi Romulus. Egy ország búcsúzik a hirtelen elhunyt Scherer Pétertől. Véradást szervez a Metallica a Budapest arénában. Jó reggelt kívánok, Szendő Fipori vagyok. Megnevezte az új vezérkari főnököt Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel, aki elvállalta a feladatot. A miniszter kiemelte, a magyar honvédség előtt álló időszak kulcskérdése nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is. Mint írta, Sándor Zsolt volt a helyettese, akivel együtt szolgált és harcolt, így jól ismeri. Az altábornagy több mint 3 évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát. Szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben és bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is, írta a miniszter. Pályatársai és barátai búcsúznak a hirtelen elhunyt Scherer Pétertől. A Jászai Mari díjas szín és súlyos betegség következtében hunyt el tegnap. Halálának hírére színésztársai közül mások mellett Mucsi Zoltán, Csúlya Imre, Liptai Klaudia, Balsai Móni és Molnár Áron is megható sorokat írt róla és a veszteségről. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter azt írta, Scherer Péter halála pótolhatatlan űrt hagy maga után. Karácsony Gergely főpolgármester pedig úgy emlékezett, Budapest szerelmese volt, és Budapest is szerette az ő Pepéjét. A Jancsó filmekből, tévésorozatokból, a legendás Kapa Pepe párosból és számtalan szinkron szerepéből ismert színművészt a Víg Színház, a Kecskeméti Katona József Színház, Ókovács Szilveszter az Operaház főigazgatója és a Pagony kiadó is búcsúztatta. A budapesti metróvonalakon a jegyelutazók egyharmada már érintéses fizetéssel vásárol jegyet, derült ki a Mastercard adataiból. A PNK rendszer április végi kiterjesztése óta 93 ezer jegyet adtak el így, a teljes vonaljegyértékesítésben pedig 12%-os a részesedése. A szolgáltatás valamennyi metróvonalon és a 100-er reptéri expresszen is elérhető. A kutatás szerint a jegyvásárlók 26%-a már kipróbálta, és 70%-uk elégedett vele. Összefogott a Metallica a Magyar Vöröskereszttel, hogy életeket mentsenek. A zenekar európai turnéjának állomásain véradást szervez, így a magyar koncertek mellett is, június 11-én és 12-én a Budapest arénában. A banda arra ösztönzi a rajongókat, hogy adjanak vért, ezzel segítve, hogy a kórházi betegeknek soha ne kelljen várniuk életmentő ellátásra. A részletekről Váradi Marian, a véradást szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezető beszélt a Sláger FM-nek.
2: Június 11-én és 12-én a Budapest Aréna metró felüli bejárata lesz a mi téradási helyszínünk. Az első napon reggel 9 és délután 16 óra, a második napon pedig reggel 9 és 18 óra között lehet regisztrálni. A regisztráció azért nagyon fontos, hogy elkerüljük a felesleges hosszú várakozásokat. Természetesen nem marad a segítségnyújtás köszönet nélkül. A zenekar tagjai egy kereskedelmi forgalomban nem elérhető hólóval hálálja meg az életmentést. Nagyon bízunk abban, hogy a két napon közel 2000 véradót fogadhatunk.
1: A véradáson való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ezt a metallica.véradás.fancode.hu oldalon lehet megtenni, és kizárólag a regisztrációkor kapott időpontban lehetséges. Egyre nyáriasabbá válik az idő, ma csak fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napsütést, egy-egy zápor zivatar viszont kialakulhat. Délután 20 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, és erős lesz az UV-sugárzás, így ne feledkezzenek meg a napvédelemről.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. És egy szobrászművész, aki ráadásul a képzőművészeti egyetem szobrász tanszékének az adjunktusa nagyon is hatással tud lenni erre. Erős Apolkát köszöntöm nagy szeretettel.
4: Én is
3: örülök neked. Le.
4: És köszöntöm a hallgatókat.
3: Hát még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben. Milyen jó, hogy ez most egyszerre
4: öröm
3: megtörténik. Hát nekem meg az az öröm, hogy hoztál egy nagyon szép meghívót a te kiállításodra.
4: Igen.
3: Június 12-ig látható, de ezt minden egyes kiállítás esetében elmondom, ne hagyják az utolsó pillanatra, szóval igyekezzenek, kedves hallgatóink. Interpretációs kísérlet, van egy nagyon jó címe egyébként, neki ezt majd mondd el, te kérlek.
4: Rendben.
3: Az egész rendkívül izgalmas, ahogy beléptél ide, mondtad, hogy több szál összefut itt ebben a műsorban. A Fazakas Rékától, aki ugye folyamatosan visszajár hozzánk, mint kurátor, művészeti író, de a Dóka, Dóra Attila, Dóra Attilával, vagy Luca, tehát sokan, nagyon sokan, a képzőről is nagyon sokan járnak, ráadásul ugye olyan kurátortársaid fordulnak meg ebben a műsorban, akik szintén dolgozol, gyakorta. Örülök neked. Most már nem mondom többször. Hogy van most a lelked? Mert ahogy látom, nem olyan régen nyílt.
4: Hát köszönöm szépen. Lelkem az kicsit izgága, de azt hiszem ez egy az általános mitől? Állapot. Hát,
3: a művész lényed mondja ezt? Vagy a megnyitó utáni?
4: Hát inkább a művész lényem. Tehát mint művész és mint fogalmaztál főhős, azért nagyon sok szálon és összetetten mozog az én tevékenységem, és szerintem ezek alapozzák meg a létemet, illetve amikor egy ilyen összetett kiállítást tár az emberek elé az ember, akkor végül is ez mind megmutatkozik benne. Uh-huh. Tehát egy-egy szobor mögött azért nem csak az alkotói én, az alkotói elét, hanem az oktatás, a kurátori tevékenység, nagyon az sok más van. Is van, persze.
3: Mennyi ideig tartott, vagy készült most ez a kiállítás? Hát mindig őszintén... a Rékától is kérdezem, amikor jön, és valami elképesztő számokat mond.
4: Nem mernék igazándiból őszintén válaszolni. Magam ellen beszélek, hogyha elmondom, hogy ez fél év anyaga. Ezt azért mondom így, mert ez egy nagyon nagy munka, egy hatalmas druk, egy hatalmas lendületfröccs volt tulajdonképpen a mögött, a kiállítás mögött, egy nagyon intenzív időszak. És ez azt hiszem, hogy nem a normális lépték.
3: Na de várjál, apuka, most nem értem, hogy miért mondod, hogy magad ellen beszélsz. Most egy Munkácsy Díjas szobrászművész nem engedheti meg magának, hogy fél év alatt elkészítsen egy kiállítást?
4: Abszolút megengedheti magának, azt nem engedheti meg magának, hogy adott esetben belepusztuljon egy feladatba.
3: Ja, értem.
4: Tehát okay. Én ezt úgy mondom, hogy azért ezeknek a szobroknak a létrehozása több időt kér. Ugyanakkor viszont, hogyha egy alkotás kikívánkozik az emberből, akkor annak saját élete van, tehát ezt viszont az ember szándékkal, akarattal nem tudja, és azt hiszem nem is szabad befolyásolni.
3: Mert itt most akkor mennyi alkotásról beszélünk?
4: Hát ha jól számolom, akkor 7 nagyon komplex szoborról van szó, és a hozzájuk tartozó grafikai elemekről. Uh-huh.
3: Valahogy még mindig azt érzem, hogy meg kell magyaráznunk a hallgatóknak ezt a, hogy mondtad, beledögleni?
4: Igen. Tehát én az egyetemen
3: én azt tanultam, és szabad ne feledd, bocsánat, hogy egy alkotóművésznek minden megengedett. Azt csinál, amit akar, hát hiszen azért tud olyan alkotásokat létrehozni. Ez nem így van?
4: Tulajdonképpen valahogy úgy tudnám szőni tovább a gondolataidat, hogy az ember a határokat magának állítja föl. Uh-huh. Ez abszolút érvényes a szobrászatra is. A feszültségek, az intenzitás az, ami eredményez egy olyan felfokozott munka tempót adott esetben, ami után óhatatlanul következik valamiféle, nem is ürességnek nevezném ezt, hanem egy mély csönd, uh-huh. ami lehet, hogy nem hosszú periódus, viszont nagyon intenzíven meg kell élni azt is. Tehát valahogy a langyos lábvíz és a középutas szerintem elkerül engem az életem minden területén.
3: Ezt szerintem a közönség megértékeli. Egyeki műhely, kedves hallgatóink, ott várjátok szeretettel a látogatókat, mint mondtam, június 12-ig, keddtől péntekig 10 és 17 óra között, de ezt még majd egy párszor elmondom, hogy megragadjon, meg megmaradjon az emberekben. Azért pontosan tudom, hogy egy-egy ilyen kiállítás után, az, most én nem tudom, csak tapasztalom azoktól, akik bejárnak ide a műsorba, és mesélnek róla, hogy megnyugszik az ember. picit. Hát én nem tudom, nálad most ez hogy van, de amikor bemész a kiállító térbe, akkor már tudsz közönséggé válni? Tudod úgy nézni azzal a szemmel? Az alkotásaidat?
4: Nagyon fura, mert a mai életben egy műtermi szituáció, én úgy gondolom, hogy nem természetes. Tehát az alkotó annyira elszeparálódott nem csak a közönségétől, hanem a társadalom egészétől, hogy minden egyes kiállítás megnyitva, amikor hirtelen napfényre kerül egy alkotás, pláne egy alkotás csomag, szobroknak az együttállása jelen esetben, az egy nagyon komoly kitettség érzést eredményez. Egy olyan szituációt, amikor az ember pőrére vetkőzik, a szakma, a kollégák, a nézők, az érdeklődők, és teljesen idegen emberek előtt is. És ez nem megnyugtató az én megélésem.
3: Ennyivel a hátad mögött meg, ennyi eredménnyel, meg mindennel?
4: Igen, tehát ez nem fog változni sose.
3: Aha. De lehet, hogy addig jó, nem?
4: Én szeretném, hogyha ez így maradna, tehát hogy az ember, én például nem látom magam reálisan, ezt pontosan tudom, családomtól, barátaimtól emlékeztetnek rá folyamatosan reálisan kívülről. De az alkotásokkal is van egy ilyen helyzet, hogy amit én megélek, azt a folyamatot, ők más módon élik meg, és az a jó, hogyha bármi módon kapcsolódni tudnak egy alkotáshoz az emberek, akik azt nézik, vizsgálják, próbálnak hozzá közel kerülni, hogyha ez nem történne meg, az régen rossz lenne, viszont az a fajta kapcsolódás egy teljesen más reláció. Mm. Egy új struktúra, egy új hálózat kiépítése, és én ott elveszek. Tehát vagy megmarad bennem valami az adott szoborba, és azt megleli, aki nézi, vagy nem, de tud vele kapcsolódni, akkor működik a dolog, de mindenképpen ez valami új olvasat lesz onnantól kezdve, hogy én a műterembe elengedtem a plasztikát.
3: Uh-huh. És mondjuk az adjunktus éned ezt hogy kezeli? A diákok mennek és megnéznek?
4: Az adjunktus énem egy nagyon fontos összetevője az énemnek. Fantasztikus dolog egy egyetemen oktatni. Fantasztikus dolog.
3: De felelősség is, nem?
4: Abszolút. Nagyon-nagyon mély felelősség, tehát kapcsolódási lehetőséget kapni arra, hogy fiatal felnőttekkel, a pályájuk elején álló alkotókkal az ember kommunikáljon szakmáról, lehetőségekről, kihívásokról. Én úgy gondolom, hogy nem csak az ő életüknek vízválasztója egy egyetemi periódus, hanem ugyanúgy visszahat ez ránk oktatókra is, hogy milyen visszajelzéseket kapunk, mennyire hagyjuk magunkat elbizonytalanítani, vagy inspirálódni általuk. Uh-huh. Tehát kicsit olyan ez, mint hogyha egy család lennénk. Nagyon személyes, nagyon bensőséges a képzőművészeti egyetem, pláne a szobrász tanszék. Egy pici közösségről van
3: szó. Hol vagytok egyébként helyileg?
4: Hát szerintem a Paradicsomban, tehát a Bajza utca által határolt Epreskerti terület.
3: Az tényleg az egyébként. Igen, hát azt abszolút mondtam is a kollégádnak a minap, hogy pont láttam ezt a, hogy hívják az utcai kiállítás?
4: A kerítés kiállításunk.
3: Bocsánat, kerítés kiállítás, zseniális.
4: Igen. Borovi Dániellel közösen vagyunk a kurátorai annak a tárlatnak.
3: Innen üdvözöljük őt, nemrég beszélgettünk ugye vele is. Na most, amikor a képzőn ugye jubileumi év van,
4: igen,
3: ezért van ennyi kiállítás, trouble kiállítás. Ennek a, hát nem tudom, minek nevezzem, felelőssége? Az mennyire nyomja a válladat, amikor te alkotsz? Vagy ezt azt teljesen tudod külön kezelni? Mert végiscsak azon a katedrán állsz, ahol annak idején ő is. És ez valószínűleg, gondolom én külsősként, valamit jelent.
4: Mindenképpen, de amikor az ember jelen esetben, én például a szobrász életutat választottam, az is egyfajta kapcsolódás egy hatalmas, sok ezer éves folyamatban. Uh-huh. Nincsen különbség szerintem a között, hogy a 21. század elején, vagy időszámításunk előtt 1500-ban alkotott valaki. Tehát az anyag tisztelete, a gondolat átvitele, az a fajta közlési kényszer, illetve lehetőség, ami egy alkotónak megadatik, az ugyanaz. A körülmények más.
3: Ez nagyon fontos gondolat, ezt még senki nem mondta itt nekem az elmúlt években, de ezt most megjegyzem.
4: De ez
3: tehát
4: az,
3: egy ősi ami... folyamatba kapcsolódt,
4: igen,
3: vagy kapcsolódtok mindannyian.
4: Ez egy láncolat, egy nagyon szép feszes ív, és az egyetemi oktatás és az egyetemi lét is ilyen, hogy vannak kiváló, kimagasló elődök, akik megteremtik a lehetőséget, aztán akik tovább fűzik, akik formálják, alakítják a kor szelleme szerint az intézményt, és bízom benne, hogy mi is ennek részesei lehetünk oly módon, hogy meghalljuk a kihívásokat, és megtaláljuk rá a releváns válaszokat.
3: Na már megérte bejönnöm ma. Mert ezt elviszem magammal, ez akkor ezt én lefogom a saját területemre fordítani, mert ez a rádióra is ugyanígy igaz, meg az írásra is. Na, köszönöm az értékes gondolatokat. Mesélj kérlek a kiállításról. És még el sem mondtuk a nevém. Hogy kell ezt kimondani? Hát azért akarom veled kimondatni.
4: Hát ez egy interpretációs kísérlet, Niobe kiállítás. Okay, okay, okay. És kicsit szétszálaznám ezt a pár szót. Tehát az interpretációs kísérlet tulajdonképpen az én szobrászati munkaprogramomnak a neve, tehát a doktori kutatásomat is ez alatt a szókapcsolat alatt folytatom. Niobe pedig egy nagyon fontos történet, a görög mitológiának egy meghatározó történeti egysége, aminek a középpontjában a hübrisz fogalma áll. És nem azért választottuk Fazakas Réka kurátorral ezt a Niobe kiállítási címet, mert konkrétan a görög mitológiába szeretnénk visszalépni és visszaléptetni azt, aki a kiállítást szemléli, hanem arra felhívni a figyelmet, hogy ezek a fogalmak, bár átlényegülnek, a mindennapjainkra igazak. És a görög mitológia például egy olyan varázslatos végtelen tó, amiben nagyon sok arra érdemes történet van, hogy egy picit elgondolkodjunk általuk a mindennapjainkról. Tehát a hübrisz egyfajta gőg, egyfajta határátlépés, az ember a saját határainak a nem helyén kezeléséről szól.
3: Fú, de fontos téma pedig.
4: És ez nagyon... úgy gondolom, hogy ez az életünk nagyon sok területén komoly tükörbenézést kéne, hogy generáljon. A másik olvasata a Niobe történetének, és látod a szobornak a fotóját,
3: igen,
4: a kiadványnak a cím oldalán, ő fájdalmában meghalt, tehát isteni léte ellenére egy halandó halált volt képes halni, és ez a fájdalom, ez valahogy a szobrászattal és az oktatással, és én úgy gondolom, hogy a jelen élet periódusomba összekapcsolódik. Tehát utaltál már rá, hogy adjunktusi lét, szobrászi lét, ezek összefonódnak. Rengeteg kérdést vet föl mind a kettő az ember énével kapcsolatban. Ezeknek a megválaszolására ugye más-más út van alkotóként, illetve oktatóként vagy kutatóként, de az ember elfárad menet közben, elbotlik menet közben, adott esetben elesik. Viszont a kérdés szerintem a sok alapkérdésen túl az, hogy ezt megmeri-e az ember mutatni, megmerem-e a hallgatónak mutatni, megmerem-e egy kiállításon mutatni azt, hogy...
3: De te gondolkodtál ilyeneken? Hogy mered vagy nem? Vagy tetted persze, ösztönösen a
4: persze, dolgodat? Persze, persze. És szerintem nagyon fontos az, hogy tudatosan merem a hallgatóimnak is megmutatni a vívódásaimat.
3: Aha.
4: Sokkal őszintébben tudunk kapcsolódni egymáshoz, és azt hiszem, hogy ezáltal nyitottabbak is arra, hogy közösen tudjuk formálni a gondolatokat.
3: Akkor most az alkotóművész, kifejezetten a szobrászművész kérdezem. A fájdalmat, és nézd el nekem a kérdést, hát nem vagyok szobrász, fogalmam nincs, hogy ez hogy van. A fájdalmat nehezebb megmutatni, mint az örömöt?
4: Én szerintem egy nagyon jó kérdést tettél föl. Hasonlóval sem találkoztam még, és ennek kapcsán nem azt mondom, hogy váratlanul ér, hanem a magamban hirtelen megfogalmazó do válasz ér váratlanul. Ez attól függ, hogy milyen periódusa van az ember.
3: Tehát, hogy milyen lelkiállapotban
4: igen,
3: vagy.
4: Igen, igen.
3: Jó,
4: igen.
3: Jogos. Igen. Logikus egyébként, amit mondasz.
4: Igen, egyébként meg, hogyha szigorúan forma tanilag néznénk a dolgot, én azt hiszem, hogy az öröm ábrázolása egy emberi arcon sokkal nehezebb.
3: Tényleg?
4: És én ezt úgy értem, hogy sokkal közelebb van egy groteszkhez. Uh-huh. Tehát sokkal...
3: karikírozhatok?
4: Igen, igen, és pont ez a csapda helyzet benne. Aha. Tehát egy fájdalmat hitelesen ábrázolni szobrászati eszközökkel egy emberi arcon egyszerűbb, pont azért, mert az öröm az lehet, hogy valami nagyon könnyed, felszínes, negédes, cukormázas irányba vinni el a plasztikát, ami az én esetemben biztos, hogy nem lehet cél.
3: Réka, Fazakas Réka kiállításod, kurátor azt írja rólad, hogy te egy örökösen kísérletező művész vagy. Amit valószínűleg át is jött most ezekből a mozaik darabokból, de például tehát Rékának itt mi dolga volt ebben a kiállításban? Mert azt mondtad, ez fél év.
4: Rékával nagyon jó és személyes a kapcsolatunk.
3: Kellett kurátor ehhez a kiállításhoz? Vagy neked volt ő egy biztonsági, mit tudom én, fogódzó?
4: Két irányú a történet, az ő fejében is kirajzolódott egy kiállítási összkép, és az én fejemben is. És ezek oly módon találkoztak, hogy nagyon-nagyon minimális módosításokkal fette egymást a két kép. Uh-huh. Tehát nem azt mondom, hogy fogódzók voltunk egymásnak, inkább megerősítések, visszacsatolások, hogy mi tudunk együtt dolgozni, és hasonlóan gondolkodunk.
3: Uh-huh. Mert csak hogy értsem, hogy készültek az alkotások folyamatosan, de ő abba beleszólt? Vagy adott tanácsokat?
4: Nem. Nem. Nem. Réka olyan alkat és olyan kurátori szemlélettel bír, hogy ő figyel. Uh-huh. És azt hiszem, hogy ez a figyelem nagyon nagy segítség volt nekem. És amikor beszélgettünk szobrokról, neki viszont visszacsatolás volt az, hogy helyes irányban gondolkodik, tehát nem értelmez félre semmit, amit ő lát formailag.
3: Tehát fontos a része volt a folyamatnak.
4: Természetesen, igen, igen.
3: Na, mindjárt el fogom mondani még egyszer természetesen az összes elérhetőséget, fontos dátumot, minden, de akkor egyetlen egy kérdés elég, meg most már lassan a végén is vagyunk, hát jó társaságban repül az idő, ugye? A tanári mi voltodra? Érzi jól ezt a kérdést is. Találkoztál-e önmagaddal? Láttad-e azt a tüzet, akár azokat a vívódásokat, azokat a szenvedélyt, ami benned megvan másban, a tanítványodban? Vagy ez nem is feltétlenül szükséges?
4: Elég speciális a helyzet. Egy olyan tanszéket képzelj el, ahol nincsen női oktató.
3: Te vagy ez egyedüli?
4: Mióta a szobrászmesteriskola Stróbla Lajos által létrejött, én vagyok a második nő, aki státuszban oktat. Aha. Ezen a tanszéken.
3: Nem is tudtam.
4: Ennek számos oka van, és...

0: érzek nem kicsit ebben a szerepben, és pont ezért nem is tudom magam keresni bennük.
1: Nem is feltétlenül a keresés, hanem hogy szembe jött-e veled az az eltökéltség, elszántság, alázat is akár, ami biztos, hogy benned ugyanúgy megvan.
0: Annyira szuverén, annyira színes egyéniség minden egyes hallgató a tanszékünkön, hogy nem vetődött föl bennem ez a gondolat. Tehát nagyon lelkesek, elszántak. Vannak persze, akik nem hisz, fiatalokról van szó, de én inkább azt látom bennük, ami az ő saját karakterük. És szerintem ez a legnagyobb szépség ebben a színes csomagban.
1: Nagyon végszónak ez nekem most tökéletes. Hát kedves hallgatóink, Niobe?
0: Niobe.
1: Interpretációs kísérlet Etyeken, az etyeki műhelyt tesserek célba venni, és június 12-ig, de ne hagyják az utolsó pillanatra, Erős Apolka Munkácsi Díjas szobrászművész kiállítását tessenek megnézni, mert különleges élmény, különleges hatásokkal, ugye gondolom ez a lényeg, hogy a hatást, meg az élményt hazavigyük. Nagyon örültem neked, köszönöm, hogy
0: köszönöm,
1: itt voltál. Sok csillogó szempárt kívánok neked, akkor nagy baj nem lesz, a tiéd is csillogni fog egyrészt, másrészt meg akkor a hallgatókkal is sok-sok olyan közös élményt, ami nekünk lesz jó, mert azokkal mind mi járunk.
0: És hozom hozzád.
1: Így van, szeretettel állok téged is vissza. Kedves hallgatóink, kövessék, szeressék Apolkát, mert azt a imádott hivatást, amit már régóta elszántsággal, meg elképesztő alázattal végez, azt a figyelmükkel viszonozzák. Aztán az a legtöbb, amit adhatnak. Erős Apolkával beszélgettem, Munkácsi Díjas szobrászművésszel, a Képzőművészeti Egyetem szobrász tanszékének adjunktusával, csak el tudtam mondani. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm.
1: És Apolkától ugyan elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult. Volt egy

0: minden perccel, hogy isteni.
1: Isteni, isteni.
0: És a levegőben lehet érezni.
1: Érezni.
0: Amit szavakkal nem lehet átadni.
2: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Gáspár Ágnesnek és Erős Apolkának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folyt

0: oktatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Átadja a kegyelmi ügy iratait a Sándor Palota. Megnyílik a Liszt Ferenc repülőtér egyes terminálja a BL döntő miatt. 3 héttel tovább tart nyitva a kínai agyakkatonákat bemutató kiállítás a Szépművészetiben. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. Átadja a kegyelmi ügy iratait a Sándor Palota hivatalos megkeresés esetén. A Sándor Palota közleményben jelezte, hogy együttműködik a dokumentumok nyilvánosságra hozatalában, és a rendelkezésre álló iratokat átadja a kabinet képviselőjének. Magyar Péter miniszterelnök hétfői és keddi sajtótájékoztatóján is sürgette, hogy Súlyog Tamás államfő hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy dokumentumait. A kormányfő az igazságügyi minisztériumnál található dosszié tartalmát tegnap már bemutatta, és az azóta is nyilvános. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint környezetkárosítás történhet a szegedi BYD gyár építkezésén, ezért felszólította a vállalat vezetését a kifogásolt tevékenységek azonnali leállítására. A miniszter közlése szerint a beruházás során súlyos környezetvédelmi szabályszegések merültek fel. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal közben bejelentette, környezetkárosítás gyanúja miatt feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a szegedi rendőrkapitányságon. A hatóságok a beruházási területen letermelt talajréteg felhasználását vizsgálják. A BYD egyelőre nem nyilatkozott az ügy kapcsán. Lejár a határidő, ma kell beadni a személyi jövedelemadó bevallásokat. A NAV a határidő utolsó napjára hosszabb nyitvatartással készül. A hivatal központi ügyfélszolgálatai reggel 8 óra 30 perctől 18 óráig várják az ügyfeleket. A 18-19-es adóvonalon pedig ma egészen este 8-ig fel lehet tenni a bevallással kapcsolatos kérdéseket. Az adóhivatal közlése szerint már több mint 2,2 millió bevallás érkezett be, de még sokaknak lehet teendőjük. Aki személyesen intézné ügyét, segítséget kaphat a bevallási tervezet átnézéséhez, módosításához, elfogadásához, az adófizetéshez és az ügyfélkapu pluszhoz is. Ne feledjék azt sem, hogy az adó 1+1%-áról is máig kell nyilatkozni. A Bajnokok Ligája döntőjének idejére ismét megnyitják a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es terminálját. A Budapest Airport közlése szerint a megnövekedett utasforgalom miatt május 29-e és 31-e között a járatok száma várhatóan megduplázódik, egyes napokon akár napi 800 járat is közlekedhet. A forgalom növekedést főként a külön járatok, a kisgépes forgalom és a sűrített menetrend okozza. Az 1-es terminál teljes értékű terminálként működik majd, ahol a Wizz Air 1-es londoni járatait is kezelik. A repülőtér az eseményre speciális utaskezelési folyamatokkal és megerősített személyzettel készül. Budapest történetében először adott honta BL döntőnek a Puskás Arénában május 30-án. 3 héttel tovább látható az első kínai császár agyakkatonáit bemutató kiállítás a Szépművészetiben. Eddig már csaknem 200 ezeren látták az Öröklét őrei az első kínai császár agyakkatonái című tárlatot, amely meghosszabbítva még június 14-éig látogatható. Az első császár agyakhadseregéből 10 eredeti példányt bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagyfalon innen és túl, ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látható. Marad a jó idő, a napsütés csak fátyol felhők zavarhatják, délen lehet több gomoly felhő is, de jelentős csapadék nem valószínű sehol sem. Az északi szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható. Holnap a Dunántúl fölé több felhő úszik be, és ott lehetnek záporok, máshol sok napsütés valószínű. A hőmérséklet 24-25 fokig emelkedik.
3: Bori, köszönjük szépen, jó reggelt, nézzük a közlekedési infokat frissiben. Újpesten a Megyeri úton, mától a külső Szilágyi útnál zárva tartják a fél útpályát, mert új gyalogátkelő helyet építenek. A Vörösvári úton a Váradi utcától befelé kertészek dolgoznak hamarosan, várhatóan délig, aztán majd napközben a Körösi Csoma Sándor úton is a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között. A 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál csatornajavítás miatt mától zárva tartják. Az Alsó Lud utca és a Kanalasgém utca közötti szakaszon pedig a forgalom egy sávon váltakozva haladhat át a két irányé. Szintén mától a 12. kerületben, itt a Márvány utcában a Győri útnál a fél útpártját zárva tartják átépítés miatt. És ugyancsak mától csütörtök éjjelig a 16. kerületben a Szent Korona utcai zárva a Rákóczi út és a József utca között aszfaltozási munkák miatt. Egyelőre ennyi, pillanatnyilag semmi komoly fennakadás, ha valahol mégis ilyesmibe futnának bele, üzenjenek 0630 30 30 95 8. Köszönöm!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
3: 6 óra 5 perc, jó reggelt kíván, Bordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán.
3: Meg a madarak odakint.
4: Meg a napsütés.
3: Van egy nagyon rég találkoztunk, de hogy nagyon jól tudja utánozni a madárcsipogást. De figyelj, hallod, és azt hinnéd, hogy...
4: Tényleg, de melyik madár itt, mindegyikét?
3: Nem értek, nem vagyok, ornitológus.

0: Jó reggelt kívánunk, ez a Sláger reggel, 7:45 lesz már, 2 perc múlva. Szépen süt a nap, szépen csicseregnek a madarak, és közben meg olyan nem jól érezzük magunkat.
1: Fú, nagyon.
0: Nagyon nem. Kevesen tudták csak róla, és velük sem feltétlenül beszélgetett arról, hogy beteg. Aztán tegnap mindenki számára nyilvánvalóvá vált, sajnos a helyzet súlyossága. Elhunyt ugyanis Scherer Péter alig 64 évesen.
1: Én emlékszem arra, hogy amikor ilyen 16-17 éves forma lehettem, akkor az ex-apósomnak köszönhetően, aki már nincs velünk, megismertem a Jancsó filmeket, és megismertem az ő két karakterüket, ugye Pepét és Kapát, és annyira megszerettem Scherer Péterrel együtt Mucsi Zolit, és annyira meghatározóak voltak ők szerintem a magyar filmművészetben, meg az ő legendás barátságuk, hogy nem is tudom, hogy ezt hogy lehet feldolgozni.
2: Ha meghalok, a Zolit fogom elsőnek felhívni. Mert úgy érzem, hogy ez rátartozik.
0: Erről is beszélt egy interjúban. Aztán meg arról, hogy mostanában már privát emberként kevesebbet találkoztuk, de nagyon sokat dolgoztak ugye együtt. Olyan érdekes, mert eredetileg tényleg nem a színjátszás volt az álma, hanem építőmérnöknek tanult, meg le is diplomázott. És aztán véletlenek sorozata, meg nyilván a szakma szeretete sodorta őt a színház irányába.
1: Igen, és nem csak a színház, hanem tudod, például vannak olyan sorozatok, én például nem szeretek tévézni, mostanában pláne nem, de például a Vállótársak sorozatot azt ő miatta néztem, az ő karaktere miatt, meg az ő humora, tehát az annyira vicces volt már, ahogy megjelent, és az a csibész mosoly ott volt az arcán, hogy egyszerűen szerintem ő felejthetetlen.
0: Hát meg ami a filmeket illet, ugye a Valami Amerikának a harmadik része, a Control, az Argo,
1: Made in Hungáriában, úristen, akkora karakter volt. És hát ugye ne feledkezzünk meg arról sem, hogy Sacha Baron Cohen nincs nélküle. Tehát, hogyha mondjuk valaki szereti a Diktátort, vagy mondjuk szeretjük a Boratot, pont az a fanyar humor, meg az a beteg humor, ami egyébként náluk is megvolt, az ugye ott is felviláglik, és szerintem Sacha Baron Cohen nem lesz ugyanolyan nélküle.
3: Ő negyedik legjobb kurtizán egész Kazaksztánban.
0: Sokat tett hozzá a karakterhez.
1: Nagyon.
0: És a gyerekek is imádják.
1: Ja, persze.
0: Hát arról se feledkezzünk meg, hiszen ugye, és én akkor egyszer, hát ha szabad ennyire fenkőt mondom, fogalmaz, mert néhányszor találkoztunk, akár interjúkán, akár csak véletlenül, mit tudom
1: én. Te készítettél vele interjút?
0: Beszélgettem vele, de aztán voltam, amikor csak összetalálkoztam vele itt a liftnél, és egyszer, hát most ez ilyen, azért mondom, hogy bocsánat a fogalmaz, és egyszer együtt dolgozhatunk, de tényleg, mert a Gru-nak az egyik epizódjában volt egy picike nyúlfarknyi szinkron szerepem, és pont egymást váltott, illetve együtt voltunk a stúdióban, és nagyon kedvesen segített ott is, hogy akkor most mit hogyan, meg mi legyen. Szóval Gru-ként is szerintem, és nem csak a gyerekek, hanem mi felnőttek is, sokan a szívünkbe zártuk Scherer Pétert.
3: Ne altass még, úgyse hagyjuk, de altató dúdolgat anyjuk. Jó éjszakát, gyerekek, hunyátok le a szemetek. Álmotokban vigyázz rátok, örökké szerető anyátok.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, fél hét előtt 6 perccel. Na nézzük, mi minden lesz a mai napod.
2: Van egy közös kedvencünk Zoltánnal, nem egy? Is egy több. Igen. A lényeg az, hogy hát vannak olyan emberek mostanában az interneten egyre több, most nem tudom, hogy mi fedezzük fel őket, vagy egyre többen vannak, akik életvezetési tanácsokat adnak, de igen. Úgy, hogy nincs hozzá jogosítványuk. Tehát nekem az a problémám ezzel, hogyha mondjuk valakinek tényleg van egy lelkitörése, és mondjuk nem szakember segítségét kéri, akár mondjuk olyan pszichológusokét, akikkel mi is szoktunk így beszélni, és tudjuk, hogy szakmailag megalapozott, amit mondanak, hanem meghallgatnak, megnéznek ilyen videó, elmennek ilyen előadásokra, és még akár kárt is okozhatnak szerintem. Nem?
1: Hát igen, ez ilyenkor a problémás. Arra lennénk igazából kíváncsiak, hogy mi volt a mostanában a legfurább ilyen jó tanács, iránymutatás, amiben belefutottak, mert ugye ráadásul, tehát mert hogy szokták erre mondani, hogy persze ne foglalkozz vele, meg hogy nem neked szól akkor, csak az a baj, ugye, hogy a Facebook, meg az is feldobálja.
2: Sajnos.
1: Tehát hiába én nem akarnám, uh-huh. De hogy így elém ugrik, és nyilván az ember önkéntelenül, amikor így elindul és lát mondjuk egy torzomborz figurát, aki hülyeségeket beszél, akkor így az első reakció, nekem legalábbis így leesik az állam, tehát marad a szám, és tudod, kell egy pár másodperc, amíg rebootol az agyam, hogy mi van? És akkor már, amikor valami annyira rossz, hogy azért nézed, vagy annyira hihetetlen, inkább akkor fogalmazzuk meg így diplomatikusan, annyira hihetetlen, hogy így leragadsz, nézed, és így az agyad próbálja feldolgozni, hogy ez most komoly, vagy ez csak, nem tudom, kandi kamera, hogy így néznek közben, vagy ezt látom, és mire tovább léptetek, addigra késő, és mivel megnézek néhány másodpercet ebből, utána már a rendszer nyilván még inkább dobálja föl ezeket. Szóval, hogyha futottak már bele hasonló formában, érdekes tanácsba, meglátásba, akkor azt megköszönjük, hogyha megírják nekünk. Ne vessünk rajta együtt egy jót.
2: Aztán lehet jelentkezni már most a hablatjátékunkba, emeltük a tétet tegnap, mert ugye nem sikerült megfejteni most már napok óta, hogy mit énekelhet Cilla, szóval ma már nem páros belépőket adunk, hogy 4 darab belépőt adunk például a szegedi szabadtéri játékokra, aztán a Kistehéz zenekar koncertjére és Szulák Andi koncertjére is.
1: Aztán hát az SMA betegségről sokszor hallottunk az elmúlt években, ugye többen érintettek voltak itt Magyarországon, volt, amikor jótékonysági gyűjtés volt ennek kapcsán, és valamilyen világra szóló dolog történt a Semmelweis Egyetemen, úgyhogy őket hívjuk majd, hogy utána kérdezzünk ennek, mert elvileg jó híreink vannak, világra szóló jó híreink. Majd elárulják, hogy mi az.
2: És ha váltak már csalók áldozatává, akkor azt is írják meg nekünk, hogy hogyan verték át önöket, illetve mennyit buktak. Ezt már a Sláger FM Facebook oldalán is megtehetik.
1: És persze lehet jelentkezni a hablatjátékba. Nem fejtettük meg tegnap sem, pedig nem.
2: Nem, most mondtam most el a nyereményeket. Mondtad, igen, azért, tudod, hogy most már emeljük a tétet a hablatban, és jelentkezzük.
1: Az nem, csak rá akartam ismételni, 0630-30-30-30-95-8.
2: Azt hittem, hogy egy 95-8. Másik dimenzióban vagyok.
1: Írjanak, jelentkezzenek, küldjék, szóljanak.
0: A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Vágysz egy emlékezetes, hosszú hétvégére? Irány a bünkösdi kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Reyes de Ritmo tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az ófalú bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollóklő.hu oldalon.
7: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik. Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
8: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
10: 4 nap, több százból.

0: neked is. www.rozalia.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
2: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70, kötőjel 1, kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Amit ígértem a hét elején, az folyamatosan beigazodni látszik. Most már 15 fokos a reggelünk, ma délutára 24 fokot ígérhetek, és 11 órától már igen erős lehet az UV-sugárzás, úgyhogy tessék óvni a bőrüket fényvédővel mindenképpen, az arcukat is, illetve a kilógó részeket, mondjuk a vállat és a karokat is. Holnap már a mainál is melegebb lesz, és a pünkösdi hosszú hétvégére szerintem mindenki erre kíváncsi, már 27 fok várható majd.
4: A kilógó részeket tűrjük be jól a ruhát, és akkor nem lesz baj.
3: Nem, hát tudod, nekem is most kilóg a karom. Na.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
4: Először is szólítanám a Mávinfon ügyeletesét, kis Horváth Leventét. Jó reggelt, mi újság most a vasúthálózaton?
5: Szia Zoli, jó hírrel köszöntöm a hallgatókat, ugyanis jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult és zajlik az országban a vasúti közlekedés ma reggel. A déli körvasút projekt újabb ütemhez érkezett, holnapig, illetve jövő kettől csütörtökig napközben 9 és 14 óra között valamennyi vonat, így a Railjetek, Eurocitik és a G43-as vonatok is csak kelenföldi közlekednek és onnan is indulnak. A Martonvásári Z30-as vonatok ebben az időszakban nem közlekednek, az S36-os vonatok pedig módosított menetrend szerint a déli pályaudvar és Tárnok között járnak. Részletek a mavinfon.hu-n olvashatók. Jó utazást kívánok!
4: Köszönjük szépen! Az erős teherforgalom miatt már is szakaszos torlódás alakult ki az M1-esen Budapest felé, Tatabánya és Biatorbágy között. Több helyen jelentősen lelassult a haladás, hát nem csak a teherforgalom, hanem persze az átalakítás miatt. Aztán Újpesten a Megyeri úton, a külső Szilágyi útnál mától zárva a fél útpálya, mert új gyalogátkelő helyet építenek, legyenek türelemmel. Jó utat!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel.
7: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:47 előtt 3 perccel. Jó reggelt kívánunk, hát akkor sokkoljuk a hallgatóinkat.
2: Igen.
1: Mire készül Alekosz? Áruljuk el. Kérem szépen, Alekosz most párkapcsolati tanácsadó lesz. Szerintem...
2: Ezt szeretnék egy kérdést feltenni, Zoli. Mióta őt ismerjük? Te tudod, hogy volt normális kapcsolata? Volt-e... Tehát volt valami hölgyike, akivel az egyik ilyen Ázsia, azt hiszem az Ázsiában mentek el együtt, de nagyjából ott is úgy tűntek, mint akik nincsenek jóban, de hogy nem.
1: Ne is félre, tehát nem sznobizmusban mondom, de nem követem a munkásságát.
2: Tudom, én sem, csak de hogy nem emlékszem.
1: Amennyire egy a bulvár címeket fel tudom idézni az elmúlt évekből, amikor ugye itt elsétálok a konyha felé, és a bulvárlapnak a címlapjával. Tehát abból azt a következtetést vonnám le, hogy nem. De hát ez a baj, amiről az előbb már Petrával elkezdtünk beszélni, hogy tele van a net egyrészt önjelölt, megmondó emberekkel. Ők azok, akik ugye mindig háborognak valamin, beszólnak másoknak. Nem feltétlenül van, sőt, jellemzően nincs valódi építő szándék, mert mindig azt mondom, tudod, amikor itt a Facebook kommentekről is beszélünk valahol, hogy az nem baj, hogyha kritikát fogalmazol meg valamivel vagy valakivel szemben, de én az építő kritikában hiszek. Tehát, hogy az, hogy ez hülyeség, hogy te hülye vagy. Ez nem kritika. Az építő szándékú kritika az úgy néz ki, hogy oké, értem, hát ezzel az interjúból nekem azt hiányzott, hogy vagy hogy. Tehát amikor van valami, amit megfogalmaz, hogy mit kellett volna másképp. Mert azzal is értek egyet, amikor valaki azt mondja, hogy hát akkor mutasd meg. Nem kell megmutatni, mert nyilván most az átlag rádióhallgató, televízió néző, újságolvasó jogosult, mint fogyasztó megfogalmazni a kritikát, és nem mondhatjuk azt, hogy akkor csináld jobban, mert nem kell jobban csinálni, mert neki nem az a dolga. De ha már véleménye van, akkor tisztelje meg azzal, hogy az vélemény legyen, és ne csak egy beszólás. Viszont az önjelölteken túl, tehát az ilyen megmondó embereken túl, akik tényleg azt látom, hogy a saját komplexusukat, meg a frusztrációjukat ventilálják ki magukból, sokkal rosszabb, vagy egy fokkal legalábbis rosszabb, amire te is céloztál már az előbb néhány perce, hogy vannak olyan önjelölt coachok, akik viszont tovább mennek, és akik konkrétan tanácsokkal szolgálnak, életvezetési tanácsokkal, hogy te mit csinálj másképp, és ezt ilyen nagyon nagy áhítatta meg, stb. És ezért kérdeztük önöket, hogy mondjuk ki az, akitől így viszketést kapnak, vagy hogy futottak-e bele olyan jó tanácsba, ami nagyon furának tűnt mostanában. És hát többen írtak nekünk egy bizonyos nevet, most megmutatnánk, hogy rákerestünk itt a videóira.
3: Az első jó, hogy azért néz téged levegőnek, mert megsértődött rád. Így próbál nevelni téged, mivel te nem az ő elvárásai szerint viselkedtél, ezért büntetést érdemelsz. És úgy gondolja, hogy mi lenne nagyobb büntetés annál, mint hogy ő nagysága egy időre megvonja a figyelmét tőled. Halleluja! A második ok pedig, ami miatt szándékosan levegőnek néz, pedig az, hogy belül rivalizál veled. Leplezni próbálja, hogy fél tőled.
1: Nem akarom végighallgatni.
2: Ezt akartam mondani, hogy meddig kell hallgatnom, mert eleve a hanghordozás is zavart. Köszönöm, tehát a stílus szépen. Is nagyon zavart, tehát hogyha már valaki szeretne velem közölni valamit, én szeretem, hogyha úgy mondja, hogy a számomra fogyasztható legyen. Nem hiszem el, hogy ez bárkinek tetszik.
1: Igen, tehát hogy én ha nem. Már az előbb azt mondtam, hogy fogalmazom meg építő kritikát, tehát hogy például, bocsánat, Besenyémre vagy Szabó Ottó, tehát hogy aki kellemes hangon beszél és mond valamit, arra úgy odafigyelek, de amikor valaki az nekem nagyon furi. Egyébként a Redditen bukkantam rá a hozzászólásokra. Soltész ilyen, vagy ilyen Soltésznak hívják a fiatalembert, és itt többen írták meg, aki küldte nekünk is, hogy nagyon mesterkélt, maníros, negédes, csöpögős, és hogy a legnagyobb, hogy triviális F-betűs szót használt. Én azt mondom, triviális baromságokat puffogtat. Írja valaki, nem fér a fejembe, hogy ezeknek az önjelölt coachoknak hogy a fenében van még létjogosultság, úgyhogy a világ összes hiteles szakembere és anyaga rendelkezésre áll a zsebünkben.
2: Na, ez egy nagyon jó kérdés.
1: Más igen. Is nagyon sokan írják, hogy idegesítő, kamuból nyájas, más szövegét mondja betanulva, az előadás módja is gyenge, és sokan ezt nehezményezik, igen, hogy ilyen. Tehát, hogy kicsit a Kardex képeslapoknak a dolgait így összeszedjük, és akkor azokat így elpufogtatjuk meg a Coelho-kat. Tehát, hogy de hogy az már foglalt, ugye? Tehát Coelho van, Müller Péter van, ő írt könyvet, tehát, hogy ezt hagyjuk meg azoknak, akik...
2: Hát, akik igen. Értenek hozzá, meg akik mögött olyan tartalom van, hogy azt nem is lehet egy napon említeni. Na, de van egy kedvenc hölgyem, ezt most magamra vállalom, mert nagyon sokszor futottam bele az Instagramon a videóiba. Úgy hívják őt, hogy Szilágyi Ildikó, képzeljenek el, egy olyan idősebb hölgyet, aki egyébként nagyon csinos, tehát a korához képest is nagyon jól néz ki, meg amúgy is csinos, de valahogy a haját elől ilyen nagyon tupírozottra állítja be, mintha visszamennék egy picit a 80-as években, és ezzel nincs baj. Úgy képzeljék el, ahogy elkezd mondani valamit, majd mindjárt Zoli le is játsza a hangját, mintha a Stepfordi feleségekből a robot feleségek lennének. Tehát, hogy ilyen nagyon szélesre nyitja a száját, és így nagyon-nagyon próbál mosolyogni, a szeme ettől egy kicsit így kiakad, és inkább nekem az őrült tekintetet mutatja, mint az, hogy normális lenne, amit ő csinál.
4: Sírre jelentkezem. Mindig, mindenen lehet várni.
1: Most...
2: Na.
1: Igen, értem, hogy itt egy autóban ül. De ahogy nézem most a többi videót, nagyon elegáns, ki van öltözve egyébként, tehát hogy ilyen úgy nézem, ilyen méreggel.
2: Nagyon csinos a hölgy, csak nekem ijesztő ő is, ahogy ezt teszi. Tehát, hogyha
1: tehát mondjuk, túl van tolva egy kicsit. Igen, ha azt mondanám, színésznő lenne, azt mondanánk, hogy túljátsza.
2: Na igen, mert amikor mi itt beszélgetünk pszichológusokkal, vagy volt már nálunk coach vendég is, most teljesen mindegy, hogy melyikükre gondolok, akkor mindig azt érzem, hogy olyan emberi módon beszélnek hozzánk, a hallgatóinkhoz, hogy úgy adják át az információkat. És szerintem ez sokkal fogyaszthatóbb, mint hogyha valaki rájátszik, túljátszik valamire, mint amit ugye ezzel a hallgatóink javasoltak, hogy nézzük meg ezt az ilyen fiút, vagy mondjuk Szilágyi Ildikó, aki nekem személyes kedvencem ilyen szempontban, nem értem, hogy mi történik ott. De meg lehet védeni, tehát nyugodtan.
1: Igen. Most azt nézem, hogy az ilyenről azt írják, hogy most már valahol külföldön él, és hogy guru lett, és a friss képén egyébként ilyen nagyon furcsa hosszú szakálla van, meg így össze van fogva a haja, tehát hogy tényleg ilyen guru üzemmódba ment át, de hogy azt nem világos számomra, tehát most bocsánat, eszembe jut, hogy ha már így online influencerek, mondjuk ebben a témakörben, vagy coach, tehát hogy Fuller Bianca, akivel rendszeresen szoktunk beszélgetni, ha már a pszichológus szakértőket hozta szóba, tehát hogy egyrészt ugye gyakorló pszichológusok, akik napi szinten kliensek tömegével találkoznak, és persze erre is lehet azt mondani, mert még ugye sokan még a pszichológiát is megkérdőjelezik, hogy
2: nincs hogy fú, az a baj. Az...
1: Én értem, más. De hogy tény, hogy ők legalább azért elvégeztek nyilván egy egyetemet, ott azért tananyaggal foglalkoztak, igen. Tehát azért ez egy tudományág, ezt mondjuk ki most az, hogy valakinek tetszik, vagy nem tetszik, vagy egyetért, vagy nem, de ez egy létező, sok száz éves tudományág, plusz még egyszer mondom azt, hogy ő tapasztalatokat szerez azáltal, hogy nagyon sok embernek a problémájával szembesül, amit a tanult szakmai alapon igyekszik megoldani, és ezzel nyilván folyamatosan fejlődik napról napra. Hogy nagyon sok coach, és most itt nem csak az előbb említett kettő, hanem akik így felbukkannak, és így nem tudjuk, hogy mivel foglalkoznak, meg mitől lettek azok, bár ahogy nézem, azért Szilágyi Ildikónak van azért díja is, tehát hogy ő nem csak így kitalálta. Tehát,
2: nem, ugye, mert találtam vele beszélgetést, ahol aha. Tök jól beszél, egy podcast műsorban volt vendég, és akkor még full úgy beszélt, mint egy normális ember. Aztán utána valahogy felvette ezt a maníros stílust, mert azt gondolja, hogy erre van szükség az embereknek, de közben szerintem pont, hogy nem, mert ma már szerintem a világ inkább abba az irányba megy, hogy azt szeretnéd újra, hogy normálisan kommunikáljanak veled.
1: Hogyha találkoztak mostanában furcsa, meghökkentő influencerrel, vagy önjelölt coachsal, vagy valami olyan üzenettel, igen, ami kiverte a biztosítékot, akár azért, mert az üzenet még akár jó is lenne, csak mondjuk mástól nyúlták, akkor ezt írják már meg 0630 30 30 95 8, a számunk. Hát kíváncsian várjuk, közben próbálok. Várjál, mit? Valami? Megint pacakol egy kicsit a... megvan.
2: A szóval... gépvacakol, vagy te?
1: Vagy mindkettő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
6: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
5: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
6: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
0: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere és fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
7: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
8: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
9: Iadea, 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, válassza a Iadeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680-200-200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
13: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves Prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben, Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
14: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
15: A reklám után.
14: Ez a Sláger reggel. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megnevezte az új vezérkari főnököt Ruszin Szendi Romulus. Egy ország búcsúzik a hirtelen elhunyt Scherer Pétertől. Véradást szervez a Metallica a Budapest arénában. Jó reggelt kívánok, Szendőf Pori vagyok. Megnevezte az új vezérkari főnököt Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel, aki elvállalta a feladatot. A miniszter kiemelte, a magyar honvédség előtt álló időszak kulcskérdése nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is. Mint írta, Sándor Zsolt volt a helyettese, akivel együtt szolgált és harcolt, így jól ismeri. Az altábornagy több mint 3 évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben, és bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is, írta a miniszter. Pályatársai és barátai búcsúznak a hirtelen elhunyt Scherer Pétertől. A Jászai Mari díjas színész súlyos betegség következtében hunyt el tegnap. Halálának hírére színésztársai közül mások mellett Mucsi Zoltán, Csúlya Imre, Liptai Klaudia, Balsai Móni és Molnár Áron is megható sorokat írt róla és a veszteségről. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter azt írta, Scherer Péter halála pótolhatatlan űrt hagy maga után. Karácsony Gergely főpolgármester pedig úgy emlékezett, Budapest szerelmese volt, és Budapest is szerette az ő Pepéjét. A Jancsó filmekből, tévésorozatokból, a legendás Kapa Pepe párosból és számtalan szinkron szerepéből ismert színművészt a Víg Színház, a Kecskeméti Katona József Színház, Ókovács Szilveszter az Operaház főigazgatója és a Pagony kiadó is búcsúztatta. A budapesti metróvonalakon a jegyelutazók egyharmada már érintéses fizetéssel vásárol jegyet, derült ki a Mastercard adataiból. A PNK rendszer április végi kiterjesztése óta 93 ezer jegyet adtak el így, a teljes vonaljegyértékesítésben pedig 12%-os a részesedése. A szolgáltatás valamennyi metróvonalon és a 100 reptéri expresszen is elérhető. A kutatás szerint a jegyvásárlók 26%-a már kipróbálta, és 70%-uk elégedett vele. Összefogott a Metallica a Magyar Vöröskereszttel, hogy életeket mentsenek. A zenekar európai turnéjának állomásain véradást szervez, így a magyar koncertek mellett is, június 11-én és 12-én a Budapest arénában. A banda arra ösztönzi a rajongókat, hogy adjanak vért, ezzel segítve, hogy a kórházi betegeknek soha ne kelljen várniuk életmentő ellátásra. A részletekről Váradi Marian, a véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezető beszélt a Sláger FM-nek.
2: Június 11-én és 12-én a Budapest Aréna metró felüli bejárata lesz a mi téradási helyszínünk. Az első napon reggel 9 és délután 16 óra, a második napon pedig reggel 9 és 18 óra között lehet regisztrálni. A regisztráció azért nagyon fontos, hogy elkerüljük a felesleges hosszú várakozásokat. Természetesen nem marad a segítségnyújtás köszönet nélkül. A zenekar tagjai egy kereskedelmi forgalomban nem elérhető hólóval hálálja meg az életmentést. Nagyon bízunk abban, hogy a két napon közel 2000 véradót fogadhatunk.
1: A véradáson való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ezt a metallica.véradás.fancode.hu oldalon lehet megtenni, és kizárólag a regisztrációkor kapott időpontban lehetséges. Egyre nyáriasabbá válik az idő, ma csak fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napsütést, egy-egy zápor zivatar viszont kialakulhat. Délután 20 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, és erős lesz az UV-sugárzás, így ne feledkezzenek meg a napvédelemről.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu
4: Köszi szépen, Borit, nézzük akkor a közlekedési információkat, a legfrissebbeket persze. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között több helyen is lelassult a forgalom. Erősödik a forgalom az átépítés és a rengeteg teherautó, illetve kamion miatt. Mi nézzük, milyen helyzet kicsivel beljebb. A 10-es számú főúton befelé a városhatártól, a 11-esen a Pünkösfürdő utca előtt, valamint az M1-es, M7-es közös bevezetőjén az Egér úttól, az M5-ösén az autópiac vonalától, az M3-ason pedig nagyjából a Szilas pihenőhelytől szintén lassabb már a haladás. Újpesten a Megyeri úton mától a külső Szilágyi után zárva a félútpálya gyalogátkelő helyet építenek. Most 7 órától kertészek okozhatnak útszűkületet a Vörösvári úton, a Váradi utcától befelé, várhatóan délig, illetve napközben még a 10. kerületben a Körösi Csomasádor úton, a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között is hasonló okból kell nehézségekre számítani. Ha van infójuk, jöhet 0630 30 30 95 8.
5: A közlekedési hírek támogatója az
0: Autóüveg Pilkington. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
4: 7 óra 7 perc. Jó reggelt kíván, Portán Petra.
6: És Somogyi Zoltán.
4: Várjuk a furcsa üzeneteket, illetve az önök üzenetét azzal kapcsolatban, milyen furcsaságba futottak bele az online coachoknak köszönhetően mostanság. A Facebookon, az Instagramon, a TikTokon, és így tovább. Minél különlegesebb a gondolat, annál jobb. Sláger!

0: always on my mind. A Pet Shop Boys-tól. Hát vannak ilyen coachok, akik mindig ott vannak a fejükben. Figyelj, hogy te megmutattad, rá vagyok kattanva itt a hölgyre, vagy majd azt mondta a nénire, és így nézegettem a videókat, hogy... Szóval, hogy igen, az ebben a nehéz, hogy értem így a hozzászólások alapján, meg hát nyilván nem véletlenül van nagyon sok like, hogy biztos van, akinek ez valamiféle lelki kapaszkodót jelent. Én ott érzem a problémát, amire te nagyon ügyesen rávilágítottál már a legelején, amikor beköszöntünk, hogy azok a, és amikor azt mondom, hogy kiszolgáltatott ember, akkor arra is gondolok, hogy akár lelkileg kiszolgáltatott, igen, mert nehéz helyzetben van, mert túl van egy szakításom, mert kirúgták, mert bármi
1: és
0: negatív dolog történt.
1: Fogózkodókat.
0: Igen, keresi a kapaszkodókat, és hogy az a veszélyes, hogy meghallgatja ezeket a, bocsánat, de hogy írták a Redditen az ilyen, tehát ezeket a közhelyeket, meg sokszor sületlenségeket, és hogy ez nem biztos, hogy jó segítség lesz. Lehet, hogy pillanatnyilag úgy tűnik, hogy fú, de jó, és lehet, hogy azt sem vitatom, hogy valakinek tényleg meghozza a megnyugvást, de hogy sokszor ennél komolyabb segítségre van szükség, de ez olyan, mint amikor mondják, hogy persze menj el a természetgyógyászhoz, meg próbáld ki ezt, meg azt, de azért ha ott tartasz, akkor most bocsánat, tehát hogyha mondjuk daganatos betegség, menj már el az orvoshoz, az igazi doktor orvoshoz, hogy vele is konzultálj. Egyébként akkor vagyok korrekt, hogyha hozzáteszem, ha már itt most ennyit emlegettük olyan sólt, ezt így írják többet, hogy volt neki könyve, ami viszont baromi jó, tehát hogy abban nagyon jó gondolatok vannak, írja ezt valaki úgy, hogy hozzátesz, hogy de a videóitól őt is kiveri a víz. Ettől a stílustól.
1: Oké.
0: Géza küldött egy üzenetet, azt mondtad?
1: Géza küldött egy üzenetet, igen. Egy okos fiú arról beszélt, hogy mit ne csináljunk mi emberek. A legnagyobb butaság az volt, amikor azt magyarázta egy videóban, hogy miért ne ígyunk napközben teát. Ahogy fogalmazott, teát a beteg emberek igyanak, főleg amiatt, mert rettentően vízhajtó. Minden más folyadék bennünk maradt, csak a tea nem. Mi? Azóta is iszom, pláne nyáron lehűtve, mert finom. Most tényleg van olyan, aki ilyen videós tartalmat készít?
0: Van, de... Nem tudom egyébként, tehát nagyon sokat, te nem gondolkodtál még azon, hogy ilyen bölcsességeket mondj, vagy hogy...
1: Nem, röhögnék közben, az a baj.
0: Nem tudom, én már gondolkodtam rajta, hogy ezt egyszer ki kéne próbálni, hogy tudod, hogy nagyon sokan félnek kiállni az emberek elé beszélni, pedig a közönség, most ha belegondolsz, a közönség is csak emberekből áll. És az emberek, tudod mit csinálnak, Petra? Lélegeznek. Te is lélegzel. Mindenki lélegzik. Látod, már is több a közös bennetek, mint hinnéd. És sokan azt hiszik, hogy amikor kiállnak a színpadra, akkor minden szem rájuk szegeződik. Pedig engem az élet megtanított valamire. Az emberek nem azt figyelik, hogy hibázol-e, hanem azt, hogy jelen vagy-e. Mert a mikrofon az önmagában csak egy tárgy. A hangfal az is csak egy hangfal. De amikor megszólalsz ott a színpadon, akkor már nem csak beszélsz, hanem megszólalsz. Nagyon fontos, hogy ne feledd el azt, hogy nem attól leszel bátor, hogy nem félsz, hanem attól, hogy már ott állsz, és az meg már úgyis megtörtént, még akkor is, hogyha butaságokat beszélsz. Szóval, hogy
1: érted? Legyenek bátorak.
0: Tehát, hogy szóval, ilyen videóból csinálhatnék napi 35 darabot, csak hogy azért nem akarok, mert hogy
1: azt érzem... Válaszol már neked egy nevet. Figyelj, ez tök jól megy.
0: Szóval azt érzem, hogy ez egy bullshit, hogy ezzel hülyére venném az embereket, és hogy én ezt nem akarom. Tehát, a lelki
1: ismeretem. Én ezt imádom, ez nagyon vicces.
0: Na jó, küldjenek még ilyeneket.

0: ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 7 óra 20 perckor.
2: Itt van velünk Luca, jó reggelt.
1: Jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
2: Aki elég hosszan sorolta már nekem is, de most is szerintem úgy fogja, hogy ki mindenki az, aki nála azért kicsit kiverte a biztosítékot.
1: Remélem, hogy 3 perce felkerültem erre a listára én is.
3: Nem, te nem,
1: Zoli. Az előbbivel.
2: Figyelj, Anikó azt írta, hogy ő már most a követőd lenne, és hogy legyen mondjuk a neved Só Zoltán.
4: Na? Jó. Szerintem ez jó.
2: Ez elmés, ez jó, ez tetszik.
1: Viszont szóval, akkor, Luca, ki az, aki nálad kivette a biztit?
3: Nekem az abszolút közhely szótár a Szabó Péter.
2: Hát...
1: No,
2: pedig ő megtölti a sportarénát egyébként.
1: És tehát nem kevés pénzért. Jól lehet vele keresni, igen.
3: Pontosan ez az, ami nekem kicsit visszás, hogy más gondolatait osztogatja nem kevés pénzért. Tehát osztja a tudás fájról a gyümölcsöt, sok pénzért.
2: De látod, milyen ügyes volt? Mert ő volt az első gyakorlatilag, aki ezt felismerte, már nagyon hosszú évekkel ezelőtt. Tehát a többiek csak a sorba se voltak, még TikTok se volt.
1: Igen, tehát igazából egy piaci részt töltött be, tehát hogy üzletemberként meg kell süvegelni őt. Mert ez a legnagyobb üzlet, hogy ezt így kitalálta. Van még ilyen?
3: A Bódi tesók nekem.
1: A Bódi tesók.
2: Bódi tesók. Figyelj, hát én azt nem értem, hogy ők is olyan turnékat szerveznek, hogy gyakorlatilag ilyen 20-30-on állomásosok egy hónapban, és csak pislogok, hogy ezt így hogy?
5: Legyen benned a csak azért is. Csak azért is megmutatom, mert abban a kritikus pillanatban, amikor úgy érezzük, fel akarjuk adni, és nem bírjuk tovább, akkor jönnek azok a hangok. Nem vagy elég jó, nem fogod tudni megcsinálni, ebből nem lesz semmi. És abból energiát, erőt meríteni, és azt mondani, hogy csak azért is. Mert a legnagyobb dolgok az életben mindig a csak azért isből jöttek létre.
2: Mondjuk ebben igaza van, csak akkor tessék elmondani a hogyant, mert pont azon gondolkodtunk, Luca, most az Olival, hogyha valaki mélyen van, és úgy érzi, hogy nagyon padlót fogott, akkor neki pont az kellene, hogy segítsen, hogy hogyan oldja ezt meg. Tehát az, hogy azt mondom magamnak, hogy csak azért is, attól nem fog menni, ahhoz kell a segítség.
1: Én ebben tudok segíteni, na, szerintem. Sokan azt hiszik, hogy az élet egy út. Pedig az élet az néha nem út, hanem egy parkoló. Gondolj bele, vannak napok, amikor nem azért állsz meg, mert elfogyott az erőd, hanem azért, mert megérkeztél önmagadhoz. Mert ne feledd, nem attól leszel több, hogy gyorsabban mész, hanem attól, hogy felismered, hogy nem minden busz indul érted. De amelyik igen, arra igenis fel kell szállni. Vagy nem. És ezt csak a benned élő belső utazó tudja, aki valójában te magad vagy. Na?
2: Ez tehát, igen! Luszám, ezt az hozzá. Só Zoltánunk. Só Zoltánunk megérkezett, és úgy látom, fürdőzik ebben a szerepben.
1: És őszintén szeg, tehát ez nem tegnap, ezt most 2 perc alatt írtam, tehát hogy ilyeneket, és ezért készülök ettől
2: mit
1: ki.
2: Mit vársz tőlünk, érted, hogy mondjuk, hogy mennyire zseniális?
1: Nem, hanem hogy ugye, hogy milyen tré az egész, de hogy és hogy, de hogy ezt csinálják nagy üzemben, és ettől én kikészülök.
2: De csinálj te is ezt, és akkor te is majd megtöltöd a sportarénát, megjárhatsz.
1: De én nem akarom hülyére venni az embereket,
2: de
1: velem van
2: a baj? De biztos, hogy úgy gondolják, hogy hülyére veszik, lehet, hogy úgy gondolják, hogy segítenek nekik. Lucám...
3: De ezt tulajdonképpen azt csinálják, tehát hogyha most...
2: Már hogy segítenek, vagy hülyére veszik?
3: Nem, hülyére veszik, szerintem. Figyeljtek. Igazi segítséget én úgy gondolom, hogy szakemberektől lehet elvárni.
1: Köszönöm szépen.
3: Én is voltam nagyon mélyen, nekem is volt szükségem segítségre, de szakembert kerestem ahhoz, hogy segítséget tudjon nyújtani, nem kócsokat.
1: De egyébként próbálkoztál azzal is, hogy mondjuk megnéztél egy pár motivációs videót, vagy elolvastál akár motivációs könyveket, hogy hát ha találsz benne valamit, és mit éreztél, amikor ezzel megpróbálkoztál?
3: Én először Szabó Pétert hallgattam, és a könyveit is megvettem. Én ott kezdtem. Aztán rájöttem, hogy ő nem az, akit én keresek. Tehát ő nem tud segítséget nyújtani tulajdonképpen.
2: De egyébként sokan meg azt mondják, hogy neki most segített. Tudod, Szabó Péter.
3: Hát...
2: Jó, mondd, olvastál,
3: nekem nem ez a véleményem, tudod. Aztán utána nagyon sok pszichológiai könyvet olvastam, és utána választottam a terápiát, hogy megtudjak többet magamról, hogy megértsem az embereket, magamat is. Ez az, ami nekem segített.
2: És akkor pszichológushoz fordultál.
3: Igen, klinikai szakpszichológus.
2: Aha, mert ugye itt is van olyan, aki azt mondja, hogy a kineziológia az, ami közelebb áll hozzá. Tehát, hogy mi tényleg tök
3: nekem
2: jó,
3: az nem.
2: Neked az nem. Aha, tehát a pszichológushoz mondja.
1: És tök sietve hozzátenem, hogy én például, tehát, hogy amennyire racionálisnak vallom magam, vagy 50%-ban racionális vagyok, annyira nyitott vagyok ilyen dolgokra. Uh-huh. Tehát elmentem családállításra, mert kíváncsi voltam, hogy milyen. Az is egy jóféle tapasztalás, egy érdekes élmény volt. Vagy azt mondom, hogy oké, tehát, hogyha nem olyan szintű, hogy pszichológusra van szükségem, vagy egy gazdasági tanácsadóra, majd ezt mindjárt mondom, hogy miért hangsúlyoznám, akkor meg azt mondom, hogy érted, akkor fölütöd a Márainak a füves könyvét, és akkor.
2: Jaj, de szeretem.
1: Tehát, hogy érted, azért az egy minőségi tartalom, tehát, hogy akkor abból valóban tudsz ihletet meríteni. És ezzel semmi baj, tehát tök jó. Nekem az hozza rám a sikító frászt, amikor tényleg valaki ilyen negédes módon tulajdonképpen ilyen másoktól összeollozott bölcsességekkel dobálózik, mert egyébként nincs mögötte tartalom. És azért mondtam, itt most hangsúlyoztam ezt a gazdasági szót, mert pont most készült egy friss tanulmány, amiből az derül ki, hogy a közösségi médiában ilyen-olyan pénzügyi tanácsokat adó influencerek jellemzően rendkívül alacsony minőségű információkat közvetítenek, miközben egyébként tömegek hallgatják őket. Tehát, hogy itt is azt tudom javasolni, hogy menjünk be a bankfiókunkba, ott van tanácsadó, kérdezzük meg őt. Persze tudom, erre most lehet azt mondani, hogy nyilván a saját bankjának az érdekeit fogja szolgálni, de akkor hallgassunk meg több ilyet.
2: Független, annyi független igen. Van, akit meg lehet tehát, hallgatni,
1: hogy,
2: igen.
1: De hogy ne ez, hogy szembe jön a TikTokon, és akkor én van, hogy csillió követője, akkor ő biztos jó.
2: Meg tudom, amikor ezeket a kriptó befektetéseket, ezek az okosok mondják, hát ez a kriptó amúgy is olyan, hogy az tényleg érteni kell ahhoz, hogy valaki abból pénzt tudjon csinálni, de hát nem ilyen emberektől.
1: Ja. Hát Luca, nagyon szépen köszönjük az őszintességet és a nyitottságot. Vigyázz magadra.
3: Köszönöm. Szia. Szép napot, sziasztok.
1: Na, megyek, legyugszom, iszom egy pohár vizet. Mert nem játszom még egyszer az zongorát, mert a víz az. Erre is költsek valami gyors, Isten ments, inkább Tom Grennerre bíznám a folytatást. Ez a Sláger reggel, 7:30 lesz mindjárt, és jön a hablatjáték, tessék jelentkezni, most.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja?
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Scorpions. A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dome-ban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Ezer forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Májusi akció a Nagylovasnál, kedvezmény van, hogyha nem olvasnál. Kötőfiket vegyél az online térben, lesz 30% a nyereg alá tétre.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
9: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. ferrobreaker.hu.
10: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszint. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Havasi Bertalan ismét Orbán Viktor sajtófőnöke lesz. Tiltakoznak a budapesti e-autósok a jövőre tervezett szabályok ellen. Szimfonikus koncerttel emlékeznek a Queenre a Budai Várban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Havasi Bertalan ismét Orbán Viktor sajtófőnökeként térhet vissza. A Hír TV-nek adott nyilatkozatában azt mondta, továbbra is a kommunikáció területén szeretne maradni, és Orbán Viktoron kívül nem kíván másnak dolgozni. Közlése szerint már egyeztetett a Fidesz pártelnökével, és megállapodtak a közös munka folytatásáról. A hivatalos bejelentés egyelőre még nem történt meg, mivel szervezeti és technikai ügyeket kell lezárni. Havasi az elmúlt napokban több politikai vita középpontjába is került, többek között feljelentést tett Magyar Péter ellen, hivatali visszaélés miatt. Mert szerinte a miniszterelnök a szombati minisztérium bejárás során törvénytelen utasítást adott arra, hogy a készenléti rendőrség vezesse ki őt a dísztéri minisztériumi épületből. Felmentette a MÁV gazdasági vezérigazgató helyettesét Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, értesült a HVG. Dányi Gábor több mint 2 éve töltötte be ezt a pozíciót. Alap felidézte, hogy Vitézy Dávid korábban azt mondta az ATV stúdiójában, hogy a MÁV helyzetének áttekintésétől teszi függővé a döntést, hogy szükséges-e strukturális változás az Állami Vasúttársaság menedzsmentjében. Dányi Gábor 2024. január 1-e óta töltötte be posztját. Előtte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnök helyetteseként, a szaktárca és a miniszterelnökség helyettes államtitkáraként dolgozott, illetve az Építési és Közlekedési Minisztérium miniszteri biztosa is volt. A Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület ellenzi a főváros új parkolási szabályozását, amely szerint 2024-től dupla parkolási díjat kell fizetniük a 2 tonnánál nehezebb elektromos autók tulajdonosainak Budapesten. A szervezet szerint az intézkedés a villanyautósok mintegy 1/5-ét érintheti. Az Egyesület azt javasolja, hogy a tisztán elektromos járművek tömegtől függetlenül normál parkolási díjat fizessenek. Véleményük szerint ez egyszerűbbé tenné az ellenőrzést, és nem lassítaná az elektromos autók terjedését. A szervezet arra figyelmeztetett, hogy a családosok és a nagyobb autókat használók emiatt akár a hagyományos, nagyobb károsanyag kibocsátású járművek felé fordulhatnak. A Queen 1986-os történelmi budapesti koncertjének 40. évfordulóját egy nagyszabású szimfonikus produkcióval ünneplik július 27-én a Budai Vár Oroszlános udvarában. A Queen Szimfonik emlékkoncertet a szolnoki szimfonikusok adják elő. A Queen 1986. július 27-én lépett fel a Népstadionban, 70 ezer ember látta az együttes budapesti koncertjét. A banda tagjai 5 napot töltöttek hazánkban, a szervező stáb a koncert előtt külön, személyre szabott meglepetések készült a zenészeknek.
2: Bori, nagyon szépen köszönjük, gyönyörű napos időre készüljenek, igazi kora nyárira. 15 fokos most a reggelünk, délutára pedig 24 fokot ígérhetek. Holnap már 25 fok várható, a pünkösdi hosszú hétvégén pedig igazán kilőnek a hőfokok, ugyanis hétfőre 28-29 fokot látok most.
13: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Edi utazási iroda. Egyiptom, minden itt kezdődött.
14: A Mávinfon ügyeletesek kis Horváth Levente van itt velünk a vonalban. Mi újság most a vasúthálózaton? Szia!
15: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van, továbbra is zavartalanul zajlik a reggeli vonatforgalom az országban. A déli körvasút projekt újabb ütemhez érkezett, holnapig, illetve jövő kettől csütörtökig napközben 9 és 14 óra között valamennyi vonat, így a Railjetek, Eurocitik és a G43-as vonatok is csak kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak. A Martonvásári Z30-as vonatok ebben az időszakban nem közlekednek, az S36-os vonatok pedig módosított menetrend szerint S30-as vonatként a déli pályaudvar és Tárnok között járnak. Részletek a mavinform.hu-n olvashatók. Jó utazást kívánok!
14: Köszönjük szépen! Az M1-es autópályán Budapest felé az átépítés és az egyre erősebb teherforgalom miatt már jelentősebb torlódás alakult ki Tatabánya és Biatorbágy között. A 11-es számú főúton Leányfalú belterületén a 24-es kilométernél 4 személygépkocsi ütközött össze. Szerintem azzal egy ideig el lesznek a betétlapozással. A főváros felé már most nagyjából 2 kilométeres a torlódás. Budapesten is baleset történt a 19. kerületben a Lehel utcában az Üllői út közelében, és Katalin telefonált az előbb, hogy a Miskolci és a Csömöri út sarkán egy fehér hosszúszörű kutya rohangál, egyrészt a gazdája hát, ha most hallja, és akkor ott megtalálja, másrészt autóval legyünk óvatosak a környéken.
13: A közlekedési hírek támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Éppen 7:40.
1: Sas behívót kaptam. Sas mondta, hogy üljek én is, mert ő is jön. Hát így aztán megbeszéltük. Tényleg, szóval azért szívesen jöttem, mert ugye egy az, hogy fegyveres erők napja ugye alkalmából, hát valahogy össze kell még a régi kapcsolatot verni valahogy. Meg aztán nem árt az egyenruhásokkal jobban lenni. Kiöltöztem szépen, mert igaz, a rádióban nem látik a jelmezem, de azért hallani hallatszik. A sisakomat leveszem, mert marha nehéz, amát biztos. Tudom, most már a sok emberem mély van sisak, könnyebben tud bólogatni. Ja, leveszem, meg aztán megmondom úgy, ahogy van, hogy azért van nálam a sisak, mert nem ide készültem. Megyünk halászlét főzni, aztán...

0: a képlet.
1: Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
2: Krisztoffal játszunk ma Budapestről. Szia, jó reggelt!
3: Hello!
2: Oh.
4: Sziasztok!
2: Merre jársz?
4: Hát éppen M0-ás, M1-es csodái.
3: És lehet közlekedni, vagy nem annyira?
4: Nekem a tapasztalatom az egyébként, hogy lehet. Mondjuk nekem nagy szerencsém van, mert én Pestről megyek vidékre, szóval én pont benne megyek a forgalomban.
3: Szuper.
2: Az úgy oké, és bár az M0-áson nem tudom melyik a szemben, mind a két irányban.
4: Ott mindegy.
2: Ja. Remélem, hogy jól hallod a feladvány. Még annyit árulj el, Krisztóf, mielőtt belekezdünk, hogy te hogy állsz ezekkel a megmondó emberekkel?
4: Hát én nagyon nem szeretem azokat az embereket, akik ilyen üres lőzungokat, én úgy szoktam mondani, üres lőzungokat ugye itt hallgattam az adást, itt már elhangzott, hogy a Szobó Péter neve, na ő nálam az egyik, akit én nem értem. Üzletileg tök sikeres, csak valahogy nem értem, de hogy ide van még ilyen. Én mondjuk alapvetően inkább külföldieket követek, de külföldiek nincs ugyanez van, hogy ilyen gyakorlatilag klasszikus angol szólásokat pánódnak is.
2: Aha.
4: Én nem látom, hogy ezek, hogy csinálnak bele a milliós követő táborokat.
3: De bocsáss meg, akiket követsz, azokat akkor azért követed, mert ők viszont hitelesek számodra, nem? Vagy van olyan, aki az, mert például nekem Brian Tracy, ő nagyon hiteles a coachok közül, és azok, amiket ő kidolgozott.
4: Van olyan, illetve én végeztem coachképzést,
3: és
4: olyan főiskolát, ahol erősen jelen volt a coachképzés. Tehát én nem mondom, hogy minden coach rossz, és minden coach alkalmatlan, meg kell találni azt, hogy kinek és mire.
2: Hát itt is túl kínálat van, és nyilván vannak a minőségiek, és ilyen tömeg mellett a nagyszámok törvény alapján rengeteg a kókler.
3: Igen.
4: Én futottam is bele sajnos saját tapasztalatból olyanba, aki utólag azt mondom, hogy kóklerés, és nem értem, hogy döltem be neki, de valahogy akkor annyira mélyen voltam, hogy simán belenyaltam.
2: Hát figyelj, amikor burkolót keresel, hideg burkolót, ott is csak utólag derül ki, hogyha nem jól választottál.
4: Igen, ez tipikusan ilyen volt, úgyhogy én akkor felismertem, hogy pszichológus kell, és én elmentem pszichológushoz
2: inkább. Oké. Na figyelj, most viszont te kell lesz, hogy megfejtsd nekünk, hogy vajon mit dúdol a Cilla. Van-e valamilyen megérzésed?
4: Tegnap hallgattam.
3: Igen.
4: És az izé lesz. Jaj, hogy hívják őket? Nem a Vince Lilláék, hanem a másik.
3: Nem.
4: A Csepregék.
2: Igen, jó irányba keresgélsz, langyos.
4: Nem jut eszembe a nevük. Várja, nem a Napoleon Bouvard, a Neoton.
2: Neoton Familia, igen, és akkor már csak a dalt kellene megtalálni.
4: Igen, és az a baj, hogy a Neotont én annyira nem ismerem.
3: Nem már!
2: Pedig így azt sem mondhatjuk meg, hogyha nincs tippet, hogy a Neoton-e az, de akkor hát, ha valaki holnap megmondja. Akkor elengeded, vagy?
4: Én elengedem, mert az meg vagy Neoton, de nem tudom a számcímét, az a baj.
2: Na jó! Hát azért köszönjük szépen! Szavasz!
4: Szívesen!
2: Jó utat, vigyázz magadat!
3: Szia, Krisztóf! Hello!
2: De ez most egy ilyen faramúci helyzet, mert most meg is vagyunk, meg nem is? Majd akkor holnap.
3: Majd holnap kiderül. Nálunk maradt most a 4 belépő az Erkel Színház Wicked Musical augusztusi szegedi előadására, a szegedi szabadtéri játékok felajánlásával, a 4 belépő a május 22-i Kistehén zenekar koncertjére a Budapest Parkba, aztán 4 fő részére szóló belépő június 6-ára Szulák Andrea az Élet az Úr című koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és az egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádió hallgatással és visszahallgatás funkcióval.
2: Hát ha ezek után, ami most történt, nem leszünk meg holnap, akkor
3: nagy baj van.
2: Dugába dőlünk.
3: De tényleg.
2: És akkor újabb bölcsességekkel jövünk majd.
3: Jó!
1: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidősport Szövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
3: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
4: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
7: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
9: Autóüveg Pilkington!
10: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
11: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
10: Hogy nincs?
11: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozóágyakat is.
10: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
12: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel, olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
13: Nem blöffölünk a Petrányi Autónál. Május 26-ától 31-ig Joker napok márka kereskedéseinkben. Készletes új autók és használt autók 0% THM-mel. És 1 millió forint főnyereménnyel. Részletek petrányiautó.hu.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Átadja a kegyelmi ügy iratait a Sándor Palota. Megnyílik a Liszt Ferenc repülőtér egyes terminálja a BL döntő miatt. 3 héttel tovább tart nyitva a kínai agyakatonákat bemutató kiállítás a Szépművészetiben. Jó reggelt kívánok, Szendő Fipori vagyok. Átadja a kegyelmi ügy iratait a Sándor Palota hivatalos megkeresés esetén. A Sándor Palota közleményben jelezte, hogy együttműködik a dokumentumok nyilvánosságra hozatalában, és a rendelkezésre álló iratokat átadja a kabinet képviselőjének. Magyar Péter miniszterelnök hétfői és keddi sajtótájékoztatóján is sürgette, hogy Súlyog Tamás államfő hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy dokumentumait. A kormányfő az igazságügyi minisztériumnál található dossziét tartalmát tegnap már bemutatta, és az azóta is nyilvános. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint környezetkárosítás történhet a szegedi BYD gyár építkezésén, ezért felszólította a vállalat vezetését a kifogásolt tevékenységek azonnali leállítására. A miniszter közlése szerint a beruházás során

0: Súlyos környezetvédelmi szabályszegések merültek fel. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal közben bejelentette, környezetkárosítás gyanúja miatt feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a szegedi rendőrkapitányságon. A hatóságok a beruházási területen letermelt talajrétek felhasználását vizsgálják. A BYD egyelőre nem nyilatkozott az ügy kapcsán. Lejár a határidő, ma kell beadni a személyi jövedelemadó bevallásokat. A NAV a határidő utolsó napjára hosszabb nyitvatartással készül. A hivatal központi ügyfélszolgálatai reggel 8 óra 30 perctől 18 óráig várják az ügyfeleket. A 18-19-es adóvonalon pedig ma egészen este 8-ig fel lehet tenni a bevallással kapcsolatos kérdéseket. Az adóhivatal közlése szerint már több mint 2,2 millió bevallás érkezett be, de még sokaknak lehet teendőjük. Aki személyesen intézné ügyét, segítséget kaphat a bevallási tervezet átnézéséhez, módosításához, elfogadásához, az adófizetéshez és az ügyfélkapu pluszhoz is. Ne felejtjék azt sem, hogy az adó 1+1%-áról is máig kell nyilatkozni. A Bajnokok Ligája döntőjének idejére ismét megnyitják a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es termináját. A Budapest Airport közlése szerint a megnövekedett utasforgalom miatt május 29-e és 31-e között a járatok száma várhatóan megduplázódik, egyes napokon akár napi 800 járat is közlekedhet. A forgalom növekedést főként a külön járatok, a kisgépes forgalom és a sűrített menetrend okozza. Az 1-es terminál teljes értékű terminálként működik majd, ahol a Wizz Air 1-es londoni járatait is kezelik. A repülőtér az eseményre speciális utaskezelési folyamatokkal és megerősített személyzettel készül. Budapest történetében először ad otthont a BL döntőnek a Puskás Arénában május 30-án. 3 héttel tovább látható az első kínai császár agyakkatonáit bemutató kiállítás a Szépművészetiben. Eddig már csaknem 200 ezeren látták az Öröklét őrei az első kínai császár agyakkatonái című tárlatot, amely meghosszabbítva még június 14-éig látogatható. Az első császár agyakhadseregéből 10 eredeti példányt bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagyfalon innen és túl, ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látható. Marad a jó idő, a napsütés csak fátyol felhők zavarhatják, délen lehet több gomoly felhő is, de jelentős csapadék nem valószínű sehol sem. Az északi szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható. Holnap a Dunántúl fölé több felhő úszik be, és ott lehetnek záporok, máshol sok napsütés valószínű. A hőmérséklet 24-25 fokig emelkedik.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
2: A 11-es számú főúton Leányfaluban a 24-es kilométernél 4 személyautó ütközött össze, a sérült járművekkel is foglalják a félútpályát, úgyhogy a reggeli erős forgalom miatt ez most különösen aggályos, a főváros felé már 2 kilométeres torlódás alakult ki. Az M1-es is meglehetősen zsúfolt Budapest felé, és hát az átépítés okán plusz az erősödő teherforgalom miatt Tatabánya és Biatorbágy között szakaszos torlódás is kialakult, több helyen jelentősen lelassult a haladás. Lassan járható az M3-as bevezetője is nagyjából Magyaródtól, illetve a 10-es főút a Solymári körforgalomtól, a 31-es Maglódnál, az M0-es csomópontjánál, az 51-es pedig Dunaharaszti térségében, de a Csepel-sziget útjai is meglehetősen zsúfoltak már. Ami pedig Budapestet illeti, hát a szokásos torlódás a városon belül a városközpont felé. Mától Újpesten a Megyeri út a külső Szilágyi útnál zárva részben, a félútpálya csak, mert úgy gyalog átkelő helyet építenek. Aztán most 8 órától kikapcsolják a jelzőlámpákat az Alkotás utcában a Nagyenyed utcánál és a Nagyenyed utcában a Böszörményi útnál. Az Alkotás utcában egyébként rendőrirányításra lehet készülni, és tudjunk róla, hogy a 19-es és 49-es villamos Kelenföld vasútállomás és a Csóka utca között jelenleg nem jár egy baleset miatt, a kimaradó szakaszon pótlóbuszokkal lehet utazni.
3: A közlekedési hírek támogatója az
4: Autóüveg Pilkington.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 8 óra 6 perc, jó reggelt kívánok, Portán Petra.
7: És Somogyi Zoltán.
2: Volt itt az előbb szó, tesókról, akik ugye annak idején hát felvállalták után, hogy csaltak, meg becsaptak embereket. Ha önök váltak már csalók áldozatává, most ezen túllépve, írják meg, hogy mennyit buktak. Tehát egy összeget várnánk a Facebook oldalunkon.

0: Jó reggelt kívánunk a Sláger reggelből, 4:09 előtt 2 percet. Ugye ma már beszélgettünk arról, hogy ilyen mondva csinált influencerek, vagy bocsánat, coachok hogyan vezetik félre az embereket, és hogy ez néha aggályos. Nyilván ez még messze nem az a szint, amikor mondjuk a csalók már pénzt gombolnak le rólad, vagy próbálnak. Most például a napokban nem tudom, te nem kaptál e-mailt, hogy telepítsd a NAV-nak a nem tudom milyen asztali alkalmazását?
1: Nem, ezt még nem, vagy nem tudom, de már nem tudom hányszor
0: kaptam, a Gmail-es címről, tehát hogy annyira beteg, és az a szörnyű, hogy nyilván aki így hirtelen, mint a rohanásban nem nézi meg alaposabban, az lehet, hogy bedől neki. Ugye most itt vagyunk az SZIA bevallás kapujában, tökéletesen időzítették, abszolút úgy néz ki az egész e-mail, mintha NAV-tól jött volna, ott van rajta a logójuk, tökéletes magyarsággal van megfogalmazva, tehát már nincs az, ami régen volt, hogy helyesírási hibák, vagy magyartalanság, abszolút profin megvan írva, csak amikor megnézed az e-mail címet, akkor nem egy .nav.gov.hu címről érkezett, ez legyen a kulcs, jó? Tehát ha semmi mást, csak ezt nézzék meg weboldalnál is, e-mail is, hogy .nav.gov.hu, ugye ez a gov, ez a kormányzati szervekre utal mindenféle ilyen hivatalnál. És viszont ez sincs a kanyarba se ahhoz képest, amit Indiában találtak ki, ahol én azt mondom, tökélyre fejlesztették.
1: Hát az biztos.
0: A csalás, de hát ez már...
1: Pénzt is raktak azért bele, nem kicsit?
0: Ez csalásnál sokkal több. Nem véletlen, hogy mintegy 254 millió forintot szedtek össze egy kamu UDI fizető kapunál Indiában. Egy kiszolgált gyár területén, egy kerámia gyár területén építettek föl egy a valódihoz megszólalásig hasonlító autópálya fizető kaput. Tehát rendesen a sorompókkal, a fülkékkel, a beton terelő elemekkel, a munkatársakkal, akik láthatósági mellényben irányítgatták az embereket, hogy erre, arra, amarra, és mindenki boldogan fizetett. Éveken keresztül azt mondják, hogy ez valós. Másfél éven át működött, több ezer autóst vettek rá, hogy fizessen a valójában nem létező szolgáltatásért. Tehát olyan helyen szedtek útdíjat, ahol egyébként nem kell. Most azért gondoljunk bele, hogy csak amit látunk így filmekben, útikönyvekben, tehát hogy India azért néhány fokkal kaotikusabb, mint Magyarország, tehát itt valószínűleg azért előbb szemet szúrna, hogyha egy olyan helyen lenne egy fizetőkapu, ahol nem gondolnád, hogy ott kell, hogy legyen. Ott azért így kicsit így össze-vissza vannak dolgok. Tehát
1: ezt használták ki.
0: És állítólag még a hatóság is néhányszor átment ezen a kapu, és nekik sem. Tehát volt ilyen.
1: De akkor hogy
0: hát nem tudom, végül valakinek gyanús lett, hogy ez itt biztos van, és így utána néztek, és kiderült, hogy ott nincs fizető kapu, mert az egy nem fizetős útszakasz. Mondom, ennyi idő alatt több mint 250 milliót kerestek. Hát ennek nyomán kérdeztük azt, hogy önöket csapták-e már be, váltak-e már csalók vagy csalás áldozatává?
1: És hogyha igen, akkor mennyit buktak? Egyébként az első üzenetem érkezett Edittől, ő nagyon ügyes volt, mert ő a banki csalókat, akik megtalálták őt, átverte őket az, hogy elkezdte őket beszéltetni. Aha. És aztán utána még rája is csapták a telefont. Ez nálunk is így történt, a férjem is elkezdett velük beszélgetni, és rávágták a telefont, amikor feltett két olyan kérdést, ezt általában így szokták csinálni, de konkrét összegeket, illetve szituációkat is várunk.
0: 0630 30 30 95 8, vagy a Facebookon.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 8:30 pontosan 8 perce. Jenő írja, nálunk a településen éveken át működött egy kamu újságos bódé. Az egyik kereszteződésnél állt a sarkon egy kis alumínium pavilon, és csak 2 év után derült ki, hogy bármiféle engedély nélkül és bármiféle céges háttér nélkül működik, vagyis nyilván nem fizetett adót, nem volt egyébként nagy készlete, minden népszerű lapból 3-4 darabok voltak náluk.
2: Pont ezt akartam kérdezni, de amúgy újságot árult, akkor igen, ezek szerint.
1: Igen, csak nyilván nem volt mit, 100 darab belőle, hogy a nyakán maradjon, hanem beszerzett, nem tudom honnan. De ez miért éri meg? Vagy?
2: Hát ez az, hát újságokból nem tudsz annyira sok pénzt keresni, nem? Émi a vízszerelő azt írja, sziasztok, valamelyik nap kaptam SMS-t, hogy gyorsan hajtottam, és kattintsak a linkre, és azonnal tudok fizetni, mert ha nem, akkor holnap kiadják körözésre, jó a műsor, köszönjük, Imit felhívtam, mondta, hogy adásban nem szeretné elmondani, de szólt a rendőrségnek is, nagy szemekkel néztek, mert azt mondták, hogy ezt még ők sem hallották, úgyhogy köszönték szépen neki, hogy elmondta, hogy ilyesfajta csalás van.
1: SMS, ugye azt az elektronikus tárhelyünkre érkezik a megfelelő portálon keresztül. Igen, hát meg a tájékoztatás. Gabi írja, hogy ők is érintettek voltak abban a pár évvel ezelőtti botrányban, amikor párosával járó fickók kék overallban mentek be intézményekbe, tűzvédelmi hatósági szakembernek adták ki magukat, megnézték a porraloltó berendezést, és közölték, hogy lejárt a szavatosságuk, ezért 20 000 forintos helyszíni bírságot szabnak ki. Továbbá jelezték, hogy elviszik bevizsgálni a palackot, de majd hamarosan visszahozzák, és erről persze igazoló nyugtát is kiállítottak. Emlékszem, volt valami ilyen, igen,
2: úristen,
1: hogy porralótó.
2: Azért ez is szépen megszervezett.
1: Aztán még ilyen óvodákba volt is mentek. Mert hogy nyilván ott dolgoz egy óvodában, neked óvónéniként eszedbe jutott, aki besétel ide két krapek, ilyen mitén, tényleg ilyen kékszínű, sárga csíkos fényviszonyos.
2: De hogy már egy óvodába is bemennek, hát, hogy nem szégyellik a pofájukat, de tényleg egy óviba, ugye? Kisgyerekek vannak, meg óvónénik. Emese azt írja a Facebook oldalunkon, sziasztok, nagyon akartam egy Depeche Mode kiemelt állójegyet a legutóbbi koncertjükre. Sikerült rászaladnom egy csalóra, de baráti segítségül végül ott lehettem az első sorban. Jegyeket csak biztos forrásból érdemes venni, ezt én is megtanultam.
1: Hát, ha valaki tudja, az a Pordán Petra.
2: Igen, mert hogy én ráadásul olyan oldalról vettem, ahonnan már többen ilyen színházi jegyes oldalról, ám de bekerült oda egy csalónő, és hát a diótörőre vettem horror drágá jegyet tőle, amiről kiderült, hogy azok ilyen sérült fájlok, amit kibontott a férjemnek a tesója, mert ő informatikus, és valami voucher volt, valami wellness voucher, és utána még a szegedi bíróságtól is kaptam jegyzőkönyvet, le kellett írnom, hogy mi történt. Egyelőre még nem idéztek be, de állítólag ők ezt nagy üzemben csinálták, és sokakkal, viszont mi visszakaptuk a pénzünket, mert a férjemnek van ez a, tudod, egy kicsit átmegy ilyen szociopatában, valami ilyesmi történik, és rettentő ijesztően tud beszélni, és a telefonon keresztül a kis, hogy úgy érezte, hogy jobb, ha visszautalja a pénzt.
1: Aha. Ha váltak már csalók áldozatává, írják meg, hogy hogyan, meg hogy mennyit buktak.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidő Sportszövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
5: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
6: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
7: Jadea, 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, válassza a Jadeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
8: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
9: Érzed? Már ott van a levegőben a tavasz. Reggel még hűvös van, de jól esik egy kis melegség. A zalakarosi fürdőben mindig vár egy nyugodt pillanat. Gyógyvíz, pihenés, egy kis idő magadra. Nem kell sietni, csak megérkezni. Ha feltöltődnél, tudod hova menj. Zalakarosi fürdő. Jó itt lenni. www.zkf.hu.
10: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: Örökségünk nem csupán emlékezet. A kultúra él és a hit összeköt. Rajtunk múlik, hogy továbbadjuk, mert hagyományokból épül a jövő. Kérjük, támogassa adója egyházaknak felajánlható 1%-ával a Mazsi Hisz munkáját. Technikai számunk 0358. Készült a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége megbízásából.
10: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Varsóban folytatja ma lengyelországi látogatását Magyar Péter. 2 milliárd forintos zöldítési program indul Budafok belvárosában. Pünköstkor nyit a siófoki plázs. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. A magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre, fogalmazott a magyar miniszterelnök Krakóban, lengyelországi látogatásának első állomásán. Magyar Péter udvariassági látogatást tett a krakói érseknél. A miniszterelnök a visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt, és azt hangsúlyozta, hogy az együttműködés alapjának az élő és erős magyar-lengyel kapcsolatoknak kell lenni. A magyar delegáció ezután Varsóba utazott, ahol ma folytatódnak a tárgyalások. 2 milliárd forintos zöldítési program indul Budafok belvárosában. Új zöld területek, közösségi terek jönnek létre. Elsőséget kap a gyalogos és kerékpáros közlekedés, közölte Budafok Tétény polgármesteri hivatala. A fejlesztés érinti a Játék utcát, a Városház teret a Kádor Adolf utcai csomóponttól a polgármesteri hivatal épülete előtti útig, a villamos végállomás mögötti park területet és a Fáber villát. Létrejön mintegy 1000 négyzetméternyi új zöld felület, és megújul több mint 2400 négyzetméternyi. Épül két esőkert a csapadékvíz helyben tartása és a mikroklíma javítása érdekében, valamint új fasorok, ülőbútorok és közösségi terek létesülnek. Több szakaszon forgalomcsillapítás vagy teljes gyalogos kerékpáros prioritás lép életbe. A budapesti metróvonalakon a jegyelutazók egyharmada már érintéses fizetéssel vásárol jegyet, derült ki a Mastercard adataiból. A PNK rendszer április végi kiterjesztése óta 93 ezer jegyet adtak el így, a teljes vonaljegy értékesítésben pedig 12%-os a részesedése. A szolgáltatás valamennyi metróvonalon és a 100 reptéri expresszen is elérhető. A kutatás szerint a jegyvásárlók 26%-a már kipróbálta, és 70%-uk elégedett vele. A tervek szerint az érintéses jegyvásárlás a teljes budapesti busz- és villamoshálózatra is kiterjed majd. Neves magyar és külföldi előadó koncertjét kínálja idén is a Siófoki Plázs, amelynek szezonnyitója a pünkösdi hétvégén lesz. Pénteken Kökény Attila és Rakoncai Viktor nagyzenekaros koncertjével indul a koncertsorozat, másnap LL Juniorás színpadra, őt pedig mintegy 20 előadóval a Plázs Grand Opening elnevezésű rendezvény követi. Vasárnap a Bikiniat koncertet a nagy színpadon, amit hajnalig tartó videódiszkó követ. A tavainál két héttel korábban kezdődő és szeptember 5-éig tartó szezonban a tervek szerint eljön Siófokra mások mellett Azaria, Dash Jude Law, Majka, a Halott Pénz, Betonhofi, Koli, Pogányinduló, Báj Alex és a Slep, a Neoton, az Edda és Ruzsa Magdi is. Emellett a Gypsy Kings és a Mobb Deep is fellép a plázson.
13: Bori, nagyon szépen köszönjük, nagyon kellemes időre készülhetünk ma reggel. 15 fokot mérünk, délutára pedig 24 fokot ígérhetek, és napsütést úgy látom, hogy csapadékra egyelőre nem kell készülnünk. Aztán holnap még egy picit ennél is melegebb várható, a pünkösdi hosszú hétvégére pedig már 27-28 fokot ígérhetek.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
15: Ha valaki elhagyja a várost, mármint Budapestet, számítson rá, hogy az M3-as autópálya Vásárosnemény felé vezet odán. Bak térségében újabb terelést építenek ki, hiányzott már ez. A 39-estől a 48-as kilométerig mozgó terelés mellett egyelőre zárva a külső sáv, ez már is 1-2 kilométernyi torlódást okoz. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Biatorbágy között helyenként jelentősen lelassult a forgalom, a teherforgalom és az átépítés miatt. A 11-es számú főúton, a 24-es kilométernél, ez Leányfalu, 4 személyautó ütközött korábban, ezek a félútpályát el is foglalják még mindig, így közel 2 kilométeres torlódás alakult ki Budapest irányában. Újpesten a Megyeri úton, a külső Szilágyi útnál mától zárva a félútpálya egy új gyalogátkelőhely kialakítása miatt. Kikapcsolták a jelzőlámpákat az Alkotás utcában a Nagyenyed utcánál, valamint a Nagyenyed utcában a Böszörményi útnál. Az Alkotás utcában a forgalmat rendőrök irányítják. A 12. kerületben a Márvány utcában a Győri útnál mától zárva a fél útpálya átépítés miatt, és csatornajavítás miatt van mától zárva a 11. kerületben a Kánai út a Bodorka utcánál. Legyenek türelmesek, jó utat és balesetmentes közlekedést!
14: A közlekedési hírek támogatója a Fischer Klíma. Elhozza a jó időt. www.fischerklima.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. Egy újabb sláger. A Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.

0: Jó reggelt kívánunk, ez a Sláger reggel 3:09:03 és hát a csalásokról kérdeztük önöket, hogy estek-e már áldozatul. Géza azért jelentkezett Budapestről, mert neki a szomszéd nénit csapták, de nagyon ne. Csúnyán. Hát
1: szia,
0: ki aztán reggel ilyenkor a hiszékenységet.
1: Szia! Sziasztok, jó reggelt!
0: Mi történt vele?
1: Hát kapott egy e-mailt, ráadásul ugye attól a bankról, ahol a folyószámláját vezeti, vagyis legalább annak tűnő banknak tűnő milyen hivatalos e-mailt, amin közölték vele, hogy az egyik csoportos beszedését valamilyen technikai okok miatt nem tudják megcsinálni, meghiúsul folyamatosan, és hogy menjere erre meg erre a linkre, és közösen akkor ki tudják javítani a hibát, ami miatt nem megy a csoportos beszedés. És szegény néni ráment a linkre, megnyitotta, azon keresztül gondolom megnyitották vele a néninek ugye a applikációját, és avval a lendülettel el is utalták a pénzt a számlájáról.
2: Mennyi pénzt?
1: Hát közel 1,5 millió forintot.
2: Jézus Mária, milyen limit volt neki beállítva, hogy 1,5 millió forintot csak úgy letudtak nyúlni a számlájáról?
1: Korlátlan volt beállítva. Hmm.
2: Jaj, ne!
1: De.
2: Jaj,
1: és,
2: ne!
1: Ráadásul ugye úgy volt, hogy szegénynek ugye volt ott, amit ott gyűjtött, ilyen festésre pénzt, meg ugye a nyugdíja, amit előtte utaltak rá pár nappal. És csak egyedül ahhoz a pénzhez nem tudtak hozzányúlni, ami ugye lekötésben van.
0: Ja. Hát itt az ökölszabály, hogy nem kattintgatunk linkekre, gyakorlatilag sehol. Hát kivéve, ha olyan oldalon vásárolsz, ami jól bejáratott, tehát tudod, hogy...
2: Figyelj csak, és a bank nem tudott segíteni?
1: És a bankba is felemelték a kezüket, mert látszólag egy teljesen hiteles, te általad indított utalásról volt szó.
0: Persze, ilyenkor nincs mit tenni.
1: Mint hogyha te utalnál, mert ugye én is, ha valakinek tévesen utalok, akkor most én nem kötelezhetem arra, hogy fizesse vissza a pénzt, hanem persze megkérhetem, hogy tévesen utaltam erre a számlára pénzt, de...
0: Igen, ezzel egyszer foglalkoztunk, hogy ez ilyenkor már veszett fejszel. Köszi szépen, Géza, szia!
1: Hát nagyon szívesen, további szép napot!
0: Szintén!
2: Laci is itt van velünk, őt kétszer is átverték már. Jó reggelt!
3: Ó, hát sajnos többször is.
2: Többször! A kettőt írtál meg nekünk, bocsáss meg!
3: Kettőt írtam, mert hosszú lett volna az e-mail.
0: Nem jó áldozat vagy akkor.
3: Igen. Hát amit én leírtam, az az volt, hogy rendeltem egy nagyon jól kinéző autóemelőt, amilyen szivargyújtóról működő elektromos emelő.
0: Bocs, most álljunk meg egy pillanatra. Laci, én nem értek a villanyszereléshez ilyen mértékben, de hogy te valószínűleg tartod, hogy egyáltalán létezik ilyen, tehát a 12 voltos csatlakozóra autót fog emelni, azért az egy komolyabb történet. Mert azt értem, hogy pumpa van, ami 12 voltos, amivel fölfolyam a matracot, vagy a gumit, de azért...
3: Van, hát több barátom meg is kapott ilyet, van is ilyen.
2: Létezik. Igen, ezt akartam mondani. Most nézem, létezik, Zoli.
3: Csak én valószínű, hogy nem arra az oldalra kattintottam, amelyikre ők.
2: Aha. Igen, van sokféle kofi.
3: Látszott, azért leszoktam ellenőrizni, úgy látszólag. Semmi gyanúsat nem találtam, és kaptam helyett egy jégkaparót. Azt is mondjuk törött állapotban $30, ami nem volt egy olcsó.
2: Emelgesd azzal a kocsit, gondolták.
3: Igen.
2: És volt egy nagyobb buktád is, egy 28 000 forintos.
3: Volt egy másik, ami... Egy mobiltelefont vásároltam a jófogáson, legalábbis szerettem volna. Egy nagyon szimpatikusnak tűnő kis lánynak az oldaláról, és el is utaltam neki a pénzt, sajnos előre, megbíztam benne. Amit nem kaptam meg, elteltek napok, hetek, megpróbáltam lenyomozni ezt a nevet, kiderült, hogy a kislánynak ellopták az oldalát, és valaki használja, és az ő nevébe tesz föl hirdetéseket. Egy nagy kanizsai kislány, aki azóta is, hát nem azt mondom, hogy szoros kapcsolatban van, de azért születésnap névnapkor a Facebookon ugye felszoktuk egymást köszönteni. Tehát ez évek ezelőtt történt, elmentem a rendőrségre, följelentést tettem volna, de azt mondták, hogy nem éri el az értékhatárt, úgyhogy nem foglalkoznak vele. Azután ugye ez a kislány ez mondta, hogy hát az ő nevében már több embernek is van kára, csak én ezzel visszamentem a rendőrségre, és mondtam, hogy ennek, meg ennek, meg ennek.
0: Ja.
3: Szintén van, és akkor kiderült, hogy több 100 000 forintos milliós értékrendű a
2: csalás.
3: Bűncselekmény.
0: A és csalás. Így már is szóba álltak veletek, már foglalkoztak.
3: És akkor szóba álltak, és akkor végén összevont a siófoki rendőrkapitányság, perlet belőle, nyilatkozzak előre, hogy én igényt tartok-e a kártérítésre, mert akkor nem kell majd, amikor bírósági határozat lesz, nem kell ezzel foglalkoznom. Nyilatkoztam a rendőrnek, aztán volt szombathelyi tárgyalás, 1-2-3, mindent megállapítottak, az ember a munkásszálláson élő, a kollégájának a kárzájával is visszaélő, tehát több mindent eladott, eladott 32 tévét, meg stb. Amit sose
0: sem. Kezdjük elveszíteni a fonalat, a lényeg, kaptál pénzt végül?
3: Lényeg az, hogy sose kaptam semmi pénzt.
0: Bravo.
3: Megkaptam az ítéletet, kaptam róla 18 értesítést a Szombathelyi Városi Bíróságtól,
2: Minden
3: be van bizonyítva, minden el van ismerve.
0: Jó lenne, most már kicsit óvatosabb lennél.
2: Nagyon köszi, Laci.
0: Köszi, szia.
2: Figyelj, ez hogy lehet, hogy van róla bírósági végzésed, meg hogy mennyi pénz jár neked, és utána nem történik semmi?
0: Mert annak nincsen már pénz, amint behajtsák, tehát ez azért jó ezek. Ja. A bíróság megmondja, oké, de nincs miből végrehajtani.
2: Aha, az úgy jó.
0: Kalapkabát. Majd mindjárt szervezgetünk még a Facebookról, mert ott is olyan sztorik jöttek közben, hogy csak na...

0: Ez a Sláger reggel.
1: És benne a pofátlan csalások, nagy átverések, 9-9 perccel. Terézi éli a Facebook oldalunkon, hogy a cégük egyik dolgozójával történt, hogy az üzletbe bement egy fickó, egy CD-vel a kezében, és kereste a főnököt, hogy ezt neki hozta. A kolléganő nem tudott ugye az egészre semmit, csak hát mondta, hogy de hát nincs bent a főnök, de hogy akkor ő már is felhívja, és közben ki is ejtette a főnök nevét, hogy mindjárt hívom a Gerzsont. Oké? Tehát, hogy a fickó, mint valószínűleg gyakorló csaló, ugye rögtön ez megjegyezte, és akkor mondta, hogy ó, fölhívja ő a Gerzsont, ezzel ugye már is elérte azt a hatást, mintha tudná, hogy kiről van szó.
2: Igen, igen, megvan a száma.
1: De a csaj beszélt vele, és akkor, ja, és akkor fölhívta, mondta, hogy hívom Gerzsont, és eljátszott egy telefonhívást, hogy szevasz Gerzsonkám, itt vagyok, figyelj, hoztam neked a CD-t, aha, jó, akkor odaadom, aha, jó, itt hagyom akkor neked. Letette, és mondta a hölgynek, aki ott volt az üzletben, hogy oké, megbeszéltem Gerzsonnal, hogy ez a CD, és 40 000 forintot kell, hogy adjál nekem, mert akkor majd kell. És a csaj simán kifizette a 40 000-et, fickó ott hagyta a CD-t, elment, majd később kiderült, hogy a főnökkel abszolút nem beszélt.
2: És mi volt rajta? Modern
1: semmi.
2: Talking
1: és egy üres,
2: ja, semmi.
1: Semmi.
2: Hát egy
1: adat CD volt, egy üres adat CD volt, 40 000 forintért.
2: Ez szép. Rozál azt írja nekünk, sziasztok, egy ismerősöm szólt, hogy van egy jó lehetőség egy kis pénzt szerezni, az autónkra kell reklámmatricákat kitenni, kevés pénzt kell befizetni. Aztán a rendelések után pedig megkapjuk a fizetésünket. A matricákat nem kaptuk meg, mindenki eltűnt, nekünk akkor sok pénz volt a kevés is.
1: Hát ez a Il Ferro sztori, ugye ott a 2000, nem is tudom, 5-6-7-es években, amikor ez a boldog-boldogtalan rávettek, hogy ugye majd jönnek a hirdetők, és akkor neked megvolt, hogy hány kilométert kell megtenned legalább, hogy akkor bejelentkezhetsz ebbe az egészbe, fölragasztják a matricát az autóra, és majd fizetnek érte. Csak hát ugye volt csatlakozási díj először, meg ilyen mindenféle, nem tudom, adminisztrációs díjak, stb., amit ugye befizettek, és hogy gyakorlatilag nem tudom, hány ezer autóst vettek rá végül erre, vagy lehet, hogy 10 000-es nagyságra rúgott végül egy országos szinten. És közben viszont nem jöttek a hirdetők. Tehát, hogy az igazából számomra nem nyilvánvaló, vagy már nem emlékszem rá, hogy ez eleve átverésnek indult-e, vagy hogy először komolyan gondolták a befektetők, hogy mert ez működik, például Amerikában van ilyen, és ott tök jól prosperál évek óta. Tehát lehet, hogy komolyan gondolták, hogy majd ez egy jó modell lesz, hogy elkezdték toborozni az autósokat, mert ez kicsit olyan, hogy nyilván amíg nem tudod felmutatni, hogy hát nézd, ugye egy csomó autórohangát Il Ferro felirattal a városban. És akkor tudtad azt mondani a majdani hirdetődnek, vagy akit megkerest, hogy hát biztos te is láttál már Il Ferro autót, képzeld el, hogy majd a te cégednek a reklámja lesz ott. Tehát nyilván ehhez kellett először egy induló csomag. Viszont ugye egy kicsit valószínűleg elkapta a hév a szervezőt, mert hogy egyre többen jelentkeztek, de nem jöttek a hirdetők, de ezt ugye nem mondta meg, hogy nincsenek hirdetők, hanem csak kasszírozta be az összeget, és aztán viszont senki nem kapta meg a magáét, és ebből ilyen nagyon csúnya milliárdos csalás alakult ki a végén. Tehát gyakorlatilag egy piramis játék lett belőle, mert nyilván volt, akinek fizettek, de ugye az új csatlakozóktól beszedett pénzből fizette a régebbieket, hogy elhallgattassa őket. Szóval ez, mondom, egy ilyen kicsi piramis játék lett. Ja. Hát most mit mondjuk, vigyázzanak magukra. Ennél jobb tanácsot nem tudunk adni, mert már annyi mindenre felhívtuk a figyelmüket, és mégis újra és újra bedőlnek egy csomóan sok mindennek. Ez a Sláger reggel. Ez viszont nem kamu. 9 óra lesz, 5 perc múlva.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük!
3: Mario Biondi koncert a Margit Szigeti Színházban május 23-án. A világhírű olasz énekes mediterrán szenvedélye különleges koncertélményt ígér. Ötvözve a jazz, a soul és a popzenét. Madrid, Barcelona és Prága után Budapesten lép fel a jazzikon. MargitSzigetiSzínház.hu.
4: Laci! Laci!
5: Igen, Anna?
4: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
5: Igen, láttam. Miért kérdezed?
4: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
5: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
4: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
5: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
7: Siófokon indul a nyár! Május 22-től 25-ig pünkösdi szezonnyitó a hajóállomáson, ingyenes koncertek, Szekeres Adrián első emelet és pokolgép, pünkösdi felvonulás, gyerekprogramok, gasztroélmények és igazi balatoni hangulat vár. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalon.
8: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
9: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0620-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
1: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
12: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Állománygyűlés tartottak a belügyminisztériumban. A MÁV 10 Intercity kocsit bérel a nyári balatoni forgalom támogatására. 70-nel száguldott egy elektromos egykerekűs az Árpád hídon. Jó napot kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Rendhagyó állománygyűlést tartottak a belügyminisztériumban, amelyen első alkalommal vett részt a belügyi ágazat valamint

0: amennyi vezetője és helyettese. Hósfai Gábor miniszter a tanácskozáson arról beszélt, hogy a következő időszak célja egy működő, emberséges és jogállami Magyarország megteremtése, amelyhez biztonságos és kiszámítható intézményrendszer szükséges. A miniszter támogatásáról biztosította azoknak a korábbi rendvédelmi dolgozóknak a visszatérését, akik megfelelnek a szakmai és jogi feltételeknek. A miniszter hangsúlyozta, a jövőben a szakmaiságnak elsőbbséget kell élveznie, miközben a határvédelem, a kiberbűnözés elleni fellépés és a klímaváltozás kihívásaira való felkészülés is fontos feladat lesz. A MÁV 10 Intercity kocsit bérel a nyári balatoni forgalom támogatására az osztrák vasúttól, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető indoklása szerint az elmúlt években a MÁV képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalom növekedést. A helyzet most is súlyos, hiszen a dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC kocsi fővizsgák miatt a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsia van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt. Emiatt azonnal lépni kellett, a legjobb és leggyorsabb megoldás pedig a kölcsönzés volt. A tárcavezető jelezte, hogy ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán, amit szinte a nulláról kell kezdeni, hiszen az erre vonatkozó tendereket a korábbi miniszter 2022 végén visszavonta. 70-nel száguldott egy elektromos egykerekűvel közlekedő férfi az Árpád híd pesti felhajtóján, mindezt egy autós fedélzeti kamerája rögzítette, számolt be a vezes.hu. Mint írták, a felvétel újra ráirányította a figyelmet a mikromobilitási eszközök szabályozásának hiányára Magyarországon. A jelenlegi KRESZ nem kezeli külön kategóriaként az elektromos monocikliket és hasonló járműveket, ezért azok besorolása egyedi műszaki jellemzők alapján történik. A szakértők szerint ilyen sebességnél már egy kisebb úthiba, kavics vagy hirtelen manőver is súlyos baleset veszélyt jelenthet. Kutyabarát közösségi tér nyílt Balatonlellén. A Szent István utcában található több mint 1500 négyzetméteres terület ingyenesen használható, és a gazdik számára is kellemes találkozó helyé válhat. A balatoni szabályozás miatt a tóparton nem tudtak kutyastrandot létrehozni, ezért egy olyan szárazföldi élményteret hoztak létre, ahol az ebek szabadon mozoghatnak, játszhatnak, és a melegebb napokon a vízben is felfrissülhetnek. A vízi élmény mellett több játékos akadály és mozgásra ösztönző elem is várja az ebeket. Agility eszközök, alagutak és ásó homokozó is helyet kapott a területen. A Queen 1986-os történelmi budapesti koncertjének 40. évfordulóját egy nagyszabású szimfonikus produkcióval ünneplik július 27-én a Budai Vár Oroszlános udvarában. A Queen Szimfonik emlékkoncertet a szolnoki szimfonikusok adják elő. A Queen 1986. július 27-én lépett fel a Népstadionban, 70 ezer ember látta az együttes budapesti koncertjét. A banda tagjai 5 napot töltöttek hazánkban, a szervező stáb a koncert előtt külön, személyre szabott meglepetésekkel készült a zenészeknek. Szép napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, számottevő csapadék ma sem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. A hét hátralévő részében napról napra melegebb, napos idő várható. A hőmérséklet eléri a 26-27 fokot. A hétvégén pedig már akár strandolásra is készülhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
2: Levente hívott minket egy közlekedési infóval. Mi lenne az? Szevasz!
3: Szép napot kívánok! Kis Levente Vános vagyok. Az ügyben telefonálok, hogy teljes mértékben beállt az M0 az M51-es felhajtó végénél áll a sor, és körülbelül egy 3-4 kilométeres sor van. Úgyhogy mindenki kerülj el, aki tudja.
2: Aha. Olyan érdekes, mert az útinformnál még nem látok semmiféle jelentést az M0-ással kapcsolatban, úgyhogy ez valami egészen friss dolog lehet. Még egyszer, melyik irányba és hol?
3: Biatorbágy felé az M0-án, és az M51-es felhajtó végénél áll a sor.
2: Aha.
3: Ha információ, a Vazéban 24 perces torlódást ír jelenleg a 4 kilométerre, 3-4 kilométerre.
2: Köszi Levente, kösz, jó utat, szia!
3: Köszönöm, minden jót!
2: Illetve revidiálom az álláspontom, mert most már közben megjött. Halásztelek térségében a 17-es kilométernél 6 személygépkocsi ütközött össze. Az M1-es felé ezért le is zárták a belső sávot. Most már 8 kilométeres torlódást ír hirtelenjében az útinform. Aztán az M7-es Letenye felé Martonvásár térségében növényzetet gondoznak. A 30-es kilométernél zárva a külső sáv, itt több mint 3 kilométeres a torlódás. És van-e még valami? Az egyes villamos helyett Óde jó a Népliget és a Budafoki Dombóvári út között pótlóbusz közlekedik, mert egy utas rosszul lett.
4: A közlekedési hírek támogatója az
5: Autóüveg Pilkington.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Jó reggelt kívánunk, 9 óra múlt 7 perccel.
6: Itt Somogyi Zoltán és Bordán Petra.
2: Egy SMS kisgyermeken sikerült segíteni, vagy kiszűrni pontosabban, hogy ne legyen baj, de hogy miről van szó, még mi se értjük, mert ez egy újszerű eljárás, de mindjárt kapcsoljuk a Semmelweis Egyetemet.

Ez a Sláger reggel, Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4:10 lesz már mindjárt, és hát megmondom őszintén, nekünk, laikusoknak, világra szóló szenzációnak tűnik, ami Budapesten történt. Egészségesen született, és úgy tűnik jól van az a kisfiú, akinél még embriókorban sikerült kiszűrni a családjára jellemző, és sajnos könnyen öröklődő SMA betegséget, amelynek embert próbáló nehézségeiről azért az elmúlt években több gyerek kapcsán is hallhattunk a hírekben, illetve ugye különféle jótékonysági gyűjtések alkalmával. A különleges beavatkozásra a Semmelweis Egyetemen került sor, amelynek szülészeti és nőgyógyászati klinikáját kapcsoljuk most, és azt a molekuláris diagnosztika szakorvost, illetve klinikai genetikust, aki a szülést levezette, dr. Beke Artúr csatlakozik hozzánk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggel, doktor úr!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket és a hallgatókat is.
2: A legfontosabb kérdés, hogy van most a kisbaba?
3: Jól van, már több mint egy hete megszületett, és teljesen jól vannak szerencsére az anyuka is, és az újszülött is.
1: Gondolom, ez minden esetben így van egy szülés után, hogy azért egy pár napot várunk, de akkor most már megnyugodhatunk, kifújhatjuk magunkat, anyuka is hozzátartozik.
3: Olyan varrodszerése az édesanyja.
2: Doktor úr, avasson be minket ennek a korszerű diagnosztikai módszernek a működésébe, hogy ez mi is pontosan, hogy értsük.
3: Ez a preimplantációs genetikai diagnosztika, ez arra szolgál, hogy már embriókorban megállapítsuk azt, illetve pré-embriókorban, mert az első két hétben még pré-embrióról beszélünk, tehát még nincs kialakult embrió, és úgy történik, hogy nem az embrióból történik mintavétel, hanem ilyenkor már ilyen hólyagcsíra, tehát blastocista egyik oldalon elkezd kialakulni az embrió, és a másik oldalról úgynevezett trofoektodermális sejteket veszünk ki, egy 3-4 sejtet, és ezekből történik a genetikai vizsgálat. Uh-huh. Ugye ez néhány sejt, tehát ezeket ugye bizonyos genetikai vizsgálatokhoz több DNS kell, föl kell amplifikálni, úgymond, tehát szaporítani kell a DNS-t, és utána tudjuk megvizsgálni.
1: Az orvostudomány ugye folyamatosan fejlődik, tulajdonképpen eddig ilyet miért nem lehetett csinálni? A megfelelő eszközök, vagy a megfelelő szoftverek, vagy nem is tudom, mi, bocsásson meg, csak nagyon laikus vagyok, úgyhogy a sötétben tapogatózom, de mi az, ami eddig nem állt rendelkezésre, és ami most már van? Vagy egyszerűen csak a szaktudás fejlődött ennyit?
3: Fejlődtek az eljárások, tehát egyre modernebb technikák vannak már, állnak rendelkezésre a genetikai vizsgálatokban, és most jutottunk el odáig, hogy most már ezt rutinszerűen fel tudjuk ajánlani ezeknek a házaspároknak. És itt szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak azokról a házaspárokról van szó, hogy itt lombikkal fogan a terhesség, akiknek egyébként is meddőségi panaszok miatt lombikra van szükségük, hanem azoknak a házaspároknak is, akik egyébként nem küzdenek meddőségi panaszokkal, de hát például ebben az esetben is itt a házaspárnál született már egy beteg gyermek, és utána kétszer is volt következő terhességekben, várandóságban méhlepényi vizsgálat, és mind a két esetben beteg magzat igazolódott, és megszakításra került sor. Tehát ezt tudjuk elkerülni ezzel az eljárással.
1: Ez az eljárás kimondottan az SMA betegségre koncentrál, vagy egyébként a továbbiakban más egyéb, hasonlóan gyakran öröklődő és problémás betegségeknél is alkalmazható lesz?
3: Ez az eljárás valamennyi olyan betegségnél, ahol ugye a monogénes, tehát egy génhez öröklődött van lappangó, amikor a két szülő hordozó, például itt is erről van szó, az spinális muszkulális atrófia esetén, de egyéb betegségeknél is.
1: Mondan a példákat, doktor úr?
3: Nagyon sok ilyen betegség van, például a cisztás fibrózis, vagy például a muszkulális atrófia különböző formái, különböző idegrendszeri betegségek. Tehát nyilván a vizsgálat akkor végezhető, ha a családban meglévő beteg gyermeknél vagy a szülőnél megvan a pontos diagnózis és megvan a molekuláris eltérés. Ugye itt néhány sejtből kell megkeresnünk ugyanazt a hibát. Tehát és nyilván úgy tudjuk vállalni ezt a vizsgálatot, hogy mi is megerősítjük, hogy látjuk ezt a mutációt a családban, kimutatjuk, és akkor tudjuk vállalni, hogy abból a néhány sejtből meg tudjuk vizsgálni. És még a másik fontos rész, amit hozzátennék, hogy később, ugye, amikor létrejön a visszaültetése kerül az egészséges preembrió, lét megmarad a terhesség, a várandóság, a későbbi ilyenmű mindenképpen megerősít és javasolt magzatvízmintavétellel, ugye mert itt néhány sejtből történt az a diagnosztika, 1-2%-ban lehet tévedés, tehát mindenképpen meg kell erősíteni magzatvízmintavételből is. Ez meg is történt itt az adott esetben is, szerencsére az negatív volt, és utána egészséges újszülöttnek adott életet a kismama.
2: Doktor úr, ilyenkor a jövőben úgy képzeljük, hogy majd mások is átveszik önöktől ezt a diagnosztikai módszert?
3: Úgy tudom, a többi egyetemen is elindult, vagy elindulóban van ez az eljárás. Tehát a, nyilván a nagy egyetemekre kötődik, és magán eljárás keretében is végzeznek ilyen vizsgálatokat.
2: Mert akkor ez nagyon sokaknak segíthet majd.
1: De gratulálunk. Az elsőséghez, az úttörő munkához, a Semmelweis Egyetemnek.
2: És nagyon boldogok vagyunk, hogy egészséges a kisbaba. Ez
1: adját
2: a legjobb
1: jó kívánságainkat a szülőknek.
2: És az anyuka is.
3: Átadjuk, igen.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük, viszonthallásra. Dr. Beke Artúrt hallottuk, a Semmelweis Egyetem szülészet és nőgyógyászati klinikájának molekuláris diagnosztikai szakorvosát, klinikai genetikusát, szülész nőgyógyászt természetesen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
3: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
7: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
8: Please, please tell me.
9: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallotta.
11: Gyönyörű napos időre készüljenek, délután 25 fokkal, úgyhogy ha tehetik, akkor mindenképpen sétáljanak egy nagyot a szabadban. Friss levegő az amúgy is jót tesz, meg persze a napsütés is a lelkünknek.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
13: Nézzük akkor, mi a helyzet most az M0-áson. A déli szektorban, a Halásztelek térségében a 17-es kilométernél nemrég 6 személyautó ütközött össze. Az M1-es felé vezető oldalon továbbra is zárva a belső sáv, már több mint 8 kilométeres a torlódás. Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Bag térségében új terelést építenek ki, méghozzá mozgó terelés mellett egyelőre, a 39-estől a 48-as kilométerig helyszínenként a külső sáv zárva tartásával, itt körülbelül 3 kilométeres a torlódás. Az M7-esen pedig Letenye felé Martonvásár térségében a 30-as kilométer környékén az útmenti növényzetet gondozzák, ezért van zárva a külső sáv, és ezért van ott is kb. 3 kilométeres torlódás. Nézzük, mi a helyzet Budapesten. Az Üllői úton befelé a Pöttyös utca közelében jelenleg baleset nehezíti a közlekedést. Az Alkotás utcában a Nagyenyed utcánál és a Nagyenyed utcában a Böszörményi útnál áramszünet miatt várhatóan délig nem működnek a lámpák, az Alkotás utcában a forgalmat rendőrök irányítják. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
14: A közlekedési hírek támogatója az
15: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:10 lesz már 5 perc múlva. Emlékszel, többször beszélgettünk már arról, pedzegettük azt, hogy a mai világban, hála az égnek, az IQ mellett, tehát az intelligencia hányados mellett az EQ, amit magyarul úgy fordítunk, hogy érzelmi intelligencia is, végre fontossá kezd válni, vagy legalábbis felismertük, hogy egyáltalán van ilyen, és hogy azért ez is meghatározó. Tehát, hogy önmagában az IQ az még nem elég, kell mellé, vagy jó, hogyha a társul mellé némi EQ. És múltkor arról is beszéltünk, mondtunk talán ilyen példákat, meg kérdeztük, hogy egyetértenek-e, ugye, hogy voltak ilyen példamondatok, hogy akinek van érzelmi intelligenciája, az soha nem mondja azt, hogy.
2: Sőt, meg is szavaztattuk, hogy az IQ vagy az EQ a fontosabb, és hát nagyon érdekes volt, mert a szavazás elején ugye még az jött ki, hogy az intelligencia, aztán utána fej-fej mellett haradt, és végül és az érzelmi intelligencia nyert. Na,
1: ez most azért jutott eszembe, mert akkor szerintem csak így nagy vonalakban beszéltünk erről a bizonyos EQ dologról, és képzeld el, hogy most született egy, vagy befejeződött egy kutatás méghozzá a Harvard Egyetemen, és innentől kezdve talán mondhatjuk azt, hogy akkor ennek van valami súlya, vagy valami jelentőség. Ugye, ha már itt két órája a coachokról beszélgettünk, akik ilyen önjelöltek, mégiscsak a Harvard egyik kutatója igazolta azt, hogy valóban egyébként azt vizsgálta éveken át tartó alapos kutatással, vizsgálati alanyok bevonásával, hogy az érzelmi intelligencia és a beszéd stílus között milyen kapcsolat mutatkozik. És ebből jutott arra az eredményre, tehát nem csak így hasunkra öltöttünk, hogy vászal. Tehát, hogy ebből jutott nagyon alapos tanulmánnyal arra az eredményre, vagy következtetésre, hogy van 5 olyan kulcsfontosságú mondat, amit kifejezetten azok az emberek szoktak, szeretnek használni, akik magabiztosak, akik belül stabilak, és akik ehhez mérten megfelelő érzelmi intelligenciával is rendelkeznek.
2: Na, akkor tessék figyelni, hogy mi ez az 5 mondat, amit Zoli majd mond, és utána írják meg nekünk SMS-ben, hogy az 5-ből hány passzol. Tehát 5-ből 2, 5-ből 3, és akkor így nagyjából látni fogjuk már az arányokat.
1: A legfontosabb szabály, hogy akinek magas az érzelmi intelligenciája, nem impulzusszerűen reagál. Éppen ezért gyakran használja azt a szófordulatot, hogy hadd gondoljam át, mielőtt válaszolnék, vagy hogy kérek egy kis időt, tehát most ezt tök mindegy, hogy fogalmazzuk meg. Tehát, hogy hadd gondoljam át. A következő ilyen mondat, nagyon fontos, dolgozom rajta, hogy oké, vagy úgy is fordíthatjuk igazából, hogy hát lehet, hogy nincs igazam. A harmadik, hogy partnerként kezeled a másikat, és azt mondod, hogy segíts megérteni, hogy mire gondolsz, vagy magyarázd el, hogy ezt miért szeretnéd. Tehát ezt én is szoktam tőled kérni, hogy oké, értem, hogy te másképp képzeld el azt a rajzot, vagy azt a képet, vagy azt a témát, hogy segíts megérteni, mondd el, hogy védd meg az álláspontod, és akkor hát, ha tudok vele azonosulni.
2: Van, hogy így kéred, igen.
1: Igen. Akkor van egy ilyen mondat is, hogy azt mondod a másiknak, hogy értem, hogy te miért érzel így. Sőt, nagy Isten, azt is mondhatod, hogy értem, hogy neked ez most rosszul esik. Tehát ez ugye az empátia irányába mutat, hogy értem, hogy neked ez most fáj, megértem, hogy neked ez valamiért nem tetszik, vagy tehát bele tudsz helyezkedni a másiknak az álláspontjába így mértékben, hogy elfogadod, hogy érted. Ugye ez az, ami például a szociopata embereknek egyáltalán nem megy. Nekik nem egyáltalán nincsenek empatikus képességeik. És hát persze szintén ugyanolyan fontos, mint az összes többi, hogy mondjuk ha azt mondod, hogy igazad van, nagyjából ennyi.
2: 5-ből 4 nálam.
1: 5-ből 4?
2: Igen. Egyet nem használok csak.
1: Melyiket?
2: Azt nem árulom el. De azért nem árulom el, mert most már fogom. De az 5-ből 4 az jó.
1: És van egyébként egy +1, mert itt azért amikor azt mondod, hogy oké, a saját érzéseimért én magam vagyok a felelős. Tehát amikor nem akarod mindenáron áttolni a másikra
2: azt,
1: hogy... Tehát amikor azt mondod, igen, akkor persze a külvilág nyilván hatással van rád, de hogy alapvetően az, hogy te abból mit szűrsz le magadnak, mit veszel magadra, az viszont a te döntésed, most hogy mennyire tudatosan vagy mennyire tudatalatt, az már egy másik kérdés. Na, remélem mindenki számolt, várjuk SMS-ben a számokat, 5-ből mennyi, kíváncsiak vagyunk.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 10 óra előtt járunk 8 perccel.
2: Imádom a hallgatóinkban, hogyha kérünk tőlük valamit, akkor azt teljesítik. Ugye elmondtad, hogy mi ez az 5 szempont.
3: Szeretnék kérni.
2: Mi ez az 5 szempont, amit néznünk kell, hogy lássuk, hogy milyen az érzelmi intelligenciánk, és én pedig azt kértem tőlük, hogy írják meg, hogy az 5-ből hánynak felelnek meg. Sziasztok, 5-ből 4-nek biztosan. Aztán sziasztok, 5-ből 4 lett az eredményem, szintén egy 5-ből 4. Bia ezt már kifejtette, sziasztok, 5-ből 4. De aki Sláger FM-et hallgat, annak magas lehet az EQ-ja, hiszen aki titeket hallgat, rossz ember nem lehet. Aztán Kati üzenete, jó reggelt. Nem tudom megmondani, hogy mennyi az 5-ből, mert keveset beszélek, inkább magamban fontolom meg a beszélgető partner mondatait. Heves természetű vagyok, gyakran emocionálisan reagálok, ezt igyekszem visszafogni. Ezek után és a kutatás alapján lehet, hogy nekem alacsony az érzelmi intelligenciám. Az a véleményem, hogy a mai világban túl sokat beszélnek az emberek, sokszor jobb csöndben lenni, elgondolkodni a dolgokon. Nagyon szeretem a reggeli műsoraitokat, a ti kettősötöket, jó műsorvezető páros vagytok, legyen szép a napotok.
1: Én megszavazom neki, nem miattunk, tehát nem azért, mert minket hallgat a magaságút, mert ez, hogy magában átgondolja, igen, hogy nem beszél fölöslegesen sokat, ez mind abban az irányba mutat.
2: Ugyanezt akartam mondani.
1: Hogy ott van.
2: Tehát ahogy ő analizálta magát, és ismeri hát magát, kell, és ugye igen, ez is benne volt, úgyhogy Katikám, azt kell, hogy mondjam, attól, hogy te heves természetű vagy, én is az vagyok. Tehát, hogy robbanni is tudok nagyon gyorsan, úgyhogy attól még lehet az érzelmi intelligenciád magas.
1: Istenem, inkább meneküljünk. Búcsúzik már a Pordán Petra.
2: Ez a fiú milyen vicces mindig, Istenem. És hogy Zoltán.
1: 10 óra lesz, 7 perc múlva. További, tudom, ezt megszoktam. Szép napot.
2: Csok.
1: Hello.
4: I'm hungry, this is Ed Sheeran.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
5: Your

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Joker napok a Petrányi autónál. Május 26-tól 31-ig készletes új autók és használt autók 0% THM-mel, plusz egy szerencsés vásárló 1 millió forintot is visszanyerhet autója árából. Részletek Petrányi autó.

0: Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalu pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
1: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bóbita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-éig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, töltsd fel a blokkot az appba és megnyerheted a családi hétvégét a mátrafüredi 4 csillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
6: Ez a Sláger FM.
7: A reklám után.
6: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Új gazdasági vezetőt neveztek ki a MÁV csoportnál. Bizakodó a pénzügyminiszter az uniós forrásokról szóló tárgyalásokban, és nagy forgalomra készül a Budapest Airport a BL döntő miatt. 10 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss híreit hallják, Zsuposági vagyok. Új vezető irányítja a MÁV csoport gazdasági területét. A közlekedési társaság közlése szerint a tulajdonosi jogokat gyakorló közlekedési és beruházási minisztérium a tegnapi nap hatájával felmentette Dányi Gábor Zoltánt, a MÁV ZRT gazdasági vezérigazgató helyettesét. A gazdasági terület vezetését Bakos Krisztina veszi át, aki controlling főigazgatói pozícióját is megtartja. A MÁV tájékoztatása szerint a vezetőváltás egy működési korszak lezárását és egy új struktúra kialakításának kezdetét jelenti. A minisztérium közben megkezdte a MÁV csoport átvilágítását is. A közlemény szerint ennek eredményeként további személyi változások sem zárhatóak ki. Bizakodóan nyilatkozott Kármán András pénzügyminiszter a Magyarországnak járó uniós forrásokról szóló budapesti egyeztetésekről. A miniszter videó üzenetében azt mondta, az Európai Unió delegációja hétfőn érkezett Budapestre, és péntekig tárgyalnak a magyar kormánnyal. Kármán András szerint sok témát kell áttekinteni, ezért a megbeszélések több szekcióban, részben párhuzamosan zajlanak. A cél az, hogy előrelépés történjen az uniós pénzek felszabadítása ügyében. A pénzügyminiszter úgy fogalmazott, az eddig látottak és hallottak alapján bizakodó, de a hétvégére derül ki, mennyit sikerült haladni. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, augusztus végéig lezárnák a nyitott kérdéseket. Rendkívüli intézkedésekkel készül a Budapest Airport a május 30-ai Budapesti Bajnokok Ligája döntőre, írta a Pénzcentrum. A reptér forgalma a mérkőzés napjaiban várhatóan jelentősen megnő. A legforgalmasabb napokon akár napi 800 járat is érkezhet vagy indulhat. A legtöbb utas a londoni és párizsi útvonalakon várható. A nagy terhelés miatt május 29-e és 31-e között ideiglenesen újra nyitják az egyes terminált, ahonnan a Wizz Air londoni járatait kezelik. A reptér átmeneti felfüggeszti a légi árufuvarozást és a műszaki berepüléseket is. Az utasokat arra kérik, hogy legalább 2,5 órával indulás előtt érkezzenek ki, és figyeljék a légitársaságok tájékoztatását. Felújítás miatt június 8-ától augusztus 31-ig zárva tart a Hajós Alfréd tanuszoda. A nyári időszakban korszerűsítési munkákat végeznek az intézményben, ezért a tanuszodát átmenetileg nem lehet használni. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a beruházás célja, hogy a létesítmény üzembiztosabban működjön a jövőben. A munkák részeként teljesen megújulnak a földszinti öltözők is, a

0: Felújítás várhatóan augusztus végéig tart, így az úszoda szeptembertől fogadhatja újra a sportolókat és látogatókat. Forgalomcsillapítást vezetnek be a Tihanyi utca egy szakaszán. Lezárult a felújításhoz kapcsolódó lakossági véleményezés, amelyben több száz környékbéli mondta el a véleményét. A beérkezett javaslatok alapján az önkormányzat úgy döntött, hogy 30 km/h övezetet alakítanak ki, és megtartják a jelenlegi parkolási lehetőségeket is. A másik felmerült megoldás szerint maradt volna az 50-es sebességhatár, de ehhez meg kellett volna szüntetni a parkolást. A felújítás tervezése során a közművek állapotát is vizsgálják. Erről az egyeztetések lezárása után döntenek. 19-20 fokot mérhetünk vételkörzetünkben Veszprémben és Budapesten is. Szinte zavartalanul süt a nap, a délelőtt folyamán kitűnőek a látási viszonyok. Csapadéktól az időjósok szerint nem kell tartani, viszont az északnyugati szél még élénk lehet.
1: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Edi utazási iroda. Egyiptom, minden itt kezdődött.
2: Baleset történt a 4. kerületben, Újpesten, a Tél utcában, a Pozsonyi utcánál. Szintén baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton befelé a Pöttyös utca közelében. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Mától Újpesten a Megyeri úton a külső Szilágyi útnál lezárják a félútpályát, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. 12 óráig nem működnek a jelzőlámpák a 12. kerületben, az Alkotás utcában, a Nagyenyed utcánál és a Nagyenyed utcában a Böszörményi útnál áramszünet miatt. Az Alkotás utcában a forgalmat rendőrök irányítják. Az M0-as autóút déli szektorán Halásztelek térségében a 17-es kilométernél 6 személyautó ütközött össze. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon a belső sávot lezárták, a torlódás már jelentős, 8 kilométeres ott. Arrafelé terelést építenek ki az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Bagnál a 39-es kilométertől a 48-asig, mozgó terelés mellett a külső sávot lezárták, 3 kilométert meghaladta már ott a torlódás. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: A mikrofonnál innentől kezdve Jekkel Dániel. Nagy üdvözlet mindenkinek. Hát nagyon Bajnokok Ligája lázban égünk, és ennek kapcsán felkészül a Budapest Airport is. Mondom a részleteket. Már is jön a Don't Be So Shy, és nyitja az órát.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM.

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden, ami

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, ez nagyon igaz. Ezt énekelte az előzőekben Gracie Abrams is, ez volt tőle. A That's So True. A Budapest Airport 10 hónapja készül már az UEFA Bajnokok Ligája döntő miatti rendkívüli forgalomra. Május 29-e és 31-e között a járatok száma megduplázódik, elérve a napi 800-at. A kapacitások biztosítására átmenetileg felfüggesztik a teherszállító és gyakorló járatokat, és teljes értékű terminálként megnyitják az egyes terminált. A Wizz Air londoni járatainak minden szervezet megerősített létszámmal dolgozik a megnövekedett utasforgalom és a lehetséges torlódások miatt. A repülőtér azt kéri az utasoktól, hogy a megszokottnál korábban legalább 2,5 órával az indulás előtt már érkezzenek meg a repülőtérre, hogy minden rendben lehessen. Hát bízunk benne, hogy minden rendben is lesz. Úgyhogy most már érkezhet The Weeknd, ez tőle a Dancing in the Flames itt a Sláger FM-en.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en.

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Wolf Kati elmondta nekünk, hogy mire táncoljunk. Erre, ez volt az ő dalának címe. Erre táncol. Érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési infók, majd Alexandra Stan és a Saxo Beat fog minket felállítani a székből egy picit táncolni.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
4: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
3: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
4: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
5: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidős Sportszövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt!
6: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Vallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Vallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek opelvallis.hu.
7: 4 nap, több százból, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb kerti partiján, a Rozália Borpikniken június 4 és 7 között a Városligetben. Friss rozék, jéghideg buborékok és önfelett láblógatás vár téged is. www.rozalia.hu.
8: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a Keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
9: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves Prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben, Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
10: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
11: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
12: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 /1/43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
13: Budapesten és az agglomerációban, illetve szélesebb vételkörzetünkben is gyorsan melegszik a levegő. 20 fokot mérhetünk, a korábbi napok hűvösebb időjárása után ma igazi kellemes tavaszi időben lesz részünk, szinte zavartalan napsütéssel. Csapadéktól vagy záporoktól egyáltalán nem kell tartani, a délelőtti órákban semmiképp, illetve az utak is szárazak lesznek, a látási viszonyok is kiválóak. Az északnyugati szél ugyanakkor több helyen megélénkül, a nyíltabb útszakaszokon 30 km/h-ra is számítani kell.
0: Baleset okoz fennakadást a 4. kerületben, a Tél utcában, a Pozsonyi utcánál. A 25-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Tél utca, Pozsonyi utca és az Ősz utca közötti megállókat. Káposztásmegyer felé a 20E autóbusz szintén terelve jár, nem érinti a Futár utca és az Ősz utca közötti megállókat, és a 121-es autóbusz pedig az Aradi utca és az Elem utca közötti megállókat. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak ott. Mától Újpesten a Megyeri úton a külső Szilágyi útnál lezárják a félútpályát, mert gyalogos átkelőhely kialakítás zajlik ott, és délig nem működnek a jelzőlámpák a 12. kerületben, az Alkotás utcában, a Nagyenyed utcánál és a Nagyenyed utcában, a Böszörményi útnál áramszünet miatt, az Alkotás utcában a forgalmat rendőrök irányítják. Óvatosan közlekedjünk arra fele is. 06 30 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk. Ide jöhetnek az önök közlekedési infói is. Köszi, hogy segítik egymást az utakon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Itt a Sláger FM-en ez volt most Teddy Swims, és tőle a The Door című Sláger. A tegnapi nap folyamán az Arany 10 Kultúrházban átadták a 2026-os NIOC civil díjakat, amelyekkel a civil szféra legkiemelkedőbb értékteremtő kezdeményezéseit ismerték el. A 142 beérkezett pályázat közül egy szakmai zsűri választotta ki a legjobbakat, miközben a közönségdíj sorsáról az egyik híroldal olvasói döntöttek. A rendezvényen 9 kategóriában hirdetek győztest a legígéretesebb új szervezet, a Magyar Ikres Családok Egyesülete lett. A legnagyobb hatású projektnek járó elismerést az Unaterra Alapítvány kapta a Ketrecmentes Magyarország programért, míg a legsikeresebb adománygyűjtés díját a Világszép Alapítvány érdemelte ki. A legjobb civil szolgáltatásért a Feledhetetlen Alapítvány díjazták, a Demencia Térkép fejlesztéséért, a közönség díjat pedig az Állatvédő Hangya Közösség Alapítvány vehette át. Gratulálunk a díjazottaknak. Jön most a Well Hello és tőlük az Odaút itt a Sláger FM-en.

0: hazamenni?
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja?
2: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
5: Scorpions.

0: Szerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
1: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Mercapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere és fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
2: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit-szigeti színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazák borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit-szigeti-színház.hu.
3: Különleges helyszínt keres rendezvényéhez a Dunakanyar kapujában? Válassza a Hotel Golden Palace eleganciáját. Legyen szó családi rendezvényről, céges eseményről, vagy exkluzív ünnepségről. Nálunk minden részlet a tökéletességről szól. Stílusos terek, ízletes gasztronómia és professzionális szervezés. Minden egy helyen. Hotel Golden Palace, ahol az események élménnyé válnak. Látogasson el weboldalunkra www.hotelgoldenpalace.hu és foglaljon most, hogy rendezvénye igazán felejthetetlen legyen.
4: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
5: A reklám után.
6: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések. Május 30-án újraindulnak a vonatok Ajka és Veszprém között. És egészséges gyermek született embriókori SMA szűrés után. Már is mondom a részleteket, 11 óra van. A friss híreket a Sláger FM-en Zsupos Ágitól hallják. Megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, amelyek célja a kétoldalú kapcsolatok újraépítése és a jövőbeni együttműködés megerősítése. Orbán Anita külügyminiszter a Facebook oldalán közölte, hogy a megbeszélések online formában indultak el. Az egyeztetéseket az ukrán külügyminiszterrel és az ukrán miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. A tárca vezető hangsúlyozta, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. Ugyanakkor a kétoldalú kapcsolatokban elsőként a nemzeti kisebbségek jogainak rendezését tartja szükségesnek. Orbán Anita szerint a kárpátaljai magyar közösség híd lehet a két ország között, az előrelépéshez pedig nyílt szakmai párbeszédre és jogi garanciákra van szükség. Május 30-tól ismét vonatok járnak Ajka és Veszprém között, így a Székesfehérvár-Szombathely vasúti fővonal újra teljes hosszában használható lesz. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a felújított szakaszon május 29-én még a berendezéseket tesztelik, másnaptól pedig az eredeti menetrend szerint óránként közlekednek a személyvonatok. A gyesebb közlése alapján elsőként a tehervonatok indulnak újra. A pályaszakaszt 2024 decemberében kellett lezárni, miután a korábbi esőzések után problémák jelentkeztek, részben a nem megfelelő vízelvezetés miatt. Azóta pótlóbuszok szállították az utasokat Ajka és Veszprém között. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak a PNG-val a budapesti metrókon, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A rendszert április 22-én terjesztették ki a 2-es, a 3-as és a 4-es metróvonalra. Azóta több mint 67 ezer utas használta. A legtöbb PNG-s vásárlás a 3-as metrón történt. Ott több mint 53 ezer jegyet adtak el így. A rendszer lényege, hogy az utas bankkártyával vagy okos eszközzel egyetlen érintéssel vásárolja meg és érvényesíthesse a jegyét. Ellenőrzéskor ugyanazzal a kártyával vagy eszközzel igazolható az utazás. A BKK szerint 2028-tól fokozatosan a teljes Budapest és agglomerációs hálózaton megjelenhet a szolgáltatás. Vádat emelt a Komárom-Esztergom vármegyei főügyészség egy magyar, szír, szlovák és ukrán állampolgárokból álló társaság ellen. A vádirat szerint a csoport 400 millió forint értékű zárjegy nélküli cigarettával kereskedett volna. Két szír férfi 2024-ben és 2025-ben több alkalommal szerzett

0: Szlovákiában gyártott jövedéki adózás alól elvon dohánytermékeket, amelyeket Magyarországon akartak értékesíteni. A szállításban ukrán és szlovák állampolgárok is részt vettek. Egy alkalommal az M1-es autópályán 170 ezer doboz zárjegy nélküli cigarettát találtak. Az ügyészség több vádlottal szemben börtönbüntetést és vagyonelkobzást indítványozott. Egészségesen született és jól van az a kisfiú, akinél még embriókorban szűrték ki a családban öröklődő SMA betegség kockázatát a Semmelweis Egyetemen. Magyarországon ez az első olyan eset, amikor teljes egészében állami keretek között preimplantációs genetikai vizsgálattal sikerült elkerülni egy súlyos öröklődő betegség továbbadását. A kisfiú és édesanyja már elhagyhatta a klinikát. 20-21 fok van vételkörzetünkben, a napsütés csak kevés, ártalmatlan gomoly felhő zavarhatja meg, az utak teljesen szárazak Budapesten és Veszprémben is, az északnyugati szél többfelé élénk, ami kellemesen hűsíti a levegőt. 24 fok lesz a maximum.
1: Az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell készülni, számítani az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tata és Biatorbágy között. Több helyen lelassulni, ha meg is áll a forgalom, akár 50 percet is hozzáállhatunk nyugodtan a tervezett menetidőhöz. Az ellenkező irányban Komárom térségében a belső elválasztó sávban kaszálnak, emiatt az átterelt sávot lezárták a 86-os kilométernél. A torlódás ott is közel 3 kilométeres. Terelést építenek ki az M3-as autópálya a Vásárosnamény felé vezető oldalán Bagnál, a 39-es kilométertől a 48-asig mozgó terelés mellett a külső sávot lezárták, ott is 3 kilométeres torlódást okoz ez. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Martonvásár térségében a 30-as kilométernél szintén az útmenti növényzetet gondozzák, emiatt a külső sávot lezárták, és ott is 3 kilométeren keresztül torlódik a forgalom. Délig nem működnek a jelzőlámpák Budapesten, a 12. kerületben az Alkotás utcában, a Nagyanyád utcánál és a Nagyanyád utcában a Bösszörményi útnál áramszünet miatt az Alkotás utcában a forgalmat rendőrök irányítják. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel, és hogyha tapasztalnak bármit útközben, írják meg, vagy hívjanak és mondják el 06 30 30 30 9 8, ez a hívható és SMS számunk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul az újabb óra, mégpedig a délelőtt utolsó órája, a mikrofonnál Jekkel Dániel. Nagy üdvözlet mindenkinek, köszönöm, hogy együtt rádiózunk, és pörgetjük együtt a munkaórákat. Az első zene ebben az órában, Omi és a Cheerleader, egy jó kis Felix Jan remixben indulunk.

Itt a Sláger FM-en ez volt most Lady Gaga, illetve Bruno Mars közöse a Die with a Smile, aminek érdekessége, hogy egyetlen egy éjszaka alatt készített el a két világsztár, és ezzel egy egészen különleges munka folyamatnak lehettünk tanulni már, akik követték. Nem volt hosszú, de gyorsan elkészült, és nem látszik egyébként a zeneminőségén, sőt, na, hogyha nincsen saját kertje valakinek, akkor érdemes most figyelni, főleg akkor, hogyha szépítene a közterületen, ugyanis lehet jelentkezni a második kerületbe, a Fogadj Örökbe egy közteret pályázatra. A lehetőségre helyi lakosok, társasházak és szervezetek is pályázhatnak augusztus 31-ig. A program teljes keretösszege bruttó 1,5 millió forint, amelyből pályázatonként legfeljebb bruttó 400 ezer forint támogatás igényelhető virágültetésre, zöldítésre és a környezetünk szebbé tételére ilyen formán lehet egy kis részt a közterületből örökbe fogadni és vállalni azt, hogy mi ezt szebbé fogjuk tenni. Ehhez minden támogatást megad az önkormányzat, úgyhogy szerintem ez egy tök jó lehetőség, hogyha nincs a saját kertünk. Második kerületieknek érdemes az önkormányzatnál érdeklődni ez ügyben. Jön a Jonas Brothers, illetve Marshmello közöse. Ez most tőlük a Leave Before You Love Me, itt a Sláger FM-en.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Kálai Sanders András és a You, ez szólt itt nálunk a Sláger FM-en, aztán már is érkezik a Cake by the Ocean. De előtte hozzuk a friss időjárási és közlekedési infókat itt a Sláger FM-en.
1: Vitelkörzetünkben több helyen 20-21 fokot mérhetünk, sok napsütésre számíthatunk ma, az égen csak néhány ártalmatlan gomoly felhő jelenhet meg északnyugat felől, de ezekből csapadék sehol sem alakul ki. Az északnyugati szél kitartóan élénk lökésekkel kíséri a tiszta időt, különösen a hidakon és a budai hegyvidéki szakaszokon érezhetik meg a közlekedők a légmozgást. A hőérzetünk a szél miatt a mért értékeknél kicsi alacsonyabb lehet, egyébként 24-25 fokig emelkedik ma a hőmérséklet, kellemes időnk lesz.
0: Az M0-as autó déli szektorán Halászlelek térségében a 17-es kilométernél 6 személyautó ütközött össze. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon a belső sávot lezárták, a torlódás már 8 kilométer hosszú volt. Az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell készülni, számítani az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tata és Biatorbágy között. Több helyen lelassulni, ha meg is áll a forgalom, akár 50 percet is hozzáállhatunk nyugodtan a tervezett menetidőhöz. Az ellenkező irányban Komárom térségében a belső elválasztó sávban kaszálnak, emiatt az átterelt sávot lezárták a 86-os kilométernél, a torlódás ott is közel 3 kilométeres. Terelést építenek ki az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Bagnál a 39-es kilométertől a 48-asig, mozgó terelés mellett a külső sávot lezárták, ott is 3 kilométeres torlódást okoz ez. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Martonvásár térségében a 30-as kilométernél szintén az útmenti növényzetet gondozzák, emiatt a külső sávot lezárták, és ott is 3 kilométeren keresztül torlódik a forgalom.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítva.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ray és a Where's My Husband szólt az előzőekben, ami azt az érzést, azt a szituációt dolgozza fel, amikor egy ilyen jó nagy családi ebédnél így bekérdezgetnek a rokonok, hogy na, kedves lányom, neked van már valaki? Valami férj? Há, nem, az valószínűleg nincs, de valami pár, egy pasi, és ezt már a kedves lány nagyon unja, hogy ezeket a kérdéseket miért kell neki mindig megválaszolni. Szerintem sokan tudnak ezzel azonosulni, ezek nem a legkedvesebb ilyen érdeklődések. Annak ellenére egyébként, hogy valószínűleg nem a rossz indulat vezérli őket, csak tényleg kíváncsiak. Úgyhogy hát van ilyen ismerős ez a szituáció. A Soulwave-vel folytatjuk, akik 2015-ben fordultak egyet, ugyanis a zenekar frontembere és fő dalszerzője Fodor Máté úgy döntött, hogy tesz egy próbát magyar nyelvű szövegekkel, addig csak angolul énekeltek, és úgy látszik, hogy bejött nekik ez a fordulat. Tőlük érkezik most a Miattad itt a Sláger FM-en.
1: Tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyet.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
4: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során.

0: stressz, lélekemelő hangtár, relaxáció és az ófalú pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
1: Chocolate Brown Solarium a piac vezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
2: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
3: Ez a Sláger FM.
4: A reklám után.
3: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Donald Tuskkal tárgyal Magyar Péter Varsóban. Haladékot kapott budapesti több milliárdos befizetésre, és egyre több rongálás történik Székesfehérváron. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Megkezdte tárgyalását Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel Magyar Péter Varsóban. A magyar kormányfő első hivatalos külföldi látogatásán tartózkodik Lengyelországban, ma délelőtt koszorút helyezett el Henrik Szlávik lengyel diplomata és idősebb Antal József emlékművénél a Varsói Magyar Nagykövetség közelében. Magyar Péter felidézte, hogy ők több mint 30 ezer lengyel menekült, köztük 5 ezer lengyel zsidó származású ember életét mentették meg. Ezt követően Donald Tusk hivatalánál katonai tiszteletadással fogadták a magyar delegációt. A két kormányfő négy szem közt tárgyalt, közben a magyar miniszterek is egyeztettek lengyel kollégáikkal. Magyar Péter holnap Bécsben folytatja tárgyalásait. 60 napos fizetési haladékot kapott Budapest a kormánytól, a szolidaritási hozzájárulás 2025. decemberi 7,5 milliárd forintos részletére, írja a Népszava. A főváros és a kormány között megkezdődtek az egyeztetések Budapest pénzügyi helyzetéről. A lap szerint ez már a második halasztás a szolidaritási hozzájárulás ügyében. Korábban az áprilisban esedékes 37,1 milliárd forintos befizetésre kapott 60 napos haladékot a főváros. Közben május végén a területfejlesztési alapba is fizetnie kellene Budapestnek. Az első negyedéves adatok alapján 10,3 milliárd forintot. A főváros olyan javaslatcsomagot készít, amely szerintük nem érinti a 2026-os költségvetést. Lezárná a pereket és biztosítaná Budapest működőképességét. Nagy tömegre és közlekedési változásokra kell készülni Budapesten a Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén. Május utolsó hétvégén ugyanis a főváros ad otthont a finálénak, amelyre várhatóan több 10 000 külföldi szurkoló érkezik. A brit sajtó korábban arról írt, hogy akár 200 000-en is Budapestre utazhatnak, még úgy is, hogy közülük sokan nem férnek be a stadionba. A város régóta készül az eseményre, a szállodák telítődnek, a rendőrség és a közlekedési társaságok pedig fokozott készültségben lesznek. A közlekedésben ideiglenes lezárásokra és torlódásokra is számítani kell. Holnap május 21-én zárva tartanak a Magyar Honvédség toborzó irodái, közölte az Irány a Sereg Facebook oldala. A tájékoztatás szerint május 21-e a Magyar Honvédelem napja, amely a Magyar Honvédség állománya számára ünnepnap. Emiatt a toborzó és humán gondoskodási ügyfélszolgálatok ezen a napon nem fogadnak ügyfeleket. Azoknak, akik személyesen intéznének honvédségi toborzással vagy humán gondoskodással kapcsolatos ügyeket, érdemes a pénteki nyitvatartást figyelniük. A tájékoztatás szerint május 22-én pénteken már a megszokott rendben lesz biztosított az ügyintézés. Egyre több rongálással találkoznak a székesfehérvári játszótereken és kondi parkokban, írta a FEOL. A városgondnokság szerint gyakori, hogy elvágják a játszóeszközök köteleit, festékszóróval fújják össze az elemeket, letépik a tájékoztató matricákat, vagy megrongálják a fitness eszközöket. A javítások jelentős költséget és plusz munkát jelentenek. A fészekhintáknál például sokszor nem elég egy kötelet kicserélni, hanem a teljes elemet újra kell építeni. Székesfehérváron jelenleg 1640 játszó és sporteszköz van, ezeken tavaly több mint 10 000 ellenőrzést és 1224 javítást végeztek. A városgondnokság azt kéri, hogy aki rongálást lát, jelezze az online hiba bejelentő felületen. 20-22 fokot mérhetünk vételkörzetünkben, sok napsütésre számíthatunk, a déli órákban is csapadéknak vagy zápornak, nyoma sincs, az északnyugati szél továbbra is élénk lökésekkel kíséri a tiszta idő, délután 24 fok.

0: melegszik a levegő.
1: Erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tata és Biatorbágy között. Több helyen lelassul, néhol meg is áll a forgalom, akár 50 perccel is növekedhet a menetidő. Az ellenkező irányban Bicske térségében a 33-as kilométernél mozgóterelés mellett burkolati jeleket festenek a belső sáv zárása mellett. A helyszín mögött jelentős torlódás alakult ki, elsősorban a kamionok tekintetében a külső sávon, a sor már az M0-as autóútig visszaér. Terelést építenek ki az M3-ason Bagnál, a 39-es kilométertől a 48-as kilométerig. Mindkét irányban csak egy sáv járható, 2-3 kilométeres ott a torlódás minden irányban. Az M5-ös autópályán Budapest felé Örkénynél a 64-es kilométernél két furgon és egy teherautó összeütközött. A külső sávot lezárták, torlódik ott is a forgalom, óvatosan közlekedjenek.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a délután, az ebédhez nagyon jó étvágyat kívánok a mikrofonnál. Jekkel Dániel, hozom a legnagyobb slágereket változatosan. Délután is az első ebben az órában, illetve a délutánban Nelly Furtado, és tőle jön a Man Eater.

Itt a Sláger FM-en ez volt most Harry Styles és az American Girls. Autósok, nagy autósok figyeljenek, ugyanis, hogyha nagyobb méretű vagy nehezebb autóval járnak Budapesten, akkor érdemes lesz elővenni a forgalmit egy kis matekra. Új szabály jön ugyanis a fővárosi parkolásban, a 2 tonnánál, vagyis a 2000 kilónál nehezebb saját tömegű személyautók után a normál parkolási díj dupláját kell majd fizetni. Ráadásul a rendelet nem nézi, hogy benzines vagy elektromos az autó, csak a súly számít, így a nehezebb villanyautók is beleesnek a szórásba. Zónáktól függően így akár 1600 forintra is ugorhat egyetlen óra parkolás. A szigorítás a zöld rendszámosok ingyenességének kivezetésével együtt jövő év január 1-től lép életbe, addig is marad a megszokott tarifa, most pedig érkezik az egykori One Direction-tag, Niall Horan.

0: Itt a Sláger FM-en Király Viktor, és a zárt ajtók zárták ezt a zenei szakaszt, de nem sokáig pihenünk, ugyanis az időjárás és közlekedési infók után már is 2000-ből indítom Mojót és a Lady-t.
1: So 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
2: Express One, a csomagszállító.
1: www.expressone.hu.
3: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
4: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
6: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere és fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
7: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
8: Székreálló.
2: A Sláger FM műsora.
1: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Hisztek az időutazásba?
11: Én igen.
10: Szerintetek az milyen az időutazás?
11: Tegnap láttam egy videót, amiben az volt, hogy egy csávó valamilyen doboz csinált, amiből kiszúródott két ilyen kis tű, de nagyon magasra is elektromos volt, és hogyha az elektromos villámokra rádobta a követ, akkor azt mondta, hogy eltűnt, és utána 5 perccel később a szoba másik oldalán megjelent.
10: Azt a mindenni! Én láttam egy hasonlót, hogy két ilyen tű volt egy dobozon, és ilyen áram volt benne, azt trollinak hívták. Az is jó.
8: Végreállok!
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
12: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát! Adószámunk 18-24-86-70, kötőjel 1, kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
13: Fővárosban és Veszprémben is elérte a hőmérséklet a 22 fokot. A napsütés mellett időnként ártalmatlan felhők sodródhatnak a térség fölé, de az időjárás teljesen stabil és száraz marad. Az esernyőket nyugodtan otthon hagyhatják. Az északnyugati szél továbbra is élénk, ami ugyan tisztán tartja a város levegőjét, de a szabadban tartózkodóknak csökkentheti a komfort érzetét. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 23-24 fok körül alakul a délután folyamán, a közlekedésben pedig nem okoz fennakadást az időjárás.
0: Budapesten baleset okoz fennakadást a 4. kerületben, a Tél utcában, a Pozsonyi utcánál. Óvatosan járjunk arra, a 25-ös autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Tél utca, a Pozsonyi utca és az Ősz utca közötti megállókat. Káposztásmegyér felé a 20E autóbusz szintén terelve jár, nem érinti a Futár utca és az Ősz utca közötti megállókat. A 121-es autóbusz pedig az Aradi utca és az Elem utca közötti megállókat. Helyszínelnek a 3. kerületben, a Pacsirta mező utcában, a Nagyszombat utca előtt a forgalom a buszsávon haladhat. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak ott, és mától Újpesten a Megyeri úton a külső Szilágyi útnál lezárják a félútpályát, mert új gyalogos átkerő helyet alakítanak ki. Az autópályák kapcsán fontos megjegyezni, hogy továbbra is terelést építenek ki az M3-as autópályán. Bak térségében a 39-es kilométertől a 48-as kilométerig mindkét irányban csak egy sáv járható, 2-3 kilométeres a torlódás ott minden irányban. Az M5-ösön Budapest felé Örkénynél a 64-es kilométernél két furgon és egy teherautó ütközött össze, ezért van zárva a külső sáv és ezért torlódik ott a forgalom.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják

egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.

0: köszönöm!
1: Miles Smith és a Nice to Meet Ya, ez szólt az előzőekben. Miles Smithnek a globális nagy befutó slágere a Stargazing volt. Ezt a dalt szó szerint a saját hálószobájában írta és rögzítette. Először csak egy apró akusztikus részletet töltött fel belőle a TikTokra, ami napok alatt annyira virális lett, hogy a hallgatók követelték a teljes verziót, és ez indította be nemzetközi karrierjét Miles Smithnek, aminek egy ékes darabját tehát az előbb jól meghallgattuk. Ez volt tőle a Nice to Meet You, és most ezekben a napokban, amikor azt látjuk, hogy az ősz, meg a tavasz egy picit így birkózik egymással, akkor abszolút a tavasznak drukkolunk, legalábbis én a tavasznak, nem a forró nyárnak, a tavasznak. És a következő zenében is a Magna Cum Laude ugyanezt fogja tenni, jön tőlük a Gyerünk Tavasz, itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
0: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dome-ban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a bünkösdi kavalkád.

0: meghívásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt!
1: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
2: 4 nap, több százból, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb kerti partiján, a Rozália Bor pikniken június 4 és 7 között a Városligetben. Friss rozék, jéghideg buborékok és önfelett láblógatás vár téged is. www.rozalia.hu.
3: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
4: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben, Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
5: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Felülvizsgálják a kórházi klímaprogramot. Éjfélig lehet beadni az SZIA bevallást. És zöldebb lesz Budafok belvárosa. 13 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Felülvizsgálja a kórházi hűtési programot a kormány, írta a Népszava. A lap szerint a döntés előzménye, hogy az elmúlt évek nyári hőhullámai idején több kórházban is gondot okozott a műtők és a betegszobák hűtése. Korábban előfordult, hogy klímahibák miatt műtétek maradtak el, vagy betegeket kellett más intézményekbe irányítani. A kórházi légtechnika nem egyszerű kényelmi kérdés. A műtőkben meghatározott hőmérsékletet, légcserét és szűrést kell biztosítani. A cikk szerint az elmúlt években több milliárd forintot fordítottak hűtés fejlesztésre, de sok helyen még régi központi rendszerek és elavult hálózatok működnek. A felülvizsgálat célja, hogy áttekintsék a program eddigi eredményeit és a szükséges további lépéseket. Ma éjfélig lehet beadni az SZIA bevallást, aki addig nem nézi meg és nem fogadja el a NAV által készített bevallási tervezetét, annak automatikusan bevallássá válik. Ez azonban nem vonatkozik az áfás magánszemélyekre, az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra, nekik mindenképpen be kell nyújtaniuk a bevallást. Érdemes ellenőrizni a tervezetet azoknak is, akik adókedvezményt kérnének vissza, lakást adtak ki vagy adtak el, illetve fizetendő adójuk lehet. Az 1+1%-os felajánlás határideje szintén ma éjfél. A NAV ügyfélszolgálatai hosszabb nyitvatartással segítik az adózókat. Árvízvédelmi felkészítést tartottak katonáknak, Vöröskeresztes önkénteseknek és diákoknak Budapesten. Budapest főváros kormányhivatala közölte, hogy a közösen a főváros védelmért program tavaszi gyakorlatán 155 embert készítettek fel a vizek kártételei elleni védekezésre. A résztvevők elméleti és gyakorlati képzést kaptak. A szakmai hátteret a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság és a fővárosi csatornázási művek biztosította. A gyakorlaton vezetési pontot, kommunikációs rendszert, pihenő, ellátó és étkező sátrat is telepítettek. A program célja, hogy szükség esetén a felkészített résztvevők gyorsan bekapcsolódhassanak az árvízi védekezésbe. 2 milliárd forintos zöldítési program indul Budafok belvárosában. A fejlesztés a Játék utcát, a Városházteret, a villamos végállomás mögötti park területet és a Fáber villát is érinti. A tervek szerint mintegy 1000 négyzetméter új zöld felület jön létre, és több mint 2400 négyzetméternyi terület újul meg. 2 esőkertet is kialakítanak, amelyek segítik a csapadékvíz helyben tartását és javítják a mikroklímát. Új fasorok, ülőbútorok és közösségi terek is lesznek. Több szakaszon pedig a gyalogos és kerékpáros közlekedés kap elsőbséget. A Fáber villa egy részét közösségi célokra hasznosítják. A végleges terveket lakossági és intézményi egyeztetések után készítik el. Vádat emeltek egy budapesti férfi ellen, aki csaknem 200 millió forintot csalt ki egy idős sértettől. A Pest vármegyei főügyészség közlése szerint a vádlott közel 10 éve ismerte az áltozatát, aki megbízott benne. A férfi legtöbbször anyagi nehézségeire hivatkozva kért pénzt, később pedig azt állította, hogy egy budapesti ingatlant szerezhet meg, ha kifizeti a tartozásokat. A sértett megtévesztésére hamis bírósági, adóhatósági, ügyvédi és végrehajtói iratokat készített. Az ügyészség végrehajtandó szabadság

0: vesztést és a kár megtérítését indítványozta. Délután már 23-24 fokot mérhetünk, többnyire napos időben telik a nap, egyébként 24-25 lesz a maximum. Az égen úszó kevés gomoly felhőből eső sehol sem alakul ki, az északnyugati szél továbbra is megélénkül, tisztán tartva a főváros levegőjét.
1: Baleset nehezíti a közlekedést a Múzeum körúton, az Astoria előtt a belső sávban Budapesten. Mától Újpesten a Megyeri úton a külső Szilágyi útnál lezárják a félútpályát, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, ott vízvezeték javítás zajlik. Kertészek okozhatnak szakaszos útszűkületet napközben a 10. kerületben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között. Csatornajavítás miatt zárták le mától a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál, az Ásólúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon pedig a forgalom egy sávban váltakozva halad. Mától a 12. kerületben a Márvány utcában a Győri útnál lezárták a félútpályát átépítés miatt. Hogyha önnek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni, hívható és SMS számunk 06 30 30 30 95 8.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Mikrofonnál Jekkel Dániel, köszönöm, hogy a délutánt is együtt töltjük, és igyekszem hozzájárulni ahhoz, hogy a munkaidő második fele is minél gyorsabban és minél kellemesebben teljen. Ebben segít nekünk az első zene az órában, Carol A. Jepsen és a Call Me Maybe.

Itt a Sláger FM-en ez volt az aktuális K-pop kedvencünk, a Ketsa, illetve a Gabriella. Hoztam most egy jó hírt a Balatonról a kutyásoknak, ugyanis Lellén megnyílt a régió legújabb kutyabarát közösségi tere. Bár a szigorú szabályozás miatt kutyastrandot nem sikerült nyitni a parton, de Balaton Lellén a Szent István utcában egy hatalmas, több mint 1500 négyzetméteres szárazföldi élményteret hoztak létre. A gazdiknak ingyenes park, a kutyáknak pedig igazi paradicsom. Van itt agility pálya, alagutak, ásóhomokozó és a melegebb napokra medenc és felfrissülés is, úgyhogy ha arra járnak a kedvencükkel, mindenképpen érdemes lehet megnézni Balaton Lellén ezt a kutyabarát közösségi teret. A slagerfm.hu további részleteket találnak ezzel kapcsolatban is. Jön Shabuzi és a Bar Song itt a Sláger FM-en.

0: Ez volt most a legújabb, a Halott pénztől, a gyerekek aztán már is érkezik, egy nagy kedvencünk Avicii-től, ez lesz a You Make Me, a legfrissebb időjárási és közlekedési infók után itt a Sláger FM-en.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
2: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
4: Fefe, Festetics Fesztivál. A nyár első lüktetése Keszt helyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics Kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este vár.
5: Szerezd be jegyet most a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
6: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
7: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a nagy erdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
8: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
9: Jaj! Hát ezt igazán nem kellett volna.
10: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
11: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere és fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
12: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
13: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
2: A reklám után...
14: 23 fokot mérhetünk a fővárosban és az agglomerációban, kifejezetten kellemes, többnyire napos időben telik a kora délután. A vonuló gomoly felhők ellenére a napsütés dominál a térségben, elsőre pedig a nap hátralévő részében nincs esély. Az északnyugati szél változatlanul aktív, élénk, széllökései miatt a nyíltabb utakon haladó autósoknak még érdemes figyelniük az oldalszélre. A hőmérséklet hamarosan eléri a mai csúcsértéket, a 24 fokot. Az esti órákban a légmozgás is mérséklődik, majd is tiszta égbolt lesz.
0: Baleset nehezíti a közlekedést a Múzeum körúton az Astoria előtt a belső sávban Budapesten. Mától Újpesten a Megyeri úton a külső Szilágyi útnál lezárják a félútpályát, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, ott vízvezeték javítás zajlik. Kertészek okozhatnak szakaszos útszűkületet napközben a 10. kerületben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között. Csatornajavítás miatt zárták le mától a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál, az Ásólúd utca és a Kanalasgém utca közötti szakaszon pedig a forgalom egy sávban váltakozva halad. Mától a 12. kerületben a Márvány utcában a Győri útnál lezárták a félútpályát átépítés miatt. Hogyha önnek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni, hívható és SMS számunk 0630 30 30 95 8.
15: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Szépen lassan megérkezünk abba a szezonba, amikor megnyitnak a strandok. Régen ugye május 1-je egyet jelentett a kötelező strandnyitással, ma viszont már sokkal rugalmasabbak a fürdők. Az időjárás, a költségek és a vendégforgalom döntik el, mikor indul a szezon. Bár a teljes nyári kínálat és a csúszdaparkok többnyire csak júniusra, az iskolai szünetre állnak össze, májusban már sok helyen elindul a fokozatos nyitás, többek között Kehidakustány, Bogács vagy éppen Hajdúszoboszló szabadtéri részei már várják a vendégeket. Indulás előtt viszont mindenképpen érdemes csekkolni a fürdők oldalait, hogy pontosan melyik medence üzemel. Most pedig érkezzen a Honey Beast, ez tőlük a legnagyobb hős itt a Sláger FM-en.

0: Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
1: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
2: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Mercapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere és fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
3: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
4: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
6: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
7: Multifunkcionális sporttér, panorámás szaunavilág, hatalmas wellness részleg, kozmetikai kezelések,

0: az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
1: A reklám után.
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Magyar Péter Budapestre hívta Donald Tuskot. Forgalomkorlátozások lesznek Terézvárosban és Zuglóban, és új röntgent adtak át a Dunaújvárosi Kórházban. 14 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Budapesti látogatásra hívta Donald Tusk lengyel miniszterelnöket Magyar Péter. A magyar kormányfő a lengyel kormányfővel közös varsói sajtótájékoztatóján azt mondta, a meghívást a cseh és a szlovák miniszterelnöknek is elküldi, s reméli, hogy június végén mindannyiukat Budapesten köszöntheti, még a visegrádi négyek magyar elnöksége alatt. Magyar Péter szerint Magyarország partnere lesz Lengyelországnak, Szlovákiának és Csehországnak abban, hogy a V4-ek visszanyerjék korábbi erejüket és befolyásukat az Európai Unió. A kormányfő fontosnak nevezte az együttműködés bővítését. Többek között Skandinávia, Ausztria, Horvátország, Szlovénia, Románia és a nyugat-balkáni országok felé. Ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell készülni Budapest 6. és 14. kerületében az UEFA Bajnokok Ligája döntő labdarúgó mérkőzés miatt. A budapesti rendőr főkapitányság közölte, hogy május 28-a és 31-e között több városligeti útszakaszt is lezárnak, köztük a Kós-Károly sétányt, a Hősök terét és az Állatkerti körút egy részét. Május 29-től korlátozások lesznek az Andrássy úton és több környező utcában is. A lezárások érintik egyebek mellett a Dózsa-György utat, a Ripper Rónai, a Munkácsi, a Lendvai és a Bencúr utcát. Egyes korlátozások június 4-ig tartanak. A részletek a rendőrség honlapján olvashatók. Új digitális röntgenállomást adtak át a Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórházban. A Dúl arról ír, hogy a beruházás saját forrásból valósult meg és a legmodernebb technológiát képviseli. Az átadón dr. Szilágyi Örs főigazgató azt mondta, egy kórházban a röntgenállomás működése alapvető, de az intézmény számára ez most jelentős előrelépés. Az új berendezés két korábbi előregedett gépet vált ki, és stabilabb alapot ad a betegellátáshoz. A fejlesztés célja, hogy tovább javuljon a vizsgálatok színvonala. Egy hét alatt 241 gyors hajtót mértek be Kőbányán. A rendőrség közölte, hogy a BRFK 10. kerületi rendőrkapitányság munkatársai május 11-e és 17-e között több helyszínen ellenőrizték a járművek sebességét a kerületben. Az akció célja a gyors hajtások visszaszorítása volt. A legtöbbet szabálytalankodó sofőrt az Albert Irsai úton mérték be. A megengedett 50 km/h helyett 92-vel hajtott. Emiatt 100 000 forint közigazgatási bírságot kellett fizetnie. A rendőrség továbbra is rendszeres sebességellenőrzésekkel igyekszik javítani a közlekedés biztonságot. Május 20-a és 25-e között rendezik meg a Nyitott Városháza programsorozatot Kecskeméten. A Baum beszámolója szerint a hatnapos rendezvény zenei, kulturális, szórakoztató és családi programokkal várja az érdeklődőket. A cél, hogy minden korosztály találjon magának kikapcsolódási lehetőséget. Lesznek interaktív múzeumpedagógiai foglalkozások, előadások, kórusprogramok, városnézősíták és szecessziós témájú események is. Szombaton családi napot tartanak Bábszínház babakocsis felvonulással és sütemény-sütő versennyel. Esténként koncertek várják majd a közönséget. A programok ingyenesek. Elértük a napi maximumot, ma jelenleg 24 fokot mérhetünk Veszprémben és Budapesten is. Gyönyörű, száraz tavaszi időnk van az egész agglomerációban. Az északnyugati légmozgás továbbra is élénk, de a meleg napsütésben ez egyáltalán nem zavaró. Melegfronti hatás érvényesül, az arra érzékenyeknél lesz fejfájással, dekoncentráltsággal járhat.
4: Az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tata és Biatorbágy között. Több helyen lelassul a 68-as kilométer környékén, éppen áll a forgalom, annak ellenére, hogy nem történt baleset, akár egy órával is hosszabb lehet ott a menetidő. Az ellenkező irányban Bicske térségében a 37-es kilométernél mozgó terelés mellett burkolatjeleket festenek a belső sáv zárásával, a helyszín mögött jelentős torlódás alakult ki, a kamionok több kilométer hosszan várakoznak a külső sávban, az araszoló kocsisor egészen az M0-ás autóútig ér. Terelést építenek ki az M3-ason Bak térségében a 39-es kilométertől a 48-asig, mindkét irány.

0: arányban csak egy sáv járható, 60 felé egy Budapest irányába pedig 4-5 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópályán Budapest felé, Örkény térségében a 64-es kilométernél két furgon és egy teherautó ütközött össze, ezért a külső sávot lezárták, torlódik a forgalom. Hogyha önnek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni, hívható és SMS számunk 0303030958.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Itt a Sláger FM-en indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, ezt az órát is jól megtömjük a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az első Agnes Carson nevéhez fűződik. Indul tőle a Release Me.

napjainkban ez a sláger. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hozier és a Too Sweet után itt van egy telefonáló a vonalban. Halló, halló!
1: Szeretném azt üzenni az anyukámnak, hogy legyen nagyon boldog, mert nagyon szeretem őt.
0: Elmondod, hogy téged hogy hívnak és honnan telefonálsz?
1: Színási Borbála vagyok, és a Pilisztán Kereszti Általános Iskolából telefonálok.
0: És hogy jutott most ez eszedbe, hogy anyukádnak így üzensz? Ez nagyon kedves egyébként tőled, de mi az, ami kiváltotta ezt belőled?
1: Hát az anyukám mindig nagyon kedves volt hozzám, és nemrég elvitt engem külföldre, és nagyon-nagyon boldog volt, amivel életemben jutottam végre Németországban. Nagyon szép templomokat láttam. Ivannak hívják,
0: Ivan. Ivan, jó, szuper, átadjuk az üzenetedet, és akkor szóljon neki a következő üzenet, amit szólsz hozzá.
1: Rendben. Köszönöm szépen, viszontlátásra!
0: Szép napot neked, köszönjük, hogy minket hallgatsz, és akkor szól most a kedves mamának, Rosalind, és a Snap itt a Sláger FM-en.
2: A legnagyobb slágerek változatosan itt a Sláger FM-en.

0: A Sláger FM-en ez volt most a 30 éve már zenélő Bombon, illetve Radics Gigi közöse, a Rabod vagyok. Aztán hamarosan a jó hangulatáról, a jó érzéseiről fog nekünk énekelni Florida, ez lesz tőle a Good Feeling. De előtte még érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési infók itt a Sláger FM-en.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidő Sportszövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
4: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
5: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
7: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledesszoli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledszoli a cövesz helyett. Nézz utána ledszoli.hu.
8: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves Prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben. Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
9: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Vallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Vallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelvallis.hu.
10: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 kötőjel 1 kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
10: Társadalmi célú reklámot hallottak.
12: Ma vételkörzetünkben erősen változékony időt tapasztalhatunk, több zivataros időszakkal. A gomoly felhők napközben gyorsan fejlődnek, és a délutáni órákban egyre nagyobb eséllyel alakulnak ki záporok, zivatarok a legtöbb városban. A csapadék nem mindenhol egyszerre érkezik, inkább hullámokban és helyenként intenzíven. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb jég és viharos széllökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet mindössze 21-23 fok körül várható. Érdemes eltenni egy esernyőt.
0: Nem működnek a jelzőlámpák a Károly körúton, a Dohány utcánál. Fokozott óvatossággal közlekedjenek ott. Mától Újpesten, a Megyeri úton, a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ott ki. Az erős teherforgalom miatt továbbra is szakaszos tolódásra kell számítani az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Komárom és Tata között. Több helyen lelassul, helyenként meg is áll a forgalom, annak ellenére, hogy nem történt baleset. Akár egy órával is hosszabb lehet a menetidő, aki teheti, a 85-ös Komárom csomópontban térje le a pályáról, és a Nagy Igmánd Kocs Tata útvonalon kerüljön. A 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek, 17 óráig lezárják a félútpályát, illetve a 10-es főút Útőrház utcai csatlakozását. A zárás ideje alatt kerülni a Sirály utca felé lehet. A délutáni csúcsforgalomban mindkét irányban több kilométeres torlódás alakul ki, úgyhogy az arra közlekedők menetidő növekedésre számítsanak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Lionel Richie és az All Night Long után hozok egy jó írt, ugyanis pünköstkor megnyit a Siófoki plázs hivatalosan, is ez lesz a nyárindító hétvége, a most következő. A szervezők ráadásul idén a megszokottnál két héttel korábban indítják a szezont, a startot alaposan megnyomják, ugyanis most pénteken Kökény Attila és Ragoncai Viktor nagyzenekaros koncertje nyitja a sort, szombaton LL Junior érkezik, vasárnap pedig a Bikini csap a húrok közé a nagy színpadon. A szeptember elejéig tartó szezonban pedig jön majd mindenki, aki számít, Azaria, Majka, a Halott Pénz, sőt, nemzetközi vonalon a Gypsy King, illetve Mobb Deep is fellép, úgyhogy a Petőfi sétányon garantált lesz a pörgés. Azt nem ígérem, hogy Bruno Mars is ellátogat ide, de nálunk itt van, tőle érkezik most az I Just Might. Hey,
1: a legnagyobb slágerek változatosan. Csak a sláger.

0: számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
1: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Mercapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere és fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
4: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Vallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Vallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek opelvallis.hu.
5: 4 nap, több százból, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb kerti partiján, a Rozália Bor Pikniken június 4 és 7 között a Városligetben. Friss rozék, jéghideg buborékok és önfelett láblógatás vár téged is. www.rozalia.hu.
6: Mario Biondi koncert a Margit Szigeti Színházban május 23-án. A világhírű olasz énekes mediterrán szenvedélye különleges koncertélményt ígér. Ötvözve a jazz, a soul és a popzenét. Madrid, Barcelona és Prága után Budapesten lép fel a jazzikon. MargitSzigetiSzínház.hu.
7: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollókőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz Del Ritmo tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalu Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
8: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése a jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
9: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Elszállították a Ménesi úton talált világ.

0: A Ménesi út 85/B szám alatt. A helyszínre a Magyar Honvédség katonai tűzszerészei érkeztek, akik az eszközt a Honvédség központi gyűjtőhelyére vitték. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére mintegy 100 méteres szakaszon kiürítette és lezárta a környéket. A munkálatok befejezése után a korlátozást feloldották, így a környéken ismét zavartalanul lehet közlekedni. Stabil évet zárt tavaly a hazai utazási irodai szektor. A Magyar Utazási Irodák Szövetségének tájékoztatása szerint hosszú évek óta mintegy 1000 bejegyzett utazási iroda van Magyarországon, közülük körülbelül 800 aktív vállalkozás. Bakó Balázs, a szervezet szóvivője azt közölte, a szektor összességében jó évet zárt, az irodák pedig optimistán nagyobb kapacitásokat kötöttek le, például a tengerparti charterjáratokkal szervezett nyaralásoknál. Az idei nyári szezonban nagy változás nem várható, továbbra is Horvátország, Görögország, Törökország, Olaszország és Spanyolország a legnépszerűbb úti cél. A szövetség szigorú fellépést sürget a jogosulatlan utazás szervezői és idegenvezetői tevékenységekkel szemben. Idén is ingyenes tanszercsomagot kapnak a harmadik kerületben első osztályt kezdő gyerekek. Az itlakunk.hu az önkormányzat közlése alapján azt írta, hogy a támogatás a kerület által fenntartott óvodákból elballagó, iskolába készülő gyerekeknek jár. A cél az, hogy az önkormányzat enyhítse az iskola kezdéssel járó anyagi terheket. A csomag az órai munkához szükséges alapvető eszközöket tartalmazza, például grafit és színes ceruzákat, füzeteket, füzetborítókat, rajzlapokat, ollót, zsírkrétát, vízfestéket, temperát és gyurmát. A tanszercsomagokat már az óvodai ballagás alkalmával átvehetik a gyerekek. Közös kertészkedési mintaprojekt indulhat a Kacsó lakótelepen. A Kacsó baráti kör közlése alapján kiderül, hogy a cél egy olyan közösségi program elindítása, amelyben a környék lakói aktívan részt vesznek egy-egy park vagy zöld terület klímatudatos gondozásában és fejlesztésében. A munkát a főkertész szakmai iránymutatása segíteni. Első lépésként azt mérik fel, mely parkoknál lenne elegendő aktív önkéntes a pilot projekt elindításához. A jelentkezőknek egy Google űrlapon kell megadniuk nevüket, és legalább egy elérhetőséget. Az a park kerülhet elsőként kiválasztásra, ahol május 25-éig a legtöbb aktív jelentkező gyűlik össze, és ezt a főkertész szakmailag is megfelelőnek találja. Május 28-án kezdődnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévvégi kiállításai, amelyek június 5-éig látogathatók. Az egyetem közlése szerint erre az időszakra mini galériákká alakulnak az intézmény műtermei. A programon valamennyi tanszék és osztály bemutatkozik, így a közönség a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező, intermédia és vizuális művész hallgatók legfrissebb munkáit ismerhetik meg. A látogatók az Andrássy úti főépülettől az Epres kertig járhatják be az egyetem máskor zárt tereit. 23-24 fokot mérhetünk vételkörzetünkben, ma ez a csúcs, az égbolt mérsékelten gomoly felhőzött csapadékra nem kell számítani hazaindulás során, az élénk szél az esti órákra jelentősen mérséklődik, késő estére pedig 17, éjszakára 13 fokig hűl a levegő.
1: A 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek, 17 óráig lezárják emiatt a félútpályát, illetve a 10-es főút Útörház utcai csatlakozását, a zárás ideje alatt kerülni a Sirály utca felé lehet. A délutáni csúcsban mindkét irányban több kilométeres torlódásra kell számítani. Mátalújpesten a Megyeri úton, a külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki ott is. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, ott vízvezetékjavítás zajlik. Kertészek okoznak szakaszos útszűkületet. A 10. kerületben a Kőrösi Csoma Sándor úton is a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál, az Ásó Lúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Nekem egyelőre ennyi, de hogyha önnek is van közlekedési infója, írja meg vagy hívjon és mondja el, hívható és SMS számunk 0630 30 30 95 8. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Ági, köszönjük szépen a híreket, indítjuk az újabb órát a legnagyobb slágerek birodalmában, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, itt leszünk ebben az órában Whitney Houston, az ABBA, Alphaville, csupa nagy név, Pink és a Razor Glass az első zene, indulunk.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan Taylor Swift, és az Opel Light után egy fontos információt szeretnék mindenkivel tudatni, ugyanis a 11. kerületben feltételezett világháborús robbanó test került elő a Ménesi úton. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség az utat mintegy 100 méter hosszban kiürítette, és lezárta, ezt a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete közölte. A feltételezett robbanó eszköz egy ingatlan alapozási munkái közben került elő, a Ménesi út 85/B szám alatt. A rendőrség a tűzszerész azonosítás idejére mintegy 100 méter hosszban kiürítette, és lezárta tehát a területet, úgyhogy óvatosan közlekedjünk ott arra felé. Rúzsa Magdolna és az Egyszer Fenn, Egyszer Lent érkezik itt a Sláger FM-en.

0: Épp a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Már is mondjuk a legfrissebb időjárási és közlekedési infókat. Aztán David Guetta és Usher közösen érkezik. Egy olyan zene lesz ez, mellyel kapcsolatban Usher elmondta, hogy a teljes karrierje során ez volt az a zene, melynek készítése a legtöbb érzelmet váltotta ki belőle. Ez lesz a Without You. Ezzel folytatjuk hamarosan.
1: Folytatódik az esős, zivataros időjárás a délután hátra lévő részében is, több hullámban érkezhetnek záporok, zivatarok, helyenként intenzív csapadékkal. Nem mindenhol ugyanolyan mértékben, de nagy valószínűséggel vételkörzetünkben mindenhol tapasztalhatjuk a csapadékot. A zivatar cellák környezetében rövid idő alatt sok eső hullhat, apró szemű jég is előfordulhat, és a szél viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 20-23 fok között alakul, erős lesz a délnyugati szél.
0: A 10-es főúton Pirisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek, 17 óráig lezárják emiatt a félútpályát, illetve a 10-es főút Útörház utcai csatlakozását. A zárás ideje alatt kerülni a Sirály utca felé lehet. A délutáni csúcsban mindkét irányban több kilométeres torlódásra kell számítani. Mátalújpesten a Megyeri úton, a külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki ott is. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, ott vízvezeték javítás zajlik. Kertészek okoznak szakaszos útszűkületet. A 10. kerületben a Kőrösi Csoma Sándor úton is a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. Csatorna javítás miatt lezárták a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál, az Ásólúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Nekem egyelőre ennyi, de hogyha önnek is van közlekedési infója, írja meg vagy hívjon és mondja el, hívható és SMS számunk 0630 30 30 95 8. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Négytől Kiskatával, viszont még mielőtt átadnánk a terepet, Ági, egy nagyon fontos hírt mondjál nekünk, kérlek.
1: Fülelsz, Kata, te is figyelj, légy szíves. Látom az arcodon, hogy életedben ilyen izgatott nem voltam még. Na, már a hírekben most nem fér bele, de hadd mondjam el nektek, hogy a Magyar Madártani Egyesület felhívta mindenkinek a figyelmét arra, hogy a Magyarországon egy darab őshonos ilyen teki van, a mocsári teknős, és képzétek el, hogy most fognak majd tojásokat rakni, úgyhogy nagyon figyelni kell az utakon a bicikliseknek, meg az autósoknak is, hogy ne tegyünk bennük kárt, és képzétek el, odaírták a közleménybe, hogyha látjuk, hogy lassan halad át az úton, akkor abba az irányba, amerre halad, segíthetünk neki, de hogy vissza a vízhez ne vigyük, és akkor így nem tudom, próbáltam így vizualizálni a helyzetet, hogy szegény mire eljut A-ból B-be, hogy lerakja a tojásokat, valaki meg visszaviszi ugyanarra a helyre, onnan indult a nulláról.
0: Szegény nem lesz ülni.
1: Igen. Szóval ezt akartam csak elmondani, hogy mint egy egyébként fontos információ.
2: Nagy küldetés egyébként is átjutni az út egyik oldaláról egy másikra, hát még hogyha teknős az ember, ugye?
0: Ha teknős az ember, szerintem a mai mondata meg is van. Legyen ez.
2: És mennyi lesz még ilyen?
0: Figyeljünk akkor a kis teknősökre. Én azt az egyet nem tudom, hogy miért a Madártani Egyesület foglalkozik ezzel, miért nem a teknős tani.
1: Az attól tartok, hogy olyanunk jelenleg nincs. Ja. És az is nagyon fontos, hogyha véletlenül nem mocsári teknőst, hanem egy idegen honos teknőst pillantaná meg. Látom az arcotokon, hogy mindketten felismernétek egyet.
0: Abszolút.
2: Igen, mert ez az aligátor teknős.
0: Az
2: többször is látták.
1: Azt, igen, meg beszéltünk is róla, az nagyon durva. Ezeket állatkertbe kell eljuttatni.
0: Igen, és az ékszer teknős.
2: És ne fogjuk be őket.
0: Azok nem. Tehát egy spéci tojásrakó teknősre érdemes nagyon figyelni.
1: Igen.
0: Akkor nem az ékszer
2: teknősöket pedig akasztjuk a fülünkbe.
0: Közönséges leves teknős.
1: Na,
0: jól van.
2: Jól van, sziasztok.
0: Jól van, akkor köszöntünk minden teknős hallgat. A lágyhéjú teknősfélék, két karmú teknősfélék, szárazföldi teknősfélék, mind mehetnek vissza a vízhez, de akkor ezekre a teknősökre figyeljünk. Köszönjük szépen a mai figyelmet, holnap 10-kor jövünk, addig is Kiskata érkezik. Ciao!
1: Sziasztok!
3: A legnagyobb magyar sláger.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el.
3: Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bobita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-éig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, töltsd fel a blokkot az appba és megnyerheted a családi hétvégét a mátrafüredi 4 csillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
4: Nem blöffölünk a Petrányi Autónál. Május 26-ától 31-éig Joker napok márka kereskedéseinkben. Készletes új autók és használt autók 0% THM-mel és 1 millió forint főnyereménnyel. Részletek petrányiautó.hu.
5: Érzed? Már ott van a levegőben a tavasz. Reggel még hűvös van, de jól esik egy kis melegség. A zalakarosi fürdőben mindig vár egy nyugodt pillanat. Gyógyvíz, pihenés, egy kis idő magadra. Nem kell sietni, csak megérkezni. Ha feltöltődnél, tudod hova menj. Zalakarosi fürdő. Jó itt lenni. www.zkf.hu.
6: Fefe, Festetics Fesztivál. A nyár első lüktetése Keszt helyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics Kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este vár. Szerezd be jegyed most a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
7: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
8: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
7: Hogy nincs?
8: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Kuri Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozóágyakat is.
7: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
9: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
10: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések, a zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a kerthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
11: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dómban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Sláger FM.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Magyar Péter Budapestre invitálta Donald Tuskot. Több lakótelepen már az új lakások árához közelítenek a panelek Budapesten, és júniusban rendezik meg új palota napját. 16 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupas Ágitól hallják. Budapesti látogatásra hívta a Donald Tusk lengyel miniszterelnöket Magyar Péter. A magyar kormányfő a lengyel kormányfővel közös varsói sajtótájékoztatóján azt mondta, a meghívást a cseh és a szlovák miniszterelnöknek is elküldi, s reméli, hogy június végén mindannyiukat Budapesten köszöntheti, még a visegrádi

0: tovább gyorsult a használt lakások drágulása Budapesten. Több kerületben a panelek ára nőtt a legnagyobb mértékben, megelőzve a téglaépítésű lakásokat is. A 11. kerületi Gazdagréten a felújított panelek négyzetméter ára már meghaladja az 1,7 millió forintot, de másfél millió forint felett vannak az árak Örmezőn, Kelenföldön, az Aquincum római lakótelepen, a József Attila lakótelepen és Alsórákoson is. A Kordia szerint a különbség az újépítésű lakások és a panelek ára között több kerületben jelentősen csökkent. Június 13-án rendezik meg Újpalota napját a 15. kerületi Nemzedékek Parkjában, a Száraznád utcában. Az ittlakunk.hu a kerületi önkormányzat közlése alapján írta, hogy a programok 10 órától este 10 óráig tartanak. A gyerekeket arcfestés, hajfonás, babajátszó, óriás játékpark, buborék játszóház, zsonglőr tanoda, rodeó légvár, tűzoltóplac és nosztalgia körhinta várja. 11 órától Deni és Béla mese koncertje, valamint zenés, mesés, hangszerbe mutató és revű is lesz. Délután egészségsátor nyílik ingyenes látásvizsgálattal, vérnyomás és vércukorszintméréssel. Május 22-e és 24-e között rendezik meg Tatán az Öreg tó partján a Kastély téren a nemzetközi szabályok szerinti magyar famászó bajnokságot. A Magyar Faápolók Egyesületének versenye több mint 60 indulót vonz, köztük számos külföldi résztvevőt. A látogatók 5 különböző versenyszámban követhetik a faápolók munkáját, például sérült társmentését vagy kijelölt pontok elérését a fakoronában. Mondta el a Sláger FM-nek Kovács Péter, a Magyar Faápolók Egyesületének elnöke.
1: Ez különböző skilleket igényel a munkával kapcsolatban. A dobás versenyszám, ahol a kötértelepítés a fára imitálódik, van egy mentés versenyszám, ami nagyon fontos, ugyanis a mi szakmánkban rendszeresen gyakorolnunk kell a esetleges sérülés esetén a kollégák lementését. 2 gyorsasági versenyszám, az egyik kötélen minél gyorsabban feljutni körülbelül 18 méteres magasságba, a másik szám az a faágakon való feljutás, és van egy imitált munkamászás feladat szombaton. A legjobb 5 férfi és a legjobb 2 női versenyző jut be a vasárnapi döntőbe. Készülünk fákkal kapcsolatosan egy kvízjátékkal, és a főkerttel együttműködve egy stand, ahol szintén a fákkal, faápolással kapcsolatban lehet tájékozódni.
0: A szervezők hosszú távú célja, hogy 2029-ben Magyarország adhasson otthont a famászó Európa bajnokságnak is.
2: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Egy picit fújdogál odakint a szél, de ez most igazából még jól is esik, hiszen a hőmérőnk szerint 25 fok van kint, és a következő napokban ez csak tovább fog emelkedni, hétvégére akár a 29-30 fokot is elérhetjük majd. Holnap egyébként még előfordulhatnak záporok, zivatarok, a fővárosban és a környéken kora délután kell majd számítani eső érkezésére, előtte és utána azonban gyönyörű napsütést élvezhetünk, és magas lesz az UV-sugárzás is, úgyhogy este hagyjuk figyelmet. Kívül napközben 25-26-27 fokot várhatunk. Igyekszem segíteni az úton lévőknek. A 10-es főúton Pilisvörösvárnál a 16-os kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek, ezért délután 5 óráig lezárták a félútpályát, illetve a 10-es főút Útörház utcai csatlakozását. A zárás ideje alatt a Sirály utca felé lehet kerülni. A délutáni csúcsban egyébként mindkét irányban több kilométeres torlódás alakult itt ki. A fővárosban pedig lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Ez okozhat némi fennakadást. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesek, Kis Horváth Levente. Szervusz, mire készüljenek a most vonattal indulók?
3: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van, ugyanis a Sláger FM vétel körzetében zavartalanul zajlik a délutáni vonatforgalom. A déli körvasút projekt újabb ütemhez érkezett. Holnap, illetve jövő kettől csütörtökig napközben 9 és 14 óra között valamennyi vonat, így a Railjetek, Eurocityk és a G43-as vonatok is csak kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak. A Martonvásári Z30-as vonatok ebben az időszakban nem közlekednek, az S36-os vonatok pedig módosított menetrend szerint S36-as vonatként a déli pályaudvar és Tárnok között járnak. Részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
2: A MÁV Inform ügyeletesének, Kis Horváth Leventének köszönjük szépen az összefoglalót. Jó utat!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul már is a Sláger délután, amíg önök a hazaúton vigyáznak a teknősökre, én vigyázok a hangulatra és arra, hogy a ritmusban tudjunk maradni. Kiskata vagyok, és már forgatom is Billy Joel dalát, érkezik a The River of Dreams, előtte azonban George Harrison énekel, szól a God Mama Is Saving You.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. A Harry Styles újdonsága szólt, ez volt az Aperture, és hát a zenész elindult világkörüli turnéjára, és már az első koncertek után érkeztek kritikák, mert hogy olyan hatalmas színpaddal érkezett az énekes a koncert helyszínekre, olyan magasak ezek a színpadok, hogy több állóhelyről semmit nem lehet látni a színpadból, ami pedig különösen kellemetlen, hogy jellemzően a VIP helyek azok, ahonnan nem lehet látni, csak hallani a koncertet. A stáb egyébként már az első kritikák után reagált, dolgoznak a probléma megoldásán, úgyhogy remélhetőleg a következő koncert helyszínekkel már nem lesz ilyen probléma, ha hát szurkolunk, hogy így legyen, és hát szurkolunk azért is, hogy megdőljön a fővárosi állat és növénykertben a flamingó rekord. Újabb hírek érkeztek, ugye nemrég én is meséltem önöknek arról, hogy túl vannak a flamingók a fészekrakáson, és képzeljék, az első kis madarak már ki is bújtak a tojásokból. Jelenleg 17 szürke kis flamingó totyog a kifutón, a tavalyi 27 fiókás rekord egyelőre még nem dőlt meg, de napról napra bővül a csapat, úgyhogy lehet, hogy hamarosan új rekorddal büszkélkedhet a budapesti állatkert, ahol egyébként Európa egyik legeredményesebben szaporodó állatkerti flamingó csapata él. No hát már miattuk is érdemes ide akár hétvégén ellátogatni, csak aztán siessenek, mert ezek a pici flamingók is nagyon hamar megnőnek. Itt a Sláger FM-en pedig egy nagyra nőtt slágerrel megyünk tovább, azonnal Cher érkezik és a Walking in Memphis, de előtte Ellen Walkertől szól a Faded.

Egy régi LGT szám, az embertelen dal forgott itt a Sláger FM-en úgy, ahogy Geszti Péter újra gondolta. Ez pedig a Sláger délután, én Kiskata vagyok, és várom a közlekedési infókat a 0630303095-8-ra. Jó utat kívánok az úton lévőknek is, hasznos munkát azoknak, akiknek még tart a munkaideje. Már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon, de előtte meghallgatjuk a Katrin and the Waves dalát. Az együttesben az a Katrina Leskanics énekel, aki a zenekar 1999-es felosztása után szóló karrierbe kezdett, a legutóbbi lemezét pedig éppen tavaly jelentette meg, egy nagyon személyes hangvételűre sikerült albumot, amit a kritikusok nagyon dicsértek. Hát most a banda 80-as években is lágere szól, a Walking on the Sunshine.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidősport Szövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
3: Érzed? Már ott van a levegőben a tavasz. Reggel még hűvös van, de jól esik egy kis melegség. A zalakarosi fürdőben mindig vár egy nyugodt pillanat. Gyógyvíz, pihenés, egy kis idő magadra. Nem kell sietni, csak megérkezni. Ha feltöltődnél, tudod hova menj. Zalakarosi fürdő. Jó itt lenni. www.zkf.hu.
4: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
5: 4 nap, több száz bor, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb kertjében.

0: www.rozalia.hu.
1: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
2: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
1: Hogy nincs?
2: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozó ágyakat is.
1: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
2: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel, olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
3: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
4: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
5: Megbízható partner a talajművelésben. Villager motoros kapálógép 3 év garanciával. Erős, strapabíró, sokoldalú.
6: A reklám után társadalmi célú reklám.
7: Örökségünk nem csupán emlékezet. A kultúra él és a hit összeköt. Rajtunk múlik, hogy továbbadjuk, mert hagyományokból épül a jövő. Kérjük, támogassa adója egyházaknak felajánlható 1%-ával a Mazsi Hisz munkáját. Technikai számunk 0358. Készült a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége megbízásából.
6: Társadalmi célú reklámot hallottak.
8: Időjárás jelentéssel megyünk tovább itt a Sláger FM-en. Egyre nyáriasabbá válik az időjárásunk. Holnap is sok lesz a napsütés, legalábbis a nap első felében, mert hogy holnapra is ígérnek csapadékot a meteorológusok is, holnap már itt a fővárosban is jöhet zápor eső, zivatar, olyan délután 2 óra és 5 óra között számíthatunk esőre, előtte is utána azonban szépen süt majd a nap, a légmozgás csak a záporok, zivatarok környezetében élénkül majd meg is. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, akkor már akár 26-27 fok is lehet napközben, szombaton, vasárnap, hétfőn pedig a 29-30 fok sincs kizárva. Szétnézünk az utakon, először városon kívül a 3-as számú főúton Budapest felé a Mogyoródi elágazásnál Gödöllő és Kerepes között két személyautó ütközött össze. A 25-ös kilométernél csak egy sáv járható, számítsanak igen nagy torlódásra ezen az útszakaszon. A 77-es főúton pedig Veszprém és Nemesvámos között egy személyautó letért az útról és felborult, az 1-es kilométernél szintén félpályás az útzár. Budapesten erős a forgalom a Pesti alsórakparton szakaszonként mindkét irányban, a Tököli úton befelé a Dózsa-György úttól, a Fiumei úton az Orci tér felé, és a Fehér úton is az Őrsvezér tere felé, valamint a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. És figyeljünk arra is, hogy Újpesten a Megyeri úton a külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert itt új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki, a Bécsi úton pedig befelé a Vörösmári út előtt lezárták a belső sávot vízvezetékjavítás miatt, és sávlezárás van a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon, mert itt a burkolatot javítják. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést.
3: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez.
9: Hello, it's Suzuki Paldi here.
3: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Nana Nojnci Klubballon című daláról az jutott eszembe, hogy idén május 1-én nem is láttam elszabadult lufit szállni az égen. Kellemes délutánt kívánok Önöknek, ez a Sláger FM, én pedig Kiskata vagyok, és az ifjú újságírókat, lendő rádiósokat, tévéseket arra biztatom, hogy ezen a hétvégén mindenképpen látogassanak el a 33. Országos Ifjúsági Sajtófesztiválra, hiszen egy egész napos fantasztikus programkavalkáddal várják őket. Ezen a pénteki, fontos, nem szombati, pénteki programon egyrészt átadják a tehetségkutató diákmédia pályázat díjait, de emellett a résztvevők bepillanthatnak majd a tévésók készítésének kulisszatitkaiba, találkozhatnak sztárokkal, sportolókkal, médiaszakemberekkel, sőt, a bátrak akár saját podcastjüket is elkészíthetik ezen a programon. A felvételhez minden eszközt biztosítanak, ezt a programot is jó szívvel ajánlom, amelynek egyébként az APA rendezvénytér ad majd otthont, tehát pénteken. Itt a Sláger FM-en pedig most azonnal repülünk tovább Molnár Tamás és Majka dalával, a visszapillantó szól.

a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en Lloyd Alaszolt, ez volt a Get Lucky, és már is jönnek a friss információk Ortutai Dóritól, hiszen 5 perccel járunk 5 óra előtt, de még a hírek előtt Mika dalát hallgatjuk meg, a Grace Kelly zárja az óránkat.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidős Sportszövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
4: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklubben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
5: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
6: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
7: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
8: Siófokon indul a nyár! Május 22-től 25-ig pünkösdi szezonnyitó a hajóállomáson, ingyenes koncertek, Szekeres Adrián első emelet és pokolgép, pünkösdi felvonulás, gyerekprogramok, gasztroélmények és igazi balatoni hangulat vár. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalon.
9: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
0: A reklám után.
10: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Nyomozás indult környezetkárosítás gyanúja miatt a szegedi BYD beruházás kapcsán. Másfél év után újraindul a vasúti közlekedés Ajka és Veszprém között. Meghaladta a 70%-ot a Flóriántéri felüljárók felújításának készültsége. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást indított a rendőrség a szegedi BYD gyár beruházásával összefüggésben, miután a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal feljelentést tett. A hatóság szerint a BYD Autohangeri Kft. Nem teljesítette maradéktalanul a környezetvédelmi engedély előírásait, és a beruházási területről kitermelt szennyezett földet több külső helyszínen rakhatták le. A vizsgálat szakértők bevonásával zajlik, a vállalat pedig közölte, együttműködik a hatóságokkal. A témában megszólalt kedden Gajdos László

0: A kincstár beszedhetőnek ítélte a tartozást, de sikerült megállapodni a kormánnyal, elkerülve az inkasszót. Magyar Péter miniszterelnök szerint az önkormányzatoknak be kell fizetniük a szolidaritási adót, de széleskörű egyeztetés várható. Újraindul a vasúti forgalom Ajka és Veszprém között május 30-ától, így a Székesfehérvár-Szombathely transzeurópai fővonal újra teljes hosszában használható lesz, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Gyesev először a tehervonatoknak ad zöld utat, majd május 29-én tesztelik a berendezéseket, és másnaptól az eredeti menetrend szerint óránként indulnak a személyvonatok. A pályaszakaszt 2024. decemberében kellett lezárni, miután a 2024-es tavaszi esőzések után kiderült, hogy egy korábbi felújítás során nem épült ki megfelelő vízelvezetés, ami sebességkorlátozásokhoz, majd teljes leálláshoz vezetett. Vitézi Dávid szerint az eset jól mutatja, hogy a korábbi miniszteri időszak forráskivonásai és halasztásai a legfontosabb vasúti vonalakat is hátrányosan érintették. Meghaladta 70%-ot a Flóriántéri felüljárók felújításának műszaki készültsége, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Az Árpád híd felüli oldalon már elkészült több támfalszakasz és vasbetonszegély, befejeződött a pályalemez megszakításainak megszüntetése, és jelenleg az északi híd tartó szerkezetének helyreállítása zajlik. A következő hetekben új vízszigetelési rendszer készül, valamint folytatódik a vízelvezető és az acéltartozékok felújítása. A főmunkák nyár végére zárulhatnak, ősszel pedig megnyílhat a forgalom előtt az északi felüljáró. Ezután már csak kisebb befejező feladatok maradnak. Az Otthonstart program tovább fűtötte a budapesti lakáspiacot, és több kerületben már a felújított panellakások ára is meghaladja a támogatott hitel 1,5 millió forintos négyzetméter ár határát, derül ki a Cordia elemzéséből, amely az ingatlan.com adatait vizsgálta. A legdrágább Gazdagrét, ahol a felújított panelek négyzetméter ára 1,7 millió forint fölé emelkedett, de Őrmezőn, Kelenföldön, Aquincum Rómain, a József Attila lakótelepen és Alsórákoson is hasonló a helyzet. A jó állapot de nem teljesen felújított panelek 100-200 ezer forinttal olcsóbbak, így ezek még jellemzően beleférnek a programba. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Készülünk egy kicsit az előttünk álló hosszú hétvégére, és hát örömmel mondhatom, hogy ezen a hétvégén már nyugodtan lehet szabadtéri programokat tervezni, szervezni, viszont azért a bőrünkre figyeljünk, mert sokat fog sütni a nap, és meleg is lesz, de erős lesz az UV-sugárzás. Csapadékot még holnapra ígérnek a meteorológusok, bár igazából emiatt az esernyőnket sem kell cipelni magunkkal, hiszen futózáporzivatar érkezésére van kilátás csütörtökön a kora délutáni órákban. Egyébként a holnapunk is alapvetően napsütéses alakul, a legmelegebb órákban pedig 25-26 fok lehet. Tart a délutáni csúcs a fővárosban, úgyhogy lassú haladásra számítsanak a Rákóczi úton, a Kiskörúton az Asztória felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Fehér úton pedig az Őrsvezér tere felé haladva, de az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt és a Széll Kálmán tér környékén is intenzív a forgalom. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál, az Ásólúd utca és a Kanalasgém utca közötti szakaszon pedig a forgalom egy sávban váltakozva tud csak haladni. A 12. kerületben a Márvány utcában a Győri útnál lezárták a félútpályát átépítés miatt, és mától egészen holnap éjjelig a 16. kerületben a Szent Korona utcát is lezárták a Rákóczi út és a József utca között aszfaltozás miatt, de sávlezárásra kell készülni a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon, mert itt javítják a burkolatot, a Nagy Lajos Király útján pedig a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt zárták le a külső sávot közműjavítás miatt. Vezessenek óvatosan!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És itt a Sláger délutánban egy kicsit nosztalgiázunk. Cindy Lauper dala érkezik a Time After Time, előtte azonban Chris Reától szól a The Blue Café. Én Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk. Kívánok önöknek a laza hazautat, ha pedig még dolgoznak, akkor jó munkát. Sláger.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Ariana Grande énekelt nekünk, aki ugye néhány évvel ezelőtt azt mondta, hogy most egy picike született tartana, és az énekesnői karrierje helyett inkább a színésznői karrierjét egyengetni. Hát olyan jól egyengeti, hogy őt is láthatjuk majd a Menyemre ütök című filmben. Ugye emlékszünk még az Apádra ütök című filmre, meg a folytatásra, a Vejedre ütökre. Robert De Niro, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Barbra Streisand játszották a főszerepeket ezekben a filmekben. Hát most az újabb folytatásban már Ariana Grande is játszik majd. No, de itt a Sláger FM-en mi is játszunk el a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha rózsák között szeretnénk tölteni a hétvégét. Elvégre mégiscsak pünkös lesz, a pünköst pedig annyira összekapcsolódik a rózsákkal, hogy muszáj felkeresnünk egy rózsakertet. Ajánlom például a Gellért-hegyi rózsakertet. Ugye 2024 nyarán a Gellért-hegy Jubileum parkjában meseszép rózsakertet alakítottak ki a főváros 150. születésnapjának ünnepére. A káprázatos édenkertben 50 féle rózsafajt csodálhatunk meg, a szivárvány minden színében. Sőt, a virágágyások közé még évelőket is telepítettek, úgyhogy igazán felejthetetlen a látvány. Hogyha arra sétálnak a hosszú hétvégén, hát csodálják meg. Itt a Sláger FM-en pedig Rihanna hangját csodáljuk meg, aki Calvin Harris-szel közösen készítette el a We Found Love című dalt, ami már is forog. Itt a Sláger délután.

A délutáni lötyögés, andalgás mellé szólt nekünk Bob Marley Kijibi Loved című dala itt a Sláger FM-en is. Ugye tudják, hogy mindig érdemes figyelni a Sláger FM mobil alkalmazását, és időről időre ellenőrizni, hogy nincs-e véletlen valami újdonság a játékok fül alatt, mert hamarosan olyan játékunk indul, ami után mind a 10 ujját megnyalja mindenki, aki szeret nyaralni, utazni, szereti az azurkék tengerpartokat és a pálmafákat, de nem árulok el több részletet, csak annyit, hogy mindig érdemes ellenőrizni az applikációnkat, és ugye tudják SMS és telefonszámunkat is, 0630 30 30 95 8, ide írjanak, hogyha látnak valamit menet közben, és hát lassan a kívánságok is jöhetnek, 6 órakor ugyanis indul a kívánságműsor, most azonban így 5:30 után, mielőtt szétnéznénk az utakon, még meghallgatjuk a Bagosi Brothers Company dalát, Szól a lámpás.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Holnapra is sok napsütést ígérnek a meteorológusok, a nap első fele ragyogásban telik majd, és már reggel sem lesz hideg, 16-17 fokban indítjuk a napunkat. A napsütésnek köszönhetően pedig gyorsan emelkedik a hőmérséklet, 25-26 fokig meg sem áll, akkor azonban érkezhet futózápor, zivatar, mert a csapadék tevékenység még holnap nem szűnik meg, majd csak péntektől érkeznek a szárazabb légtömegek. Szóval a kora délutáni óráktól futózápor, zivatar frissíthet bennünket, ezek környezetében pedig megélénkül majd a légmozgás, de jó esély van arra, hogy mire holnap indulunk haza a munkából, már eláll az eső, úgyhogy szerintem az esernyőt nyugodtan felejtsük otthon holnap is. És akkor jöjjenek a friss infók az utakról. A 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél ugye új gyalogos átkelőhelyet építenek. Itt le van zárva a fél útpálya, illetve a 10-es főút Útőrház utcai csatlakozása. A délutáni csúcsban mindkét irányban több kilométeres torlódás alakult itt ki, úgyhogy az arra közlekedők menetidő növekedésre számíthatnak, és az M1-essel is hosszabb menetidőre számíthatnak a Budapest felé vezető oldalon. Az autósok több helyen is lelassul, sőt információink szerint helyenként meg is áll a forgalom, annak ellenére, hogy nem történt baleset, akár fél órával is tovább tarthat az út, úgyhogy aki teheti, az választa az átterelt belső sávot. A fővárosban pedig a délutáni csúcs mellett az is nehezíti az autósok életét ma, hogy lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt, az Állatkerti körútat pedig egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A Visegrádi utcában pedig a gázvezetéket javítják, úgyhogy azt is lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez volt a Coldplay dala, Feels Like I'm Falling in Love, itt a Sláger FM-en, és hát Coldplay után cosplay. Jön ugyanis a Bálnában a Fantasy Expo ezen a hétvégén, ami a fantasy, a cosplay, a manga és a K-pop rajongók számára egy kihagyhatatlan program. Találkozhatunk itt kedvenc cosplayeseinkkel, sőt, megrendezik az ország legnagyobb cosplay versenyét, de K-pop táncverseny, bemutatók és tánctanítás is lesz. Emellett Japánról és Koreáról szóló előadásokat hallgathatunk, foglalkozásokon vehetünk részt, workshopokat tartanak, ahol egész nap lehet barkácsolni, és lesznek koncertek, harcművészeti bemutatók, kvízek és játékok reggeltől egészen kifulladásig, úgyhogy az e-világ szerelmeseinek szombaton a Bálnában a helye. Most pedig jön egy olyan énekesnő, akinek még egy cosplay jelmez is. Kimondottan jól állnak, Katy Perry énekel, forog a Firework.

Még egy icipicit várni kell, de talán ezt a dalt is meghallgathatjuk. Majd július 30-án érkezik Budapestre Seal, és ad majd koncertet. Ez a Sláger FM, és benne a Kiss from a Rose-zal elköszön tőlünk a Sláger délután, viszont indul a kívánság műsor rögtön a Friss Infók után, úgyhogy innentől önöki a terep, de még a hírek előtt a Halott pénz és Olá Helena közös dala szól, a Szétszeretlek. Bár

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
1: Fefe, Festetics Fesztivál. A nyár első lüktetése Keszt helyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este vár. Szerezd be jegyed most a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
2: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Vallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Vallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek opelvallis.hu.
3: Laci! Laci!
4: Igen, Anna?
3: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
4: Igen, láttam. Miért kérdezed?
3: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
4: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
3: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
4: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Legjobb, legjobb. Tudod, mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Intsünk pápát a cövesznek. Ledes szóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszoli.hu.
6: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves Prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben. Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
7: Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
8: Joker napok a Petrányi autónál. Május 26-tól 31-ig készletes új autók és használt autók 0% THM-mel, plusz egy szerencsés vásárló 1 millió forintot is visszanyerhet autója árából. Részletek petrányiautó.hu.
9: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dómban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Ez a Sláger FM.
10: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: 4 szakmai államtitkárság alakul az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban. Birkanyíráson vett részt Karácsony Gergely a Mocsáros Természetvédelmi Területen. Famászó bajnokságot rendeznek Tatán. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. 4 új szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be Lannert Judit miniszter. Ez szerint a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, a közoktatásért felelős államtitkárság, a felsőoktatásért felelős államtitkárság, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárság. Elsőként a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárt mutatta be. Erre a posztra Kereki Juditot kérte fel, aki közgazdász és gyógypedagógus, több mint 20 éve foglalkozik a korai intervenció és ellátórendszer fejlesztésének kérdéseivel. Birkanyíráson járt Karácsony Gergely Budapest egyetlen juhászánál a 3. kerületi Mocsáros Természetvédelmi Területen, derül ki a bejegyzésből. A főpolgármester szerint a Mocsáros Budapest egyik legértékesebb természetközeli területe, ahol a főváros 2024-ben mintegy háromszorosára növelte a védett terület nagyságát, és Európai Uniós támogatással indította el a rehabilitációt. A cél a természeti értékek megőrzése, az ökológiai állapot javítása és a terület ellenállóbbá tétele a klíma változás hatásaival szemben. Karácsony Gergely hozzátette, hogy már tájékoztató táblák is segítik a Mocsárosra látogatókat az eligazodásban. Két új külön programmal segíti a sportoló gyerekeket a Józsefvárosi önkormányzat. A szociális sport ösztöndíjra azok a 10-18 éves fiatalok pályázhatnak, akik legalább egy éve sportegyesületben edzenek, de anyagi helyzetük nehezíti a sportolást. A nyertes 30 pályázat

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig az R.E.M. dala szólt, ez mit a Losing My Religion, és előkapjuk már is a túrabakancsokat, mielőtt tovább mennénk az üzenetekkel, és neki iramodunk egy felfedező kirándulásnak szombat éjjel. Azokat a felnőtteket várják erre a kalandos természetismereti túrára, akik szeretnék felfedezni a Börzsöny patakjainak élő világát. Szombaton este Királyréten lesz majd a találkozó, a Dunavirág Vízibusz mozgó vízbiológiai labor segítségével merülünk majd el egy szokatlan világba, és

most megismerhetjük a messziről talán élettelennek tűnő víz alatti világot, ami valóságos metropolisz, ahol ezrek élik dolgos mindennapjaikat, naplemente után pedig a megszokotthoz képest is nyüzsgőbb ez a világ. A program majd egy tábortűzzel és egy hangulatos kinti vacsorával ér majd véget, úgyhogy eszméletlen kellemes program lehet ez a hosszú hétvégére. És hát ugye ne feledjük, hogy aki ismeri és védi a környezetet, az még 100 évesen is fit lesz, elég csak megnézni David Attenborough-t. Itt a Sláger FM-en pedig már megyünk is tovább a kívánságokkal, hiszen ez mégiscsak a kívánság műsor. Szia Kata, szeretném meghallgatni Tóth Abigail Sugar Daddy című dalát, örülnék, ha lejátszanád. Bius írta nekünk ezt az üzenetet, a kérése pedig már is teljesül, és Bálint is írt nekünk. Kedves Kata, feleségemet Editet szeretném köszönteni a születésnapján Gloria Gaynor valamelyik dalával. Can't take my eyes off you, én ezt a dalt választottam. Editnek boldog szülinapot!

Szerintem simán lehetne világsláger, Tóth Abigail és Accent dala. Ez volt a Sugar Daddy itt a Sláger FM-en, ez pedig a Kívánság műsor. Nagyon érdekes felfedezést tettem az elmúlt percekben. Azon gondolkodtam, hogy vajon milyen front lehet, mert annyira fáj a fejem, hogy majd szétreped, és megnéztem, semmilyen front nem hat ránk jelenleg, és akkor jutott eszembe, hogy aha, az a baj, hogy gyakorlatilag 2 deci vizet ittam ma egész nap, azt is korra reggel, úgyhogy kimentem a konyhába, és ittam egy nagy pohár vizet, és varázsütésre elmúlt a fejfájásom. Önök ne essenek ebbe a hibába, és fogyasszanak elegendő folyadékot. Ugye azt mondják a szakemberek, hogy legalább 2-2,5 liter vizet meg kéne inni naponta. Hát nekem ezt most gyorsan pótolnom kell. Hamarosan megnézzük azt is, hogy érkeznek-e frontok a következő napokban, hogy hogyan alakul az időjárásunk, és az utakon is szétnézünk. Ebben is várom az önök segítségét, és abban is, hogy megtöltsük ezt az órát az önök kedvenc dalaival. 0630303095. Szia Kata, Kinga barátnőmnek üzenem, hogy remélem kellemesen telik a munkaideje, és küldöm neki Benson Boone Beautiful Things című dalát. Lina írta nekünk ezt az üzenetet, hát Kingának én is gyorsan és kellemesen telő munkaidőt kívánok, már is szól a dal neki.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ahogy pár perccel ezelőtt említettem, már nem hat ránk sem hideg, sem melegfront, viszont folytatódik a melegedés, ami gyenge melegfrontos tüneteket eredményezhet az érzékenyeknél, jelentkezhet fejfájás, vérnyomás ingadozás és a gyulladásos panaszok is jobban sajognak ilyenkor. Emellett sokaknál előfordulhat fáradékonyság, bágyottság, dekoncentráltság, viszont a napsütés mindig jótékonyan hat a közérzetünkre, és hát holnap is sok napsütést kapunk, bár a kora délutáni órákban érkezhet futózápor, zivatar, de az inkább csak felfrissít majd bennünket. A nap legmelegebb óráiban 25-26 fokra számíthatunk. Lássuk, mi a helyzet az utakon. Még mindig erős a forgalom a budai alsórakparton, a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, valamint a pesti alsórakparton szakaszonként mindkét irányban. A Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál és az Alkotás utcában is a Krisztina körút előtt. Figyeljünk arra is menet közben, hogy a 22. kerületben a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik, mert javítják a vízvezetéket. Csak a félútpálya járható a 3. kerületben a Tímár utcában a Pacsirtamezi utcában és a Szőlő utca közt egy rövidebb szakaszon, mert javítják a gázvezetéket, a Homoktövis utcában pedig a külső Szilágyi útnál, az autóbusz végállomásnál félpályás az útzár, itt gyalogos átkelő helyet létesítenek, és ugyanez a helyzet a 20. kerületben az Eperjes utca, Veselényi utca kereszteződésében is. A 13. kerületben lezárták a Visegrádi utcát a Szent István körút felé a Gogol utca után, itt a gázvezetéket javítják, és lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt, és figyeljenek arra is, hogy az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly körútig. Jó utat kívánok!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Madonnától szólt a Deeper and Deeper itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor. Várom az üzeneteket, kívánságokat, nem csak SMS-ben vagy telefonon, de akár mobil applikációnkon keresztül is üzenhetnek nekünk. Ugye amikor elkezdődik a május, akkor valahogy elkezdjük azt érezni, hogy kinyílik a világ, egyre több a szabadtéri program is. Amikor elvonulnak a fagyos szentek és elvonulnak az esőfelhők, akkor szívesen válogatunk az ilyen szabadtéri programok között is. Hát ugye a május a gyerekeké is, hiszen május utolsó vasárnapján őket ünnepli az egész világ, de gyakorlatilag minden májusi hétvégére jut valamilyen előrehozott gyereknapi buli. Most pénteken kimondottan előgyereknapot tartanak majd Pest-Szentlőrincen a Béketéren. Lesz itt arcfestés, a gyerekek kedvenc mintáival felállítanak itt egy ugrálóvárat, hogy a gyerekek igazán kielvezhessék a napot, és Moha bácsi is érkezik, aki meg a fergeteges hangulatról gondoskodik, úgyhogy mindenképp érdemes lesz ellátogatni pénteken délután 4-től erre az előgyereknapi buli a Béketérre. Bízom benne, hogy találkozunk itt is. Itt a Sláger FM-en pedig egészen 7:30-ig van lehetőségük dalt kérni. Megyünk is tovább. Hello Sláger FM, Évinek küldöm Billie Eilish Birds of a Feather című dalát, azzal az üzenettel, hogy már megint neki volt igaza. Viki írta nekünk ezt az üzenetet, aki már is érkezik, Billie Eilish dala, és Hajni kérése is teljesül. Szia Kata, remélem tudod, hogy melyik dalra gondolok. Az a címe, hogy The Heat Is On, és kicsit rock and roll-os a stílusa, az előadót sajnos nem tudom. Hát, hogyha még azt is hozzátetted volna, hogy és a Beverly Hills Zsaru című filmben is szerepelt, akkor simán rávágnám, hogy biztos, hogy Glenn Frey The Heat Is On című dalára gondolsz, de azért így is lenne rágy erős fogadásom, úgyhogy már is ez forog.

Ez volt Billie Eilish dala, Birds of a Feather, itt a Sláger FM-en, és ugye nemrég debütált Billie Eilish koncertfilmje, amit James Cameron rendezett, de a pletykák szerint Billie Eilish is igen erőteljesen beleszólt az alkotói folyamatokba, gyakorlatilag nagyon nehezen engedte ki a kezéből az irányítást, pedig hát James Cameron kezében azért biztonságban érezhette volna a produkciót. No de itt a Sláger FM-en folytatódik a Kívánság műsor, érkezik hamarosan Ortutai Dória friss információkkal, előtte azonban még egy kérést teljesítek. Móni, a Nox Szeretem című dalát szeretné meghallgatni úton hazafelé, hát akkor Móni, jó utat neked, szól a dal!

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet-táborok Zánkán és Erdélyben. Elindult a Visszhang nevű mesterséges intelligencián alapuló turisztikai chatbot Tihanyban. Július 20-án tartják a múzeumok éjszakáját. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet-táborok, amelyekben május 18-a és június 12-e között több mint 20 ezer gyermek vesz részt Zánkár és az erdélyi táborhelyen, közölte az Erzsébet Alapítvány. A túrusok hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartanak teljes ellátással és akár 40 féle programmal, köztük ismeretterjesztő előadásokat, digitális és sportfoglalkozásokat, kulturális és hagyományőrző programokat, valamint tantárgyakhoz kapcsolódó élménypedagógiai foglalkozásokat is kínálnak. A táborokban 24 órás gyermekorvosi ügyelet, mentőszolgálat és vízimentők biztosítják a biztonságot. A részvétel jelképes 1000 forintos biztosítékkal történik, amely tartalmazza a teljes ellátást és a programokat is. A tavaszi turnusokat június 21-től a nyári élménytáborok és családi táborok követik. Emberölés gyanúja miatt egy hónapra letartóztatta a pécsi járásbíróság azt a férfit, akinek 17 éves barátnője hétfőn kizuhant egy negyedik emeleti szentlőrinci lakásból és életét vesztette. A pár több napon át kábítószerezett és nyugtatót fogyasztott, majd dulakodás alakult ki közöttük, a lány az erkélyre menekült, ahonnan kizuhant, a kórházi ellátás ellenére belehalt sérüléseibe. A 22 éves büntetett előéletű férfi letartóztatása ellen védője fellebbezett, így a döntés nem jogerős. Elindult a Visszhang nevű mesterséges intelligencián alapuló turisztikai chatbot, amely a nap 24 órájában több mint 95 nyelven segíti a Tihanyba érkezőket, írja a veol.hu. A szolgáltatás programajánlókkal, szállás és látnivaló tippekkel, valamint személyre szabott útmutatással segíti a turistákat. A chatbot elérhető a tihany.hu oldalon és a Turinform Tihany Facebook oldalának messengerében, és a tervek szerint hamarosan a település több pontján is megjelenik. A Visszhang egyelőre beta verzióban működik. Folyamatosan tanul, a fejlesztők célja pedig az, hogy méltó módon vigye tovább Tihany egyik legismertebb legendáját a digitális térben. Június 20-án tartják a múzeumok éjszakáját, amelynek idei nagykövete Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, kiemelt városa pedig Sopron lesz. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz intézményt, több ezer programmal készül, köztük koncertekkel, tárlatvezetéssel, interaktív élményekkel és családi eseményekkel. Sopronban a múzeum negyed, a Tűztorony és a Központi Bányászati Múzeum is csatlakozik, ahol csillagászati bemutatók, gasztronómiai programok, jelmezes tárlatvezetések és látványsütés is várja a látogatókat. Budapesten is több tucat múzeum és galéria készül különleges éjszakai programokkal. A részletes programok június 2-ától érhetők el a muzei.hu oldalon. Több eseményre előzetes regisztráció szükséges. A rendezvény főszervezője a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium. Lemondott a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szakszövetség technikai bizottságának elnöki posztjáról Dajcs Lazsány Erika, erősítette meg a szövetség elnöke. A sportágat az elmúlt években több botrány rázta meg, köztük edzői visszaélések és a sportolók túlterhelése miatt több tehetséges sportoló, köztük válogatott versenyzők hagyták abba a ritmikus gimnasztikát. Dajcs Lazsány Erika március 24-én mondott le, a hatály május 14-e, a várnai Európa bajnokság nevezési határideje. A folyamatban lévő ügyeket a Nemzetközi Tornaszövetség etikai szervezete vizsgálja. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogyan alakul az időjárásunk. Egyelőre derült fölöttünk az ég, de nincs kizárva a következő órákban egy gyors futózápor, zivatar, és holnap is érkezhet még csapadék, a kora délutáni órákra ígérnek esőt a meteorológusok, de amilyen gyorsan jön az eső, olyan gyorsan tovább is áll, úgyhogy én ezért biztosan nem cipelek magammal esernyőt. A nap első felében azonban még biztosan gyönyörű napsütéses lesz az idő, reggel 16-17, délután pedig 25-26 fok várható, és folytatódik a felmelegedés. Pénteken is, akkor is több órás napsütést kapunk, a hőmérséklet csúcsértéke pedig akár 26-27 fok is lehet majd. Nézzük, milyen hírek érkeztek az utakról. Az M0-ás autóút keleti szektorán, az M3-as autópálya felé Gyál térségében egy személyautó és egy teherautó ütközött össze. A 33-as kilométernél lezárták a középső sávot, úgyhogy torlódásra készüljenek ezen az útszakaszon. A 10-es számú főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek, és ezért a délutáni csúcsban mindkét irányban több kilométeres torlódás alakult ki. Aki erre közlekedik, az hosszabb menetidőre számíthat. A fővárosban pedig a 12. kerületben a Márvány utcában a Győri útnál lezárták a félútpályát átépítés miatt, a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak, Újpesten pedig a Megyeri úton a külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki itt. Csak a félútpálya járható a 3. kerületben a Tímár utcában, a Pacsirtamező utca és a Szőlő utca közt egy rövidebb szakaszon. Itt javítják a gázvezetéket, a Nagy Lajos Király útján pedig a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt a külső sávot zárták le közműjavítás miatt. Vezessenek óvatosan.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: És itt a kívánság műsorban még fél órán át tudom teljesíteni az önök kéréseit. Egy egyszerű lényegre törő üzenet. Sziasztok, az éjjel soha nem érhet véget. Mehet? Mehet. Már is érkezik a nyúlevelem pejorát dolgozásában, de előtte Robinak szól a Portugal Mentől a Philip Steele.

Nicker Schulder szólt, ez volt a The Riddle itt a Sláger FM-en. Tudták, hogy hétfőn volt a múzeumi világnap? Ugye a múzeumi világnap apropóján szokták megrendezni itt a fővárosban a múzeumok majálisát. Fergeteges volt a hangulat az esős idő ellenére is, remélem, hogy önök is ott voltak. Viszont ha már múzeum és kiállítás, hadd ajánljam önöknek a Várkert Bazár új szabadtéri, ingyenesen látogatható tárlatát, amely a Képmás szobrokkal címet viseli. 170 évvel ezelőtt született a historizmus egyik legjelentősebb magyar szobrásza, Strobl Alajos, és halálának 100. évfordulójára is idén emlékezünk. Ennek apropóján nyílt ez a tárlat, amely a művész életét és munkásságát mutatja be a megújuló budavári Palotanegyedben. Strobl egykori műtermének közelében, a Várkert Bazár Gloriettjénél a művészi pálya kezdeteibe nyerhetünk betekintést, míg a Csikós udvarban, közel egyik legnépszerűbb alkotásához, a Mátyás kútjához, az elismert mester későbbi alkotásai kerülnek fókuszba. A rendhagyó kiállítást egészen június végéig nézhetik meg az érdeklődők, úgyhogy ha tehetik, mindenképpen sétáljanak arra. Itt a Sláger FM-en pedig mindenképpen kérjék a kedvenc dalaikat. Alig maradt időnk, hiszen 7:30-kor érkezik majd Kende Hoffer Krisztina, és indul a hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei, de most teljesül Zoli kérése, aki Marcsinak szeretné küldeni a Miami Sun Machine Konga című dalát, hogy táncoljon egy jót. Én pedig már is forgatom a dalát.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Taylor Swift dala szólt, ez volt a The Fate of Ophelia, és ezzel végére is értünk majdnem a kívánság műsornak, mert hogy ugye mindjárt 7:30 már itt van a stúdióban Kente Hoffer Krisztina és a vendége, azonnal indul a hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei, de előtte még egy utolsó kívánságot teljesítek, aztán 8:30-kor Krisztáig után visszatérek majd, és még szóval tartom önöket egészen 10-ig. No, de most akkor teljesüljön Tomi kérése, aki a kocintóst szeretné meghallgatni, mert mint írja, nehéz napja volt, és ez a dal segítene a lazításban. Hát akkor egészségünkre!
1: Szevasztok, hey!

0: rápillantunk az időjárás alakulására. Jelenleg 24 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, és hát Veszprémben is 23 fok van, és hát hamarosan elő lehet venni a fürdőruhákat és a strandfelszerelést, mert hétvégén már annyira jó lesz az idő. Sőt, nem csak a hétvégén, de jövő hét elején is elérheti a hőmérséklet délutánonként a 30 fokot. Holnap is alapvetően napsütéses lesz az idő, bár csak 25-26 fokig emelkedik a hőmérséklet, a kora délutáni órákban azonban záporok, zivatarok alakulhatnak ki, pénteken pedig már szárazabb légtömeg érkezik, akkor csak szimplán meleg napos időben lesz részünk. Gyorsan megnézzük azt is, hogy mi a helyzet most az utakon. A fővárosban úgy tűnik, végére értünk a délutáni csúcsnak. Városon kívül azonban lehet számítani torlódásra. Az M0-ás autóút keleti szektorán, az M3-as autópálya felé Gyál térségében egy személyautó és egy teherautó ütközött össze. A 33-as kilométernél a sérült járművek a leálló sávban vannak, és lelassult miattuk a haladás. Az M1-es autópályán pedig Budapest felé, Tatabánya és Bicske, az 55-ös és a 40-es kilométer közötti szakaszon a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, úgyhogy az itt haladóknak is kell még a türelem. A 13. kerületben a Cserhalom utcában tart az átépítés, a Cserhalom utcát lezárták az Úszódaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitották a Hajókovács utcát, a Túróc utcát és a Mura utcát. És szintén a 13. kerületben a Visegrádi utcát is lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, itt a gázvezetéket újítják fel, és javítják a gázvezetéket a 3. kerületben a Tímár utcában is, a Pacsirta Mező utca és a Szőlő utca közt egy rövidebb szakaszon, úgyhogy itt is csak a félútpálya járható. Vezessenek óvatosan!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
3: Jó estét kívánok minden kedves rádió hallgatónak és minket az Instagramon élőben nézőknek. Nagyon-nagyon várom a szerda estéket mindig, és ugye ezt már aki minden héten hallgat, talán már unja is, de tényleg fontos ezt elmondani, hogy ha az embernek ilyen kegyelt élete van, hogy szerdától szerdáig számolhat, akkor ez fontos kihangsúlyozni, hiszen én minden szerda este egy olyan lendületet, muníciót és motivációt kapok a vendégeimtől, amit remélek, hogy tovább tudunk adni mindazoknak, akik minket hallgatnak. A ma esti vendégem sok mindenféleképpen be lehetne mutatni, azaz, hogy vendégemet, de ha csak egy szót szeretnék mondani róla, és akkor nagyon sokat gondolkodtam, hogy mi lenne az az egy szó. És megfejtettem a kocsiban idefelé, nekem ő egy hivatásos jószolgálati nagykövet az élethez. Bánhalmi Kata, szia!
4: Szia Kriszta, és nagyon nagy szeretettel üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Nehéz megszólalni a bemutatás után, itt mindenki el szokott vérezni?
3: Nem szokott mindenki elvérezni, neked sem kell elvérezned. Tudom, hogy vagy közgazdász, kommunikációs szakember, podcaster, üzletfejlesztő, sok-sok címkéd van, és nyilván mindegyikről fogunk ma beszélni, hiszen ennek a műsornak az a célja, hogy erőt, lendületet, motivációt adjon azoknak, akik éppen útkeresésben vannak, vállalkozók, esetleg kihívásokkal küzdködnek, és tapasztalják meg, hogy mások is így vannak ezzel, és a mi kihívásaink tovább tudjanak lökni esetleg másokat, de mégiscsak, amikor gondolkodtam veled kapcsolatban, valahogy nekem a jóság az első szó, ami veled kapcsolatban eszembe jut. Jóságos, jóság, és akkor, ha még zavarba akarnálak hozni, akkor nekem mindig Audrey Hepburn jut rólad eszembe, hogy az a fajta jóság, az a fajta szépség, ami belül, ami benned van, az ki árad. És akkor nagyon érdekes volt, hogy olvastam a bemutatkozó háttéranyagot, amit küldtél magadról, ahol de facto, de jure megfogalmazod azt, hogy hiszel abban, hogy az emberi jó cselekedet az élet és a létezés legfontosabb alapja. Tehát valahol mégiscsak jól éreztem, hogy ez számodra nagyon fontos.
4: Számomra nagyon fontos, és olyannyira, hogy egy néhány évvel ezelőtt, amikor úgy rendet kellett tenni a saját fejembe, hogy sok mindennel foglalkozom, és meg kellett találni mindenben a közös pontot, akkor jutottam el az úgynevezett személyes stratégiámig, ami arról szól, hogy nagyon hiszek abban, hogy a testi, szellemi és lelki jóllét és az erre való törekvésünk, önmagunknak a gyógyítása és a fejlesztése az, ami egy örömtelibb élethez vezet, és ahhoz, hogy tényleg megtaláljuk a helyünket a világban. És amikor ez így kitisztult számomra, akkor nagyon megváltoztak a prioritásaim, és nagyon ez került a fő fókuszba, hogy ezeken a területeken én jól legyek, és hogyha én jól vagyok, akkor bármilyen kihívással nézek szembe, vagy bármilyen nehézséggel találkozom az életbe, ehhez az erőforráshoz tudok visszanyúlni, és ebből tudok magamnak is, és másoknak is adni.
3: Amikor erről beszélsz, akkor valami olyasmiről beszélsz, ami engem is nagyon foglalkoztat az elmúlt években. Nagyon kapcsolódunk ebben, úgyhogy vigyáznunk kell, hogy ne vigyük el ezt egy ilyen életmód magazinba. De mégiscsak fontos azt megkérdezni, hogy az, hogy ezzel foglalkozol, nem tesz-e ellenszenvessé bizonyos körökben? Vagy nem gondolják-e azt, hogy nem írom körbe, jó, mert ebben a műsorban nem szoktunk körbeírni semmit, hogy nem gondolják azt, hogy megbolondultál és nem vagy normális? Mert én a legtöbbször ezt tapasztalom magammal kapcsolatban, hogy azáltal, hogy az egészségemmel foglalkozom, az önfejlesztésemmel foglalkozom, hogy fontos az, hogy hogy vagyok, fontos az, hogy hogy vannak mások körülöttem, az legtöbbször azt a reakciót váltja, hogy ez kicsit bolond lett, ez nem normális, ez belebolondult ebbe az új életébe, stb.
4: Én egy nagyon érzékeny ember vagyok, és nagyon sok fázisán kellett ennek végigmennem, a tágabb és a szűkebb környezetben egyaránt. A saját legközelebbi barátaimmal volt olyan beszélgetés, amikor megérkeztem egy buliba, volt hamburger, pizza, sült krumpli, kóla és alkohol, és én megérkeztem egy smoothies üveggel, ami az én reggelim, és megérkeztem a saját citromos vízemmel és a vitaminjaimmal, és én elmentem, és én így ott szerettem volna lenni, és részt akartam venni, de nem tudtam részt venni nagyon sok részébe az egész történetnek, és ebből voltam úgy konfliktus, viszont azt hiszem, hogy ebbe össze kellett csiszolódni, és nekik is el kellett, tehát el kell dönteniük, hogy el tudnak engem fogadni az én saját működésemmel és gondolkodásommal, vagy sem. És ebbe őszintén voltak törések, és voltak olyanok, akik töretlenül mellettem vannak, és szűkebb és tágabb környezetben ez napi szinten van, de nagyon őszintén ez ma már nem úgy érdekel, mint x évvel ezelőtt. Nem akarom azt mondani, hogy nem érdekel, mert nyilván érint, de nagyon máshol kezelem.
3: 40-es vagy, 40 vagy, amikor 18 voltál, és érettségire készültél, akkor gondolom mindenki kérdezte, hogy na Kata, mi leszel, ha nagy leszel? Minek készültél, mit gondoltál, mi leszel, ha nagy leszel?
4: Nem volt erről őszintén saját gondolatom, az volt az elképzelés, hogy közgazdász leszek, az ugye a Jolly Joker kártyának tűnt bármihez, és az egy kimondatlan elvárás volt, hogy ezért egy egyetemet végezzek el, és ez tűnt egy olyannak, hogy ha én elvégzem a műszaki egyetemre jártam, amúgy ha elvégzem a közgazdász szakot, akkor utána bármi megtörténhet, és én ehhez így is álltam.
3: De téged érdekelt a mikro és a makroekonomia, mert én emlékszem, hogy a legnagyobb élvezettel ültem a marketing előadásokon, a számvitelen majdnem meghaltam, és a mikro és a makroökonomiából, hát volt, ami érdekel, de azért annyira nem, és amikor statisztika órára kellett bemenni, akkor azt gondoltam, hogy valamit félrenéztem, tehát biztos, hogy ez nem az én helyem.
4: Én volt idő, amikor nagyon szeretem a matematikát, de amúgy engem az érdekelt, hogy 300 okos emberrel összezárva 5 évig mihez fog kezdeni, és sokkal inkább érdekelt az, hogy mi fog ebből az egészből kijönni, és hogy nem foglalkoztam azzal őszintén, nem voltam akkor annyira tudatos, hogy mi lesz, hanem tetszett a helyzet, hogy műszaki egyetem, 300 ember, és aztán majd ki fog derülni, hogy ez hol vezet.
3: És a kommunikáció területére vezetett leginkább, ugye? Mondjuk szerintem ez egyértelmű lehetett. Én úgy képzellek el kislánynak is, hogy mindig beszélsz, mindig cserfes vagy, és mindenki mondja, hogy jaj, hát ebből a kislányból biztosan lesz valami, mert képzeld el, hogy amikor én bementem az óvodába első nap, felhívta az óvonéni az anyukámat, és mondta, hogy ebből a gyerekből biztosan pártitkár lesz. Csak a rendszer kihalt alólam, így nem lettem pártitkár, mert már ott is békészséget teremtettem, hogy ne veszekedjenek az emberek a játékok között, vagy a gyerekek. A kommunikáció területén egy nagyon érdekes helyre érkeztél, egy olyan korban, amikor itt minden átalakulóban volt, és a startupok, a design, a kreativitás, tehát ezek az egésznek az ökoszisztémájába belekerültél jól a közepébe, a design terminállal, ha minden igaz. Ez volt az első munkahelyed?
4: Nem, az első a Budapesti Közlekedési Központ volt, a BKK, még a Vitézi Dávid vezetése alatt, és én úgy kerültem oda, hogy akkor indult el az a folyamat, vagy indított el a Dávid azt a folyamatot, hogy a közlekedési rendszernek az újrarendezése és a közlekedés szervezésnek az integrálása, mint irány elindult, és a BKK akkor alakult, és én a harmadik munkavállalója voltam.
3: Abszolút megkérdezem egyszer Vitézi Dávid, ma már miniszter urat is, hogy ő villamosokkal és buszokkal játszott-e vajon kiskorában, mert ott abszolút úgy képzelem, hogy a kis busz, a villamos tudja a járatszámokat már gyerekkorában is. Tehát...
4: Igen, ő amúgy gyerekként is ilyen volt, de a lényeg az az, hogy a BKK volt az első állomás, én 4 éve dolgoztam először asszisztensként az első fél évben, és utána a BKK-nak a marketing kommunikációs területért feleltem.
3: akkor ott volt bármi, amit lehetett szabadon cselekedni? Mert az ember azt gondolná, egy állami, vagy egy ilyen központi szervhez tartozó vállalatnál, hogy hát olyan sok szabad keze nincs az embernek, mert megmondják fentről, hogy ez a kék busz, ezt így kell kommunikálni, ez a sárga, és az ember ott hát azért nem nagyon lehet kreatívkodni.
4: Egyrészt a Dávid egy nagyon egyértelmű irányt adott, hogy mi az, amit, amilyen irányba ezt az egész szervezetet építeni fogjuk, és milyen feladatokat kell ellátni, és ugye itt a marketing kommunikáció, ez nem a klasszikus színek, formák és koncepció, hanem ott azért nagyon szorosan össze kellett ezt hangolni az utastájékoztatással, és egy sokkal szertágazóbb terület volt, illetve a különböző projektek, mint a közösségi bicikli, a Bubi-nak a kommunikáció, tehát nagyon sok rétege volt ennek 4 év alatt, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy a szakmai identitásomnak az alapja az a komplexitás, amit én ott 4 év alatt abban a rendszerben tanultam.
3: És mennyire lett a szakmai identitásod része az alkalmazkodás? Mert egy ekkora szervezetben muszáj tudni alkalmazkodni, és néha ez nagyon nehéz, mert az ember nem mindig a saját tempójában haladhat.
4: 1800 fősre nőtt a BKK, amikor én eljöttem onnan, és ennek szoros köze volt ahhoz, hogy én eljöttem onnan. Én minden életszakaszomban megtanultam valamit arról, hogy mi az, amire nem vagyok alkalmas. Aha. És itt a nagy cég. Tehát a nagy cégben egy csomó olyan folyamat indul el, különböző érdekek, tehát ott elindul az ilyen nagyvállalati, ilyen belső politizálás, és én visszautalva arra, hogy elég érzékeny ember vagyok, én ebben nem tudtam jól működni, mert én vállalkozó családban születtem, és én ahhoz, tehát a véremben is az van, hogy amikor valamit csinálunk, annak azonnal eredménye van, amire nekünk közvetlen ráhatásunk van. És ahol én korlátozva érzem ezt számomra indokolatlan módon, én ott nem tudok megmaradni, és akármennyire szerettem ennek az építkező szakaszát az üzemeltetésében, mert részben emiatt nem tudtam részt venni.
3: Az nem volt opció, hogy diploma után rögtön a családi vállalkozásba menj?
4: De abszolút lehetőség volt. Én azt hiszem, hogy egy 15 évig menekültem a családi cég elől. Ez szerintem, akinek van családi vállalkozása, az lehet, hogy annak ismerős lehet ez a folyamat.
3: Hát fél, ez ilyen vagy-vagy, mert a gyerekek vagy csak abban képzelik el magukat. Például Cvak Sándor ült ugyanabban a székben, amiben te, ő csak abban képzelt el magát, de például az ő édesapja nem engedte, mert ott az volt abban a családban a mondás, hogy legalább, ha jól emlékszem, 5 évet el kell tölteni máshol, más nagyvállalatban. Ha ott sikeres az ember és eredményes, akkor kezdhet asszisztensként a családi vállalatban.
4: Egyrészt ez a gondolat is ott volt, hogy megnézni a világot, tehát egy kicsit tapasztalni. Másrészt meg ugye a mi cégünk az egy nagyipari konyha technológiával foglalkozik, a skill trade. Én nem igazán láttam abban a vonzó faktort 18 évesen, hanem azt láttam, hogy műszaki dolgok és azoknak a beüzemelésének a kérdései, ez egyáltalán nem vonzott, aha. És ugye azért ebben ültem fel, hogy a családi asztalnál is ez volt a téma, úgyhogy én azt éreztem, hogy nekem ahhoz, hogy én megtaláljam saját magamat, ettől el kell távolodnom.
3: Milyen jó, hogy nem erőszakoskodtak a szüleit, hanem engedték abszolút, hogy a saját utadat járt. A BKK után jött a Design Terminál?
4: BKK után jött a Design Terminál, ami ugye a design, és ahogy te is mondtad, a startupok, akkor még a divat területével.
3: Ez a Bőszörmény Nagy Gergely ideje?
4: Igen.
3: Képzeld el, akkor itt mi összekapcsolódtunk, csak nem tudtuk.
4: Mert mi itt találkoztunk, mi ebben az időben
3: akkor
4: találkoztunk.
3: Akkor mégiscsak tudtuk. Igen. Jó, akkor ez az a projekt. Igen. Amit a felvezetőben említettem neked egyébként.
4: Mi akkor ismerkedtünk meg, és amúgy te voltál az egyike azoknak, aki már akkor azt mondta nekem, vagy akkor azt kérdezted, azt hiszem, hogy biztos, hogy te majd a családi céggel akarsz foglalkozni? És ez nagyon bennem maradt ez a kérdés akkor, ugye én utána visszatértem a családi céghez, vagy bementem a családi cégbe, tehát ezt akkor megkérdezted tőlem.
3: Igen, mert én ezt egy korlátnak gondoltam a te számodra, mint ahogy valahol részben az élet igaza volt, mert nagyon fontos és oszlopos tagja vagy a családi cégeteknek, üzletfejlesztést, és azt mondod, hogy te vagy a cég well-beingért felelős kollégája, aminek nagyon örülhet a csapat, de nem elégített ki ez, hiszen egyéb más dolgokat is csinálsz, igen, amit mindjárt elkezdünk majd beszélni. Szerintem egyébként, aki ismer téged élőben, az annak egyértelmű, hogy a te lendületed, a maximalizmusod egyébként nem is elégít ki egy dolog. Tehát én nem is látom benned azt, hogy egyféle dologgal tudnál foglalkozni. Egyre kevésbé látom ezt egyébként, pedig akkor még nem is ismertelek, de akkor inkább csak éreztem. A Design Terminál az egy fantasztikus hely lehetett arra, hogy megismerjen az ember egy olyan szcénát, amit egyébként sehogy. Tehát a divat, az iparművészek, a képzőművészek, a mecenatúra, az ezt finanszírozó nagyvállalatok.
4: Startupok.
3: Fantasztikus hely volt, aminek hétfőről kedre lett vége. Te hogy éled meg azt, amikor PC-n próbálom ezt körbeírni, amikor mondjuk általad igazságtalannak ítélt dolog történik a te hatáskörödön kívül, de téged érintve.
4: Annyiban ezt korrigálnám, hogy nem lett vége, hanem egy teljesen más modellre állt át a Design Terminál, és alapvetően az egy-két évvel ezelőttig ugyanabban a keretrendszerben működő cég volt, ami utána eladásra került, de hogy azért az egy messze túlnőtte azt az időszakot.
3: Jó, akkor úgy kell fogni, hogy abban a formájában véget ért, két főrölkedre, igen.
4: Azt gondolom, hogy ezt mindannyiunknak meg kell tanulni, ez az élet része, hogy építünk valamit, és aztán történik valami, ami átalakul. És
3: de
4: ott
3: ilyenkor te magad ezt hogy dolgozod fel?
4: Én egy korábbi pontban úgy döntöttem, hogy nekem ott véget ér a küldetésem, és ott egy nagyon hasonló érzés volt, hogy azt éreztem, hogy én ott nem tudok egy ponton, ott is 4 évet voltam amúgy, és hogy 4 év után azt éreztem, hogy már nincs olyan hozzáadott értékem, nem éreztem magamat már jól, és ott meg kellett hozni azt a döntést, hogy egyelőre akkor szintén még ötlet nélkül, de hogyan én kilépek.
3: Ötlet nélkül nem tudtad, hova mész. Ez egy fajta elfűséget is jelent, hogy addig vagyok valahol, amíg valóban hozzá tudok tenni érdemben. Nagyon kevés ember lép ki a saját biztonságából úgy, hogy nem tudja, hogy hova megy. Neked mi ad ehhez belső muníciót?
4: Azt gondolom, hogy én azért egy kívánságos helyzetben vagyok, mert mögöttem van egy olyan szerető és körbeülő család, ami ad egy olyan alap létbiztonságot, hogy hiába nekem kellett megoldanom a dolgaimat, de ebből a szempontból én azért kivoltam párnázva. Az egy másik kérdés, hogy belül nekem ez volt a legnehezebb és összetörtebb időszakom, mert azt éreztem, hogy fogalmam nincs, hogy mi a következő lépés, és 3 opcióm volt, vagy elmegyek egy ügynökséghez, nem akartam ügynökségben dolgozni, vagy elmegyek egy nagyvállalathoz, nem akartam nagyvállalatnál dolgozni, már az előbb említett 1800 fős tapasztalat miatt, vagy felmerültem, hogy az állami munka is, sőt, egy konkrét ajánlatig ment a dolog, viszont ott is azt éreztem, hogy az értékeimmel, meg az értékrendemmel nem összeegyeztethető, hogy ezekbe az irányokba menjek tovább, miközben ott van egy családi cég, ami a szüleim a mai napig aktív ügyvezetői.
3: Ez egy fantasztikus.
4: Ez egy tényleg egy nagyon, hogy mondjam, egy végtelen hála van a szívemben, hogy azt, ahogyan csináljuk, azt mi csinálhatjuk, de erről majd később beszélünk, de ott és akkor egy értékrendi döntést kellett hozni, hogy hova rakom az energiáimat, és valahogy egyértelmű volt, hogy már nem rakhatom másba. És ott akkor az lett a
3: testvéred? Van egy öcséd,
4: igen.
3: Ő akkor már dolgozott a családi cégben, nem. Vagy te voltál az első beérkező?
4: Az öcsém akkor még Cambridge-be járt egyetemre, tehát ő akkor itthon sem élt, és én voltam, aki ezt először.
3: Hány év van köztetek?
4: 8.
3: És az egyértelmű volt, hogy ő ide jön majd a családi cég? Nem volt egyértelmű, ugyanígy. Tehát mind a ketten szabad döntésetekből döntetetek így. Szerintem ez azért fantasztikus, mert az elmúlt néhány évben, ugye az elmúlt 5-6 évben én nagyon sok KKV-val dolgozom, nekem ez lett a fő profilom. És azt látom, hogy a családi vállalkozásokban ez a legnehezebb, amikor elérkezik az a pont, hogy a szülők szeretnék, ha a gyerekek, mert olyan is van, amikor a generációváltás jelent problémát, de amikor a szülők szeretnék, hogy jöjjenek a gyerekek, és a gyerekek mindent szeretnének, csak ezt nem, és ebből van egy ilyen nagyon-nagyon érzelmileg terhelt időszak. Na, de hogy akkor, és ez azért nagyon fontos, mert szerintem most egy olyan időszakát éljük a világnak, amikor nagyon sokan vannak hasonló helyzetben, hogy talajvesztették, kezdenek válni, vagy elvi, vagy egyéb okokból azt érzik, hogy nem tudják folytatni azt és úgy, ahol eddig voltak, és fogalmuk nincs, hogy merre tovább. Tehát ilyenkor érdemes leülni és végignézni az irányokat, a lehetőségeket, mihez értek, mi tesz boldoggá, vagy leírni egy papírra, vagy szerinted mi a módszer ilyenkor?
4: Az én módszerem az volt, hogy én egyértelműen tudtam, hogy mit nem. Tehát ilyenkor a test az szerintem egy elképesztően jó iránytű, mert az ember ezt érzi, tényleg testi tünetek szintjén, hogyha valahol nem vagy jó, ha valahol gyomorszorításod van, ha valahol érzed, hogy nem vagy a helyeden, akkor azt nem szabad csinálni, és minden egyébben meg el kell kezdeni kísérletezni. Az én utam az volt, hogy azt mondtam, hogy oké, akkor mély levegő, heti 2 napot tudtam bejárni akkor a családi cégbe, egyszerűen nem tudtam fizikailag többet ott lenni, és a maradék napokban pedig már a kommunikációs hátterem miatt elkezdtek ügyfelek megtalálni, meg elkezdtek projektek megtalálni, és én elindultam egy ilyen félig a családi cégben, és félig kommunikációs projekteken dolgozva. És hát azért az első időszak az nagyon kemény volt, hogy egyáltalán megnézni azt, hogy az én kompetenciáimmal mit tudok, hozzátenni egy ipari konyha technológiai területhez, ami, hát hogy mondjam, a Deák téren egy kávéval felalás sétálgatás után vidéken egy alsó alaksori szobában gépészeti egyeztetésen találva magam, azért az egy eléggé erőteljes váltás volt, olyan elszívó berendezések beszereléséről beszélgetve, ott azért kellett egy pár hónapot gondolkodnom azon, hogy akkor most mi lesz.
3: És aztán arra jó dolgot találták ki, mert én biztos vagyok benne, hogy a piknik az így jött, így. De majd erről mindjárt beszélünk. Ugye, aki nem tudja, az ipari konyha technológia azt jelenti, hogy minden étteremben, de a legutolsó és legkisebb lángos sütődében is, és a legmagasabb szintű étteremben, szállodában is ipari konyha technológiát illik, vagy kellene beépíteni, és nem azt, amit a MediaMarktban, vagy bárhol meg lehet vásárolni házi eszközt. És ennek tényleg magas iskolája az, hogy mi a tervezés, mi a kivitelezés, a projektek nem csak úgy kerülnek kivitelezésre, hogy egymás mellé kerül két eszköz, hanem ez hosszú hónapok mérnöki tervezését igénylő feladat. Hát valóban nem túl szexi, hogy így fogalmazza. A végeredmény azonban igen. Tehát, hogyha az ember azt gondolja, hogy tavalyi év legnagyobb projektje a számotokra a Time Out Market volt, ami hát azért szerintem a legmenőbb gasztró beruházás Magyarországon, akkor mégiscsak van ebben szexiség, de azért ezt te megtaláltad ennek előbb a mikéntjét, mert kitaláltál egy fantasztikus dolgot, és én azt képzelem, hogy Kata, Bánhalmi Kata, ma esti vendégem, ül otthon, keresi a kapcsolódást a családi vállalkozáshoz, mert érzi, hogy az elszívó berendezések annyira nem izgik, és elkezd stratégiailag gondolkodni az ön rettenetesen okos gondolatai mentén. Jó, kiknek dolgozunk? Hát a gasztró és vendéglátóipar. Oké. Mit tudnak ezek a kommunikációról, a márkaépítésről? Semmit. Én ehhez értek. Ha én kapcsolatot építek velük ezen a területen, akkor lehet, hogy leszünk velük olyan jobban, hogy akkor majd ott is tudunk kapcsolódni, és akkor így indirekt módon segítek a családi vállalkozásnak. Én ezt valahogy így képzelem, hogy így született.
4: Így született, de nem egyedül. Itt egyrészt nagyon nagy alázatra tanított az, hogy tényleg lövésem nem volt erről az iparágról, sem azt nem értettem, amit a kollégáim mondanak, sem azt nem értettem, ami a raktárban volt, és azt se értettem, hogy mi ez a piac. És ahogyan lépegettünk előre, meg én is egyre többet láttam belőle, megismerkedtem három emberrel, az egyikőjük egy HACCP szakértő és üzletnyitási tanácsadó.
3: Segíts a hallgatóknak, hogy mi az a HACCP.
4: Gyakorlatilag úgy tudnám megfogalmazni, hogy ahhoz, hogy egy konyha biztonságban és a szabályoknak megfelelően tudjon
3: ez a kölyelengedély hétköznapi módon.
4: Igen, megismerkedtem egy ilyen szakértővel, az ő férjével, aki pénzügyi területen segítette ezeket a vállalkozásokat, és még egy embert, aki szintén stratégia és koncepció szinten dolgozott együtt vendéglátóhelyekkel, és mi elkezdtünk beszélgetni. És ezekből a beszélgetésekből nőtt az ki, hogy hát mi ezeknek a vállalkozásoknak, az ügyfeleinknek a problémáiról és a kihívásairól beszélgettünk, hogy mennyire nehéz ma egy helyet nyitni, megtervezni, mennyibe kerül, mennyire olcsóbb adott esetben lebeszélni valakit egy 30 milliós beruházásról, hogyha elmondjuk neki, hogy valójában mit akar egy ilyen üzlet, és ezeknek a beszélgetéseknek lett az az eredménye, hogy ezt, erre lehet, hogy mások is kíváncsiak lennének, és így született az első piknik rendezvény, amit követett 5 év és több száz rendezvény, illetve rengeteg kampány, részben a Mastercard-dal, részben más piaci cégekkel.
3: És még díjat is nyertél. És
4: díjat is nyertünk vele, igen. Ennek az egésznek az volt a lényege, hogy a gasztronómiai vállalkozásokat, és itt a gasztronómiai vállalkozás az nagyjából 1 millió embert foglalkoztat, hiszen itt a termékgyártóktól kezdve az alapanyagbeszállítókon át, tehát mindenkire lőttünk, és a vállalkozási alapismeretekről tartottunk konferenciákat, előadásokat, beszélgetéseket.
3: Miért hagytátok abba?
4: Azért, mert ennek a finanszírozása, tehát ugye az volt akkor a pikniknek a mottója, hogy tanulj, fejlődj, és aztán jött egy olyan gazdasági helyzet, ahol ezeknek a vállalkozásoknak az éj túl, csinálj pénzt.
3: És még jött egy Covid is.
4: És a Covid, úgyhogy egészen egyszerűen át kellett helyezni a fókuszt, és az is egy nagy szívfájdalom volt, és egy újabb olyan helyzet, ahol át kellett alakítani valamit, amiben rengeteg energiát tettünk.
3: Viszont elmondható az két rédről, hogy van valaki, aki üzletfejlesztési vezető, akinek szerintem a legszélesebb körű vendéglátóipari kapcsolatrendszere van, köszönhetően a pikniknek.
4: Én rengeteget köszönhetek ennek, és a skill trade is, azáltal, hogy mi is megismertük az ügyfeleknek az igényét, és ők is megismertek bennünket, úgyhogy a mai napig vannak onnan szakmai kapcsolatok, partnerségek, ügyfelek, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon, mondjuk, körbejártuk az országot.
3: Mit szóltak a szüleid, hogy egy ilyen teljesen unortodox módon kezdesz közelíteni ehhez a vállalkozáshoz, és hozol ekkora eredményeket?
4: Először ez a kicsikém jól van csinált jellegű ilyen, nem értjük, de hát mindig is fura volt, tudod, tehát az első időszak azt hiszem, hogy inkább egy ilyen megfigyelőt támogattak, de nem értették, és utána pedig azt gondolom, hogy elég hamar eljött az, hogy nagyon büszkék voltak erre, és látták azt, hogy ennek van hozzáadott értéke, amellett, hogy nekem nagyon sok időmet vitt el, és nem tudom, hogy mondjam, tehát nem a pénzkeresetnek volt ez az iránya, hanem a kapcsolatépítésnek.
3: Ha pénzkeresetről beszélünk, akkor mindenképpen meg kell említeni, hogy lett egy ügynökséged is, a Skillcom, ami nem csak vendéglátóipari cégeknek, de brandépítésben, stratégiatervezésben, kommunikációban és az ezekhez köthető területeken nyújt és nyújtott segítséget, a mai napig nyújt, mert ugye ez létezik. Tehát amellett, hogy a családi vállalkozásban dolgozol, azért csak csináltál egy saját céget a saját területeden.
4: Igen, ez kicsit organikusan indult el, és engem nagyon támogatott abban, hogy a kommunikációs projekteken keresztül mélyen megértsem azt, hogy a kommunikációs problémák soha nem kommunikációs problémák, hanem sokkal inkább üzleti, szervezetfejlesztési folyamatok, amikből az ügyfeleimen keresztül én is rengeteget tanultam, és ugyanúgy tanulok a mai napig, és ugyanúgy tudom hasznosítani a saját cégeinek a működésében.
3: Melyik fontosabb, vagy van-e fontosabb, vagy hétfő, kedd, Skillcom, szerda csütörtök Skilltrade, pénteken pedig a podcastek, amikről mindjárt fogunk beszélni.
4: Igen, ez jelenleg úgy épül fel, hogy alapvetően a működés, meg a stabilitás, meg az üzlet szempontjából a Skilltrade az elsődleges.
3: De te be is jársz?
4: Én szinte minden nap benne vagyok. És onnan csinálom az ügynökségi tevékenységemet is. És
3: azt mondjuk Balin is csinálhatnád meg bárhol, nem?
4: Nagyon szeretném Balin csinálni.
3: De hogy most nem a Bali a lényeg, de értem, de hogy azt tulajdonképpen egy laptop-ra bárhol, nem?
4: Csinálunk egy csomó workshopot is, amihez kell fizikai jelenlét, de alapvetően az mehetne bárhonnan, de így lett nekem, tehát így tudom összeegyeztetni, hogy azt is a nagy tartsa irodánkból csinálom. És mellette jött be a podcast.
3: Na, hogy jött ez a podcast? Ugye én egyébként más többször felfigyelve rád az életemben, de az utolsó emlékem az, hogy teljesen véletlenül jött szembe az akkor még a HVG csatornáján zajló podcasted, az itt...
4: A Közjól.
3: A Közjól, az Itt vagyok a sajátod,
4: ugye? Itt vagyok a sajátod.
3: A Közjól, és arra lettem figyelmes, hogy belefeledkezve hallgatom. Egyrészt azt, hogy milyen szakértőket ültettél le, milyen hatalmas neveket tudtál leültetni, és nem azért, legalábbis én azt gondoltam, hogy nem azért, mert a HVG csatornáján vagy, hanem önmagad miatt. Másrésztről elkezdtem azon gondolkodni, amíg kérdést én egyébként saját magammal kapcsolatban a legeslegjobban utálok, hogy jaj, hát hogy van mindenre ennyi energiád, de hogy elkezdtem ezen gondolkodni, hogy van mindenre energiád úgy, hogy mindegyik, ami látható, tökéletes. Tehát nincs benne kompromisszum. Tehát nem az van, hogy nem készül fel a kisnő, és akkor majd csak lesz valami a podcastben, az az ügynök, a piknik is. Tehát, hogy láthatóan van egy végtelen maximalizmusod, és nem kötsz kompromisszumot. És így kezdtem hallgatni a podcastedet, és hát imádom. Köszönöm. És a sajátodat meg még jobban imádom, mert az meg sokkal szókimondóbb, vagy talán a saját területeden, vagy a felületeden mersz még bátrabb lenni, és imádom ezt.
4: A HVG-s podcast az úgy jött, hogy a HVG szeretett volna egy egészségügyi adást, tehát már akkor ugye az ő stratégiájuknak része volt, hogy egyre többet kommunikáltak egészségügybe, és szerettek volna egy podcastot is elindítani, és hozzám jött egy kérdés ezzel kapcsolatban, mert azt tudták ott házon belül, hogy én nagyon régóta foglalkozom test, szellem, lélek.
3: De milyen jó, hogy nem egy orvost akartak, vagy egy nem tudom.
4: Én ez először így meg is illetődtem rajta, és amúgy egy soha életemben nem vezettem először műsort, és én nem voltam benne biztos, hogy jó ötlet lesz ez több százezer ember előtt elkezdeni, de végül úgy voltam vele, hogy hát ha valahol kénytelen leszek ebből ezt így tanulni, akkor az az élás lesz, úgyhogy ez 4 évvel ezelőtt indult el, és 3 évig csináltam a HVG-n. Nagyon sokat tanultam, és nagyon hálás vagyok érte, csak ott is eljött egy ponton az, hogy egyszerűen a saját dolgaimat éreztem, tehát azt éreztem, hogy a saját módomon szeretném ezt csinálni.
3: Most egy pillanatra beléd folytom a szót, de aztán mindjárt folytatjuk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
6: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
7: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
8: Vágysz egy emlékezetes, hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Reyes del Ritmo tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollóklő.hu oldalon.
2: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Székre állok.
2: A Sláger FM műsora.
1: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Én csak butakutyákat látok.
12: Tényleg, milyen egy butakutya?
11: Ahol élünk, ugye az egy ilyen lakás, és akkor az első emeleten van egy nő, akit úgy hívnak, hogy Rozi néni. Na, annak a kutyája nagyon rossz.
12: De mi?
11: Egyszer arra ébred fel, hogy a kutya tépi a haját.
12: Nem már, bocsánat, Rozi nénitől, hogy a nevetünk ezzel. Hogy tépi a haját?
11: Nem tudom. Kis rossz csont.
10: Éhes volt talán.
11: Vagy az is lehet, hogy spagettinek hív.
9: Székre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Az Emberi Jogi Bíróság szerint Magyarország megsértette a szociális dolgozók sztrájk jogát. Spanyol katonák érkeznek Magyarországra NATO gyakorlatra. A BL döntő miatt módosítja járatai menetrendjét a Wizz Air Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A magyar állam megsértette a szociális dolgozók sztrájkhoz való jogát, ezt állapította meg az Emberi Jogok Európai Bizottsága, amely 10.000 euró sérelmi díj és az eljárási költségek megfizetésére kötelezte Magyarországot. A szociális ágazatban dolgozók szakszervezete azért fordult Strasbourghoz, mert a hatóságok 2020-ban annyira elhúzták a gördülő sztrájk jogi eljárását, hogy a munkabeszüntetést már nem lehetett megtartani. A bíróság kimondta, hogy a késlekedés aránytalanul korlátozta a szakszervezet egyesülési szabadságát, és azt is megállapította, hogy a kormány nem nyújtotta be a törvény szerint kötelező javaslatát a minimum szolgáltatásokról, ami tovább lassította az eljárást. A szakszervezetek és a Magyar Helsinki Bizottság precedens értékűnek tartják a döntést, és a sztrájkjog megerősítését, valamint a munkatörvénykönyvének módosítását követelik. Kármán András pénzügyminiszter felmentette tisztségéből a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét. A tárcavezető tájékoztatása szerint Demeter Tamás pénzügyőr altábor nagy feladatkörét, a felmentéssel egy időben Domokos Ferenc dandártábornok, a bűnügyi főigazgatóság vezetője vette át. Ezzel biztosítják a szakterület zavartalan működését. Spanyol katonák érkeznek Magyarországra szerdán és csütörtökön a Strong Lineage 2026 NATO gyakorlatra, közölte a Honvédelmi Minisztérium. A Bakonyi lőtér ad otthont a kiképzésnek, ami a Szlovákiában állomásozó több nemzeti dandár harc csoport felkészülését szolgálja. Ma 8 konvojban csak nem 160 harcjármű és több mint 300 katona, csütörtökön pedig további 80 jármű és 160 katona érkezik, majd magyar kísérettel a Veszprém vármegyei Újmajori Kemcroft bázisra vonulnak. A harc csoport csoport május végétől június közepéig tart kiképzést hazánkban, erősítve a hazai és szlovákiai NATO erők együttműködését. A nemzetközi hadgyakorlat miatt ideiglenes látogatási tilalmat rendeltek el a Nagyvázsony mellett található lőtér toronynál. A Veszprémi Erdőgazdaság ZRT tájékoztatása szerint május 25-e és 31-e között a 77-es számú főút mellett található népszerű kirándulóhelynek számító területet lezárják. A budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt több intézkedést vezet be a Wizz Air, amelyek a menetrendet is érintik, közölt a légitársaság. Május 29-én egész nap, valamint 30-án 17 óráig minden londoni járat az egyes terminálra érkezik, majd 30-án 17 órától 31-e végéig onnan indul. A Budapest Airport ezen a hétvégén ingyenes transferbuszt biztosít a két terminál között, ugyanakkor az egyes terminál parkolója nem használható. A Wizz Air azt javasolja, hogy az utasok legalább 2 órával indulás előtt érkezzenek meg, és számoljanak a megnövekedett forgalommal. A repülőtér szerint a BL döntő miatt a járatszám megduplázódik, szombaton és vasárnap mintegy 800 gép közlekedik majd naponta. A Budapest Airport megerősített személyzettel és ideiglenes infrastruktúrával készül a csúcsforgalomra. Május 21-től minden csütörtök este jazzkoncertek várják a közönséget a Gozsd udvarban, ahol a magyar jazz fiatal tehetségei lépnek fel. Az első estén a Lakatos László Kvartett ad koncertet. A programsorozat a Jazz Fest Budapest kezdeményezése, amelynek célja, hogy bemutassa a következő jazz generáció legjobb formációit. A csütörtöki koncertek egész nyáron várják a belvárosba érkezőket. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
3: Nos, hát ma esti vendégemmel, Bánhalmi Katával nem tudjuk, hogy holnap szükségünk lesz esernyőre, vagy sem, de nagyon jót beszélgettünk a kiállásban is arról, hogy mi is a hazai vendéglátás legnagyobb kihívása, és hát természetesen nem kérdés, hogy az emberi állomány az, ami most a legnagyobb kihívásokat okozza. Neked hogy van időd az egészségedre? Ugye én azt nem titok, a rádióhallgatók tudják, hogy én 5 évvel most már, igen, hát áprilisban fordultunk, 5 évvel ezelőtt elkezdtem egy új életmódot, ami az elmúlt másfél évben teljesen átvette a fókuszt az életemben, és hát be kell látnom, hogy sok mindenről kellett lemondanom amiatt, hogy a mindennapi sport az meglegyen, hogy reggel a vitaminjaim legyenek az elsők a kezemben, tehát hogy ez az egész egy olyan tudatosságot igényel, ami nehézzé teszi az eligazodást egyébként más dolgokban, hogyha az ember mindenre szeretne időt. Neked hogy jut erre időd, vagy mikor jut időd, vagy már annyira rutinszerű, hogy nem is kell figyelned rá?
4: Nekem ez nagyon rutin, viszont szerintem ez onnan indul, hogy az ember mit kezel prioritásként. Hogyha azt kezeled prioritásként, hogy az első az, hogy te jól legyél, és hogy abból indul ki minden, akkor egyértelmű, hogy előbb azt tervezed meg a héten, hogy hogyan fogsz enni azon a héten, mikor veszed és készíted elő a vitaminjaidat, és mit és mikor fogsz edzeni, és azután jön minden más. Én reggel edzek, tehát én 5 órakor kelek, és 6-6.
3: Minden nap.
4: És 6-6-30 környékén vannak az edzéseim.
3: De mikor fekszel le?
4: 10-11.
3: És ez a kortizol szintednek jó?
4: Most azt még, hogy mondjam, az okos órán most jelenleg nem figyelem ezt a történetet, most elég kemény rendezvény időszak van, úgyhogy, de összességében...
3: De nekem... még fiatal vagy, tehát az még tényleg, az számít az a 10 év, mindig ezt mondom, valaki 10 éve szólt volna, hogy kezdjek figyelni magamra.
4: Én ebben a rendszerben jól vagyok, sőt, hogyha nekem kimarad a mozgás, akkor borul minden. Uh-huh. Úgyhogy én a reggelemet ezzel indítom.
3: Szóval 5-kor kezd. Uh-huh. 6.30-kor edzel. Uh-huh. Mit csinálsz abban másfél órában?
4: Ötféle dolgot csinálok, és tudom, hogy ez soknak hangzik, de hogy összeállítottam egy olyan rendszert, amiben benne van a személyedzés, benne van a jóga, benne van a pilates, és egy pár éve van egy új őrületem, ez a Muay Thai box.
3: Figyelj, Kata, én végignéztem az Instagramodat, minden nap alig vártam, hogy új tartalom jöjjön, amikor Thaiföldön voltál nyaralni, vagy telelni, uh-huh. vagy pihenni. Figyelj, hát ez az edzés. Hát azért ez nem egy fiatal, törékeny, csoda, szép, csinos nőnek való, vagyis nem ezt gondolnánk, és ahogy te azt ott toltad, és hogy neked milyen izmaid vannak, hát az valami egészen elképesztő. Hogy jött ez neked?
4: Én ezt imádom, nekem ez úgy jött, hogy az egyik edzésemen így azt mondtam, a velem edző lánynak, Flórának azt mondtam, Flóra, én úgy boxolnék. És akkor Flóra azt mondta, hogy nekem van egy nagyon jó edzőm, és mondom, menjünk. És 3 évvel ezelőtt kerültem le az első ilyen Muay Thai box edzésemre, és azóta én teljes szerelemben vagyok.
3: És ezzel. Tehát akkor hogy van, hogy minden hétfőn pilátesz, minden kedden? Igen. Tehát van egy ilyen rendszered?
4: Van.
3: Mert akkor ezeknek ötféle sportágad
4: igen.
3: van. Te is reggel, még, de van még bármi más módszered is, amit reggelente az reggeli ötös kelésed és a 6:30-os edzésed között csinálsz?
4: Megsétáltatom a kutyát.
3: Jaj, hát az milyen cuki. Tényleg, ő miért nincs itt?
4: Azért, mert úgy éreztem, hogy neki most jobb, hogyha otthon marad.
3: És ő mindent felülír, nem?
4: Igen.
3: Ez úgy szokott lenni, hogy azt szokták mondani, hogy jó, hát jön a kutya, ő jött később, ő alkalmazkodik, aztán majd az egész család körülötte rohangál.
4: Igen, nálunk ez így van, két kutya van, az öcsém kutya, meg az enyém.
3: Egyformák?
4: Nagyon hasonlítanak, de nem egyformák, és nálunk ők eléggé előkelő helyet szerepelnek.
3: Hát gyerekek.
4: Igen.
3: Hát rendes családban a kutya, nekem is van, kettő darab négy lábú kutya gyerekem van, és kettő darab két lábú embergyerek, tehát hogy ez normális. Na oké, tehát a kutyával elmész edzeni, 6:30-kor gondolom, akkor az 7:30-ig tart.
4: Uh-huh. És utána bemegyek az irodába.
3: 8-ra?
4: Nem, általában hát úgy van, hogy ha mondjuk végzek, összekészülök, stb. 9 körül van.
3: Nézd el nekem, hogy ezt ilyen részletesen kérdezem, mert szerintem iszonyatosan fontos a mai világban, hogy és igyekszem is figyelni arra, hogy aki itt van, egy picit megnézzük, vagy picit megismerjük a heti rendjét, mert nagyon sokan szenvednek attól, hogy ha vállalkozók, akkor képtelenek a kollégáikat becsalogatni az irodába a homeworking korszakában. Aztán vannak, akik kollégaként, vagy nem vállalkozóként hallgatnak minket, akiknek meg az a probléma, hogy nem akarnak bemenni az irodába, tehát nagyon jó, ha látunk olyan mintákat, hogy bizony-bizony vannak emberek, akik fölkelnek reggelente, és elmennek a munkahelyükre, és ebben nem halnak bele.
4: Én általában ilyen heti 3-4 napot járok be, ez attól függ, hogy éppen milyen a hetem, vagy van-e podcast, vagy hogy van olyan nap, amikor inkább otthonról szeretek dolgozni, tehát mindig attól függ, hogy milyen edzésre megyek, bemegyek-e az irodába.
3: Minden nap van edzés.
4: Minden nap van edzés. Van úgy, hogy a szerda, tehát hogy mindig össze van rakva, hogy legyenek pihenőnapok is a héten, ez még egy vagy kettő, és akkor van az, hogy ez hétvégére esik, van az, hogy ez a hét közepére, ebbe azért van rugalmassága rendben.
3: Erről próbálnak engem sokan meggyőzni, hogy a pihenőnapra nagy szükség van.
4: Nekem egy minimum kell a héten, amikor ezt, legalábbis én azt tapasztalom, hogy amikor ezt ilyen nagyon hosszan évek óta így vagyok, akkor kell egy reggel, ami az enyém minimum, és amikor nem sietek, nem ahhoz, hogy egy kicsit nyugodtan tudjak lenni, azért ez erre nekem szükségem van, akkor van, hogy este elmegyek egyet sétálni, vagy tehát valamit lehet, hogy aznap is mozgok, de akkor nem a reggelt bombázom be ezzel.
3: Nagyon jó, elindul a reggel, elmész dolgozni.
4: Így van.
3: Azt lehet rajtad érezni, ha valaki követi a tartalmaidat, hogy a szellemi táplálék is nagyon fontos a számodra.
4: Igen.
3: Na most ez az, amire az embernek a legkevesebb ideje jut munka és sport mellett. Te találsz erre időt?
4: Én nem tudok enélkül élni, tehát most a szellemi táplálék, nekem az is szellemi táplálék, amikor felkészülök egy podcast beszélgetésre, de az is szellemi táplálék, hogyha elmegyek egy színházi előadásra, vagy egy bármilyen, nem tudom, könyvbemutatóra, tegnap pont azon voltam, tehát hogy ilyen elemek azért ahhoz, hogy az ember lelke gazdagodjon, ahhoz erre szükség van. Tehát igen.
3: Azért szeretném ezt nagyon hangsúlyozni, mert nekem nagyon kevés olyan ember van az életemben, a ismerős, barát, akármi, aki annyira egyben van, mint te. Legalábbis akiről én azt érzem, hogy annyira egyben van, mint te. Hogy rendben van szakmailag, rendben van az életmód szempontjából, pedig az étkezésed nem egy egyszerű történet.
4: Szerintem azt ne nyissuk ki, mert elriasztok.
3: Mindenképpen ki kell nyitni, mert ugye szerintem ez is nagyon, én egyre inkább abba az irányba haladok, hogy szerintem hosszú távon, tehát rövid távon lehet két végéről égetni a gyertyát, és jól érezni magunkat, én éltem így, szerintem te is, tehát tudod.
4: Igen.
3: De hosszú távon tényleg akkor tudsz eredményes lenni, akkor tudsz balanszban lenni magaddal, hogyha minden területe rendben van az életednek. És az étkezés

0: és nekem az alapanyag és az, hogy milyen eljárással készül valami, de még az is, hogy milyen olajjal készül valami. Úgyhogy a rövid válasz az, hogy vagy magamnak főzök, vagy a szeretteim, és nálunk az irodában nagy gurmé élet van, tehát ott valaki mindig hoz olyat, amiből...
1: Komolyan.
0: Mondjuk ez leginkább a családtagjaim, és főként mondjuk az anyukám, aki nagyon fantasztikusan főz, de igen, tehát magamnak készítek ételt, vagy beleszem valaki ébe az irodában.
1: Mert azért az, hogy edzel, magadnak főzöl dolgot, azért az nagyon-nagyon időigényes.
0: Szerintem itt azért a főzés is, tehát nekem vannak olyan gyors receptjeim, ami tudom, hogy fél óra alatt teljesen elő tudok készülni egy-két napra. Tudom azt, hogy mi lesz, hogyha nem tudtam előkészülni, akkor hova kell bemennem és mit kell vennem, hogy azt érezzem, hogy nem eszem olyat, ami rossz nekem, tehát jól érzem magamat tőle, de meg tudom oldani 10 perc alatt.
1: Én ezt állítom mindenkinek, mert én így élek, és nekem ezt senki nem hiszi el, de látod, én magam is kérdkedve, ráadásul róla tudom, hogy nem eszel húst.
0: Nem.
1: Mert nekem baromi egyszerű a 20-30 perces recept, mert fogom a csirkét, berakom az airfryerbe, és meg vagyok, de te nem eszel egyáltalán húst.
0: 12.
1: Miért nem eszel húst?
0: Ennek nincs ideológiai alapja, egészen egyszerűen volt egy pont, előtte se ettem sokféle, de volt egy pont az életemben, azt mondtam, hogy nekem ez így elég volt, ez amúgy pont egy esküvő után volt, és ami rosszat nem ettem, de egy barátnőmnek az esküvője, és másnaptól én 12 éve nem ettem húst. Úgyhogy,
1: soha nem üteszed be jó rántott húst?
0: Nem, hát egyszerűen nem. Az én rendszeremnek az nem kell.
1: És időszakos böjtölsz?
0: Igen.
1: Folyamatosan mindig, vagy csak szakaszonként?
0: Van egy-egy nap, amikor ez így kicsúszik, de ez is ehhez is hozzászokik egy ponton a rendszer. Tehát én nem szeretek reggel lenni, de ezt is rengetegen mondták már, hogy én ezt elrontom, és nagyon sok orvos, hormonszakértő próbált engem meggyőzni arról, de ameddig ez nem esik nekem jól reggel, addig én ezt nem tudom beerőltetni. Úgyhogy igen, általában ez a 10-12 óra, ez, vagy mi 14-16 óra ez megvan bőtbe.
1: Azért az nem semmi. Ha utazol, akkor is tartod?
0: Csomószor igen. Erre nagyon, a családom is erre tök nyitott. Tehát az, hogy én nem reggelizem valahol, teljesen elfogadták.
1: Teljes élet, mozgás, étkezés, stresszkezelés. Erre is figyelsz?
0: Kénytelen vagyok.
1: A te életkorodban ez még egyáltalán, az én életkoromban kezdenek a nők, ugye én 51 leszek, jövő héten, kezdenek el erre figyelni a nők, hogy annyira, hogy most ezzel foglalkozni kell, és mi ilyenkor kezdünk el elmenni meditálni, jogázni, különböző légzéstechnikai gyakorlatokat végezni, de a te korodban erre még nem szokás, legalábbis nekem az a tapasztalatom, hogy nem szokás figyelni.
0: Én meg pont azt látom, hogy már az én korosztályom is nagyon, tehát hogy egyszerűen nagyon stresszesek vagyunk, és pont az elmúlt időszakban a közéleti stresszel mindennel együtt egy olyan általános feszült állapot lett úrrá szinte mindenki, hogy szerintem egyikünk sem ússza meg, hogy ezzel foglalkozzon. Vannak életmódbeli dolgok, amik, tehát hogy visszavettem bizonyos dolgokba,
1: Na, ne haragudj, ez nem lenne megkérdezve, ezt mondod.
0: Hát mondjuk bizonyos feladatokat már nem én csinálok meg egy csomó helyzetben.
1: Ja, megtanulsz nemet mondani.
0: Megtanulok nemet
1: mondani. Hű, de ellenszembes leszel akkor.
0: Muszáj. Tehát, hogy vannak napok, amikor, tehát nekem például nagyon nagy az igényem a saját regenerációra, hogy csöndbe legyek, mert sok emberrel beszélek, sok podcastot csinálok, stb. Nekem adott esetben vannak napok, de órák, amikor én egy ilyen csendesebb üzemmódban vagyok, mert egészen egyszerűen azt érzem, hogy túl van feszítve a rendszer, és vissza kell kapcsolódnom önmagamhoz, és nem tudok annyira kint lenni, és akkor ezeket úgy beépítettem, nem veszem fel a telefonomat, do not disturb-ön tartom, muszáj megengednem ezt magamnak, mert ahhoz, hogy én szívvel lélekkel tudjak jelen lenni, ahhoz vissza kell néha tölteni.
1: Mit látsz, hogy mennyire kapcsolódnak hozzád ebben a tudatosságodban a környezetedben lévők? Tehát mennyire tudsz befolyással lenni? Mennyire látod azt, hogy hú, Kata, annyira megtetszett, hogy te így élsz, hogy akkor holnaptól én is azt csinálom, vagy hogy annyira megtetszett, hogy te... Egyébként nekem mindig, én nem is tudom rólad elképzelni, te tudsz-e ideges lenni? Mindig olyan kiegyensúlyozott vagy.
0: Nem, én nagyon ideges tudok lenni.
1: Komolyan? Te tudsz üvöltözni?
0: Tudok.
1: Szoktál?
0: Üvöltözni azért nem szoktam, tudok, de nem szoktam, de azért tehát azért az idegesség és a feszültség a mindennapokban, aki még együtt dolgozik velem, vagy látja, hogy milyen terhelés van rajtam néha, az, hogy, tehát, hogy én hiszek abban, hogy ezeket is meg kell tudni engedni magunknak.
1: Dühösen akár... szoktál káromkodni?
0: Ne, azért, tehát,
1: hogy na látod, hogy ne?
0: Kulturált keretek között igyekszem ezt tartani, de persze én is, tehát nekem is kicsúszik a számon a káromkodás, amikor egy olyan helyzet van, de ez az életnek egy teljesen természetes része. Tehát azért nem egy ilyen szupermerev állapot van, az élet az zajlik, és az ember néha

0: feszült, és ahhoz egészségesek maradjunk, ahhoz ezt néha ki kell adni. Én utána mindig bocsánatot kérek, hogyha ez kicsúszik belőlem.
1: Én is régen mindig az volt velem a baj, amit mondtam, nem amit, hanem ahogy, és aztán mindig mentem ilyen bocsánat kérő ajándékokat adogatni, aztán leszoktam erről, úgyhogy nincs több ajándék. Hogyha megnézzük az ügynökségedet, megnézzük a családi vállalkozást és a podcastet, mint három fő terület a munkaéletben, és csak egyet választhatnál, ami marad. Mit választanál?
0: Hú, de nehéz ez a kérdés. Amit én a szívemből csinálok, az a podcast. Viszont, tehát ezt már nem is tudom, hogy melyik barátom fogalmazta meg, hogy ez kicsit olyan, mint a művészet, nem? Hogy ebből nem keresel pénzt, de imádod csinálni. És hogy
1: csak ne az legyen, mint a vége, hogy a halott művész ér valamit, ugye? Tehát igen, ne a halott podcast
0: igen,
1: ér
0: tehát
1: valami.
0: Hogy valahol azt hiszem, hogy én elfogadtam magammal kapcsolatban, amit te is mondtál, hogy én szerintem az egész életemben több dolgot fogok csinálni, és nem azért, mert én ezt fetisizálni akarom, sőt, szerintem ez az, hogy az embernek nincs egy fókusza, az emberek nagyon nagy részének nem jó, viszont az én működésemhez kell az, hogy tudjak váltani. Tehát nekem nem jó az, hogyha én csak egy dologba vagyok 100%-ig belemerülve, de a podcast az, ami a szívemhez a legközelebb áll.
1: A megélhetés, az anyagi javak, kicsit olyan érzésem van, mintha téged tényleg egyáltalán nem érdekelne, és lehet, hogy ez is tesz ennyire szimpatikussá, mert most annyi mindent mondtam, hogy mit tesz téged ennyire szimpatikussá, de tényleg így van.
0: Is vagyok.
1: Mert én azt gondolom a mai világról, hogy elment egy ilyen teljesen külsőségek irányába, de beteges módon. És nem generációk kérdése ez, mert fiataltól az idősig. És én meg egy olyan világban nevelkedtem, ahol a becsület volt az érték, ahol az egymásért való kiállás, az egy alap volt. Tehát minden szülő arra tanította a gyerekét, hogyha igazságtalanság éri a társadat az osztályban, akkor állj ki érte. Ma pedig inkább arra tanítják a gyerekeiket az emberek, hogy ne szólj bele, mert még abból bajod lesz. Hogy bírod te, és ez nagyon-nagyon ritkán kérdezem ezt meg bárkitől, de valahogy veled azt érzem, hogy neked pontosan ezek a klasszikus értékrendek az alapjaid, amiből te magad vagy. Hogy te hogy bírod azt, ami a mai világban standardé kezd válni?
0: Nehezen. És én ezt úgy szoktam mondani, hogy én benne kialakítok magamnak egy buborékot. Én olyan értékrend alapú együttműködésekben vagyok, legyenek azok a baráti kapcsolataim, az üzleti kapcsolataim, a kollégáimmal való kapcsolatok, ahol azért arra törekszünk, hogy az értékrend, tehát egy irányba nézzünk, uh-huh. és egy értékrenden alapuljon az, amit képviselünk. Én amúgy nem gondolom azt, hogy az anyagi dolgok ellen lennék, mert az, hogy az ember szabadon alkothasson, ahhoz nyilvánvalóan uh-huh. pénzre van szükség, és hogy termelni kell hozzá, viszont azt mélyen hiszem, hogyha valami olyan dolgot csinálunk, amiben hiszünk, és átmegyünk azon a nehézségeken, hitpróbákon, amik azt vizsgálják, hogy az valóban az, amiben benne akarunk lenni, akkor egy ponton túl át tud fordulni termővé az, amit csinálunk. És valahol szerintem akkor lesz egyensúly, hogyha az értékrendünk alapján megyünk, és közben a pénz, mint energia is megjelenik ebben.
1: Átfogalmazom, mert nem azt gondolom, hogy ellene vagy, de azt gondolom, hogy a top 3 prioritásait között nem szerepel. Tehát szerintem sokkal fontosabb lehet, most én megfejtelek téged, de nem ez a célom, de hogy úgy feltételezem, hogy sokkal fontosabb számodra, hogy az a valami, amit csinálsz, értéket teremtsen, minőségében megkérdőjelezhetetlen lehessen, adjon másoknak, sem mint az, hogy mennyit keresel belőle. Persze fontos, de hogy a top 3 prioritásod nem ez, szerintem.
0: És ezzel amúgy sokan a barátaim közül hülyének is szoktak emiatt nézni, de ez tényleg így van, hogy nekem az a legfontosabb, hogy én a nap végén a tükörbe tudjak nézni, és azt tudjam mondani, hogy ez a helyén volt, és hogy ez az érzés, hogy én egyenes gerinccel, tiszta tekintettel szembe tudjak nézni önmagammal a napnak a végén, ez számomra mindennél fontosabb, és azt hiszem, hogy ez vezérel.
1: Ha azt mondaná neked valaki, hogy bármilyen eszköztárat, financiálist, erkölcsit, valódit, a lehetőséget adja neked, és biztosít a számodra, hogy kicsit edukáld a társadalmat, vagy adj nekik abban tudást, hogy visszataláljunk ezekhez az alapértékekhez. Uh-huh. Miket csinálnál?
0: csinálnék egy központot egy kicsit Budapestnek a távolabb eső részén, víz mellett, ez nagyon fontos lenne, hogy víz mellett legyen, és ez egy alapvetően nem túl nagy, de egy tehát inkább intim tér lenne, amiben különböző programok, szolgáltatások,
1: közösségi tér?
0: Egy közösségi teret csinálnék elvonulásokhoz, és abszolút a saját elképzeléseim szerint, és mellette pedig egy olyan kommunikációs felületet, a mostaninál jóval nagyobb infrastruktúrával, ami ezeket az értékeket hivatott közvetíteni. Ez abszolút nem egy tömeg történet lenne, hanem inkább lehetőséget adna azoknak, mind a hely, mind az online tér, hogy oda tudjanak kapcsolódni, és ki tudják venni azokat az értékeket, ami az ő életük örömteli válásához hozzá tud adni.
1: Milyen jó lenne, ha ezt nagy tömegben a franchise-ban vidéken tudnák csinálni, mert valahogy...
0: Nem akarnám. Szerintem ezeknek a dolgoknak pontosan valahol az az értéke, hogy megmarad az intimitás, hogy megmarad az, hogy én nagyon nem értek egyet ezzel a csináljunk valami nagyot, csináljuk tömegben.
1: Én nem a tömegben nem egyenként gondolkodom, hanem hogy sok emberhez jusson el ez az elv és az örömteliség. Engem nagyon foglalkoztat, azért beszélek veled erről, mert nagyon foglalkoztat az, hogy a társadalomnak a jelenlegi állását, ami egy nagy feszültségből most egy kicsit felszabadul, úgy nyilván most is van, aki éppen most szomorú, de ugye azért a többség felszabadulása után én azt látom, hogy mégiscsak az van, hogy most meg egy mindenki mindenkit fölnyom, mert most ennek van ideje, és mindenki mindenkit beárul, és mindenki keresi, hogy kit hol lehetne tetten érni, hogy ki. Szóval, hogy senki nem magával foglalkozik, senki nem azzal foglalkozik, hogy bennem mi van javítani való, én hogy tudnék önmagamért tenni, mert ha mindenki egy kicsit önmagával foglalkozna csak, akkor lehet, hogy egy picit jobb hely lenne ez a világ, és én nyilván nem fogom ezt egyénileg megoldani, de valahogy elkezdett ezt foglalkoztatni, amikor olyan emberekkel találkozom, akiknek tudom, hogy ez fontos, hogy tegyenek.
0: Szerintem itt mindenkinek kell hozni egy belső döntést, hogy hova helyezi a figyelmét. És ebben szerintem nem lehet az emberekre hatni, hanem mindenki a saját tudatszintjének és az aktuális érzelmi állapotának megfelelően fogja a figyelmét A vagy B irányba helyezni. Én azt tapasztalom, hogy ha ez sokkal inkább befele van, mint kifele, akkor ez egy belső békéhez visz. Ebbe is nagyon nehéz ma csak bent lenni, de tudatosan meg kell húzni azokat a határokat, akár úgy, hogy este 6 után te nem nyitod ki a híreket, vagy reggel nem ezzel kezded a napokat, tehát ilyen apró lépésekkel kell szerintem elkezdeni.
1: Neked vannak ilyenek?
0: Abszolút. Engem annyira, én a közéletet amúgy elképesztő mennyiségben ugyanúgy fogyasztom az elmúlt időszakban, és be kellett húzni azokat a határokat.
1: Én kedden húztam be, ma szerda van, hétfőn.
0: Akkor azért sokáig kitoltad.
1: Igen, de hétfőn megint azt kezdtem érezni, hogy pánikrohamom kezd lenni, fuldoklom, nem kapok levegőt, pedig semmi rosszat nem láttam, csak egyszerűen betelt valami, és most megint azon, ami fontos, majd eljut hozzám elég volt.
0: Nekem az alvásomat rongálta nagyon meg, úgyhogy egyszer muszáj, hogy egy este x idő után egyszerűen ne nyissam ki.
1: És olvasol?
0: Olvasok, nem, az a baj, hogy vízszintesbe kerülök és elalszom.
1: Ezért kérdezem.
0: Szóval, de igyekszem olvasni is, tehát itt a minden harmadik este könyv kerül a kezembe, de egyszerűen elalszom, tehát ezt nem tudok.
1: Ez jó, hogy ezt mondod, mert szerintem a legtöbben így vagyunk vele, pedig az olvasásra azt mondják, hogy azért volna jó visszatérnünk hozzá, mert az egyetlen olyan tevékenység, amiben nem tudsz fókuszt veszíteni, mert olvasni csak akkor tudsz,
0: abszolút,
1: ha odafigyelsz.
0: De ez nekem hétvégén, vagy hogyha elutazom, akkor megy a legjobban.
1: Utazol?
0: Muszáj utaznom.
1: Sokat most utazol?
0: Nem utazom annyit, mint amennyit kellene. Minden évben megfogadom, hogy két havonta kicsit el fog távolodni, mert tényleg kikapcsolni akkor tudok, hogyha a Budapest táblát nem látom. Most a munkamennyiség miatt ez az elmúlt hónapokban nem jött össze, de nyáron fogok.
1: Lehet, hogy úgy kellett volna téged nem is erre a vállalkozói meg munka példaképként, hanem a Hogy éljünk jól
0: című. Én nem gondolom, hogy ebbe szerintem az az élet, amit én élek, az annak ugyanúgy megvannak a hátulütői, az ugyanúgy, hogy mondjam, tehát ebben azért nagyon sok a nehézség, meg a vállalt feladat szerintem. Ez egy út, amit én élek, és...
1: Olyan békesség van veled. Nem először tapasztalom, hogy ahol ott vagy, egy idő után valami olyan energia jön belőled, ami olyan békességes, nyugtató.
0: Én belül nagyon kiegyensúlyozottnak érzem most magam. És ez egy nagyon hosszú út volt, de hogy amikor az ember szerintem meg tanulja, azt nekem meg kell tanulnom, azt inkább úgy mondom, hogy a külső erő, meg a belső erő, az két külön történet. Mm-hmm. És amikor elkezdesz a belső erődre, a belső nyugalmadra figyelni, akár ezekkel a dolgokkal, hogy hogyan eszel, hogyan mozogsz, kikkel veszed körbe magad, mennyit engedsz be a közéletből, tehát elkezdesz szembenézni magaddal, mert ugye nem beszéltünk olyan dolgokról, hogy terápiás folyamatok, érzékenység, stb. Nekem nagyon sok olyan segítő ember volt az életemben, aki segített szembenézni akár a saját gyarlóságommal, és ebbe egy picit jobban megerősítette azt a belső biztonságot, amit ma érzek.
1: Milyen érdekes, hogy ezt a spiritualitás témát ebben a műsorban
0: igen, ezt te kiszoktad
1: kerülöm,
0: igen.
1: Mert azt gondolom, hogy én ezt egyfajta hallgatói rétegnek kínálom, és az én prekoncepcióm, de ebben a pillanatban fogalmazom, hogy az én prekoncepcióm az, hogy ők itt olyan gyakorlati információkat szeretnének hallani, amit akár már holnap is tudnak hasznosítani, hogy ők eredményesebbek tudjanak lenni a saját életükben, vállalkozásukban, de hogy lehet, hogy ezt egy kicsit, mert hogy közben meg teljes nyitottságom van a spiritualitásra nekem magamnak.
0: Én szerintem a spiritualitás szó az nem mindig fedi azt, amit ez valójában jelent. Hogyha úgy fogalmazzuk meg, hogy az, hogy érzékenyebbé válni önmagunkkal szemben, észrevenni, és az
1: De most a transzcendentális meditációról beszélnénk, sokan elszaladnának.
0: De ez nem ott kezdődik, meg sőt, alapvetően az egy eszköz. Én nagyon sokféle eszközt kipróbáltam, azért, mert érdekeltek ezek a dolgok, de a nap végén jutunk el, vagy én oda jutottam el, hogy a saját belső önmagam is megismerése, és az a fajta érzékeny jelenlét, az a fajta nyitott állapot, ahogyan én igyekszem minden helyzetben jelen lenni, az a cél. És ehhez tudnak hozzásegíteni olyan szakemberek, akik tudnak szembesíteni azzal is, és szerintem nőként, pláne vezető pozícióban dolgozó nőként, szembesülni a saját agressziónkkal, szembesülni azzal a működéssel, hogy adott esetben kicsit túlnyúlunk határokon, nem vagyunk feltétlenül jól bizonyos szerepekben, nem érezzük magunkat nőként jól bizonyos helyzetekben, ezekről igenis kell beszélni, és hogy ezekkel igenis szembe kell nézni ahhoz, hogy aztán úgy tudjunk jelen lenni a saját életünkbe, amiben valóban jól vagyunk.
1: Egyszer majd csinálok egy sorozatot ezekről is, és akkor biztos, hogy elhívlak oda is, és akkor kevésbé racionális dolgokról fogunk beszélgetni. Most viszont be kell fejeznünk ezt a beszélgetést, mert elrepült az egyetlen egy órán. És tulajdonképpen azért érdekes ez, mert négy percen mondtad ki, hogy te nagyon jól vagy a saját bőrödben, és milyen jó végszó lett volna ez, de most visszahívtam. Én egyet tudok mondani azoknak, akik nem látnak minket, csak hallgatnak, hogy itt valami olyan nyugalom árad belőled ebben, tényleg, tehát, hogy aki arról beszél, hogy az energiák fontosak, azoknak ezeket a pillanatokat kéne valahogy megtudni, megmutatni, mert valóban létezik ilyen valami nyugalmi erő, szállta meg ezt a stúdiót általad. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Az elmúlt egy órában Bánhalmi Kata volt a vendégem, és tulajdonképpen aki abban van jelenleg, hogy sok dolgot szeret egyszerre csinálni, hát az kapott ma muníciót, legalábbis remélem, hogy visz néhány gondolatot magával abba a bizonyos képzeletbeli puttonyba. Jövő héten szerdán este is lesz hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei, tartsanak majd akkor is velem, addig pedig vigyázzanak magukra.
2: Ez volt hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.

A legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.

Rácz Gergő és Orsovai Reni dala szólt, ez volt a Mostantól itt a Sláger FM-en. És ahogy ígértem önöknek, Kentehoffer Krisztina műsora után én is visszatértem, és még 10 óráig szóval tartom önöket. És gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul a következő napok időjárása, mert hogy figyelmeztetés érkezett a szakemberektől, ugyanis itt az első idei hőkupola. Már is jönnek az első hőségnapok egész Európában, és ezt bizony mi is meg fogjuk érezni. Az előrejelzések szerint május utolsó napjaiban Spanyolországban és Portugáliában 35-38 Celsius fok is lehet. És még Londonban is a sok éves átlaghőmérséklethez képest mintegy 15-16 fokkal lesz melegebb. Mindennek pedig az az oka, hogy egy Észak-Nyugat-Afrikában felépülő magassági gerinc hőkupolát hoz létre a következő napokban Európába érve, úgyhogy ezért jön az intenzív melegedés. Holnap egyébként még csak 25-26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, de hétvégén már itt nálunk is 30 fok körüli értékeket mutatnak majd a hőmérők, úgyhogy készüljünk a szokatlanul meleg időjárásra. Itt a Sláger FM-en pedig készülünk a hétvégére, a Back to Black dalával jön az akár péntek, akár szombat.

0: A Bombon dala szólt itt a Sláger FM-en, a haveruk buli szamba, és maradunk a buli hangulatnál este 10 után is, hiszen jön a Slágerkult, Esmiller András kollégám egyik vendége pedig ma este Goldschmidt Gábor lesz, a Keep Floyding zenekar alapítója, akik a nyári koncertszezont a Várkert Bazárban indítják majd, a júniusi koncertjükről beszélgetnek majd ma este, mi pedig belefülelünk ebbe a beszélgetésbe.
1: Alapvetően egy ilyen best of műsort akartunk oda rittyenteni, ami a Sid Barrett-es érától egészen a öreg tagok szóló munkásságáig.
2: Azok is beleférnek egyébként?
1: Igen, most éppen megtanultunk két új darabot is, amit eddig még nem játszottunk, mint Gilmour-tól, mint Waters-től, úgyhogy ezeket is ott előadjuk, úgyhogy nagyon várjuk ezt a koncertet. Emellé persze a Pink Floyd-nak a nagy slágerei, és egy-két csemege is be.
2: Látod, mert sokszor beszélgettünk mi, de valahogy ez nem került szóba, hogy a szóló lemezek, azok beletartoznak-e a ti repertoárotokba?
1: Bele, alapvetően igen. Nyilván válogatunk, hogy...
2: Na de közben az nem Pink Floyd, ugye? Nem annak
1: nevezik. Nem szigorúan Pink Floyd, viszont nagyon jól megmutatja, hogy a Pink Floyd az mitől lett Pink Floyd. Aha. Tehát, hogyha a szóló anyagokat meg tudjuk mutatni, hogy egy-egy ember, egy-egy kis mozaik az mit adott bele a Pink Floydba, akkor ott azt nagyon szépen lehet látni, hogy ez az egész képhez hogy alakult ki, amit mi Pink Floydnak hívunk.
2: Ez dalokat jelent? Tehát egy-egy lemezről egy-egy dalt,
1: így
2: vagy többet
1: van.
2: Is akár?
1: Így, ez dalokat jelent. Most ugye a Gilmour-tól már több nótát is előszedtünk, tehát hogy őt azért favorizáljuk, mert ugye a gitárosok így favorizálják a Gilmour-nak a tevékenységét. Waters-től is elővettünk már jó párat, de szerintem a Gilmour még forban van.
2: No, hát az anyazenekar, ugye ez csak, hogy értsék a hallgatók, ti egy Pink Floyd tribute csapat vagytok. Én nem feltétlenül szeretem ezt a szót, de azok vagytok. Közben mondom annak, aki egy Beatles-es pólóban érkezett most a stúdióban, a sárga tenger alatt járó, hoztad. Ők is neked fontosak?
1: Nyilván,
2: csak jó a póló?
1: Nyilván, a pólót ajándékba kaptam, de nyilván hát azért kaptam ajándékba, mert hogy hát ők is azért hát olyan életművel állnak az ember előtt, ami előtt csak fejet hajtani lehet. És...
2: Még ha ennyit elárulhatok a hallgatóknak, hogy te hangszerkészítő is vagy.
1: Igen.
2: Amellett, hogy zseniálisan zen muzsikálsz, akkor hadd kérdezzem meg azt, aki hangszerkészítő is, meg aki egyébként zseniálisan muzsikál, hogy a Pink Floyd dalok és a Beatles dalok között technikában mi a különbség? Ha ezt le tudod nekünk fordítani, nehezebb játszani a Pink Floydot, mint
1: szerintem
2: a Beatles-t?
1: Mind a kettőt nagyon nehéz játszani.
2: Hát tényleg a Beatles-t is?
1: Igen. Én kevesebb Beatles-t játszok, ezért nekem a Beatles nehezebb, mint a Pink Floyd.
2: Miért mondják azt, bocsáss meg, hogy a Beatlesnek ilyen egyszerű harmónia menetei voltak?
1: Egyébként szerintem a Pink Floydnak még egyszerűbb harmónia menetei vannak.
2: Tényleg?
1: Igen, és nyilván lehet nézni technikailag, hogy mi az, ami lejátszható, meg mi az, ami reprodukálható, és akkor itt lehet előhozni a Rolling Stones-t meg ezt, mert őket is szokták így bántani, hogy jaj, milyen primitív gitározás van ott. De én azt mondom mindig, hogy mindennek megvan a maga helye, meg ez ideje is, és hogyha azt te próbálod autentikusan, inkább úgy mondom, megpróbálod autentikusan elkapni, akkor rájössz, hogy olyan korlátaid vannak, és ez általában a gondolkodásod, meg a fizikai fölépítésed, ami miatt soha nem fog úgy megszólalni, mint az eredeti, még a legegyszerűbb téma sem. Tehát egyszerűen nem úgy nyúlsz hozzá a hangszerhez, ahogy éppen az adott zenész hozzányúlt a felvételkor, vagy egy koncerten, amit próbálsz eljátszani. Úgyhogy én azt mondom, hogy mind a kettő nehéz, nyilván minél többet gyakorlod valamelyiket, annál jobban ráérzel, de sohasem lesz tökéletesen ugyanaz. Éppen ez a szépsége a zenének, hogy ugyanazt reprodukálni szinte lehetetlen.
2: Aha. De hát mégis meg kell próbálni.
1: Így van, meg hát ugye itt olyan zenéről beszélünk, amit 20 éve nem játszanak élőben. Az a felállás az így nem él. Úgyhogy szerintem ezt érdemes így fönntartani.
2: Nektek ilyen szempontból a felelősségetek nagy?
1: Szerintem igen. Igen. Tehát el lehetne itt lébecolni a színpadon, mert igazából élőben senki nem hallotta. Az a közönség, aki ránk eljön, annak a fele élőben soha nem hallotta a Pink Floydot.
2: Tehát nincs is összehasonlítási
1: alap. most nagyképűen mondom, hogy van egy alapszint, amit tudunk bármilyen állapotban, bármikor hozni, éjszaka kettőkor fölébresztenek akkor is, de nyilván nem ez a cél, hogy egy ilyen sablon dolgot tegyünk az asztalra, hanem hogy mindig keressük azt, hogy mi az a korlát, amit még le lehet itt döntögetni.
2: Hát és le is kell.
1: Hát le is kell, és akkor itt jönnek be az új nóták, vagyis olyan nóták, amiket még eddig nem játszottunk.
2: Nagy a merítés, tehát sok van még?
1: Hál' Istennek szerintem igen. Itt inkább már az jön elő, hogy kinek mi nem tetszik. Tehát, hogy a zenekarban van olyan, hogy mondjuk, hogy kéne már ezt a számot játszani, és akkor van egy kis belső ellenzék, aki mondja, hogy hát ezt most ő még nem tanulta meg, és akkor egy picit így lehet ezzel csúszni. Aha.
0: Hallgassák meg a teljes interjút is 10 után itt a Sláger FM-en. Esmiller András tálalja ma is a kultúrát a slágerkultban, most pedig jön a Magna Cum Laude dala, a Volna-e kedved.

0: elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nyomozás indult környezetkárosítás gyanúja miatt a szegedi BYD beruházás kapcsán. Másfél év után újraindul a vasúti közlekedés Ajka és Veszprém között. Meghaladta a 70%-ot a Flóriántéri felüljárók felújításának készültsége. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást indított a rendőrség a szegedi BYD gyár beruházásával összefüggésben, miután a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal feljelentést tett. A hatóság szerint a BYD Autohangeri Kft. Nem teljesítette maradéktalanul a környezetvédelmi engedély előírásait, és a beruházási területről kitermelt szennyezett földet több külső helyszínen rakhatták le. A vizsgálat szakértők bevonásával zajlik, a vállalat pedig közölte, együttműködik a hatóságokkal. A témában megszólalt kedden Hajdos László élő környezetért felelős miniszter is, aki közösségi oldalán felszólította a vállalatot, hogy haladéktalanul hagyjon fel minden környezetkárosító tevékenységgel. 60 nap haladékot kapott Budapest önkormányzata a szolidaritási hozzájárulás decemberi 7,5 milliárd forintos részletének befizetésére, erősítette meg Kis Amrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Az államkincstár adott haladékot így júliusig nem kell teljesíteni a befizetést. Kis Amrus szerint a vészhelyzeti jogrend megszűnése után a kincstár beszedhetőnek ítélte a tartozást, de sikerült megállapodni a kormánnyal, elkerülve az inkasszót. Magyar Péter miniszterelnök szerint az önkormányzatoknak be kell fizetniük a szolidaritási adót, de széles körű egyeztetés várható. Újraindul a vasúti forgalom Ajka és Veszprém között május 30-ától, így a Székesfehérvár-Szombathely transz-európai fővonal újra teljes hosszában használható lesz, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Gyesev először a tehervonatoknak ad zöld utat, majd május 29-én tesztelik a berendezéseket, és másnaptól az eredeti menetrend szerint óránként indulnak a személyvonatok. A pályaszakaszt 2024. decemberében kellett lezárni, miután a 2024-es tavaszi sőzések után kiderült, hogy egy korábbi felújítás során nem épült ki megfelelő vízelvezetés, ami sebességkorlátozásokhoz, majd teljes leálláshoz vezetett. Vitézi Dávid szerint az eset jól mutatja, hogy a korábbi miniszteri időszak forrás kivonásai és halasztásai a legfontosabb vasúti vonalakat is hátrányosan érintették. Meghaladta a 70%-ot a Flóriántéri felüljárók felújításának műszaki készültsége, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Az Árpád híd felüli oldalon már elkészült több támfalszakasz és vasbetonszegély, befejeződött a pályalemez megszakításainak megszüntetése, és jelenleg az északi híd tartó szerkezetének helyreállítása zajlik. A következő hetekben új vízszigetelési rendszer készül, valamint folytatódik a vízelvezető és az acéltartozékok felújítása. A főmunkák nyár végére zárul, ősszel pedig megnyílhat a forgalom előtt az északi felüljáró. Ezután már csak kisebb befejező feladatok maradnak. Az Otthon Start program tovább fűtötte a budapesti lakáspiacot, és több kerületben már a felújított panel lakások ára is meghaladja a támogatott hitel 1,5 millió forintos négyzetméter ár határát, derül ki a Cordia elemzéséből, amely az ingatlan.com adatait vizsgálta. A legdrágább Gazdagrét, ahol a felújított panelek négyzetméter ára 1,7 millió forint fölé emelkedett, de Őrmezőn, Kelenföldön, Aquincum Rómain, a József Attila lakótelepen és Alsórákoson is hasonló a helyzet. A jó állapot de nem teljesen felújított panelek 100-200 ezer forinttal olcsóbbak, így ezek még jellemzően beleférnek a programba. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

0: Ez volt a Viva Comet All-Stars dala, a zene szól itt a Sláger FM-en is. A zene egész nap szól, és gyakran mutatunk meg önöknek újdonságokat, és bizony vannak olyan dalok, amik itt nálunk debütálnak. A Halott pénz még húsvét előtt mutatta be a Gyerekek című dalát. Akkoriban volt vendége Porten Petrának és Somogyi Zolinak, Marsalkó Dávid is. Beszélgettek erről a fantasztikus dalról, ami azonnal az ország egyik kedvence lett. Most visszaidézzük ezt a beszélgetést.
1: Jó reggelt kívánunk, ahogy ígértük, Marsalkó Dávidnak. Szevasz!
2: Szia! Jó reggelt! Milyen volt az út idefelé?
3: Nagyon gyorsan eltelt, mert az ember, hogyha jó dolgokat vár a naptól, akkor gyorsabban telik az
1: idő. Már így jössz hozzá, hogy már jó dolgokat
2: vár? Nem biztos, hogy mi vagyunk a jó dolog, Dávid, mi van utánunk, azt mondd el, mi lesz a jó dolog.
3: Croissant?
2: Azzal már nem készültünk, de egy finom kávé az már azért legurult. Lehet még egy,
3: jó? Köszönöm szépen.
1: Meg meglepetésre is készültünk, de majd annak idén. Először legyen meg a dal premier, tudod, nehogy elmeneküljön.
2: Figyelj, Dávid, amikor elkezdtél először részleteket kitenni a gyerekekből, akkor az engem nagyon szíven ütött, mert hogy olyan sorok vannak benne, hát ezt mindjárt hallhatják a hallgatóink, a drága órától nem leszel szép, a maldívos víztől a szemed nem kék, a milliós táskán nem alszol jól, a tisztelet nem jár úgy alapból. Ez azt gondolom, hogy egy Halott pénz dalhoz képest igen erős társadalom kritika, de nekem tetszik.
3: Hát örülök.
2: Tehát így, ez szerintem ez jó.
1: Belecsaptunk a közepébe.
3: Igazából, hogy mondjam, tehát én olyan típusú dalszerző vagyok, hogy én sosem úgy csinálom dalokat, hogy na most akkor írni kell egy dalt, vagy erről és erről, vagy nem tudom, hogyan illeszkedik ez ugye a profilba, hanem mindig azt próbálom megfogni, ami bennem van, ami elkap, ami mozgat, ami valamilyen szempontból inspirál adott esetben, és ennek az egész dalnak valahogy nagyon érdekes ugye az élet útja, hogy most így én nagyon bízok benne, hogy ez a dal több dimenziós, és mindig arra törekszek, hogy azért többféle dologról szóljon, vagy több olyan dolog legyen benne, hogy bár összekapcsolódnak, de azért mégis több dimenzióban mozgatja az embernek így az agyát.

0: át a lelkét. Ez szerintem egy ilyen fontos cél lehet így a dalszerzési szempontból. Az egésznek a kiinduló pontja az egy konkrét dolog volt, amikor olvastam, szembejött nekem egy ilyen szociológiai tanulmány, ami éveken át a gyerekeknek a pszichológiai, szociológiai életét kutatta, és azt hozta ki, hogy a társadalom legelhanyagoltabb rétegei, azok a legszegényebb családok gyerekei, és a leggazdagabb családok gyerekei. És az egészben az, hogy a szegény gyerekeknek nehéz, az azért az emberek fejébe van. De igen. És akkor ez az egész dolog így elkezdett engem mozgatni egy olyan aspektusból, hogy ez miért van, és ezek a dolgok, és akkor innen jött nekem ez az egész, hogy otthonod legyen, ne házad, illetve az, hogy most nagyon-nagyon leegyszerűsítve, hogy a pénz nem minden. Nyilván nagyon sok minden, ezt mindenki tudja, hogy fontos, kell, be kell fizetni a csekkeket, nem tudom, jó, hogyha a gyerek, nem tudom, erre-arra van lehetősége, de nem feltétlenül ez az, ami a teljes boldogsághoz, vagy a gyerekek szempontjából mondjuk a legfontosabb nekik adott esetben. És akkor elkezdett elgondolkodtatni az egész téma pszichológiai szempontból is. Nyilván ebbe belejött az, hogy nagyon, nagyon sok szempontból zavar engem az, hogy mennyire felszínes kezd lenni az utóbbi években úgy a világ, vagy úgy egyáltalán szembejövő ilyen túlzott pénzorientáltság, és ezek így elkezdtek bennem összekavarodni, és akkor nyilván van egy ilyen katyvasz érzete az embernek, hogy most akkor pontosan miről is szól, de ez inkább egy olyan fajta társadalmi ilyen tükör, vagy olyasmi, ami egy olyan aspektust próbál megvilágítani, hogy figyelj, azért gondold át egy kicsit, hogy mi igazán fontos az életben, és mi az, amire mondjuk mondok valamit, most ez egy drasztikus gondolat lesz, de mondjuk ott vagy a halálos ágyadon. És akkor halálos ágyadon elképzelt, hogy azon gondolkozol, hogy szép életem volt, mert volt egy ilyen szép táskám.
1: Mm-hmm. Milyen igazad van. Igen.
0: Nem?
1: Igen.
0: Vagy hú, de jó, volt egy elképesztő jó Porsche-m, és akkor a úgy szép életem volt. Tehát, hogy most ez nyilván egy drasztikus gondolat, mert fölkezd, nem ezen gondolkozol, csak persze. Mégis, hogyha elkezdesz belegondolni, hogy mi kell fontos, vagy hogy egy ilyen kiélezett helyzetben mire gondolsz. Hát nem biztos, hogy arra, hogy hú, de jó, van egy szép táska.
1: Igen.
0: Mármint, hogy persze, van egy gyönyörű művészeti alkotás, lehet egy táska, de hogy nem feltétlenül az, ami meghatározó kell, hogy legyen az ember életében, vagy nem biztos, hogy erre fogsz gondolni, nem? Amikor
1: nem,
0: azt
1: hát az emberi kapcsolatok.
0: Az emberi kapcsolatok, igen.
1: Abszolút.
0: Igen.
2: Mert azt látom, hogy sajnos egyre többen vannak, nem azt mondom, hogy számosan sokan, de hogy egyre többen vannak olyan embertársaink, akiknek már pedig ez jelenti a valódi boldogságot. Talán azért, mert nem képesek kapcsolódni, de talán pont ezért, hogyha olyan művészeti ágokkal találkoznak, mint mondjuk a dalok, vagy bármi más, ami egy kicsit a lelküket talán megérint, akkor hát, ha átértékelik magukban.
0: Igen, ez hogy mondjam, tehát, hogy én sem úgy ülök itt, mint ennek az egésznek a tudósa, én is csak egy ilyen ember vagyok, aki él ebben a világban, és hatnak rá dolgok, és mondjuk adott esetben mondjuk az én értékrendem lehet, hogy egy picit más, mint mondjuk amit adott esetben 0-24-ben lát mondjuk az ember a social médiában, vagy jön, és mindenki egy kicsit valahogy azt érzi, hogy azt kell mutatnia, ami nem feltétlenül a valóság, és szerintem ez sokszor nem viszi előre az embert.
1: Abszolút egyetértünk, igen.
0: Hogy nincs benne az, hogy valódi legyen valami, és szerintem ez nekem valamiért lehet, hogy azért, mert nem tudom, milyen beállítottságú vagyok, vagy egyszerűen csak valahogy a valódi dolgok vonzottak mindig, és valahogy ez a katyvasz, ami így összekeveredett bennem, így nyilván a másik oldalon így kipottyant ebben a dalnak a formájában, és tök örülök annak, hogyha adott esetben sikerül több aspektust megfogni, vagy az embert elgondolkodtatja, tudod, mert nem biztos, hogy egyet kell értenünk, lehet, hogy valakinek tényleg az a legfontosabb, hogy milyen tárgyai legyenek. Én még mindig abba hiszek az emberi kapcsolatokban, meg úgy egyáltalán az őszinte valódi dolgokban.
2: Szerintem ez az a pont, ahol most már inkább hallgassuk meg.
1: Jó.
2: Hogy tudjuk, miről van szó. Szóval halott pénz, gyerekek.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne a Hooligans dala szólt. Ez volt a játszom. És ha már játék, hát szeretünk játszani a kis állatainkkal is. És hát ugye tudjuk jól, hogy például a macskák képesek arra, hogy stresszmentesítsenek bennünket. No, de kérdés, hogy vajon egy robot macska képes-e erre? Hát képzeljük, japán kutatók elkészítették a stresszűző robot macskát. Ez a robot a cicák azon tulajdonságát vagy szokását utánozza, amikor dörgölőznek az emberhez egy kis simogatásért. Puha szőrrel borították a robotot, amitől tényleg olyan a tapintása, mint majdnem, mint egy valódi macskának. Önkéntesek már tesztelték is, és adtak javaslatokat, hogy hogyan lehetne még élethűbbé tenni, és hát mostanra kialakult egy tényleg valóban teljesen élethűen dörgölőzni tudó stresszmentesítő robot macska. A teszt csoporttal pedig csak ugyan sikerült visszaigazolni, hogy a robot simogatása is csökkenti a kortizol szintet. Azt nem tudom, hogy tud-e dorombolni, de ha tud, én akkor sem cserélem le az élő macskámat egy robotra. Minden esetre óriási, hogy már itt tart a tudomány. Itt a Sláger FM-en pedig már is egy olyan dallal megyünk tovább, ami szintén képes arra, hogy csökkentse a stressz szintünket. Charlie érkezik, és a kávéház. Oh yeah.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Aki ma reggel a Sláger reggellel ébredt, az lehet, hogy nagyon meglepődött, amikor meghallotta, hogy a mi Somogyi Zolink felcsapott életmód szaktanácsadó coachnak, szerintem kimondottan vicces volt, hogyha lemaradtak róla, akkor most figyeljenek, mert már is visszaidézzük ezt a percet a reggelből. Egyébként arról volt szó, hogy kik azok a coachok, életmód tanácsadók, akiktől kiráz bennünket a hideg. Itt van velünk Luca, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
0: Aki elég hosszan sorolta már nekem is, de most is szerintem úgy fogja, hogy ki mindenki az, aki nála azért kicsit kiverte a biztosítékot.
1: Remélem, hogy 3 perce felkerültem erre a listára én is.
2: Nem,
1: te
2: nem,
1: Zoli. Az előbbivel.
0: Fi, Anikó azt írta, hogy ő már most a követőd lenne, és hogy legyen mondjuk a neved Só Zoltán.
3: Na, jó.
0: Szerintem ez jó. Ez elmés, ez jó, ez tetszik.
1: Viszont szóval, akkor Luca, ki az, aki nálad kiverte a biztit?
2: Nekem az abszolút közhely szótár a Szabó Péter.
0: Hát, no comment. Pedig ő megtölti a sportarénát egyébként.
1: És tehát nem kevés pénzért. Jól lehet vele keresni, igen.
2: Pontosan ez az, ami nekem kicsit visszás, hogy más gondolatait osztogatja nem kevés pénzért. Tehát osztja a tudás fájról a gyümölcsöt, sok pénzért.
0: De látod, milyen ügyes volt? Mert ő volt az első gyakorlatilag, aki ezt felismerte már nagyon hosszú évekkel ezelőtt. Tehát a többiek csak a sorba se voltak, még TikTok se volt.
1: Igen, tehát igazából egy piaci részt töltött be, tehát hogy üzletemberként meg kell süvegelni őt. Mert ez a legnagyobb üzlet, hogy ezt így kitalálta. Van még ilyen?
2: A Bódi tesók nekem.
1: A Bódi tesók.
0: Én azt nem értem, hogy ők is olyan turnékat szerveznek, hogy gyakorlatilag ilyen 20-30 állomásosok egy hónapban, és csak pislogok, hogy ezt így hogy? Pont azon gondolkodtunk, Luca, most az Olival, hogyha valaki mélyen van, és úgy érzi, hogy nagyon padlót fogott, akkor neki pont az kellene, hogy segítsen, hogy hogyan oldja ezt meg. Tehát az, hogy azt mondom magamnak, hogy csak azért is, attól nem fog menni, ahhoz kell a segítség.
1: Én ebben tudok segíteni, na, szerintem. Sokan azt hiszik, hogy az élet egy út. Pedig az élet az néha nem út, hanem egy parkoló. Gondolj bele, vannak napok, amikor nem azért állsz meg, mert elfogyott az erőd, hanem azért, mert megérkeztél önmagadhoz. Mert ne feledd, nem attól leszel több, hogy gyorsabban mész, hanem attól, hogy felismered, hogy nem minden busz indul érted. De amelyik igen, arra igenis fel kell szállni. Vagy nem. És ezt csak a benned élő belső utazó tudja, aki valójában te magad vagy. Na?
0: Ez tehát, igen! Luszám, ezt szólsz hozzá. Só Zoltánunk megérkezett, és úgy látom, fürdőzik ebben a szerepben.
1: Figyelj, és őszinte eszek, tehát ezt nem tegnap, ezt most 2 perc alatt írtam, tehát hogy ilyeneket, és ezért készülök ettől
0: mit
1: ki.
0: Mit vársz tőlünk, érted, hogy mondjuk, hogy mennyire zseniális?
1: Nem, hanem hogy ugye, hogy milyen stré az egész, de hogy és hogy, de hogy ezt csinálják nagy üzemben, és ettől én kikészülök.
0: Csinálj te is ezt, és akkor te is majd megtöltöd a sportarénát, megjárhatsz.
1: De én nem akarom hülyére venni az embereket, velem van a baj?
0: De biztos, hogy úgy gondolják, hogy hülyére veszik, ők lehet, hogy úgy gondolják, hogy segítenek nekik. Lucám...
2: De ezt tulajdonképpen azt csinálják, tehát hogyha most...
0: Már hogy segítenek, vagy hülyére veszik?
2: Nem, hülyére veszik. Szerintem. Igazi segítséget én úgy gondolom, hogy szakemberektől lehet elvárni.
1: Köszönöm szépen.
2: Én is voltam nagyon mélyen, nekem is volt szükségem segítségre. Uh-huh. De szakembert kerestem ahhoz, uh-huh, hogy segítséget tudjon nyújtani, nem coachokat.
1: Aha, de egyébként próbálkoztál azzal is, hogy mondjuk megnéztél egy pár motivációs videót, vagy elolvastál akár motivációs könyveket, hogy hát ha találsz benne valamit? És mit éreztél, amikor ezzel megpróbálkoztál?
2: Én először Szabó Pétert hallgattam, és a könyveit is megvettem. Aha. Tehát
1: ja, hogy...
2: Én ott kezdtem. Aztán rájöttem, hogy ő nem az, akit én keresek. Tehát ő nem tud segítséget nyújtani tulajdonképpen.
0: De egyébként sokan meg azt mondják, hogy neki meg segített. Tudod, Szabó Péter.
2: Hát...
0: Jó, mondd, olvastál?
2: Nekem nem ez a véleményem, tudod. Aztán utána nagyon sok pszichológiai könyvet olvastam, és utána választottam a terápiát, hogy megtudjak többet magamról, hogy megértsem az embereket, magamat is. Uh-huh. Ez az, ami nekem segített.
0: És akkor pszichológushoz fordultál.
2: Igen, klinikai szakpszichológus.
0: Aha, mert ugye itt is van olyan, aki azt mondja, hogy a kineziológia az, ami közelebb áll hozzá. Tehát, hogy mi tényleg tök
2: nekem
0: jó, hogy...
2: az nem.
0: Neked az nem. Aha, tehát a pszichológushoz mentél.
1: És tök sietve hozzátenem, hogy én például, tehát, hogy amennyire racionálisnak vallom magam, vagy 50%-ban racionális vagyok, annyira nyitott vagyok ilyen dolgokra. Uh-huh. Tehát elmentem családállításra, mert kíváncsi voltam, hogy milyen. Az is egy jóféle tapasztalás, egy érdekes élmény volt. Vagy azt mondom, hogy oké, tehát hogyha nem olyan szintű, hogy pszichológusra van szükségem, vagy egy gazdasági tanácsadóra, majd ezt mindjárt mondom, hogy miért hangsúlyoznám, akkor meg azt mondom, hogy érted, akkor fölütöd a Márainak a füves könyvét, és akkor...
0: Jaj, de szeretem.
1: Tehát, hogy érted, az, azért az egy minőségi tartalom, persze, tehát, hogy akkor abból valóban tudsz ihletet meríteni. és ezzel semmi baj, tehát tök jó. Nekem az, az hozza rám a sikító frászt, amikor tényleg valaki ilyen negédes módon tulajdonképpen ilyen másoktól összeollózott bölcsességekkel dobálózik, mert egyébként nincs pögötte tartalom, és azért mondtam, itt most hangsúlyoztam ezt a gazdasági szót, mert pont most készült egy friss tanulmány, amiből az derül ki, hogy a közösségi médiában ilyen-olyan pénzügyi tanácsokat adó influencerek jellemzően rendkívül alacsony minőségű információkat közvetítenek, miközben egyébként tömegek hallgatják őket. Tehát, hogy itt is azt tudom javasolni, hogy menjünk be a bankfiókunkba, ott van tanácsadó, kérdezzük meg őt. Persze tudom, erre most lehet azt mondani, hogy nyilván a saját bankjának az érdekeit fogja szolgálni, de akkor hallgassunk meg több ilyet.
3: Független, annyi független, igen. Van, akit meg lehet hallgatni, igen.
1: De hogy ne ez, hogy szembe jön a TikTokon, és akkor én... van, hogy csillió követője, akkor ő biztos jó.
3: Meg tudom, amikor ezeket a kripto befektetéseket, ezek az okosok mondják, hát ez a kripto amúgy is olyan, hogy az tényleg érteni kell ahhoz, hogy valaki abból pénzt tudjon csinálni, de hát nem ilyen emberektől.
1: Ja. Hát Luca, nagyon szépen köszönjük az őszintességet és a nyitottságot. Vigyázz magadra.
3: Szia.
2: Szervusz.
1: Na, megyek, legyugszom, iszom egy pohár vizet. Mert nem játszom még egyszer az zongorát, mert a víz az. Erre is költsek valami gyors, Isten ments.
0: Na jó, hát azért ebben az is benne van, hogy Csomagyi Zolinak olyan hangja van, hogy bármit mond, az ember el tud lazulni tőle, és még a legrosszabb tanácsát is jó tanácsnak értékeljük. No, de holnap reggel is jelentkezik majd a Sláger reggel. Ébredjenek Pordán Petrával és Csomagyi Zolival 6-kor, és tegyék próbára magukat a hablat játékban is. Most pedig az esti lazítás mellé már is érkezik a V-motorok dala, a Fekszem az ágyon.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Toporog a tehetetlen, nem szeretem. Az éjség szekerén vicsorog a szerelem. Zenzetyögésben a kordély peremén. Ücsörög a zsákmány, lessük te meg én.

0: Annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, sercek a bakeli.
1: Ez volt a Queen B és a Senki sem menekülés. Én ezzel a dallal meg is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Itt a Sláger FM-en hamarosan érkeznek a friss információk, a hírek után pedig indul a Slágerkult Esmiller Andrással, úgyhogy remek társaságban hagyom itt önöket. Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel. Holnap délutánig viszont hallásra.
0: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: melódiát.
1: Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 4 szakmai államtitkárság alakul az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban. Birkanyíráson vett részt Karácsony Gergely a Mocsáros Természetvédelmi Területen. Famászó bajnokságot rendeznek Tatán. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. 4 új szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be Lannert Judit miniszter. Eszerint a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, a közoktatásért felelős államtitkárság, a felsőoktatásért felelős államtitkárság, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárság. Elsőként a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárt mutatta be. Erre a posztra Kereki Juditot kérte fel, aki közgazdász és gyógypedagógus, több mint 20 éve foglalkozik a korai intervenció és ellátórendszer fejlesztésének kérdéseivel. Birkanyíráson járt Karácsony Gergely Budapest egyetlen juhásznál a 3. kerületi Mocsáros Természetvédelmi Területen, derül ki a bejegyzésből. A főpolgármester szerint a Mocsáros Budapest egyik legértékesebb természetközeli területe, ahol a főváros 2024-ben mintegy háromszorosára növelte a védett terület nagyságát, és Európai Uniós támogatással indította el a rehabilitációt. A cél a természeti értékek megőrzése, az ökológiai állapot javítása és a terület ellenállóbbá tétele a klímaváltozás hatásaival szemben. Karácsony Gergely hozzátette, hogy már tájékoztató táblák is segítik a Mocsárosra látogatókat az eligazodásban. 2 új külön programmal segíti a sportoló gyerekeket a Józsefvárosi Önkormányzat. A szociális sport ösztöndíjra azok a 10-18 éves fiatalok pályázhatnak, akik legalább 1 éve sportegyesületben edzenek, de anyagi helyzetük nehezíti a sportolást. A nyertes 30 pályázó szeptembertől 1 éven át havi 15 000 forintos támogatást kap. A jelentkezéseket június 15-ig lehet benyújtani. Emellett elindult a Jó Tanuló, Jó Sportoló program is. Az 5-től 8. évfolyamosok legfeljebb 50 000 forintos tárgyjutalmat, a 9-től 12. évfolyamosok pedig 100 000 forintos pénzjutalmat nyerhetnek a tanulmányi eredmények és az elmúlt év sport teljesítmény alapján. Erre szeptember 15-ig lehet pályázni, a díjakat novemberben adják át. Május 22-e és 24-e között rendezik meg Tatán az Öreg tó partján a kastélytéren a nemzetközi szabályok szerinti magyar famászó bajnokságot. A Magyar Faápolók Egyesületének versenye több mint 60 indulót vonz, köztük számos külföldi résztvevőt. A látogatók 5 különböző versenyszámban követhetik a faápolók munkáját, például sérült társ mentését vagy kijelölt pontok elérését a fakoronában, mondta a Sláger FM-nek Kovács Péter, a Magyar Faápolók Egyesületének elnöke.
3: Ez különböző skilleket igényel a munkával kapcsolatban. A dobás versenyszám, ahol a kötéltelepítés a fára imitálódik, van egy mentés versenyszám, ami nagyon fontos, ugyanis a mi szakmánkban rendszeresen gyakorolnunk kell a esetleges sérülés esetén a kollégák lementését. 2 gyorsasági versenyszám, az egyik kötélen minél gyorsabban feljutni körülbelül 18 méteres magasságba, a másik szám az a faágakon való feljutás, és van egy imitált munkamászás feladat. Szombaton a legjobb 5 férfi és a legjobb 2 női versenyző jut be a vasárnapi döntőbe. Készülünk fákkal kapcsolatosan egy kvízjátékkal, és a főkerttel együttműködve lesz egy stand, ahol szintén a fákkal, faápolással kapcsolatban lehet tájékozódni.
2: A szervezők hosszú távú célja, hogy 2029-ben Magyarország adhasson otthont a famászó Európa bajnokságnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékkel, értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő. Kulturális életének a legjavával, kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket. Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait olyan alkotókkal, akik tudják így vagy úgy, de hatással tudnak lenni a kulturális életre, és én engedjék meg nekem, hogy hazabeszéljek, mindig nagyon szeretem az írókat, az újságírókat, akik azért, vagy arra tették fel az életüket, hogy közvetítőként adjanak nekünk valamit, és sportújságírókkal ritkán van alkalmam beszélgetni, ezért örülök nagyon Csillag Péternek. Köszönöm, hogy itt vagy, hogy jöttél.
2: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mert hát most íróként érkeztél ide hozzám, és hoztad a Futball Szabadsága című könyvet, Csendes forradalom a stadionok árnyékában. Alcímmel, szívből gratulálok hozzá egyébként.
2: Köszönöm.
1: Kinézetre is nagyon szép, tehát küllemre is. Itt vagyunk egyébként az ünnepi könyvhét előtt. Találkozni fogsz az olvasóiddal? Ott leszel a dedikálásokon?
2: Igen, a Jaffa kiadónál jelent meg ez a kötet, és tudtommal lesz egy dedikálás, most nem akarom elrontani a dátumot, de remélem, hogy jól mondom, 12-én, június 12-én pénteken, valamikor a kora esti órákban.
1: De gondolom, a Jaffa oldalán úgyis ott lesz, vagy a te oldaladon, bárhol megtalálják, hogyha ha keresik. Na, hát meddig tartott az alkotói fázis? Mindig ez a legizgalmasabb rész.
2: Ez egy elég speciális könyv, mert tulajdonképpen ez korábban megjelent publicisztikáimnak a gyűjteménye. Tehát
1: azt tudom.
2: Ilyen módon a teljes alkotói időszak az, lehet mondani, hogy 10 év, vagy bő 10 év.
1: Na, ezzel kérdeztem azért, ez egy komoly lélektan, hogy van valami, amit elkezdesz, az gyűlik, de aztán azt össze is kell szerkeszteni.
2: Igen, és ez az összeszerkesztés, újra gondolás, újra fésülés, ez volt néhány hónap, de nagyon izgalmas volt egy kicsit más szemszögből, egy kicsit más szemmel figyelni ezeket a szövegeket, és már azzal a szándékkal, hogy egy összefüggő és így a koncepcióját tekintve is egységes könyv álljon össze belőle. És tulajdonképpen elég hamar kirajzolódott, hogy az a vezérfonal, amelyre ezek az írások felfűzhetők, az a szabadság aha, motivuma.
1: Úgyhogy, azért focizik valaki? A szabadságért?
2: Igen, hát ez tulajdonképpen az elsődleges jelentéstartalom, hogy a futballban, a játékban, a tiszta, őszinte, természetes játékban van egy olyan nagyon erős szabadság, érzés, szabadság, élmény, belső szabadság, amelyet az ember megtapasztalhat, átélhet, és amely

0: témáról, vagy akár az irodalmi alkotóknak a számára érdekes jelenségről is szól ez a könyv. Tehát igyekeztem azokat a kapcsolódási pontokat megtalálni, amelyek valamilyen módon a futballt, a szabadságot és ezt az új értelmezési keretet összehozzák.
1: Tehát még a szenvedélyt kihagytad.
0: Ez egy fontos
1: szó. Az is
0: szó.
1: Egy ilyen, ugye, összekötő kapocs.
0: Igen, a szenvedély, és talán még egy kulcsszót érdemes megemlíteni, a kötődést, amely így elsőre talán egy kicsit nehezen megfogható kifejezés, de talán mégis az egyik legfontosabb, hogyha azt nézzük, hogy mit jelent egy csapathoz tartozni, egy játékosnak, egy szurkolónak, mit jelent a kötődés, mint öröklött minta, mondjuk családon belül az édesapától, nagyszülőtől látott példa akár szurkolói, akár játékos esetben. És
1: de ezeket te boncolgatod a könyvben?
0: Én ezt boncolgatom a könyvben, illetve hát az érdeklődési területem is alapvetően ez, tehát én régóta a futballnak a társadalmi, történelmi, kulturális vetületeivel foglalkozom. Leginkább újságíróként az eddig megjelent könyveim is.
1: Hát egyfajta kutató vagy, én olvastam rólad sokat, és azért is vártam ezt a találkozást, mert mindig érdekel a kutatás lélektan, a háttere, kulissza, titkai. Hogy kell ahhoz neked művelned ezt? Hogy így tudj szenvedéllyel, eltökéltséggel, alázattal írni
0: róla? Hát ez egy érdekes kérdés. Ugye Arrigo Sacchinak, a nagy olasz edzőnek volt ez a bölcsmondása, hogy nem kell ahhoz, vagy nem kell, hogy valaki korábban lóként legyen ahhoz, hogy aztán sikeres zsoké váljon belőle. Hát tulajdonképpen itt a futballirodalommal, vagy a futballról szóló írásokkal is ez a helyzet. Én kötődöm a játékhoz, játszom most is nagyon alacsony és ilyen kedvelésből űzött szinten, korábban versenyszerűen is, egy kicsit magasabban, de mondjuk így a nagy egészet nézve az is azért viszonylag alacsony szint volt. MB3 pénzügyőrben, meg a harmadik kerület csapatában fordultam meg felnőtt szinten, de nem kell. Tehát őszintén szólva az egyszerű válasz az, hogy nem kell. Tehát hogyha újságíróként, vagy mondjuk történészi, vagy társadalomkutatói aspektussal közelít az ember a témához, akkor egyáltalán nem kell, sőt, tulajdonképpen egy ilyen rideg, nem is tudom, milyen vizsgálni való jelenségként közelítünk a futballhoz, amelyet igyekszünk minden oldalról körbejárni, bemutatni hitelesen és a valósághoz ragaszkodva.
1: Péter, azon gondolkodtam még, ahogy készültem a veled való találkozásra, hogy azért ez tényleg, most már sokatszor használom ezt a lélektan szót, de talán ide a te sztoridra illik, hogy azért vannak ezek az írások, amelyek akár adott esetben 10 évesek is, de már nem vagy ugyanaz az ember. Holnap se leszel ugyanaz az ember, mint aki ma voltál. Hogy tudtál ránézni ezekre az írásokra?
0: Ez is egy nagyon érdekes felvetés, és valóban volt néhány olyan írás, hát a sokkal bővebb merítés volt az, amelyből aztán ezt a válogatást összeállítottam, nem is tudom, 2-3-szor ennyi írásból gyűjtöttem össze ezeket, és volt néhány olyan írás, amit már úgy nem tudtam igazán elfogadni, vagy nehezebben, vagy a kifejezésmód, vagy a téma megközelítése már nem állt annyira közel ahhoz, amit mondjuk most gondolok. Nyilván az elmúlt évek, vagy az elmúlt 10 év, hogyha mondjuk ennek a kezdeti időpontját nézzük, tapasztalatával felvértezve, és sokat tanulva, talán egy kicsit lehet mondani, hogy álmokat, illúziókat is veszítve, tehát ahogy az ember azért így sodródik a valósággal, azért sok olyan tapasztalatot gyűjt, ami egy kicsit ezt ilyen tiszta, romlatlan képzeletvilágot, ami eredendően talán megvan benne, úgy elnyomja, vagy nehezíti ennek a kibontakozását, de én mégis mind a mai napig a futballban is azt keresem,

0: ilyen újságíróként, kutatóként, ugye nagy szót akarok mondani, és játékosként, résztvevőként is, ami igazán tiszta, őszinte, egyenes, és nincsenek benne azok a hát rárakódott negatív tartalmak mondjuk, amelyek egyébként főleg az elit futballban és a profi futballban megfigyelhetőek.
1: Uh-huh. Fú, izgalmas. Tehát most ezzel kapunk egy komoly korrajzot is a könyveddel?
0: Szerintem igen, igen. Hát ez a könyv, ez azért, mivel, ahogy említettem, eredetileg publicisztikáként jelentek meg a Nemzeti Sport felületein, ez alapvetően szubjektív műfajú könyv, tehát hogy ez nekem is érdekesebb
1: a szempontból. De részrehajló vagy bármelyik csapathoz?
0: Mert nem hiszem, csak hogy ebben azért sokkal erősebben benne vannak az én személyes tapasztalataim, benyomásaim, ez első személyben íródott könyv, ilyen értelemben különbözik is az eddigi könyveimtől, amelyek inkább mondjuk így műfajukat tekintve ismeretterjesztő könyvek voltak. Futball és irodalom kapcsolata az Adistoplisban, futball és 20. századi magyar történelem, kapufák és kényszerítők, vagy a kis történetek, oldalvonal, vagy a hátsó füves könyv, ha a pályák beszélni tudnának, ami egy ilyen szatmári, tulajdonképpen egy ilyen szociológiai kutatásnak a hozadéka, vagy a Nyers István életrajz. Szóval ezek azért más műfajt képviseltek. Most ez a könyv, ez ilyen értelemben közelben hozzám, és tulajdonképpen az igen, hát valahol az én szubjektív szűrőmön keresztül jut el az olvasóhoz is az a tapasztalat, amit egyébként szerintem mindenki átél és lát maga körül, szóval hogy azért van ennek egy ilyen általános, nem is tudom, merítési alapja, tehát hogy tulajdonképpen az a valóság, amiben mi élünk Magyarországon az elmúlt években, amilyen tendenciákat látunk mondjuk a világban, a világfutballban, ahogyan változik a sportágnak, a futballnak a jellege, ahogyan változik az embereknek, a társadalomnak a viszonyulása a futballhoz, mint jelenséghez, ahogyan a futballra ráépülnek ezek a plusz, nem is tudom, keretek, meg plusz rétegek, ez mindannyiunknak a közös élménye, és ez benne van ebben a könyvben, azt hiszem.
1: Nem akarok, én ebben a műsorban azért igyekszem a közhelyeket kerülni, de valahogy mégiscsak ideillőnek érzem, ugye van a mondás, hogy a foci az mindenki ért. De mennyire kell valóban értőnek lenni a te könyvedhez. Tehát ha én mondjuk életemben nem véztem még egy meccset sem, érdekes lesz? Izgalmas lesz?
0: Én bízom benne, hogy igen.
1: Tehát úgy írtad, hogy ez...
0: A futball szabadsága a cím, amiről beszéltünk is.
1: De a szabadság meg fontos mindenkinek.
0: És a szabadság az egy olyan valóban egy általános, de mégis mindenkinek talán a legfontosabb, vagy a életét leginkább meghatározó törekvés, vagy vágy, vagy iránytű, amely fontos, és ezt a futballon keresztül, a futball jelenségein keresztül látni, értelmezni, bemutatni, ez szerintem mindenkinek érdekes lehet. Uh-huh. Ugye ez a könyv szól irodalomról, kultúráról, ahogy említettem, van számos olyan aspektusa, amely egyáltalán nem a futballról, mint játékról mond dolgokat, hanem inkább arról a világról, vagy arról a kultúráról, amelyben ez a játék folyik, és ilyen szempontból kifejezetten érdekes, talán mondjuk a könyvnek az utolsó passzusaiban kerül elő hangsúlyosabban az irodalom, képzőművészet világa, például most eszembe jut egy téma, amit hadd emeljek ki, mert ez nekem az egyik legkedvesebb műalkotásom, és örülök neki, hogy a könyvben is bemutathattam ennek a hátterét és a születési körülményeit. Bodor Zoltán festőművésznek van egy fantasztikus falusi focipálya festménye, egy nagy olajfestmény, a 80-as évek elején festette Szentendre mellett Pismányban, és gyönyörűen bemutatja azt a világot, amely hát részben a futball, falusi futball valóságnak a sajátja, részben pedig egy csodálatos természet, egy tájkép, tehát hogy, hogy ott a környezet is meghatározó, és benne van az a tiszta és könnyen befogadható szellemiség, ami mondjuk egy ilyen falusi csapatot és egy ilyen település határában fekvő pályának az atmoszféráját meghatározza.
1: Ami a borítón van, fotó, az is egy falusi focit ábrázol? Vagy ez nem feltétlenül?
0: Ez egy Fortepán gyűjteményből vett kép, amelyet a Jaffa kiadó illetékeseivel, szerkesztővel, Schulz Judittal egyeztetve választottunk ki. Ez városi kép, gyerekek fociznak egy grundon, egy házfal oldalába, egy nagyszerű kép, és a háttérben
1: is játszottok.
0: Színekkel is játszott a grafikus kollega nagyon ügyesen, és a háttérben látszik egy fa, viszonylag kis méretű, de ugye ezt a természetességet mégiscsak erőteljesen szimbolizáló fa, amelynek az oldalában játszanak a gyerekek a labdával. Hát azt a felszabadultságot, azt a belefeledkezést, azt a tiszta szellemet, amelyet ez a világ jelent, azt hiszem, hogy ez a kép is megmutatja.
1: Gyakorlatilag most ugye mondtad a falusi focit, annak is van bája, meg romantikája, de a városinak is.
0: Abszolút egyetértek. Igen, hát ezt megtapasztaltam ezt is, azt is. A Hátsó Füves című sorozatot, országjáró sorozatot, projektet viszem és szervezem kollégákkal és azokkal, akik ebben benne vannak. Hát ez egy ilyen közösségi misszió, és ennek tulajdonképpen pont az a célja, hogy ezt a világot feldolgozza, bemutassa falvakban is, kisvárosokban is és nagyvárosokban is. Most éppen Hátsó Füves Budapest néven fut egy sorozat ebben, és akkor itt hadd említsem meg még azt, hogy a Lackó Dezső Múzeumban, Veszprémben nyílik majd egy nagy Hátsó Füves kiállítás június 11-én. Nem véletlen az időzítés, a világbajnokság nyitó meccsének a délutánján Hátsó Füves egy eltűnő futballvilág képei címmel, amely ezt a világot mutatja be szociológiai, néprajzi, társadalomtudományi és hát mindenki számára befogadható, ilyen élményszerű módon.
1: Ott leszünk. Van itt egy sorozat. Igen, ez is sorozat, de inkább szokás úgy hívnám, hogyha valaki könyvvel érkezik, akkor valahol felütöm a könyvet. Megnézzük, hol nyílik ki. És, ja hát igen, látod, most nem beszéltünk össze.
0: Porrá lett dicsőség.
1: Pont az 5. fejezetnél jó a címe is. Csak egy picit beleolvasok. Játszani a játék miatt. Jelszavakkal dobálozni veszélyes. Megtanította ezt a nemzeti sport példája is. A második világháborús évek fogvicsorgatós légkörében a Magyar Sportlap újra és újra visszhangozta címlapján az Állami Sportfőhatóság zord figyelmeztetését. A sport mindig honvédelem. Na, hát és akkor ezután mindenki képzelje tovább a folytatást, meg keresse a könyvet, tehát ebben aztán minden van.
0: Igen, ez a fejezet egyébként arról szól, hogy ezeket a jelszavakat hogyan használták nem csak a különböző médiumok, hanem mondjuk klubok. Ugye ezzel kapcsolatban azért sok érdekes megfigyelésre okot ad, hogy
1: aztán jön a halhatatlanok klubja is. Jók a címek, szívből gratulálok.
0: Köszönöm
1: hozzá.
0: Szépen.
1: Milyen volt így egyben? Tudom, hogy több kötetes szerzővel beszélgetek, de egyben fogni az elmúlt évek eszenciáját.
0: Hát ezt a könyvet jó volt nagyon kézbe venni, egyrészt azért, mert tényleg szép, azt hiszem, hogy ez a címlap, a színpárosítás, ez a sárga-fekete, amit a grafikus kitalált, ez nagyon, nagyon mutatós és jól eltalált. Másrészt meg hát ahogy említettem, ez tényleg közel áll hozzám. És talán az a motto, amelyet a szerkesztővel egyeztetve kiemeltünk, az meg is mutatja azt, hogy mi az, ami mondjuk az én irányultságom ebben, vagy ami igazán tükrözi ezt a hozzáállást, és ez Örkény Istvánnak a gondolata, aki azt mondta, most itt az egész idézetet felolvasom, ami három mondat, hogyha belefér, a mottóban csak egy szerepel ebből. Nem akarom azt mondani, hogy a teli népstadion ellenszenves gondolatokat ébreszt bennem, de itt voltak éppen teljesen különböző dolgokról van szó. Vagy az a sport, amiről én beszélek, vagy a másik. Vagy új nevet kellene találni valamelyiknek. De azt hiszem, sem céljukban, sem tartalmukban, sem formájukban nem hasonlítanak egymáshoz. Én az intimitást keresem a sportban, nevezük most kisportnak, amely minden kényszer és rekordvágy nélküli vállalkozás, és amely szerintem költői tett.
1: Zseniális. Aki tud a sorok között olvasni, meg most hallgatni, és ez szerintem elvitte ebből a beszélgetésből is azt az útravalót, amit el kell vinni, meg a te könyvedből is el fogja vinni, úgyhogy szívből ajánlom Csillag Péter a Futball Szabadsága című könyvét, és a te oldaladat keressük, vagy a Jaffát, vagy mind a kettőt?
0: A Jaffa oldalán elérhető minden friss információ. Én közösségi médiában nem vagyok aktív, ez egy ilyen saját elhatározás a hátsófüves sorozatnak, vagy a hátsófüves projektnek a közösségi médiás megjelenéseit csinálom, úgyhogy a hátsófüves oldalon is
1: megtalálnak.
0: Megtalálják ezeket a tartalmakat.
1: No, de találkozzanak veled személyesen is, és kérdezzenek. Jó lenne, ha addigra el is olvasnák a könyvet, mert akkor még felkészültebben tudnak kérdezni. Nagyon élveztem a beszélgetést, úgyhogy gyere, gyakrabban várlak vissza.
0: Köszönöm a meghívást.
1: A műsorban Csillag Péterrel beszélgettem, kedves hallgatóink, akitől most elköszönök, önöktől még nem, folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet. Ez
2: a Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. És ezt Goldschmidt Gábornak már néhányszor elmondtam.
3: Hát, köszönöm szépen.
1: Itt járt a stúdióban, örülök neked, rég láttalak.
3: Hát igen, néha találkozunk, néha egy darabig nem.
1: Aztán... De közben meg mindig jössz, úgyhogy ennek örülök, mert amikor a zenekarod a Keep Floydingnak van valami mérföldköve vagy nagyobb buli, akkor úgyis találkozunk, és most megint lesz.
3: Igen, hát június 7-én Várkert Bazár szabadtéri színpad.
1: Hát és most már mondhatom, hogy ti visszatérő vendégek,
3: igen, igen, viszont a szabadtér az nekünk eddig egyszer volt elérhető.
1: Csak
3: és egyszer? És igen, mert ősszel meg tavasszal szoktunk menni, és most sikerült egy nyári időpontot megcsípni, úgyhogy ez nekünk nagyon nagy, ilyen kis szívünk csücske ez a koncert, mert nagyon szeretünk szabadtéren játszani, ezért ott nagyon más a hangzás, mint egy zárt teremben.
1: Hú, na majd akkor erről mindjárt beszélünk, mert már témánál vagyunk a hangzások tekintetében. De azt azért tisztázzuk, hogy amikor ti ott szabadtérre mentek, az azt jelenti, hogy az IFI Park területén lesztek, a legendás IFI Park területén?
3: Én nem tudom, hogy az IFI Park volt-e, az ott a malom, tehát milyen torony volt ott.
1: Hát az a baj, most ezt én sem
3: ezt
1: fogom
3: most
1: így,
3: én,
1: így
3: most
1: tudni.
3: Most perántottál a csőbe, de nem tudom, hogy az IFI Park volt-e.
1: Szerintem igen, hát ott olyan nagyon sok szabadtéri koncerthelyszín nincs.
3: Nem a tabáni részről beszélünk, fönt a
1: tudom.
3: Várkertnek a...
1: Az volt az IFI Park.
3: Ott van egy ilyen kis éttermi rész, az előtt egy ilyen plac.
1: Az
3: volt az IFI Park.
1: Az volt a legendás IFI Park.
3: Na, hát akkor ma is tanultam.
1: Annyi a különbség, hogy a színpad az nem azon az oldalon volt, hanem a másikon, de egyébként minden.
3: Aha.
1: Tehát a helyszín az ugyanaz, és hát a legenda. Tehát a magyar rock élet az összes nagy mérföldköve az oda.
3: Na hát ebből látszik, hogy sajnos én nekem az úgy kiesett, mert ugye az egy ideig az ott zárva
1: hát
3: volt.
1: Hát az évtizedekig zárva volt, persze.
3: Én és 2014-ben,
1: 2014-ben nyitották újra, de hát ugye minden egyes előadó, aki ide jön ebben a műsorban, azt mondja, hogy az rang ott fellépni. Uh-huh. És akkor most azon túl, hogy rang, most akkor beszéljünk erről, hogy mennyivel másabb tényleg a hangzása egy ilyen bulinak.
3: Hát alapvetően maga a szabadtér az hozzáad az egészhez, tehát hogy nem vagy négy fal közé zárva, és nem pattog jobbra-balra a hang, ez fizikailag azért nagyban segít abban, hogy tisztább hangozást tudjál kreálni.
1: Aha. Na ezt jó is, hogy kimondáltad, ezt meg én tanultam most. Te tanultál más tőlem, én meg tőled. Tehát aki szabadtéren játszik, az tisztább hangzást ad.
3: Tisztább hangzást tud elérni. Aha. Szerintem igen. Hát attól függ, hogy milyen szobában meg teremben játszik, de azért nagyon ritkán vannak olyan hangversenytermek, vagy inkább koncertteremnek mondom, ahol a csillapítás olyan mértékű, hogy ott azzal ne kelljen kalkulálni. Persze vannak olyan zenes stílusok, tehát a komoly zene nem hiába terembe játszik, mert ott erre szükség van, hogy a terem maga hangosítsa, meg erősítse azt a hangot, amit a zenészek játszanak. De rockzenében inkább ez hátrány szokott lenni, mint előny. Uh-huh. Tehát, hogy mi örülünk annak, amikor a hangosítás az úgy tud megdörrenni, hogy annak nincsen egy ilyen reverberációs hatása. Ez az egyik része, amiért szeretjük a szabadtért, a másik, hogy a közönség is sokkal jobban érzi magát. Zeneileg nagyon más érzés a szabad ég alatt játszani, mint egy zárt teremben. Játszani a természetes fénnyel és a sötétedésnek a hatásával, tehát hogy fénytechnikailag is sokkal változatosabb dolgot lehet kreálni. Egyszerűen egy szabadabb érzés, hogy
1: értem,
3: így mondjam.
1: Értem. Jó, én azért vagyok ráállva erre a témára, hogy mi hogy szól, főleg klasszikus zenészekkel, vagy komoly zenészekkel, most ezzel nem benneteket ledegradálva természetesen, szoktunk arról beszélgetni, hogy például a Zene Akadémia nagy terme, ez hogy szól, vagy a MÜPA hogy szól. És akkor próbálják így a hallgatóknak lefordítani ezt, hogy értsük is, amiről beszélnek.
3: Igen, hát ott van a teremnek egy hangzása, amit ők kihasználnak igazából, ami általában nekünk csak hátrány.
1: Na és közben képzeld el, hogy a Novai Gábor egyszer itt járt, és akkor ő is mesélt arról, hogy például egy Puskás Aréna koncert, nekik a Hungáriával az nagyon nehéz volt. Mert ott is, hogy akkor a hang hogy megy, és akkor a fúvósok, a vonósok hogy lesznek, stb. Tehát ez nem egyszerű, de nyilván az egy stadion.
3: Igen.
1: Ez meg a Duna fölött lesz.
3: Igen.
1: Ott a szabad ég alatt. Mivel jöttök most? Mi a program?
3: Hát most tudnék mondani egy nagyon vicces. Hogy gondolom gyalog. Okay. De igen, tehát hogy alapvetően egy ilyen best of műsort akartunk oda ricsenteni, ami a Sid Barrett-es érától egészen a öreg tagok szóló munkásságáig.
1: Azok is beleférnek egyébként?
3: Igen, most éppen megtanultunk két új darabot is, amit eddig még nem játszottunk, mint Gilmour-tól, mint Waters-től, úgyhogy ezeket is ott előadjuk, úgyhogy nagyon várjuk ezt a koncertet. Emellé persze a Pink Floydnak a nagy slágerei és egy-két csemege is be.
1: Látod, mert sokszor beszélgettünk mi, de valahogy ez nem került szóba, hogy a szóló lemezek azok bele tartoznak-e a ti repertoáratokba?
3: Bele, alapvetően igen. Nyilván válogatunk, hogy...
1: Na de közben az nem Pink Floyd, ugye? Nem annak
3: nem ez. Nem szigorúan Pink Floyd, viszont nagyon jól megmutatja, hogy a Pink Floyd az mitől lett Pink Floyd. Aha. Tehát, hogyha a szóló anyagokat meg tudjuk mutatni, hogy egy-egy ember, egy-egy kis mozaik az mit adott bele a Pink Floydba, akkor ott azt nagyon szépen lehet látni, hogy ez az egész képhez hogy alakult ki, amit mi Pink Floydnak hívunk.
1: Ez dalokat jelent? Tehát egy-egy lemezről egy-egy dalt,
3: így
1: vagy
3: van.
1: Többet is akár?
3: Így, ez dalokat jelent. Most ugye a Gilmour-tól már több nótát is előszedtünk, tehát hogy őt azért favorizáljuk, mert ugye a gitárosok így favorizálják a Gilmour-nak a tevékenységét. Waters-től is elővettünk már jó párat, de szerintem a Gilmour még forban van.
1: No, hát az anyazenekar, ugye ez csak, hogy értsék a hallgatók, ti egy Pink Floyd tribute csapat vagytok. Én nem feltétlenül szeretem ezt a szót, de azok vagytok. Tribute. De hát nekem a Keep Floyding valahogy mindig más volt egyébként itt a vagy más polcra tettelek benneteket. Közben mondom annak, aki egy Beatles-es pólóban érkezett most a stúdióban, a sárga tenger alatt járó, hoztad. Ők is neked fontosak?
3: Nyilván,
1: csak jó a póló?
3: Nyilván, a pólót ajándékba kaptam, de nyilván hát azért kaptam ajándékba, mert hogy hát ők is azért hát olyan életművel állnak az ember előtt, ami előtt csak fejet hajtani lehet. És...
1: No, és akkor ezt, még ha ennyit elárulhatok a hallgatóknak, hogy te hangszerkészítő is vagy.
3: Igen.
1: Amellett, hogy zseniálisan zen muzsikálsz, akkor hadd kérdezzem meg azt, aki hangszerkészítő is, meg aki egyébként zseniálisan muzsikál, hogy a Pink Floyd dalok és a Beatles dalok között a technikában mi a különbség? Ha ezt le tudod nekünk fordítani. Nehezebb játszani a Pink Floydot, mint
3: a Beatles-t?
1: Szerintem
3: mind a kettőt nagyon nehéz játszani.
1: Hát tényleg a Beatles-t is?
3: Igen. Én kevesebb Beatles-t játszok, ezért nekem a Beatles nehezebb, mint a Pink Floyd.
1: Hogy a Beatlesnek ilyen egyszerű harmónia menetei voltak.
3: Egyébként szerintem a Pink Floydnak még egyszerűbb harmónia menetei vannak.
1: Tényleg?
3: Igen, és nyilván lehet nézni technikailag, hogy mi az, ami lejátszható, meg mi az, ami reprodukálható, és akkor itt lehet előhozni a Rolling Stones-t, meg ezt, mert őket is szokták így bántani, hogy jaj, milyen primitív gitározás van ott. De én azt mondom mindig, hogy mindennek megvan a maga helye, meg ez ideje is, és hogyha azt te próbálod autentikusan, inkább úgy mondom, megpróbálod autentikusan elkapni, akkor rájössz, hogy olyan korlátaid vannak, és ez általában a gondolkodásod, meg a fizikai fölépítésed, ami miatt soha nem fog úgy megszólalni, mint az eredeti, még a legegyszerűbb téma sem. Tehát egyszerűen nem úgy nyúlsz hozzá a hangszerhez, ahogy éppen az adott zenész hozzányúlt a felvételkor, vagy egy koncerten, amit próbálsz eljátszani. Úgyhogy én azt mondom, hogy mind a kettő nehéz, nyilván minél többet gyakorlod valamelyiket, annál jobban ráérzel, de sohasem lesz tökéletesen ugyanaz. Éppen ez a szépsége a zenének, hogy ugyanazt reprodukálni szinte lehetetlen.
1: Aha. De hát mégis meg kell próbálni.
3: Így van, meg hát ugye itt olyan zenéről beszélünk, amit 20 éve nem játszanak élőben, az a felállás az így nem él. Úgyhogy szerintem ezt érdemes így fönntartani.
1: Nektek ilyen szempontból a felelősségetek nagy?
3: Szerintem igen. Igen. Tehát el lehetne itt lébecolni a színpadon, mert igazából élőben senki nem hallottam. Az a közönség, aki ránk eljön, annak a fele élőben soha nem hallotta a Pink Floydot. Úgyhogy
1: nincs is összehasonlítási alap.
3: Most nagyképpen mondom, hogy van egy alapszint, amit tudunk bármilyen állapotban, bármikor hozni, éjszaka kettőkor fölébresztenek akkor is, de nyilván nem ez a cél, hogy egy ilyen sablon dolgot tegyünk az asztalra, hanem hogy mindig keressük azt, hogy mi az a korlát, amit még le lehet itt döntögetni.
1: Hát és le is kell.
3: Hát le is kell, és akkor itt jönnek be az új nóták, vagyis olyan nóták, amiket még eddig nem játszottunk.
1: Nagy a merítés, tehát sok van még?
3: Hál' Istennek szerintem igen. Itt inkább már az jön elő, hogy kinek mi nem tetszik. Tehát, hogy a zenekarban van olyan, hogy mondjuk, hogy kéne már ezt a számot játszani, és akkor van egy kis belső ellenzék, aki mondja, hogy hát ezt most ő még nem tanulta meg, és akkor egy picit így lehet ezzel csúszni.
1: Aha. Azt mondod, most best of lesz. Mondd még egyszer, kérlek, az időpontot, hogy megmaradjon.
3: Június 7-én.
1: Tehát június 7-én este. Ott a Várkert bazárban egy best of Keep Floyding koncert, Best of Pink Floyd dalokkal természetesen, meg hát a szólólemez dalaival, de már próbáltok?
3: Persze. Ez a zenekar, ez úgy működik, hogy minden héten próbál. Tehát, hogy
1: Akkor is, hogyha nincs buli,
3: akkor megyünk. Nekünk ez egy ilyen kis lazulás, kiszakadás a mókuskerékből, úgyhogy megfeltöltődés nyilván. Úgyhogy igen, igyekszünk minden héten lemenni, akkor is, hogyha nem történik semmi.
1: És a setlistet, az ki állítja össze?
3: Hát mondanám, hogy az Andris a setlist felelősünk, ez régen rá volt testálva, de nyilván közösen határozzuk meg, mert neki is ez terhes, hogy mindig valami újat előráncson. Általában megvan, hogy mi a tematika, és akkor annak megfelelően előszedünk számokat, elkezdjük sorbaírni őket, és akkor egy közös ilyen agyalás végére kialakul egy olyan sorrend, ami belefér ebbe a tematikába, ami éppen adott. Nyilván a setlistnek az összeírásába azért ez is egy ilyen apróság, mikre kell figyelni, hogy hány vokálos szám van, hogy a lányoknál úgy legyenek, hogy fönn vannak, len vannak, fönn vannak, le. A szakszofonos szám, hogy hány, ne egy darab legyen, mert akkor az imi csak egyszer fúj, hanem akkor, hogyha jön, akkor sok számba legyen. Tehát, hogy ilyen dolgot, igen, 8 tagú zenekarnál ezt azért figyelembe kell már venni.
1: Ugye nekem talán már párszor mondtam, mindig az a fejlővésem, hogy mi lesz az első dal. Ha van intro, akkor utána az intro után mi az első dal. De például ott van valami szabályszerűség? Be kell rúgni az ajtót, vagy építkezés van? Lépés.
3: Hál' Istennek mind a kettőre van példa. Általában a Pink Floyd is azért úgy belépett az ajtón, de mondjuk, hogyha a falra gondolsz, ott berúgták az ajtón. És szoktunk mind a kettő
1: velépni. Kísérleteztetek ezzel is azzal is?
3: Így van. Mind a kettő nagyon jó. Teljesen más hangulata lesz a koncertnek a kezdés pillanatában, meghatározzuk azt, hogy mire számíthat a közönség szerintem. Most azt hiszem, hogy lágyabb vonallal fogunk kezdeni, de már beszélünk arról a régóta, hogy a falat megint elő kéne venni, mert most már nagyon rég játszottuk így egybe. 2019-ben volt, hogy egybe adtuk elő utoljára a falat, és ez most így már hiányzik mindenkinek.
1: Az egyben az mit jelent?
3: A teljes falalbum, tehát ha úgy nézed, akkor a dupla lemez, plusz még beleválogattunk Final Cut-os nótákat, amik ugye akkor íródtak, amikor a fal is, csak utána később adták ki.
1: De az most nem fog beleférni a Best of koncertbe.
3: Nem. Lesz a falról most is nóta, de majd egy külön műsor lesz az, hogyha falazunk.
1: Hát igen, ha már falazás. És majd olvas utána, hogy ott a Várkert bazárban, a legendás ifjúsági parkban leomlott a fal egyszer.
3: Aha.
1: Pont egy Edda koncerten annyian voltak, hogy ott a nagy tömeg kiszakította oldalta azt a bizonyos falat. Aztán utána be is lezárt az egész.
3: Aha.
1: Azzal lett vége az akkori sikertörténetnek. De az megvan bennetek, hogy ilyenkor azért írjátok tovább a történelmet itt Magyarországon?
3: Mármint a Pink Floyd történelmét.
1: Mert hidat képeztek.
3: Igen, biztos, hogy így az agyunk hátuljában benne van ez a gondolat, de nem ebben tudatos. Élünk. Nem ebben élünk, hogy mi most itt visszük tovább a legacy-t, hanem hogy mi szeretjük ezt csinálni, és szeretnénk minél több embernek megmutatni, minél több helyszínen, hogy mi is az a Pink Floyd, meg hogy mi ezt hogy tudjuk csinálni.
1: És ha már beszéltünk hangzásról, a szabadtér meg beltér, akkor hadd kérdezem meg, ha hangszerkészítéssel foglalkozol, hogy a te általad készített gitárok azok másképp szólnak?
3: Próbálom úgy csinálni, hogy ne.
1: De az rajtad múlik?
3: Rajtam is múlik. De nyilván vannak olyan dolgok, amik például a gyári hangszereknél nekem nem tetszenek, és ezért változtatnék rajta, azt én könnyen meg tudom csinálni, hogy nekem kényelmes legyen a hangszer. Tehát vannak gyári hangszerek, például a Gilmore-nak is vannak ilyen dedikált signature modelljei, vagy modellje, ami nekem kényelmetlen, tehát neki nagyon jól működik, de én máshoz vagyok hozzászokva, és ezért könnyebb nekem a saját hangszeren előadni a dolgot.
1: Mióta játszol saját hangszeren?
3: Szerintem nem a kezdetek óta, de egy olyan 20 éve biztos.
1: Aha.
3: Azt hiszem 2004 óta. 22.
1: És azóta, amióta ezt elkészítetted az első saját magadnak, azóta már nem veszel?
3: Ez egy vetésforgó. Tehát, hogy mindig cserélgeted, rájössz, hogy mi a hátránya, akkor félrerakod, akkor csinálsz egy másikat, ami jobb.
1: Aha.
3: De én azt mondanám, hogy talán ez, amit már most játszom, ez a harmadik Black Strat, amit használok, így amit csináltam.
1: És ez hány koncerten kísért téged?
3: Meg nem tudom mondani neked. Nagyon
1: sok?
3: Sokan. Nagyon sok.
1: Nagyon sok. Valaki itt ült a múltkor, és azt mondta, hogy be kell játszani egy-egy hangszert. De az mennyi ideig tart?
3: Ez egy érdekes dolog, mert hogy vannak hangszerek, amik egyből kézre esnek, és érzed az összhangot vele. Vannak, amik meg soha nem. És pont ezért én annyira nem vagyok ennek a gondolatvilágnak a híve, hogy nagyon be kéne játszani. Nyilván meg kell szokni egy hangszert, hogyha így értjük, akkor be kell játszani a hangszert, de hogy annyival nagyot változna a hangja, ahogy öregszik, nyilván változik, de nem olyan nagy mértékben változik a hang.
1: Na de most azért kérdezek ilyeneket, én például játszom hangszeren, de valahogy úgy képzeljük ezt el, hogy neked különleges kapcsolatod van, és lenne egyébként is gitárosként a saját hangszereddel?
3: Nyilván mindenkinek egy olyan érzés, mint amikor mint megfogod azt a kést, amit ezer éve fogdosul, aha, és már ki van ott kopva, ahol kell kopva lennie, akkor azt tudod, hogy az van a kezedben. Ez ugyanaz a hangszernél is. Ez a bejátszás lehet, hogy egyébként akusztikus hangszereknél sokkal jobban el tudom képzelni, aha, hogy bejátszásra szükség van. Tehát ahogy az ott azért jóval nagyobb rezgések generálódnak, mint egy elektromos hangszernél.
1: No, már a végén vagyunk. Gábor, aztán rúld még el, hogy ilyenkor, amikor ugye még előtte vagyunk a koncertnek, már úgy a fejedben élnek képek, hogy majd milyen lesz?
3: Vizionál az ember mindig, aztán persze mindig más, de sose rossz.
1: Na, ez jó.
3: Tehát van, és már nagyon várom is a dolgot, és remélem, hogy minél több embert látok majd még a napfénybe, és amikor meg besötétedik, akkor általában már nem szoktam látni semmit.
1: Oké. De az biztos, hogy visszatérjük, most már ezt mondhatjuk így, vagytok a...
3: Igen, én azt hiszem, hogy ez most már az ötödik
1: szuper
3: alkalom így a várt.
1: Még sok ilyet kívánok, sok csillogó szempárt, akkor nagy baj nem lesz.
3: Köszönjük szépen.
1: Ami, ahogy mindig szoktam mondani, a tiétek is csillogni fog. Találkozunk a Várkert Bazárban június 7-én. Oké. Mindenki a Keep Floydingra, Goldschmidt Gáborral beszélgettem. Vigyázz magadra.
3: Köszönöm szépen.
1: Gábortól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Csillag Péternek és Goldschmidt Gábornak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet-táborok Zánkán és Erdélyben. Elindult a Visszhang nevű mesterséges intelligencián alapuló turisztikai chatbot Tihanyban. Július 20-án tartják a múzeumok éjszakáját. Köszöntöm Önöket, Ortopedi Dóra vagyok. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet-táborok, amelyekben május 18-a és június 12-e között több mint 20 ezer gyermek vesz részt Zánkár és az erdélyi táborhelyen, közölte az Erzsébet Alapítvány. A túrusok hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartanak teljes ellátással és akár 40 féle programmal, köztük ismeretterjesztő előadásokat, digitális és sportfoglalkozásokat, kulturális és hagyományőrző programokat, valamint tantárgyakhoz kapcsolódó élménypedagógiai foglalkozásokat is kínálnak. A táborokban 24 órás gyermekorvosi ügyelet, mentőszolgálat és vízimentők biztosítják a biztonságot. A részvétel jelképes 1000 forintos biztosítékkal történik, amely tartalmazza a teljes ellátást és a programokat is. A tavaszi turnusokat június 21-től a nyári élménytáborok és családi táborok követik. Emberülés gyanúja miatt egy hónapra letartóztatta a pécsi járásbíróság azt a férfit, akinek 17 éves barátnője hétfőn kizuhant egy negyedik emeleti Szent Lőrinci lakásból és életét vesztette. A pár több napon át kábítószerezett és nyugtatót fogyasztott, majd dulakodás alakult ki közöttük, a lány az erkélyre menekült, ahonnan kizuhant, a kórházi ellátás ellenére belehalt sérüléseibe. A 22 éves büntetett előéletű férfi letartóztatása ellen védője fellebbezett, így a döntés nem jogerős. Elindult a Visszhang nevű mesterséges intelligencián alapuló turisztikai chatbot, amelyen a 24 órájában több mint 95 nyelven segíti a Tihanyba érkezőket, írja a veol.hu. A szolgáltatás program ajánlókkal, szállás és látnivaló tippekkel, valamint személyre szabott útmutatással segíti a turistákat. A chatbot elérhető a tihany.hu oldalon és a Turinform Tihany Facebook oldalának messengerében, és a tervek szerint hamarosan a település több pontján is megjelenik. A Visszhang egyelőre beta verzióban működik, folyamatosan tanul, a fejlesztők célja pedig az, hogy méltó módon vigye tovább Tihany egyik legismertebb legendáját a digitális térben. Június 20-án tartják a múzeumok éjszakáját, amelynek idei nagykövete Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, kiemelt városa pedig Sopron lesz. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz intézményt, több ezer programmal készül, köztük koncertekkel, tárlatvezetéssel, interaktív élményekkel és családi eseményekkel. Sopronban a múzeum negyed, a Tűztorony és a Központi Bányászati Múzeum is csatlakozik, ahol csillagászati bemutatók, gasztronómiai programok, jelmezes tárlatvezetések és látványsütés is várja a látogatókat. Budapesten is több tucat múzeum és galéria készül különleges éjszakai programokkal. A részletes programok június 2-től érhetők el a muzei.hu oldalon. Több eseményre előzetes regisztráció szükséges. A rendezvény főszervezője a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium. Lemondott a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szakszövetség technikai bizottságának elnöki posztjáról Dajcs Lazsány Erika, erősítette meg a szövetség elnöke. A sportágat az elmúlt években több botrány rázta meg, köztük edzői visszaélések és a sportolók túlterhelése, emiatt több tehetséges sportoló, köztük válogatott versenyzők hagyták abba a ritmikus gimnasztikát. Dajcs Lazsány Erika március 24-én mondott le, a hatály május 14-e, a várnai Európa bajnokság nevezési határideje. A folyamatban lévő ügyeket a Nemzetközi Tornaszövetség etikai szervezete vizsgálja. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

után megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet-táborok Zánkán és Erdélyben. Elindult a Visszhang nevű mesterséges intelligencián alapuló turisztikai chatbot Tihanyban. Július 20-án tartják a múzeumok éjszakáját. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet-táborok, amelyekben május 18-a és június 12-e között több mint 20 ezer gyermek vesz részt Zánkár és az erdélyi táborhelyen, közölte az Erzsébet Alapítvány. A túrusok hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartanak teljes ellátással és akár 40 féle programmal, köztük ismeretterjesztő előadásokat, digitális és sportfoglalkozásokat, kulturális és hagyományőrző programokat, valamint tantárgyakhoz kapcsolódó élménypedagógiai foglalkozásokat is kínálnak. A táborok 24 órás gyermekorvosi ügyelet, mentőszolgálat és vízimentők biztosítják a biztonságot. A részvétel jelképes 1000 forintos biztosítékkal történik, amely tartalmazza a teljes ellátást és a programokat is. A tavaszi turnusokat június 21-től a nyári élménytáborok és családi táborok követik. Emberülés gyanúja miatt egy hónapra letartóztatta a pécsi járásbíróság azt a férfit, akinek 17 éves barátnője hétfőn kizuhant egy negyedik emeleti Szent Lőrinci lakásból és életét vesztette. A pár több napon át kábítószerezett és nyugtatót fogyasztott, majd dulakodás alakult ki közöttük, a lány az erkélyre menekült, ahonnan kizuhant, a kórházi ellátás ellenére belehalt sérüléseibe. A 22 éves büntetett előéletű férfi letartóztatása ellen védője fellebbezett, így a döntés nem jogerős. Elindult a Visszhang nevű mesterséges intelligencián alapuló turisztikai chatbot, amelyen a 24 órájában több mint 95 nyelven segíti a Tihanyba érkezőket, írja a veol.hu. A szolgáltatás programajánlókkal, szállás és látnivaló tippekkel, valamint személyre szabott útmutatással segíti a turistákat. A chatbot elérhető a tihany.hu oldalon és a Turinform Tihany Facebook oldalának messengerében, és a tervek szerint hamarosan a település több pontján is megjelenik. A Visszhang egyelőre beta verzióban működik, folyamatosan tanul, a fejlesztők célja pedig az, hogy méltó módon vigye tovább Tihany egyik legismertebb legendáját a digitális térben. Június 20-án tartják a múzeumok éjszakáját, amelynek idei nagykövete Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, kiemelt városa pedig Sopron lesz. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz intézményt, több ezer programmal készül, köztük koncertekkel, tárlatvezetéssel, interaktív élményekkel és családi eseményekkel. Sopronban a múzeum negyed, a Tűztorony és a Központi Bányászati Múzeum is csatlakozik, ahol csillagászati bemutatók, gasztronómiai programok, jelmezes tárlatvezetések és látványsütés is várja a látogatókat. Budapesten is több tucat múzeum és galéria készül különleges éjszakai programokkal. A részletes programok június 2-től érhetők el a muzei.hu oldalon. Több eseményre előzetes regisztráció szükséges. A rendezvény főszervezője a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. Lemondott a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szakszövetség Technikai Bizottságának elnöki posztjáról Dajcs Lazsány Erika, erősítette meg a szövetség elnöke. A sportágat az elmúlt években több botrány rázta meg, köztük edzői visszaélések és a sportolók túlterhelése, emiatt több tehetséges sportoló, köztük válogatott versenyzők hagyták abba a ritmikus gimnasztikát. Dajcs Lazsány Erika március 24-én mondott le, a hatály május 14-e, a várnai Európa-bajnokság nevezési határideje. A folyamatban lévő ügyeket a Nemzetközi Tornaszövetség etikai szervezete vizsgálja. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: nekem nem kell.
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a következő esemény már júniusi, június 9-én, kedden este 19 órától a Hagyományok Háza átriumában érkezik Szabados Tünde, Ég a Mező tematikus népzenei koncertek sorában a következő fantasztikus előadás. Ő a Székesfehérvári Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 13. évfolyamos növendékének koncertjéről van szó, akinek a mentora Babcsán Bence. A koncert főszereplője Szabados Tünde a négy őselem közül a legerősebb és a legféktelenebbet, a tüzet választotta. A tűz egyszerre teremtő és pusztító erő, felégeti a területed, de az égett földből új élet sarja. Ő maga az ellentét, egyszerre Isten és ördög, fény és sötétség. Azt mondja Tünde, hogy nőként megtapasztalta, milyen az, amikor egyesül a tűz belső erejével, ezzel a végtelenül sokszínű és változatos természettel. Megértette, hogy mit jelent önmagát megégetni, a gondolat fonálból született meg a verse, amely köré felépítette a koncert tervét. A történet az ártatlan, gyenge, gyermeki szikrából indul, amely eleinte szeretetből táplálkozik. Ez is tűz, még törékeny és szelíd, ami melegít, de nem éget. Aztán, ahogy a világ ráfúj, a tűz megerősödik, és már haragból lobban fel, felemésztve mindent maga körül. De minden láng egyszer elfárad saját maga mérgezésétől. Eljön a pillanat, amikor a tűz egyszerűen kiég, és hamu marad utána. Nos, a koncert ívét a tűz fejlődési útja határozza meg, a szikra megszületésétől a pusztító lángon át a kiégésig, majd a megtisztult újjászületésig. Az átmenetek között lírai művek, versek és dallamok fűzik tovább a történetet, mindegyik a tűz egy-egy arcát jelenítve meg, a szeretet lángját, a szerelem melegségét, a harag tüzét, majd a hamu csendjét és a fény újjászületését. Kedves hallgatóink, június 9-én kedden este, tehát aki szeretne egy különleges előadáson részt venni, az irány a Hagyományok Háza felé.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Nyomozás indult környezetkárosítás gyanúja miatt a szegedi BYD beruházás kapcsán. Másfél év után újraindul a vasúti közlekedés Ajka és Veszprém között. Meghaladta a 70%-ot a Flóriántéri felüljárók felújításának készültsége. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást indított a rendőrség a szegedi BYD gyár beruházásával összefüggésben, miután a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal feljelentést tett. A hatóság szerint a BYD Autohangeri Kft. Nem teljesítette maradéktalanul a környezetvédelmi engedély előírásait, és a beruházási területről kitermelt szennyezett földet több külső helyszínen rakhatták le. A vizsgálat szakértők bevonásával zajlik, a vállalat pedig közölte, együttműködik a hatóságokkal. A témában megszólalt kedden Hajdos László élő környezetért felelős miniszter is, aki közösségi oldalán felszólította a vállalatot, hogy haladéktalanul hagyjon fel minden környezetkárosító tevékenységgel. 60 nap haladékot kapott Budapest önkormányzata a szolidaritási hozzájárulás decemberi 7,5 milliárd forintos részletének befizetésére, erősítette meg Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Az államkincstár adott haladékot így júliusig nem kell teljesíteni a befizetést. Kis Ambrus szerint a vészhelyzeti jogrend megszűnése után a kincstár beszedhetőnek ítélte a tartozást, de sikerült megállapodni a kormánnyal, elkerülve az inkasszót. Magyar Péter miniszterelnök szerint az önkormányzatoknak be kell fizetniük a szolidaritási adót, de széles körű egyeztetés várható. Újraindul a vasúti forgalom Ajka és Veszprém között május 30-ától, így a Székesfehérvár-Szombathely transz-európai fővonal újra teljes hosszában használható lesz, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Gyesev először a tehervonatoknak ad zöld utat, majd május 29-én tesztelik a berendezéseket, és másnaptól az eredeti menetrend szerint óránként indulnak a személyvonatok. A pályaszakaszt 2024. decemberében kellett lezárni, miután a 2024-es tavaszi esőzések után kiderült, hogy egy korábbi felújítás során nem épült ki megfelelő vízelvezetés, ami sebességkorlátozásokhoz, majd teljes leálláshoz vezetett. Vitézi Dávid szerint az eset jól mutatja, hogy a korábbi miniszteri időszak forrás kivonásai és halasztásai a legfontosabb vasúti vonalakat is hátrányosan érintették. meghaladta 70%-ot a Flóriántéri felüljárók felújításának műszaki készültsége, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Az Árpád híd felüli oldalon már elkészült több támfalszakasz és vasbetonszegély, befejeződött a pályalemez megszakításainak megszüntetése, és jelenleg az északi híd tartó szerkezetének helyreállítása zajlik. A következő hetekben új vízszigetelési rendszer készül, valamint folytatódik a vízelvezető és az acéltartozékok felújítása. A főmunkák nyár végére zárulhatnak, ősszel pedig megnyílhat a forgalom előtt az északi felüljáró. Ezután már csak kisebb befejező feladatok maradnak. Az Otthonstart program tovább fűtötte a budapesti lakáspiacot, és több kerületben már a felújított panellakások ára is meghaladja a támogatott hitel 1,5 millió forintos négyzetméter ár határát, derül ki a Cordia elemzéséből, amely az ingatlan.com adatait vizsgálta. A legdrágább Gazdagrét, ahol a felújított panelek négyzetméter ára 1,7 millió forint fölé emelkedett, de Őrmezőn, Kelenföldön, Aquincum Rómain, a József Attila lakótelepen és Alsórákoson is hasonló a helyzet. A jó állapot de nem teljesen felújított panelek 100-200 ezer forinttal olcsóbbak, így ezek még jellemzően beleférnek a programba. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

Rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek, változatosan. Whatever.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 4 szakmai államtitkárság alakul az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban. Birkanyíráson vett részt Karácsony Gergely a Mocsáros Természetvédelmi Területen. Famászó bajnokságot rendeznek Tatán. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. 4 új szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be Lannert Judit miniszter. Ez szerint a koragyermekkori jólétért felelős államtitkárság, a közoktatásért felelős államtitkárság, a felsőoktatásért felelős államtitkárság, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárság. Elsőként a koragyermekkori jólétért felelős államtitkárt mutatta be.